mondhatunk áldást szent nevednek, szent testednek jelenlétében. Felajánljuk neked ezt az órát mindazokért, akik testi-lelki fájdalmat ügyító jelenlétedben. Amen.

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld ura, Istene. Akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok, adtad a szent oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lánguló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erény mélysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetel.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan meríthetünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mindhalálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szent szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esteklenek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Te adj nekünk bizalmat és bátorságot, hogy kimerjünk lépni a biztonságú csónakból, hogy a lehetetlennek tűnő megtörténhessen.

Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Tehetséget azt nem lehet megtanulni, azt kapja az ember, és aztán azzal az életébe úgy kell bánni, úgy kell sáfárkodni, hogy az hasznára váljon a világnak, az embereknek, nekem örömet okozzon, a környezetemnek, vagy akárkinek. Azok a művek, amiket készítek, ez oda-visszahat az emberre. Nagyon fontos volt az, hogy az én önmegismerésem szempontjából olyan feltételek legyenek, hogy ne kelljen másra foglalkozom, mint csak a munkámmal, festészettel, rajzolással, és ezáltal magamat is jobban megismerem a saját munkámon keresztül. Svédország azért jött nekem kapóra, mert egyszerűen nem tudtam azokat a munkáimat megvalósítani ebben a kis térben, amiket egyébként meg hát szerettem volna és terveztem, régóta dédelgettem. Kint Svédországban pedig nagyon kényelmes műterem lakásban, nagy műteremmel, mindennel ellátva nagyon jól tudtam dolgozni. Alkotó művész lévén, egy képalkotás folyamán. Ott nincs olyan, hogy ne legyen valahol ott a teremtő, nem működik másképp a dolog. Nehéz elmondani, mert ez egy nagyon közvetlen és egy bensőséges kapcsolat. Minden alkotó tudja azt az érzést, amikor dolgozik, hogy már nem is azt csinálja, amit tulajdonképpen ő elgondolt. Komoly munkák, mert ezek mind tetten érhetők. Nem azt mondom, hogy más rajzolja helyette, nem, ez nem így van. A gondolatiságát, az eszmeiségét, ami végső soron így kikristályosodik, ott van ez a teremtő akarat.

Filip Sándornak, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te

0: gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak kukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Elengesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósan maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiúmelverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették. Minden sírból föltámasztották ős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedés.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán iparnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megszegésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Kérelmezz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, hirgalmaz!
1: Uram, hirgalmaz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, hirgalmaz!
1: Uram, hirgalmaz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az írgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízom benned.
2: Isten írgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízom benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan alkalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje, egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hét fájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
3: Nagy Károly atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébresz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek nekivágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tette is Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
3: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Mária Rádió. Takarítási világnap. Szeptember 20-a. A takarítási világnap valójában nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon a Magyar Cserkész Szövetség erdőtakarítási és személygyűjtési akciókat szervez ezen a napon. Az alapötlet Jan Kiernan, ausztrál vitorlás versenyzőtől származik, aki felháborodva a tengeren úszó rengeteg szemét látványán megszervezte Sydney kikötőjének kitakarítását. Az első kísérlet 1989-ben olyan jól sikerült, hogy a körülbelül 40 ezer önkéntes mintegy 5 ezer tonna szemetet gyűjtött össze. Az akcióból Clean Up Ausztrália néven rendszeres nemzeti program született, a következő években már több száz településen százezrek takarították Ausztráliát. A sikeres civil kezdeményezésre felfigyelt az ENSZ, és 1993-tól világméretű megmozdulása szélesítette azt. Azóta szeptember 3. szombatján rendezik a Clean Up the World takarítási világnap akciót. Az egyes országokban a Cserkész Világszövetség nemzeti tagcsoportjai vállalják a szervezést. Hazánkban más civil szervezetek is bekapcsolódtak, például a Tájfutó Szövetség és a Budapesti Turista Egyesület. Tettekre sarkaló jelszava pedig az alábbi mondat lett: gondolkodj világméretekben, és cselekedj otthon. Bizony, ha minden ember tenne a környezetének tisztántartásáért, az egész világ tisztább, egészségesebb lehetne. Az ENSZ a takarítási világnapon arra buzdítja a földlakókat, hogy saját lakhelyét, szűk környezetét tisztítsa meg mindenki, aki szívügyének érzi a föld tisztaságát, környezete egészségét, a rend fenntartása érdekében pedig törekedjen hosszú távon megőrizni azt. Ne csak otthon tartson rendet, hanem figyeljen az utcák, terek, iskolák és munkahelyek tisztaságára is. Ezen a napon Magyarországon is sokan tisztítják az utcákat, folyópartokat, erdőszéleket, közösségek összefogva, de egyénileg is. A kampány takarításban oroszlán részt vállal a Magyar Cserkész Szövetség. Sok mindent tehetünk környezetünk védelmében. A háztartási hulladékot gyűjthetjük szelektíven. Az üveg, a műanyag, a fém, az olaj, a gyógyszerek, az elemek, az akkuk sokasága mind gyűjthető szelektíven, sőt, csak így érdemes gyűjteni. Az elemek akkuk gyűjtésére az iskolák, óvodák közösségi tereiben, nagyobb üzletekben találhatunk gyűjtőládákat. Köztereink bővelkednek szelektív papír, műanyag és üveggyűjtőedényekkel, csak a lustaságot kell felszámolni ahhoz, hogy megfelelő helyre kerüljenek a különféle anyagok. A patikák mindegyikében van gyógyszergyűjtő doboz is, a lejárt vagy felesleges szereket ebbe dobjuk, ne a szemetes kukába. Fontos a környezeti nevelés. Ha a gyerekek azt látják, hogy otthon szelektív gyűjtik a különféle hulladékokat, ez számukra is természetes lesz. A példa tud leginkább nevelni. A világnapon sokan vesznek részt közösségi személygyűjtésben, sőt, sok településen több alkalommal is takarítják az erdőt, mezőt, a környezetet. Ebben a lakók, az iskolások és az óvodások lelkesen vesznek részt abban a reményben, hogy sokáig megmarad a tisztaság. Szomorú látvány, hogy alig kiállisan, mint amit összeszedtek. Olyasmit is, amit egy kis figyelmességgel újra lehetne hasznosítani, nem pedig a földet mérgezni vele. A takarítási világnapon gondoljunk megfáradt, túlszennyezett bolygónkra, a bolygón élő emberekre, szeretteinkre, és cselekedjünk. Mit tehetünk egy élhetőbb világért? Mit is jelent a fenntartható fejlődés? Az igazi hívő felelősséggel tartozik a jövőnek is. A föld erőforrásainak kölcsöneit a jövő generációk terhére használjuk el, és pénzügyileg is folyamatosan többet fogyasztunk, mint amit valójában megtermelünk. A fenntartható fejlődés elve azt mondja ki, nekünk csak olyan mértékben, vagy olyan módon szabadna fejlődnünk, ami nem veszélyezteti a következő generációk fejlődését, hogy ők is ugyanilyen, esetleg jobb színvonalon élhessenek, mint mi. Nincs jogunk elvenni az ő jólétüket a mi jólétünk árán. Biztató, hogy kezdjük megérteni azt, hogy egy társadalom mennyire él jól, másképp kellene mérni. 2015 több szempontból is nagyon fontos év volt a világban.

0: Nem csak a klímaegyezményt fogadták el, aminek rendkívüli a jelentősége, hanem az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljait is. Ezek között az egyik talán legfontosabb, amely kimondja az otthoni munkát, például amikor egy asszony vagy egy férfi a család ellátását tekinti elsőrendű feladatának és ezért otthon marad, ugyanúgy értékelni kell, mint egy állásban elvégzett munkát. Magyarország ebből a szempontból élen jár, hiszen nagyon kevés olyan ország van a világon, ahol 3 évig otthon maradhat gyesen az anya vagy az apa. Nagyon lényeges, ami Ferenc pápa környezetvédelemmel foglalkozó enciklikájába is bekerült. A klímaváltozás. A felmelegedés, az elsivatagosodás tovább mélyíti a gazdagok és szegények közötti különbséget. A gazdagok legfeljebb beköltöznek a teljesen légkondicionált, minden szükséges dologgal ellátott területeikre, folytatva mindazt a tevékenységet, amivel magukat tovább tudják gazdagítani, a szegények viszont elveszítik még azt a kevés természeti erőforrást is, ami rendelkezésükre állt, hogy valami megélhetést teremtsenek maguknak. Ferenc pápa környezetvédelemről szóló enciklikája hatalmas dolog volt, hiszen a világ egyik legfontosabb vezetője erkölcsi tekintélyének teljes súlyával emellé az ügy mellé állt, mint az általa legfontosabbnak tekintett globális probléma mellé. És ráadásul nem is csak a katolikus közösségnek, hanem a földön élő, minden jó akaratú embernek címezte az enciklikát, tovább növelve ezzel az ügy súlyát. A Szent Atya az emberi kapzsiság, mohóság veszélyére is figyelmeztetett, amely végül is feléli a föld javait, és egy végletekig igazságtalan gazdasági társadalmi rendszert konzervál, amely mindent alárendel a profitnak, miközben az emberek 100 milliói élnek nyomorúságos körülmények között. Aztán megszülettek az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljai, amelyek mellé odaáll gyakorlatilag az egész világ. 2015 végén megszületett a Párizsi Klímaegyezmény, egy konferencia végén, melyre 150 államfő utazott el Párizsba. Ez még soha nem fordult elő a világtörténelemben, hogy ennyi államfő megegyezzen egy ekkora horderejű nemzetközi ügyben. 174 vezető írta alá a Párizsi Egyezményt az első alkalommal, ami szintén világrekord. Nagyon fontos, hogy Magyarország az első között iktatta törvénybe ezt. Néhány nappal később az Egyesült Államok és Kína is ratifikálta az egyezményt. Mindez forradalmi lépés volt. A Jóisten gyakran felhívja a figyelmünket, hogy egy hatalmas rendszer picinke részei vagyunk, és ezt az uralmat alázattal és felelősséggel kell gyakorolnunk. Ha nem tudunk alázatosak lenni Istennel, embertársainkkal és a természeti folyamatokkal szemben, akkor vége lesz az uralmunknak is. Csak az tud hosszú ideig uralkodó maradni, akire jellemző az alázat és a másokkal szembeni felelősségtudat. Tudnunk kell, ahogyan önmagunk szervezetét sem zsigerelhetjük ki a végtelenségig, úgy a föld erőforrásait sem pazarolhatjuk el. Ha az ember igazi hívő, átérzi annak nagyszerűségét, hogy felelősséggel tartozik a jövőnek is. Nem csak önmaga fontos, hanem a többi, még meg nem született ember is, és a teremtett környezet. A szöveghez felhasználtam Ürge Vorsács Diánnak klímakutató gondolatait. A takarítási világnaphoz csatlakozik a Magyar Cserkész Szövetség is. A cserkész élet szerves része a természet szeretet. Az összejöveteleken, az őrsi keretben tartott lelki félórákon gyakran leülnek a réten, nem rohannak sehova, rácsodálkoznak a természet szépségére. Milyen is a cserkész lelkiség? A lelki programokat úgy kell megtalálniuk, hogy azok áttörjék az unalom falát. A cserkészet egyik lényege ugyanis az élmény. Kis közösség, nagy élmény, hirdetik. Közvetítenek ismereteket is. És nagyon fontos a generációk közötti együttműködés, hiszen a 16-20 év közötti nagyok vezetik a kisebbeket. Miközben bevezetik őket ebbe az életformába, maguk is rengeteget fejlődnek felelősségtudatban, a mások szolgálata iránti elkötelezettségben. A másik fő cél a közösségépítés, a közösen végzett tevékenységek, a rengeteg játék óriási összekovácsoló erő lehet. Mindent együtt maguknak csinálnak. Önállóbbak, mint kortársaik, sosem unatkoznak, nem a telefont nyomkodják. Egy kis lelkész fogalmazta meg a tábori életről. Valóban jó itt. Jó játszani, jó beszélgetni, a színpadnál bulizókkal táncolni, és este a tábortűznél egymás kezét fogva, kört alkotva, imával, énekkel zárni a napot. A Magyar Cserkész Szövetség a cserkész mozgalom legjelentősebb magyarországi szervezete. 1912-ben alapították, és az 1948-as betiltás után újjáalakulhatott 1989-ben. Az 1920-as és 1930-as években a cserkészet jelentős ifjúsági mozgalommá fejlődött. 1922-ben Teleki Pál korábbi miniszterelnök lett a főcserkész. A negyedik cserkész világdzsemborit Gödöllő rendezték 1933-ban 51 nemzet 26 ezer cserkészének részvételével. A tábor parancsnoka Teleki Pál volt. A cserkész induló szövegének írója nem más, mint Sík Sándor, piarista tanár, tartományfőnök, költő, egyházi író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth Díjas. Zeneszerzője Túri Peregrin. A takarítási világnapon a kampánytakarításban oroszlán részt vállal a Magyar Cserkész Szövetség is, hogy valójában kik is a cserkészek, Geiger Istvánnal, a Pázmány Péter cserkész csapat parancsnokával beszélgetek. Azt kérem, hogy mutatkozzon be.
1: A tanult szakmámat tekintve gépészmérnök vagyok, jelenleg is ebben a szakmában dolgozom, egy járműgyárban üzemmérnökként és gyártásszervezéssel foglalkozom. Családom van, három gyermekem, a szüleim aktívan részt vesznek a Mária út szervezésében, a Mária út társaságnak tagjai.
0: Zarándokolni is szoktak a szülei?
1: Igen, ők nagyon sokat szoktak zarándokolni, nagyon komoly részt vállalnak ebben a Mária út mozgalomban.
0: Hangozzék el a nevük is.
1: Geiger József az édesapám, és Rozália Geiger Józsefné az édesanyám. Ők nyugdíj mellett végzik ezt a karitatív munkát. 2004-ben vagy 2005-ben elzarándokoltak Santiago-ba, végigjárták a Caminót, és azóta olyan lendületet kaptak, olyan lelkesek lettek, hogy ebbe így belevágtak.
0: Amikor ismerkedett meg a cserkész mozgalommal, valamilyen családi indítatásnak köszönhető ez, meséltek esetleg cserkészekről gyerekkorában?
1: Az én nagyapám cserkész volt, néha-néha úgy megemlítette, hogy amikor ő cserkész volt, akkor a cserkésztáborban ezt meg azt csinálták. Nagyon romantikusnak tűnő mesevilág volt. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, azt már nem tudom. Mindig szerettem a természetben járni, mindig kerestem azt a társaságot, vagy azt az elfoglaltságot, aminek keretében a természetet lehet járni, kalandokat lehet keresni, találni, ahol ilyen kihívások vannak. A rendszerváltáskor újraindultak cserkész csapatok, illetve új cserkész csapatok is alakultak, és Soroksáron is a régi csapat újjá szervezésébe kezdtek az akkor már öreg cserkészek, a háború előtt még aktív cserkészek. és 90-ben újjáalakították a csapatot, kaptam ezen az alkalmon, beléptem én is a cserkész csapatba.
0: Hány éves volt ekkor?
1: 16 éves voltam. Nem voltam egy ideális korú cserkészpalánta. Megtaláltam a helyemet a csapatban.
0: Kicsit ismerkedjünk meg közelebbről ezzel a világgal. Kik lehetnek cserkészek? Említette, hogy ön 16 évesen kapcsolódott be, de úgy tudom, hogy vannak kis cserkészek is, akik jóval fiatalabbak.
1: Igen, ez csapatonként egy picit eltérő. Nálunk 5-6 éves korban már lehet jönni cserkészkedni. Gyakorlatilag annak, hogy valaki a csapathoz csatlakozzon, nincsen semmiféle kritériuma. Az azonban, hogy valaki már cserkész fogadalmat, vagy cserkész ígéretet is, cserkészek ígéretet tesznek, ahhoz, hogy valaki cserkész fogadalmat tehessen, ahhoz azért már ennél jóval több kell, ki kell állni a próbákat, hogy valaki egy ilyen fogadalmat tehessen, egy ilyen fogadalomnak a jelentőségét megértse, ahhoz egy bizonyos érettség kell. Tudnia kell, hogy mit jelent az, hogy valamit megfogadni, hogy azért áldozatot kell hozni, amellett ki kell tartani ahhoz a fogadalomhoz, hűségesnek kell maradni, értse annak a fogadalomnak a szövegét.
0: Mennyire nyitott ez a mozgalom?
1: A mozgalom teljesen nyitott, korosztálytól független. Az a jellemző, hogy egy-egy csapat az azonos vallású. A vallásosság az egy nagyon fontos dolog, de ahhoz, hogy valaki cserkész lehessen, vagy cserkész fogadalmat tehessen, ahhoz nem feltétlenül kell mondjuk megkereszteltnek lennie, viszont ő a fogadalmában megfogadja azt, hogy híven teljesíti kötelességeit, melyek az Istennek is tartozik. Elköteleződést jelent már a vallásos élet és a vallásos életvitel mellett.
0: Képzeletben utazzunk vissza a múltba. Hazánkban 1912-ben alakult meg a cserkész mozgalom. Kik voltak a leghíresebb cserkészek?
1: 12-ben a Magyar Cserkész Szövetség alakult meg, komoly szervezeti formája itt a magyarországi cserkészetnek, de az első csapatok és az első őrsök azok már 910-ben megjelentek. 920-ban, amikor megalakult a Cserkész Világszövetség, akkor a Magyar Cserkész Szövetség ennek már alapító tagja volt. A leghíresebb magyar cserkész program vagy cserkész esemény a Gödöllői Dzsemboli, az pedig 933-ban volt. Azon már 30 ezer cserkész vett részt világ különböző országaiból, ez nem csak magyar cserkészeket jelentett. Sok híres magyar cserkészünk van, többek között Antal József, ő már ugye nincsen közöttünk, Bár Miklós Váci püspököt szeretném megemlíteni, aki emblematikus alakja a magyar cserkészetnek, Latinovics Zoltán, Sinkovics Imre színészek, Bőte Csaba Ferences szerzetes is cserkész volt, hosszú a sor.
0: Van-e olyan, ki az ön cserkész csapatában példakép?
1: A példaképekről beszélni mindig furcsa dolog, hiszen a cserkészet az alapvetően egy nevelő mozgalom, és a nevelésnek az egyik leghatékonyabb eszköze a példa. Példaképpen nekem például Erős Zsolt. Sokunk számára egy értelmetlen dolgot művelt, de aztán egy kicsit jobban belegondolunk, és kicsit megpróbáljuk az ő személyiségét megérteni. Ő azért a dologért, amiért élt, azért képes volt meg is halni.
0: Hegymászó volt.
1: Mert hegymászó volt, és hát sajnos ott lelte a halálát is. Nagyon fontos példaképpen nekem például Bőte Csaba, aki hihetetlen tiszta egyszerűséggel végzi azt a munkáját, amit végez. Mindig a megoldásokat keresi, és soha nem mondta azt, hogy elég a gyerekből, ne hozzatok többet, hanem akkor hozzatok még egyet, van még egy, akkor egy kicsit összép húzzuk magunkat, hadd jöjjön még egy, és gondoskodik azokról az emberekről. Egyszer tőlem kérdezték még, hogy kik az én példaképeim, akkor harmadik személyként a fiatalságomnak a hitoktatóját, akkori plébánosomat szeretném megemlíteni, Fila Lajos atyát, akinek a neve nem teljesen ismeretlen a hallgatók előtt. Ő nagyon egyenes, nagyon kemény vonalú, nagyon határozott és nagyon logikus gondolkodású ember volt. Ott nem voltak átmenetek ő nála. Ott tényleg, ahogy a Biblia is mondja, az igen, igen volt, a nem pedig nem. A fekete, fekete volt nála is, a fehér meg fehér, és ez a nemes egyszerűség, határozottság és egyenesség, ez mindig is tetszett nekem. mai napig ő belőle, vagy az ő általa adottakból élünk.
0: A 21. század gyermekének mit tud nyújtani a cserkész élet?
1: A cserkészetnek az alapvető módszere a cselekedve tanulás. Ez ma már nem egy olyan rendkívüli dolog, mert rengetegen átvették ezt a módszert, de amikor a cserkészet beindult több mint 100 évvel ezelőtt, akkor ez egy egyedülálló dolog volt. Úgy próbálunk meg a fiatalokból társadalom számára hasznos és talpra esett embereket nevelni, hogy közben közösségben vannak, cselekedve tanulnak, mindezt lehetőleg a természetben. Úgy próbálunk meg ezzel a cselekedve tanulás által hatni a fiatalokra, hogy jól érezzék magukat közöttünk, közösségben legyenek, tudjanak választóvonalat húzni az egyéni érdek és a közösségi érdek között, az egyéni érdekről le tudjanak mondani a közösségi érdek javára, és majd amikor felnőttek lesznek, és önálló életet kell élniük, és a saját lábukon kell állniuk, akkor talpra esett is hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Mindaz, amivel a cserkészet dolgozik, azok eszközök, amik ebbe az irányba visznek minket. Ez a kis közösségi élet, a táborok, a kirándulások, a foglalkozások, a próbarendszer, ezek mind eszközei ennek. Az, hogy a természetben vagyunk, az, hogy vallásos mozgalom a cserkészet. Nagyon fontos kiemelni, hogy az iskola és a család mellett az iskola szerepét és a család szerepét nem szeretnénk átvenni, nem is tudjuk. Mi egy olyan közösséget tudunk adni, és olyan körülményeket tudunk teremteni, amelyet sem az iskola, sem a család nem tud megadni.
0: Milyen törvényeik, jelképeik vannak?
1: Jelképeink közé soroljuk a törvényeinket. Van 10 cserkész törvényünk, illetve a cserkészsége az, hogy ezek nem tiltanak, hanem azt mondják el, azt írják le, hogy milyen egy cserkész. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazának és embertársainak tartozik. A cserkész, ahol tud, segít. A cserkész testben és lélekben tiszta. Tehát nem tilt, hanem irányt mutat leginkább. Nagyon fontos jelképünk a fogadalom, amiről itt már szó volt pár mondattal ezelőtt. Azok a fiatalok, akik kiállták a próbát, azok fogadalmat tehetnek. És aki fogadalmat tett, azt nevezzük igazi cserkésznek. Ez a fogadalom persze korosztályonként más egy kicsit, illetve hogy pontos legyek, a kis cserkészek nem fogadalmat tesznek, hanem ígéretet tesznek. Ez egy jóval egyszerűbb formája ennek az elköteleződésnek. Van egyenruhánk, ami egy nagyon-nagyon fontos jelkép. Az egyenruha az összetartozásunkat jelképezi, azon kívül pedig azt jelképezi, és arra emlékeztet minket, hogy egyformák vagyunk. Tehát amikor az alapító az első tábort, Baden Powell az első tábort Brownsea szigetén megrendezte, akkor tudatosan úgy választotta például ki a gyerekeket, akikkel ezt az egész módszert, az ő ötletét ki akarta próbálni, hogy abban legyenek gazdag és tanult szülők gyerekei, legyenek iparosok gyerekei, legyenek benne utca gyerekek, és mindegyikre egyenruhát adott, hogy ne lehessen látni azt, hogy ő egy gazdag családból származik, esetleg a másikat pedig a lelencházból hozta el. Van egy jelszónk a légyrésen, ez a világ majdnem minden nyelvére le van fordítva, és a világ számtalan országában ezt használják a cserkészek köszönésre, de a jó munkát köszönés, ami ez egy magyar specialitás, Magyarországon ez a jellemző, tehát mi inkább ezt a jó munkát, köszönést használjuk.
0: Hogyan jelentkezhet valaki cserkésznek? Esetleg önök toboroznak cserkészeket?
1: Hál' Istennek abban a helyzetben vagyunk, hogy nem kell toboroznunk, mert a gyerekek hozzák magukkal a társaikat, a kis testvért, a szomszédot, a barátot az iskolából. Gyakorlatilag azzal, hogy évente ez az 5-6 új gyerek megjelenik a csapatban, ezzel fönn tudjuk tartani a csapat létszámot.
0: Pázmány Péter nevét viseli az önök

0: Cserkész csapata, miért éppen az ő nevére esett a választás?
1: Hát ezt nem tudom elmondani, ennek kerestem az okát a régi iratokban is, de a mi csapatunkat 1924-ben alapították, 24 és 48 között működött, a II. Világháború ideje alatt szünetelt a működés, és ugye 24-ben, amikor alapították, akkor ezt a nevet választották. Amikor az öreg cserkészek 89-ben elkezdték a csapatot újjá szervezni, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a régi csapatot szervezik újjá, a régi számmal és a régi névvel. Megvan a régi zászló, még hál' Istennek. Ezt átmentették az öregek történelem viharaiban.
0: Nagy erekje az.
1: Igen.
0: Mit jelkép ez a cserkész lilium?
1: A cserkész lilium a cserkészet legismertebb jelvénye. Eredetileg ezt a szimbólumot Réden Powell Bipi adta, ugyanis egy iránytű tűjének a végén látta ezt a jelvényt, és akkor úgy gondolta, hogy az iránytű mindig a helyes irányt mutatja, illetve a lilium mindig a helyes irányt mutatja. Ez a cserkészeknek is a jelképe, ez a stilizált lilium. Ennek egyébként három ága van, és a hármas fogadalmunkra emlékeztet minket, ugye az egyik a kötelességteljesítés az Isten, a hazánk és az embertársaink iránt, a másik a segítőkészség mindenkor, minden helyzetben, és a harmadik ága pedig a cserkész törvények megtartását jelöli. Megint csak egy magyar sajátosság, szinte sehol a világon nincs ilyen, hogy a cserkész liliumnak az ágait egy korona, esetünkben a Szent Korona fogja össze.
0: Soroksáron működik a Pázmány Péter cserkész csapat. Hol találkozhatunk, milyen eseményeken a soroksári cserkészekkel?
1: A cserkész módszer egyik legfontosabb eleme az, hogy a cserkész élet, illetve a cserkész programok a természetben valósuljanak meg. A legjobb az lenne, vagy legalábbis én nekem az a vágyam, vagy azt szeretném, hogyha cserkészekkel leginkább az erdő mélyén lehetne ülés közben találkozni, de hát erre sajnos nincsen minden alkalommal lehetőségünk, mivel hát Soroksáron nincs is túl sok erdő. Rendszeres heti, kétheti összejöveteleinket azokat a plébánia a területén található Pázmáneum házikóban tartjuk, ez a csapatnak a gyülekezési helye. Csapat összejöveteleket is így szoktunk tartani, de igyekszünk a lehető legtöbb programot kint a természetben rendezni. Ugye vannak a nyilvános megjelenéseink, ünnepségek, kivonulók. Erre amellett, hogy buzdítjuk a cserkészeket, hogy ezeken a programokon vegyenek részt, emellett ezeknek az eseményeknek a lebonyolításában is szoktunk segíteni, legyen szó önkormányzati vagy egyházi ünnepekről természetesen. Ez is része a nevelési programnak, hogy hűséggel, kötelességteljesítés a hazánkkal és Istennel szemben. Elmegy az ember egy ilyen ünnepségre, tiszteletét teszi, megismeri az ünnepet, a hősöket, történelmünket ezen keresztül. Ez is egyfajta kötelességteljesítés, és mint ilyen eszköze ennek a nevelésnek.
0: Ha cserkészekről beszélünk, akkor bizonyára nagyon sokak számára ismerős a kifejezés a jamboree. Mi is ez a jamboree?
1: A jamboree ez egy óriási dolog, már csak méretét tekintve is, ez a cserkészeknek a világ találkozója, és a cserkészeknek a legrangosabb nemzetközi eseménye. Ezeket a jamboree-kat általában 4 évente tartják, az első ilyenre 1920-ban volt példa, azóta rendezik meg ezeket a világtalálkozót, az utolsó pedig 2015-ben, tavaly nyáron volt Japánban. Ez szám szerint a 25. jamboree. Ezeken az eseményeken jellemzően több tízezer fiatal jön össze a világ különböző részeire, például Japánban most 33 000 cserkész táborozott együtt.
0: Ő részt vett már ilyen jamboree-n?
1: Nem, nekem jamboree-ra még nem volt lehetőségem kijutni. Egyetlen nemzetközi eseményen sikerült részt vennem, ez egy cserkésztiszti találkozó volt 2 héttel ezelőtt Angliában, a Gilwell Parkban, ami hát mondhatjuk azt, hogy a cserkészetnek a bölcs. Gilwell Parkban, ami hát mondhatjuk azt, hogy a cserkészetnek a bölcső

0: barátokat, és a családomat is ettől a mozgalomtól kaptam szinte. Engem az a gondolat hajt ebben a munkában, hogy minél több emberrel megismertetni mindazt a szépet, meg jót, amit a természetben találunk, és ezen keresztül megismerni a jó Istent és az ő szépségét és jóságát. Úgy gondolom, hogy egy fiatalnal ma, vagy egy gyerekkel az egyik legjobb dolog, ami történhet az, hogy a szülei beiratják cserkésznek, vagy beáll cserkésznek. Mert nagyon jó közösséget ad, nagyon jó programokat ad, egészséges környezetben, kint a természetben. Rengeteg olyan dolog van a cserkészetben, amiben az illető kiélheti magát, vagy felfedezheti azt, hogy mi az, ami az ő életpályája vagy hivatása. A cserkészet egy nagyon szerteágazó dolog, mert a népdaléneklésről az ejtőernyős ugrásig mindent ki lehet próbálni a cserkész mozgalmon belül. És ezen a hatalmas skálán előbb-utóbb mindenki megtalálja azt a neki való foglalkozást, vagy foglalatosságot, vagy valamiféle hivatást kap arra, hogy esetleg ő újságíró akar lenni, mert megpróbálta a cserkész újságba írni két cikket, és neki az nagyon jól sikerült, és akkor a harmadik, negyedik után elkezd utána nézni, hogy hogy kell egy jó cikket megírni, hogy kell egy újságot szerkeszteni, vagy elkezdett elsősegélyt tanulni a cserkészeten belül, és kiderült, hogy ő nagyon szereti gondoskodni az emberekről, vagy szeret segíteni az embereken, és akkor elment orvosnak valaki. Számos ilyen példa van.
1: Gondolom, a barkácsolást ki lehet próbálni, kinek milyen kézügyessége van.
0: Igen, mindent ki lehet próbálni, ugyanis a cserkésztábor is arról szól, hogy a cserkészek kivonulnak a természetbe, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy elvonulnak a város zajától, elvonulnak abból a komfortból, abból a kényelmes közegből, amiben élnek, és valahol a világban megteremtik a maguk kis világát. Tábort építenek, az egy kis város. Annak a városnak van egy rendőrsége, aki vigyáz rájuk éjszaka. Annak a városnak van egy orvosa, aki egyébként mondjuk a tábori felcser. Annak a kis városnak van egy kórháza, amelyik elsősegélysátor. Annak a tábornak van egy kikötője, ahol a kenuk állnak. Van egy konyhája, amit a tábortűz jelent. Van egy kis temploma, amit a táborkereszt és az odaépített oltár jelent, és berendezzük ott a mi kis életünket. Elkezdjük élni a cserkész életet, és a cserkész törvények és a cserkész módszerek az, amelyek meghatározzák, hogy milyen rendben, milyen szabályok mentén zajlik az élet abban a kis városban, ott az erdő közepén.
1: Ez egyfajta szocializációs lehetőség is a gyerekeknek.
0: Igen, igen, nagyon, ez is egy alapvető célunk, hogy megtanuljanak a cserkészek gondoskodni magukról és egymásról. Legyen szó egy paprikás krumpli megfőzéséről, vagy egy folyón való átkelésről, vagy sebbekötéséről.
1: Önök hova vonulnak ki? Hol vannak ezek a városkák?
0: Igyekszünk mindig máshova menni. Általában minimum 10 év. Voltunk már a Mátrában, voltunk már a Pilisben, a Börsönyben. Az idei év ez egy nagyon különleges volt, ugyanis az elmúlt egy évben ünnepeltük a csapatunk újjáalakításának a 25 éves évfordulóját. Most a nagy táborunk az Tason volt, a Rózsa-szigeten. Vízparti tábor volt, volt kikötőnk, volt kis templomunk oltárral és kereszttel.
1: Hányan vannak most a Pázmány Péter cserkész csapatban?
0: 53-an vagyunk, aktív tagjai a csapatnak. Ez 7 őrsöt jelent, és a vezetőséget, a legkisebb 5 éves, a legkisebb tagunk, és a legidősebbnek hát biztos, hogy 80 fölött van.
1: Ki a fenntartó?
0: A Soroksári Nagyboldogasszony főplébánia, és a plébánia területén van egy házikó, és abban működik a cserkész csapat, itt van a felszereléseinknek egy raktára, itt tartjuk az összejöveteleinket, itt zajlik a cserkész élet.
1: Hogyan képzeljük el azt, amikor a Pázmány Péter cserkész csapat tagjai sürögnek, forognak egy ilyen takarítási világnapon?
0: A takarítás

0: Villánynapi Soroksáron egy meghirdetett önkormányzati program, amivel mi bekapcsolódunk, és egészen egyszerűen, ahogyan az összes többi soroksári lakos, mi is fölvesszük a gumikesztyűt és a szemetes zsákot, és azon a helyen, ahol éppen takarítás van, ott besegítünk. Igyekszünk láthatóvá tenni valamilyen úton, módon azt, hogy mi cserkészek vagyunk, nyakkendőt kötünk, vagy esetleg egyenruhába végezzük ezt a munkát. Mi nagyon figyelünk arra, hogy a cserkésztáborban a hulladékot például szelektíven gyűjtsük. Amikor elhagyjuk a táborhelyet, az alapító is így búcsúzott el a cserkészektől az utolsó levelében, hogy hagyjátok azt a világot egy kicsit jobb állapotban, mint ahogy megkaptátok.
1: Terveikről?
0: Vannak terveink és vannak álmaink. Szeretnénk körbe biciklizni a Balatont, a cserkészekkel, szeretnék a vezetőimmel eljutni a Magas Tátrába, szeretnénk eljutni egy vitorlás táborba, szeretnénk megint eljutni Tiszatóhoz egy evezős túrára. Itt vannak álmaink is, hogy nagyon jó lenne Soroksáron egy csónakház, ahol a hajóinkat tárolhatnánk, ahol össze lehetne jönni egy kicsit.
1: Kik a társai ebben a nagyon szép munkában?
0: Hát az első és legfontosabb társaim a családom. Az én feleségem is cserkész, cserkészvezető, a gyermekeim is cserkészek.
1: Ők hány évesek?
0: A legkisebb 6 éves múlt, ő még csak kis cserkész jelölt, a középső 9 éves, ő már kis cserkész, és a legnagyobb pedig 11,5 éves, ő már cserkész fogadalmat is tett. De ő rajtuk kívül a 4 testvérem közül 3-an szintén cserkészek, a húgom az nagyon aktívan részt vesz a csapatmunkában, és nagyon komoly támaszom, a sógorom, a sógornőm, ők is mind cserkészek, úgyhogy ha nálunk összejön a család, akkor a cserkészet biztos, hogy egy állandó beszédtéma. Nagyon komolyan tudok támaszkodni a szüleimre, nem utolsó sorban a csapatnak a vezetősége, ez a körülbelül 12-15 fős társaság, akik fiatalabbak jóval, mint én, ők azok, akik konkrétan a gyerekekkel foglalkoznak, őrsöt vezetnek, programot szerveznek, egyenruhát varnak, főznek a táborokban. Szóval igazi csapatmunka.
1: Itt is kívánhatnék, mint az, hogy mind a tervek, mind az álmok valósuljanak meg. Hogyan köszönjünk el egymástól a beszélgetés végén, ami cserkészekhez illő?
0: Hát jó munkát kívánok a Mária Rádió munkatársainak, és én tudom, hogy ez mit jelent, mert ugye én is a munkámat, a cserkész munkámat öngéntes alapon végzem. Ez szerintem nagyra értékelendő.
1: Azt kívánom, hogy legyen jó egészsége, hite, ereje ahhoz, hogy ezt a nagyon szép önkéntes munkát tovább csinálhassa a Pázmány Péter cserkész csapatban. Nagyon köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, múlt alkalommal a Katolikus Egyház nagy katekizmusának utolsó negyedik részletének a magyarázatába kezdtem, ami az imádságról szól, legrövidebb, de nem a elhanyagolhatóbb része a Katolikus Egyház katekizmusának a tanításában. Mert az első rész, ha hiszek egyet, magyarázza hitünk nagy titkait, Istent, Jézus Krisztust, egyházat. A második rész az üdvösség misztériumait, más szóval a szentségeket. A harmadik rész, hogy hogyan kell élnünk, 10 parancsolatot, hegyi beszédet, Jézus tanítását, és a negyedik rész az imádságot. Múlt alkalommal egy ilyen általános bevezetőt mondottam, hogy az imádság az végig kíséri az ember életét. Ez nem olyan, hogy az ember már évszázadokat, évezredeket élt, és akkor kitalálta az imádságot. Nem valamiképpen kísérte az életét. Mert az ember élete az mindig az Istenre irányult volt, ha más nem úgy, hogy hitt az örökké valóságba, vagy a halottaknak valamiféle továbbélésébe. Innét számíthatva az ember. És az imádság általános emberi jelenség. Említettem, hogy valamilyen formában még az ateisták és materialisták is imádkoznak, fohászkodnak, és az imádságnak óriási kultúrája van Távol-Keleten, a nem keresztény vallások körében is. Ami érdekes, hogy Európában már nagyon nagy teret kaptak a jóga, a zen, ezek a meditációk, amiről a Katolikus Egyháznak az a véleménye, hogy esetleg mint módszert használhatja egy ember abban, hogy jobban el tudjon merülni, mélyülni, de a tartalmával nem azonosulhat. Ugyanis ezekben a távol-keleti imádságokban fordul az emberek figyelme, hanem sokszor csak önmagukra, hogy mit tapasztalnak meg a testükben, pszichológiájukban, amikor meditálnak. Hát maguk a relaxációs tanfolyamok is valamiképpen ezt szokták elősegíteni, hogy az ember összeszedettebbé váljék. Magam is, mikor kineveztek spirituálisnak, hogy elmentem egy ilyen relaxációs tanfolyamra, hogy legyen mégis fogalmam arról, hogy mit csinálnak ott az emberek. Ja, jó emlékszem, hogy egyik ilyen gyakorlat alkalmával el is aludtam ott a relaxációban. Aztán, hogy közeledtünk az imádságok fejlődésében, eljutottunk az Ószövetségig, a kinyilatkoztatott vallásig. És a kinyilatkoztatott vallásban is fejlődés van az imádság területén. Maga Jézus is tanította az apostolokat imádkozni, sőt, hát ők maguk is kérik, hogy taníts minket imádkozni. A Csak egy kis közbevetett gondolat, hogy nagyon sok embernek az a problémája az imádság területén, ha még gyerekkorában megtanították valamire imádkozni, mert ez volt a tapasztalata már korábban is a hitoktatóknak, hogy egy keresztvetésig nem jutott el a gyerek, amikor eljött a hit arra. Ha még megtanították imádkozni, azokkor nagyon kis egyszerű imádságok voltak, és megmaradt annál a szintnél. És amikor felnőtté vált, nyilvánvaló, hogy elhagyta ezeket az imádságokat. Majdnem olyan, mint hogyha valakit az irodalmi műveltségben meghagyták volna az óvodai versikéknél. És akkor fel akar idézni, akkor búj-búj zöldág, zöld levelecske, és akkor ezt tudnám mondani. De mondjuk egy komolyabb vers már nem jutna eszébe, vagy nem is olvasott volna. Hát így van az imádság területén is. És hát az a lépcsők az Ószövetség, vagy először a teremtéshez kapcsolódik az imádság Ábelnél, bemutatja az áldozatot, Ábrahámnál a meghívás, hogy hívja őt egy belső hang, hogy menjen el az ígéret földjére, közben valamiféle áldozatokat mutat be, Jákobnak még egy Isten élménye is van, a Jákob a Jábok folyónál, és aztán hatalmas lépés, amikor már a letelepedett nép Isten házát épít az imádság számára. Dávid nem építheti föl, mert bűnt követett el, holott az ószövetségi hagyomány ő hozzá köti a zsoltárokat. Hát ezt tudjuk, hogy ez egy kis túlzás, de hogy valamiféle zsoltár maradt tőle is, az egészen bizonyos. És hát ugye Salamonnak is ott vannak az imádságai, az Ószövetség nagyjainak is, de egy külön fejezet az Ószövetségben a zsoltár. És ez azért is különösen fontos, mert ez nem ószövetségi imádság csupán, hanem átvezet az új szövetségbe. Ha azt mondjuk, hogy a ószövetségbe benne rejtőzik az új szövetség, már Szentírásban, de az újban kinyilvánul, akkor talán legjobban a zsoltárokra vonatkozik ez, mert mind a Ószövetség népe imádkozta, mind az Új Szövetség népe, csak már mi egy más szempontot is alapul veszünk, amikor

0: Akkor imádkozunk Zsoltárt, hogy úgy vesszük, mint az egyházatság mondták, hogy ezek a Zsoltárok már az eljövendő Jézus Krisztusról szólnak. És a Zsoltárokban valóban olyanokra találunk, amit maga Jézus is úgy imádkozott, hogy tudunk róla. Mert hogy Jézus ismerte az összes Zsoltárt, abban nem kételkedhetünk, hiszen a zsidóság fejből mondta a Zsoltárokat. Még a papság is, amikor hangosan breviáriumozott, mert annak a Zsoltárok adták ki a törzsanyagát, és nem úgy volt, mint most a új Zsolozsmában, hogy mondjuk egy hónap alatt kerülnek sorra a Zsoltárok, hanem régen egy hét alatt elmondta a papság. És ez egy nagyon hosszú imádság volt a breviárium, úgy is mondták, hogy ónusz egy ilyen teher a papok számára, amikor azt imádkozták is, hangosan imádkozták. Így mondták a moralisták régen, hogy a lábitusok az ajkak moveáltassanak, mozgattassanak, amikor valaki a Zsoltárt imádkozta, nehogy az legyen, ó, ezt már ismerem, ezt is ismerem, emiszt is ismerem, hanem ki kellett mondani. Ennek az a nagy haszna volt, amikor börtönbe kerültek a papok, akkor nagyon sokan, ha voltak többen egy cellába, egyik elkezdte a Zsoltárt, valamelyik megakadt, a másik folytatni tudta, meg kívülről tudták. Most a mi időnkre talán a protestánsoknál van ez, hogy ugye ők sok Zsoltárt énekelnek, és tudják is dicsérendő módon. Boris Zsigmondról jegyezték föl, hogy amikor meghalt a kisfia, akkor napokig nem is beszélt, hanem hangosan Zsoltárokat énekelt. Hát ő egyrészt református lelkésnek tanult, másrészt pedig hát benne volt a református Isten tisztelet ismeretében, és ezeket fejből tudta énekelni. Most a zsinati utáni liturgiában nálunk is helyet kapnak a Zsoltárok, általában az olvasmány és a szentleszke között vagy mondjuk, vagy énekeljük. Zsoltárokról az Isten népe lelki tapasztalata van benne, úgy, hogy valamiképpen ritmusosan, versei szedhetően imádkozni, vagy olvasni lehet. Ezért is az, hogy Zsoltár Psalmus, az azt jelenti, hogy a húros hangszerrel kísért ének. Ugye Dávidról tudjuk azt, hogy tudott lanton és hárfán, és ő is énekelt sok ilyen istenes éneket, ezért is úgy tartotta később a zsidó hagyományos, mind Dávid írta. Hát most itt nem megyünk bele az introdukciós és exegetei kérdések, tehát a nagyon mély elemzésbe, de annyit mondhatunk, hogy a Zsoltárok hosszú idej alatt alakultak ki, fejlődtek, mint a népdalok, és több volt, mint 150. Csak 150 került be a Szentírásba. Úgy lehet megtudni, az ember imádkozza a Zsoltárokat, vagy akár a Szentírásnak ezt a részét, hogy melyik a régi, ami nehezen érthető. Ami nehezen érthető benne, a biztos, hogy a legrégebbi időkből való. Tudom én, a galamb szárnyán fénylik, így úgy, amúgy a fény, és akkor tehát mindjárt rátér a korabeli helyzetre, juhokra, pásztorokra. Nem találunk benne sokszor összefüggést, mert valamiképpen hasonlítanak a régi embernek a mondókáihoz, most elnézést, hogy így mondom, holott kinyilatkoztatott írásoknak tartjuk őket. Alapvetően dicsőítés volt a zsoltároknak a feladata. Ha a zsoltárok összességét nézzük, akkor a legtöbbje mindig dicsőíti az Istent. Ez hozzátartozik az ember természetéhez, hogy valamit dicsőítsen, ha más nem a sztárokat, politikusokat, influencereket, de valami dicsőít az ember. Akkor jár jó úton, hogyha Isten dicsőíti. És a zsoltárok ezt tették. És ezért is a Tehilim szó az, hogy dicsőítést jelent. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy ezek a zsoltárok megtanítanak bennünket arra, hogy hogyan válaszoljunk kinyilatkoztatott isteni szóra. Mert minden van benne. Tanítás, profétás, profétálás, háladás, panaszkodás, hogy mit nem mondjak, átkozódás. Ezek az úgynevezett átok zsoltárok. Nem nagyon akarnék felolvasni, mert van egy pár, amiben nagyon kemény átkokat mond az ellenségeire a zsoltáros. Őszinte imádság. Tehát ami benne volt a lelke mélyén, azt kimondta. És az Ószövetség még nem azon a szinten volt az ellenség szervezet kérdésében, mint amit az Úr Jézus nekünk hagyott és példaként megmutatott az átok zsoltárokban. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy azért az új szövetségben is vannak olyan részek, amikor kemény szavakat mond az Úr Jézus. Távozzatok tőlem, átkozottak, mondja a végső ítéleten. Mert Jézusnak is van kemény szava azokhoz, akik megártalkodtak, és nem akarják meghallgatni a szívükben megszólaló lelkiismeretet. Ugyanakkor a zsoltárokban hullámzik az érzelem, mert benne van egyszerre a dicsőítés, a háladás, épp ez a ellenségnek való rossz kívánság, benne van az öröm, a sírás, mert az emberi érzelmek váltakozása megmutatkoznak a zsoltárokban. Dostojevszkinél olvasom, hogy mikor börtönben volt, akkor egy zsidó ember, talán rabbi volt a raptársa. És hát az is mondta a zsoltárt. És volt, mikor egyik pillanatban egy felújongott, nevetett, a másik pillanatban meg sírt. És akkor hát kérdezte tőle, hogy van nálad ez a érzelmi váltakozás. És mondta, hogy hát amikor Jeruzsálem pusztulására gondolok, akkor kiúlik a könnyem. Amikor az Isten vigasztal, hogy a Jeruzsálemet újraépíti, mi több, eljön majd a messiás ideje, akkor meg örvendezem. Tehát ez egyszerre így benne van, és a gyülekezetnek a zsoltárai voltak ezek imádságai általában. Tehát egyes ima is volt, de váltakozva a gyülekezet, a szinagóga mondta ezeket a zsoltárokat. Utal is többször arra, hogy ő milyen jó, amikor együtt vannak a testvérek. Zsoltáros mondja, hogy milyen jó és édes dolog, amikor együtt vannak a testvérek és imádkoznak. Ezt ugye a régi papok a vendéglátás alkalmából latin breviárium alapján mondták, hogy exsequam bonum, exequam bonum, et jucundum fratris habitari in unum. Hogy milyen jó és édes dolog, amikor együtt vannak a testvérek. 150 Zsoltárnak van azért logikája, hogy hogy épül föl. Ugyanis rögtön a elején fölveti az ember életnek a lehetőségét. Hát így szól az első Zsoltár. Én most természetesen nem fogom itt a 150 Zsoltárt elemezni, mert erre most nincs idő. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfót űzők közé, aki örömért leli Isten törvényében, parancsairól elmékedik nappal és éjjel, olyan, mint a vízpartján ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, s levelei nem hervadnak, siker koronázza minden tettét. Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Fejvához hasonlók, amelyet sodor a szél. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. A spirituális koromban sok Zsoltárt magyaráztam a papnövendékeknek. Visszaemlékszem arra, hogy amikor ezt a Zsoltárt magyaráztam, akkor aktualizáltam nekik, hogy egy boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem járja a bűnösök útját. Mondtam azt, hogy vannak olyan helyek, ahova nem szabad elfogadni a meghívást. Nem szabad elmenni. És még akkor nagyon közel voltunk a rendszerváltás előtti időkhöz, ugye a békegyűlésekhez, meg hasonlókhoz. Mondtam neki, hogy én ilyen meggondolások alapján sem soha nem mentem békegyűlésre. Egyetlen egyen voltam 5 éves koromban, amikor az egész szemináriumot, hogy így mondjam, kivezényelték, és nem akartuk azt, hogy feloszlassák ugyanúgy a szemináriumunkat, mint annak idején 1959-ben teljesen feloszlatták a szemináriumot, alig hagytak benne valakit, mert nem mentek el a békegyűlésre. Tehát ezt mindig lehetett aktualizálni, hogy mindegyik Zsoltárt, hogy tiszta lelkiismerethez hozzátartozik az, hogy élete folyamán keresse az ember az igaz utat. És hogyha letért volna róla, akkor azonnal jöjjön vissza az igaz útra. A Zsoltárokat nem csak a zsinagógai istentiszteleteken imádkozták, énekelték, hanem a zarándoklatokon. Amikor mentek Jeruzsálembe, ugyanis minden évben, akik ilyen egy-két napi járásföldre voltak Jeruzsálemtől, akkor azokra kellett menni Jeruzsálembe, a templomba. És azt az utat ilyen istenes lelkülettel kellett megtenniük. És amikor a 12 éves Jézus is megy a templomba szüleivel, aztán ott is marad, akkor mindig a Zsoltárokat, az úton lévő embernek a Zsoltárát imádkozták, hogy meglátták a templomot, mindjárt fölújjunknak, hogy ime itt állnak lábaink, ugye Jeruzsálem, és hát öröm tölti el őket, és dicséretet mondanak. Aztán, amikor nagy bánatuk volt, akkor is a zsoltárokhoz folyamodtak. Az Úr Jézusnak van egy nagyon keserű imádsága a kereszten. Valaki úgy gondolhatná, hogy hát Jézus ottan a végső nagy szenvedésében magától mond egy imádságot, amikor ott ilyeneket mond, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Valójában zsoltárt imádkozott. Ja, számozás az eltér a zsoltároknál, egy-két számmal, ezt lehet a 22-es, 21-es zsoltár néve megmondani, megszólítani, de az így kezdődik, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos énekemtől? Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod, hogy szólítalak éjjel, s nem adsz feleletet. Mégis te vagy a szent, aki Izrael szentélyében lakik. Ez egy nagyon hosszú zsoltár. Tehát az Úr Jézus ott a zsoltárt imádkozza a kereszten. És ugye a zsoltár az otthon érzetet is kifejezte. Azt a 23-as vagy 22-es zsoltár, az Úr az én pásztorom kezdetű zsoltár, pontosan ezt fejezi ki. Kant, Immanuel Kant azt mondta, hát egy evangélikus ember volt, hogy ez a zsoltár számára az irodalom csúcsa. A 23. vagy 22. zsoltár, ami az Isten jó pásztorságáról szól. Lehet ebből ezt is ismerjük, de ez a rövid zsoltár, ezt így imádkozzuk. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken tanyázhatok, a nyugalom vizéhez terel, s felüdíti lelkemet, igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, s pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára, fejemet megkented olajjal, s poharam színültig töltötted, kegyelmed jóságot vezet életem minden napján, s az Úrházában lakhatom örök időkön át. Valóban nagyon gyönyörű zsoltár, amely az Isten atyaságát mint egy elővételezi, mert általában a zsidók örökkévalónak, magasságbelének, Úrnak szólították, Jahvének is csak a nagy engesztelési napon, és hogy ő a pásztor, aki olyan, mint egy jó atya, az már ebben a zsoltárban is fölcsillan. Nem véletlen, hogy Jézus önmagát jó pásztornak mondja, hogy rá rímel erre a zsoltárra az ő önmaghatározása, hogy kicsoda ő. Mert ugye mindent mondtak róla, itt viszont azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. De ebben benne van isteni öntudata is. Ugyanis ezt a ószövetségi zsoltárt vesszük alapul, akkor ott egyértelműen Istenről szól. Ő pedig azt mondja, hogy ő a jó pásztor. Tehát ő az, aki azonos az atyával. A zsoltárokban sok öröm is van. Hát minek örült a zsoltáros? Örült a teremtett világnak. Nagyon sok zsoltár a teremtés himnusza a teremtett világnak. Én most nem olvasom végig a 139-es zsoltár, de ez egy gyönyörű, szép himnusz a teremtett világról. Végigveszi azt, hogy mit látunk a világban, milyen dolgokat, és ebbe én benne vagyok, és az Isten mindent tud rólam. Tudja azt is, ha állok, ülök, meg minden. A teremtett világ az valamiképpen az emberért van. A bűnbocsánat öröme is benne van a zsoltárokba. A nagy híres bűnbánati zsoltár az 50. zsoltár. Azt hozzákötik Dávidnak a bűnbeesése utáni mondott imájához. Mert ugye Dávid nagyon súlyos bűnt követett el, amikor a Uriás ugye a Becsabé férjét, Uriást megölette, hogy őt elvehesse, akkor nem csak hogyha házasságtörést követett el, hanem gyilkosságba is esett. És amikor Nátán proféta rádöbbenti bűnére, akkor ő igen megrendül az ószövetségi írások szerint. És hozzákötik Dávidnak ekkor mondott imájához, ami hát így van, hogy könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas vagy és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben. Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, amikor anyám fogant, de nézte az igaz szívben leled örömöd. Taníts meg hát a bölcsesség titkára, hincs meg izsóppal, ez egy ilyen növényféle, és megtisztulok. Most meg a hónál fehérebb leszek, hadd halljam örömnek és boldogságnak a hírét. Tehát a bűnbocsánatnak az öröme, ami kézzelfogható válik nálunk a bűnbánat szentségében. Aztán ott van, hogy az Isten irgalmas az emberhez a bajában is, amikor nagyon sok szenvedése van, és panaszkodik a régi temetési ének, a Circum de Deiromt, amit énekeltek, az egy zsoltár volt, hogy körülvettek engem a halálnak kínjai. Ugye a liturgia használta ezeket. Aztán benne volt az eszkatológikus öröm, az, hogy eljön majd a jóknak az ideje, úgy föl-föl csillan ezekbe a zsoltárokban már az üdvösség. Természetesen nem úgy, mint az új szövetségben, de hát azért az is benne van. Aztán az Isten látás öröme, azt mondja a 80-as zsoltár, hogy arcodnak fényét ragyogtasd föl, és hozz nekem szabadulást, Uram, hogy megláthassam az Isten arcát. Az Ószövetség úgy tartotta, hogy aki meglátja az Isten arcát, az meghal. És ezért ilyen Isten élmények mindig hozzá voltak kötve a megrendüléshez. Izaiásnál is, Mózesnél is, és másoknál is. Ők azt mondták, hogy el fog jönni az az idő, amikor meglátjuk az Isten arcát. És ezt is megénekelte a zsoltáros. A zsoltár az újszövetségi olvasatában már olyanná válik, mint a maga Jézus mondaná, mert maga Jézus is imádkozta ezeket a zsoltárokat, amikor kérték az Urat, segítsen rajta. És mondja, hogy az Úr Jézus, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Szóval benne van az Isten utáni vágyódás, mint a szarvas kívánkozik a borrás vizére, úgy vágyódik hozzád a lelkem, Istenem. A 144-es zsoltár. Miután a zsoltárokról nagyon sok fordítás készült, az egyrészt gazdagodást hozott, másrészt pedig sok-sok fajta megközelítést. Úgy tudjuk, hogy Vezerédi Szabó István, ez egy protestáns prédikátor volt, aki úgy először magyarította a zsoltárokat, hiszen a Ószövetség teljes fordítása az még váratott magára. Aztán hát sokan mások, Szent Molnár Albert, talán nem mindig híven, de nagyon patinásan fordította le a zsoltárokat, hogy pörölj Uram pörölőimmel, az irodalmi értékűek azok a zsoltár fordítások. Magyar földön is, katolikusok részéről is sokan lefordították, hát az a Káldi György, akinek az idén van Biblia kiadása, a 40. évfordulója, az szintén az Ószövetségi zsoltárokat is lefordította, nagyon jól és érthetően. Költői módon fordította Sík Sándor. Ugye költő volt, az ő zsoltár fordítása is nagyon híresek. Aztán hát a zsoltárok arra is jók, hogy az ember egy ilyen elnyugtatott lélek állapotba kerüljön. Amikor ők a zsoltárt imádkozták, akkor kórusok váltakoztak. Még most is úgy van a szerzetes közösségekben, hogy egyik padsor mondja, másik padsor mondja. Újabban, ez ugye a 90-es években lett, most idézőjelben téve divattá, hogy nagyon nagy szüneteket tartottak a zsoltározásba bizonyos közösségekbe. Az sose volt jó, mert mindig arra lestek, hogy mikor kezdél a másik. És hát az volt a jó, amikor üteme volt a zsoltározásnak. Régen, amikor szerzetesek imádkozták, akkor ütemesen imádkozta egyik vagy másik padsor. és ebből adódóan úgy volt egy ilyen belső ringása. A zsoltároknak az átelmékedését azt meghagyták a külön magyarázatokhoz. Amikor az volt, hogy vették a zsoltár szövegét, ez volt a lekció. Utána magyarázták, hogy a meditáció, az elmékedés volt a következő lépés róla, aztán ugye, hát ugye a szemlélődés, elmerengés. Na most, hogyha valaki ezt úgy megtette egy-egy zsoltárral, amikor ütemesen imádkozták, akkor ez a tudás mögötte volt. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogyha irodalom órán egy-egy verset alaposan kiveséztünk. A tanár magyarázta Vörösmarty vén cigányát, vagy Arany János valamelyik versét. Sorról sorra. És akkor, amikor már olvastuk, sőt későbbiekben, évek múltán, azért az a magyarázat tudás ott volt mögötte. Tehát akkor már még egyszer olvasta az ember, tehát mint egy úgy meditált róla az ember. És hát így vették ők is, hogy a szerzetesek, hogy alaposan átimádkozta, átelmékedték, és akkor már lüktetőleg tudták imádkozni. Tudjuk azt, hogy a zsoltárban van egy ilyen kifejezés, hogy imádságom napjában 7-szer szól. Ebből adódóan a szerzetesek 7-szer imádkoztak zsoltárt. Volt a korai, a matutinum, aztán utána volt a reggeli imádság, napközi imádság 3, vesperás esti, volt éjszakai imádság. Most már csak a szemlélődő szerzeteseknél van az, mondjuk kartaúziaknál, hogy fölkelnek éjfélkor, minden éjfélkor, és imádkoznak zsoltárt. Miért akkor? Mert úgy tartották, hogy az éjfél, az, miután egy napszakot veszünk alapul, olyan, mint a halál. Elkezdődött reggel 0:01 az életünk, és éjfélkor megszűnik. A semmibe hullás, és ekkor kell legjobban imádkozni. És ezért az éjszakai imádságot, az éjféli imádságot is nagyon fontosnak tartották. Tehát így a napszakok közül, hát most már az van, hogy ugye, legalább a reggeli és a délutáni imádság, a vesperás, az a két tartó oszlop maradjon meg a zsoltározásban és a zsolozsmában. A 150. zsoltár, hát az egy dicséret, rövid zsoltár, befejezi a zsoltár irodalmat. Az elején ugye föltette a kérdést, vagy felvetítette, hogy melyik úton jársz, járj a jó úton az életedbe, abban lehet öröm, vigasság, fájdalom, minden, de a végének Isten dicséretté kell válnia. Hát én is ezt a Isten dicsérő éneket szánom itt a befejezésre. Záró dicsőítés. Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi várában, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességért, dicsérjétek trombita szóval, dicsérjétek citerával és hárfával, dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral, dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával, minden élő dicséri az Urat. Alleluja. És ez az alleluja egyébként is azt jelenti, ez a héber szó, hogy dicsérjétek Istent. Hát mi is dicsérjük az Istent a zsoltáros szavával is. A zsoltárok végén nem szokott, vagy a Bibliában nincsen ez a glosszolália, vagy nem glosszolália, hanem a glória, de Szent Ambrus bevezette, hogy az új szövetségnek legyen ez a záró dicsőítése minden zsoltár végén. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyaka tekézését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
2: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenekért, amen!
3: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Elsősorban imádkozunk a betegekért, a rászorulókért, mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Szeretettel kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetté, meghalt és eltemetté. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus arany szentegyházat, a szentek közösségét,

0: megkísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítéked. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját, amikor a végtelen világosság belemerül a bűn fenetetlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet telhét nyújtja nekünk minden gyógyír, minden szenvedésünkben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyok!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A megostorozáskor Jézusra azok a csapások zuhogtak rá, amelyeket egymásnak készítünk, az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata volt is lesz, a gyengébb, az ártatlanabb. Amit egyel, a legkisebb közül tettetek, velem tettétek. Miattunk szenvedett. Báránként szótlanul állt előttünk, testében tetőtől talpig vérbe borulva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megosztolosszak.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vigyázz be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszony!

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg

0: bizalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, nem, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönnön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyos is Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hordó tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kívánatára.
2: A fajdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is ránk gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és az égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Kedves testvérek, nagyon köszönjük, hogy ezen a szép Mária ünnepen együtt imádkozhattunk. További áldott imádságos napot kívánunk sok-sok szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
4: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 20-a. Harcold a hit harcát szép hitvallással. Ezt Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében olvassuk a 6. fejezet 12. versében. Harcold a hit harcát szép hitvallással. Jézus Krisztus vallástételére emlékezteti az apostol Timóteust. Az Úr Jézus Krisztus tanúságtétele az önmegtagadásban és a kereszthordozásban áll előttünk, egészen megváltó haláláig. Ez a szép hitvallás ma is. Meghalt és feltámadott Úrról szóló bizonyságtétel. Ez a szép hitvallás ma is. A megváltásról szóló bizonyságtétel. Ez a szép hitvallás ma is, ha kell, önmegtagadással, kereszthordozással, mint halálig. Hiteles tanúságra lenne szükség, és nem az önmegvalósító, uralkodó, vagy önmaguk hitében élvezkedő keresztényekre. Nem jó szenvedni, persze, természetesen. Nem jó betegnek lenni, nem jó meghalni. Betegeskedés lenne ilyenen gondolkodni. De vannak olyan idők, amikor csak ez a mód adatik a szép hitvallásra. Vannak idők, amikor csak ez a mód, akár a szenvedés elfogadása adatik a hit nemes harcának a megharcolására, az örök élet megragadására. Vannak idők, amikor csak ez a mód, a szenvedés adódik a tága kincs megőrzésére. Ehelyett mi vaskosan berendezkedtünk ebben a világban, bizonytalan itteni gazdagságokban reménykedve, a krisztusi jövővel nem számolva. És még a missziónk is csak erről szól, hatalmi, helyezkedő és módszerbeli kérdésekről. Nagy baj ez. Erre figyelmeztet bennünket Pál a Timóteusnak két levélben. Harcold a hit jó harcát, szép hitvallással. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején? Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább? A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten, a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
4: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozunk ekkor. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézus, te apostolokat választottál ki, hogy a te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és téged tudjanak követni. Amen.
4: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírperce. Szeptember 14-én kezdtem meg működését az Axióma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai Nagy Szentterész templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axióma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Azbej Tristán volt államtitkár, aki a Szent István Lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai Nagy Szentterész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája Rónaszéki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmak mindig szentmisével kezdődnek, ezt követi János atya elmélkedése. A részeket énnek köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósított a szerkesztő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együttműködve dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Az ima órák liturgiája, reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, segíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja. Világteremtő Istenem, ki Úr vagy ilyen is napon, időt idővel váltogat, s nincs műveidben unalom. Szól már a napnak hírnöke, ki éber őr mélyen nap, s az utazónak éjfél, mert minden órát megkiált.

Dirítsam meg tekintete, a ránk tekinte szól a bűn, s elmossa könny a vétkeket, szenny a vétkeket, szent fényesség.

вечере просветало. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Herád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmat többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, és mindörökké. Amen. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat, az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja. Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak, alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával, zsoltárt zengjenek.

neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Röhengjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvó helyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Sion fiai, királyuk miatt újjongjanak, alleluja. Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő, ami Istenünknek, örökkön örökké. Amen.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek.

szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be a mi igény.

Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk, téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani.

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnét, Istenünk irgalmas szívétől.

azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: adjó. Krisztust, a mi Urunkat, nappalunkat és világító napunkat, aki megvilágosít minden embert, és aki napnyugtát nem ismer, magasztaljuk hangos szóval, Urunk, életünk és üdvösségünk. Csillagok teremtője, hálásan köszönjük, hogy irgalmadból új napot kezdhetünk, feltámadásodra emlékezünk. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szent lelked vezessen minket jóságosan a mai napon, hogy cselekedeteinkkel kedvedben járjunk, és mindig a te bölcsességed irányítson minket. Urunk, életünk és üdvösségünk. Add, hogy nagy örömmel jelenjünk meg néped ünnepi közösségében, igéd és tested asztala körül. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szívünkből, lelkünkből hálát adunk neked számtalan jó téteményedért. Urunk, életünk és üdvösségünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mennyei atyánk, te az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Hadd, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Órák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közössége bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk. Mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
5: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni, akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és új dolgból csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja, nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, akik

0: pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adás. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtó nyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Mai egy való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában Római Egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki behallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat, és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székesegyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásos húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
1: Perché piangi? Chi cerchi?
0: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja Római Egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések

0: kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért csírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoztak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretet szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is. Utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
1: Chiamare per nome da lui.
0: És ez mi sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megtudhatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. És aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az urat.
1: Ho visto il Signore.
0: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szimodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg, és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termel gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kéri a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
1: incontrare Cristo,
0: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
1: Generare comunità.
0: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságunk gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
1: Abitare e servire la città.
0: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
1: La formazione del popolo di Dio.
0: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevel neki missziós tanítványokat? Segít-e neki az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevel neki, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, mit tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének? Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kiavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni.
1: Il vescovo non vi chiede di programmare nuove attività.
0: Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretetszolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
1: Vi ricordo anche un volto.
0: Luigi di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyházon volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi di Liegro atya élete, erénye és érett szentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
1: Signore, dove sei?
0: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdés. De emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek Isten országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban a sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálatot teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
2: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szent Cég folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szent Cég rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket, az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szent Cég diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szent Cég azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szent Cég diplomáciája, a vetés diplomáciája nem hoz azonnal termést. Reméljük tehát, hogy ha továbbra is vetünk, egy napon, amikor Isten akarja, arathatunk is, fogalmazott Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár nem közölt részleteket arról, hogy Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, mikor utazhat Oroszországba, hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szent Cég továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit, abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin Bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a Bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Bálás, hogy lehet ezt túlélni? Miért engedte meg ezt az Isten? Mi lesz így a gyermekeimmel? Van-e még helyem az egyházban? Hogyan bocsássam meg a megbocsáthatatlant? Lehetek-e még boldog? Hogyan segítsem a gyermekeimet a veszteség feldolgozásában? Miként lehetek elég jó szülő a számukra ebben az új helyzetben? Akiket ezek a kérdések foglalkoztatnak, mert még friss az egyedülmaradás sebe, 5-6 évnél nem régebbi, azokat várják 2026 őszén, a dátumok és a helyszín még szervezés alatt. Itt félszavakból is értik egymást azok, akik ugyanazon mennek keresztül, nem kell magyarázkodnod, fekete báránynak érezned magad, vagy attól tartanod, hogy megítélnek, megbélyegeznek. A jelentkezés a 3 hét végére, azaz a kurzus egészére szól, szeptember 26-27-e, október 24-25-e és november 21-22-e. A szervezők gondolata, a gyermekedért akkor teszed a legtöbbet, ha ismét visszakapja derűs, kiegyensúlyozott szülőjét, érdemes tehát 3 hétvégét önmagadra szánni. A regisztrációs felületet megnyitotta az Emmanuel közösség az avelap.hu oldalon. A részvétel ingyenes, a jelentkezőket értesítik a pontos helyszínről és a tudnivalókról. 72 óra kompromisszum nélkül. Elindult a jelentkezés az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül 3 napos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen, több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Penészleken pedig még egy rekordméretű rétes elkészítésére is vállalkoztak. A szervezők idén is arra hívják a fiatalokat, hogy idejükből adjanak másoknak. A péntektől vasárnapig tartó 72 órás akció során az ország számos pontján várják azokat a közösségeket, intézményeket és szervezeteket, amelyek önkéntesek segítségére számítanak.

0: számítanak, és azokat a fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a közös munkába. A 72 óra kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját másokért. A program ugyanakkor nem csak a segítségre szorulóknak jelent támogatást. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, milyen sok mindenre képesek, ha idejüket, energiájukat és tehetségüket közös cél érdekében adják. A programra önkéntesként és önkénteseket fogadó projektgazdaként is lehet jelentkezni a www.72óra.hu oldalon.
1: Programajánlót hallottak.

Hírek. Tegyes gőzzel előre indul a sulikezdő gyerekhajó. Az Esztergom Budapest főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Teljes gőzzel előre ink minden bátor kisdiákot a Mahart sulikezdő gyerekhajójára. Mielőtt beköszönt a hideg idő, még egy utolsó nyári hajózásra hívja a Maharta gyerekeket és a családokat. Vidám programokkal, játékos kihívásokkal, meglepetéssel várják az érdeklődőket. A program lehetőségek között szerepel kézműveskedés, ahol egyedi órarendet, könyvjelzőt készíthetnek különböző dekorálási technikákkal, kitűzőket készíthetnek a gyerekek térkép segítségével, a tudás kincseit keresik a hajón. Minden állomáson egy-egy betűt vagy számjegyet kell megtalálniuk, amikből a végén egy titkos üzenet áll összeolvasható a Mahart honlapján. A hajóra a Vigadó téli kikötőben lehet felszállni szeptember 26-án, 10 órakor. A program 13 óráig tart. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Ők képviselték azt a számos önkéntest, akik az élelmiszermentésben tevékenykednek. Ők mindannyian az élelmiszermentőkhöz tartoznak, osztotta meg a Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán az Élelmiszerbank beszámolóját. A társszervezetek munkatársainak segítségével jutnak el az Élelmiszerbank adományai a rászoruló emberekhez naponta oda, ahol a legnagyobb a szükség. A szervezeti napon őket és a velük való együttműködést ünnepli az Élelmiszerbank. Erre a találkozásra az ország minden pontjáról karitatív szervezetektől érkeztek élelmiszermentők és osztók. A nap folyamán megosztották egymással az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és a legfontosabb információkat. A közösen elfogyasztott ebéd után játékra is sor került. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A közlemény szerint a projekt során felépített, csaknem 900 négyzetméteres épületben egy gólya menedékház és egy látogatóközpont kapott helyet, ahol interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és a gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait, tájékoztat az MTI. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykerteket is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztató teret, a bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre, a projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült, a tó közepén kialakított ökológiai kilátó pedig nem csak a szárazföldről, hanem egy pontcsónakkal is megközelíthetővé vált.

0: Kedves hallgatóink, híreinket hallották, amelyet Szopko Anna szerkesztett.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Tehetséget azt nem lehet megtanulni, azt kapja az ember, és aztán azzal az életébe úgy kell bánni, úgy kell sáfárkodni, hogy az hasznára váljon a világnak, az embereknek, nekem örömet okozzon, a környezetemnek, vagy akárkinek. Azok a művek, amiket készítek, ez oda-visszahat az emberre. Nagyon fontos volt az, hogy az én önmegismerésem szempontjából olyan feltételek legyenek, hogy ne kelljen másra foglalkozom, mint csak a munkámmal, festészettel, rajzolással, és ezáltal magamat is jobban megismerem a saját munkámon keresztül. Svédország azért jött nekem kapóra, mert egyszerűen nem tudtam azokat a munkáimat megvalósítani ebbe a kis térbe, amiket egyébként meg hát szerettem volna, és terveztem, régóta dédelgettem. Kint Svédországban pedig nagyon kényelmes műterem lakásban, nagy műteremmel, mindennel ellátva nagyon jól tudtam dolgozni. Alkotó művész lévén, egy képalkotás folyamán. Ott nincs olyan, hogy ne legyen valahol ott a teremtő, nem működik másképp a dolog. Nehéz elmondani, mert ez egy nagyon közvetlen és egy bensőséges kapcsolat. Minden alkotó tudja azt az érzést, amikor dolgozik, hogy már nem is azt csinálja, amit tulajdonképpen ő elgondolt. Komoly munkák, mert ezek mind tetten érhetők. Nem azt mondom, hogy más rajzolja helyette, nem, ez nem így van. A gondolatiságát, az eszmeiségét, ami végső soron így kikristályosodik, ott van ez a teremtő akarat.

0: Fülöp Sándornak, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Napindító.
2: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Ferences Gimnázium stúdiójából Szentendréről. Innen közvetítjük most az adástechnikai munkát. Munkatársunk Dohajov Dániel, 11. osztályos tanuló, és a hallgatókat pedig sok szeretettel köszönti a két műsorvezető.
3: Rubovszkiné Bodó Mária.
2: Illetve Lukovics Milán, és szeptember 20-a van, évközi 25. vasárnap. Mindenféle nagyon különleges személynek a születésének, illetve halálának évfordulójával. De hát először a mai evangéliumot olvassuk, és erről beszélgetünk.
3: A mai evangélium Máté 20. fejezetéről
2: beszélgetünk.
3: A mai evangélium Máté 20. fejezetéről.

0: Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogátok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket. Az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, és ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Hát minden, hogyha kinek szól ez a példabeszéd, mármint, hogy most kinek mondja ezt Jézus, a tanítványoknak, vagy van valamilyen lényeges tudnivalónk avval kapcsolatban, hogy ez hogyan hangzik el?
1: Igen, az evangélium nem egyszerűen csak tudósítás, mert ez a részlet is származik, az öt nagy beszédet tartalmaz. Ezek nyilván szerkesztett beszédek. Az első hegyi beszéd, második a tanítványoknak az oktatása, a harmadik az Isten országáról szól, negyedik az a voltak éppen a Krisztust követő közösségéről. Tehát itt is erről van szó. Tehát, hogy ilyen értelemben, hogy eredetileg kik lehettek a hallgatóságban, feltehető, hogy szélesebb kör, tehát, hogy nem egyszerűen csak a tanítványok oktatásáról van itten szó, viszont hát, hogy pontosan mi volt a szituáció, azt nem rögzíti az evangélista, mert mondom, ezek szerkesztett beszédek, tehát Máté így építi föl az evangéliumát, hogy öt nagy beszéd, és akkor közte vannak a cselekményes részek, úgyhogy az előző hetekben ugye miket hallottunk, egyfelől a hányszor kell megbocsájtanom, talán hétszer, nem hétszer, hetvenszer, hétszer, illetve ugye akkor a királyok el akart számolni a szolgáival, a testvéri figyelmeztetés ugye még egy héttel előbb, tehát valamiképpen ebbe a gondolatkörbe illeszkedik, hogy tulajdonképpen a Krisztust követő közösségben hát milyenek legyenek a kapcsolatok, hogyan tekintsenek a Krisztust követők egymásra, hogy ők voltak éppen testvérek, hogy a másik ember az többet ér, mint mondjuk az a sérelem, vagy az a szolgálat, amit tesz nekem. Tehát, hogy valamiképpen ebbe a gondolatkörbe illeszkedünk.
0: Nagyon szégyellem, de kicsit úgy együtt érzek azokkal, akik már hajnal óta dolgoztak, és hát valóban úgy érezhették, hogy hát bizonyára a gazda őket jobban megjutalmazza, hogy vajon mi rejlik e mögött, és hogy olyan érdekes az is, hogy a sorrendet maga a gazda mondja meg, hogy így adják ki a béreket, hogy először kapják azok a bérüket, akik később jöttek, hogy lássák azok, akik. Tehát olyan, mintha az orruk alá dörgölné az úr, hogy na, hát ti egyformán kapjátok a béretek.
1: Hát igen, nyilván ez a provokatív mozzanat van a példabeszédben, de enélkül nem volna történet. Tehát most az, hogy tulajdonképpen akkor az elsőket kifizeti, és akkor az utolsóknak, hát majd, hogy nem suttyomban, akkor azért nekik is ugyanannyit ad. Ez egyszer nem volna, ennek nem volna hírértéke, hogy így mondjam. Nyilván azért azt látni kell, hogy ez egy példabeszéd. Tehát, hogy valószínűleg egy valóságos bérfizetés akkoriban sem így történt. A példabeszéd az nyilván nem arról van szó, hogy Jézus látott egy esetet, és akkor hát ez a gazda milyen furcsán viselkedett, hanem nyilván arról van szó, hogy valamit ezzel mondani akar a Istenről, Isten és ember kapcsolatáról.

0: arról, vagy hát szóval, hogy arról az atyáról, akihez igazodunk, és hát az akire tekintve, vagy hát szóval, hogy valamiképpen a vele való viszonyból vezethető le az, hogy milyen legyen a Krisztust követőknek az egymás közti kapcsolata. Úgyhogy hát ezért van talán ez a kicsit provokatív sorrend, de hát ez a magyarázata, hogy egy mondani való szolgálatában áll.
1: És segítesz-e nekünk, hogy ezt a mondani valót valahogy megértsük, vagy a saját mindennapi életünkben valahogy mi is valóra próbáljuk váltani?
0: Hát tulajdonképpen ez azért mondja a példabeszédet, hogy gondolkodjunk, tehát hogy ezen gondolkodjunk, tehát persze mondhatunk ötleteket, hogy most mit mond ez Istenről, vagy a mi helyünkről, de hát Jézus is csak a példabeszédet mondta el, és mindenkire egy kicsit rábízta, hogy hadd gondolkodjon. Na de jó, hát persze fűzzünk azért hozzá valami magyarázatot is. Az egyik, hogy Isten nem csak a bért nyújtja itt ebben a történetben, hanem voltak éppen mindenkinek, tehát annak is, aki utoljára állt munkába, az értelmesen eltöltött napnak lehet, hogy vacsorát tudott adni a családjának. Tehát, hogy nem érezte magát teljesen fölöslegesnek. Szóval ezt adja a mennyei atya, nem csak a jutalmat. Tehát sokszor talán mi is, amikor ilyen Krisztus követésről gondolkodunk, akkor azt méricskéljük, hogy ez nekünk miért jó. Mi a jutalma? Elvállalunk egy csomó, nem tudom, kötöttséget, és akkor hát megérje. Ez a példabeszéd, ez pont ezt tanítja, hogy ez a méricskélés hamis. Tehát ez is benne van, és hogy Isten ad jutalmat, de nem csak jutalmat. Na most mondom, azzal együtt, hogy ez mondhatjuk azt, hogy ez a történet így ebben a kicsit provokatív formájában hát életidegen. Igen. Ugyanakkor viszont mégiscsak van kapcsolata a való élettel, tehát azért van olyan szituáció, amikor úgy működünk, hogy mindenkinek azt adjuk, ami kell neki. Hát mondjuk egy szülő és egy gyerek. A szülő nem mindig ad egyenlően a gyerekeinek, hanem azt adja, ami kell, és hát örül, hogyha mindenkinek meg tudja adni azt, ami kell a tanulásához, vagy a fejlődéséhez, és hát lehet, hogy nem tud többet adni, hanem csak ennyit, és akkor abba bízik, hogy majd legközelebb, amikor hát újra kell adni azoknak a gyerekeknek valami, hát majd akkor is meg tudja nekik adni, tehát hogy éppen nem, sose vettem hangszert, de hát mármint, hogy ilyen hegedűt, vagy nem tudom, ilyen fuvolát, tehát hogy talán ez egy 500 000 forintba is belekerül. Na most, hát lehet, hogy az egyiknek megveszi, mert ő ennyire szeretné, meg ebbe tehetséges, meg akarja ezt csinálni, és hát örül annak, hogy a másiknak meg nem kell 500 000 forintért most nem tudom mit vennie, tehát azért, mert mondjuk a fiának megvette a hegedűt, nem fog a kislányának is egyet venni, hogy de a kislány, neked is veszek egyet, tök mindegy, hogy te nem szeretsz hegedülni, te sportolni akarsz, de akkor neki akkor is megveszi. Hát nem így viselkedik, hanem úgy, hogy hát neki megadja azt, ami neki kell. Lehet, hogy ez most olcsóbb. És abba bízik, hogyha majd eltelik, nem tudom, egy fél év, egy év, és megint kell valami a gyerekeknek, hát majd akkor helyre billen talán az igazságosság ebben az értelemben, de nagyon furcsa lenne az, hogy nekem is megvettétek a tankönyveket az év elején, de hát a testvéremnek 3800 forinttal többe került, tehát akkor azt most ad ide nekem zseppénznek. Tehát, hogy nem mindig egyszerűen egy ilyen számszerű igazságosság valósul meg, és ezt nem is várjuk el feltétlenül egy családban, mondjuk gyerek a szüleitől sem, hanem azt adja, ami neki kell, azt egészben. Még akkor is, hogyha ez forintokban esetleg nem teljesen egyenlő. Szóval azért tudunk így működni, és ez a példabeszéd pont ezt üzeni, hogy Isten atya. Tehát nem egyszerűen munkáltató, nem,

0: nem olyas valaki, aki egyenlőképpen osztja szét a pénzét, hanem hogy mi testvérek vagyunk. És hogy inkább így kéne a másikra tekinteni, és a másiknak az ilyen-olyan vélt vagy valós hiányosságaiból, hát ugye ezek a munkások itt valami fajta olyasmit kovácsolnak, hogy jogot, hogy nekik akkor többre van joguk. Hát Istennek meg más a logikája, ő meg azt mondja, hogy ti mindjárt a gyermekeim vagytok, és hát mindegyik őtöknek meg akarom adni azt, ami hát a értelmes élethez szükséges.
1: Én azt hittem, hogy talán tőled hallottam korábban egy olyan magyarázatát ennek, de lehet, hogy máshol hallottam, hogy ez az üdvösség az, ami mindannyiunkra vár, és hogy persze lehet, hogy ez teljesen téves magyarázata ennek a példabeszédnek, és hogy hát mindegy, hogy mikor bánjuk meg bűnös életünket, ha az életünk utolsó órájában, akkor is ugyanaz az üdvösség vár ránk, és hogy nyilván ebben is lehetséges egy ilyen furcsaság, hogy hát azt remélhetné valaki, hogyha ő egész életében 3 éves korától hívő életet él, akkor bizony másféle üdvösség vagy nagyobb jutalom vár rá, mint arra, aki nem tudom én, bűnös volt, bérgyilkos volt és minden, de a halálos ágyán megbánta bűneit, hogy ez abszolút nem köthető ide ez az elképzelés, vagy pedig...
0: Teljesen jó, ez is belefér, ez az értelmezés is, nem tudom, hogy én ezt mondtam-e, de én is hallottam, vegyük úgy, és igen, vehető így is. Na most nyilván ebből azért két félreértést jó lesz elkerülni. Az egyik az az, hogy hát ha valaki nagyon arra számít, hogy mindegy, hogy én mit csinálok, majd a halálos ágyamon ott majd rendbeszedem magamat, hát hogy azért erre ne számítsunk, vagy ne erre alapozzunk. Egész egyszerűen azért, mert nem tudjuk pontosan, hogy ez már a halálos ágyunk-e, vagy még nem. Másrészt pedig, hát nem biztos, hogy ott abban az állapotban vagyunk, hogy ott még akkor lesz erre módunk. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, hát nyilván az, hogy most Istennek a jutalma és igazságossága, ez persze így akkor nehezen összeegyeztethető, és ezen nem... te vagy én, vagy nem tudom, nem csak a mai ember gondolkozott, hanem hát az első századokban az egyházatyák is, és hát valamelyik, nem tudom, hogy kicsoda, azért írt egy olyan gondolatkísérletet, ez nem szentírás, hogy azért nem biztos, hogy az az egy dénár, hogyha az az üdvösség, hogy az persze mindenkinek az üdvösség és a boldogság és az élet kiteljesedése, de azért lehet, hogy ezzel együtt mégiscsak van tere Isten igazságosságának is, még például olyan módon, hogy tele lehet tölteni egy gyűszűt, egy poharat, egy kancsót, egy hordót, egy medencét, és azért mégiscsak lehetséges az, hogy az, aki mondjuk egy egész életen át Krisztust követte, hát az annak, hogy hát így mondjam, a lelke, vagy a befogadó képessége az inkább hasonlít mondjuk egy úszómedencéhez, hát annak, aki pedig az utolsó órán, ott a halálos ágyán, akkor ott próbálta összeszedni magát egy kicsit, megbánni bűneit, hát akkor lehet, hogy ő neki pedig az üdvösségből egy ilyen gyűszűnyi jut, ő is úgy érzi, hogy ez elég, ez tele van, de ugyanakkor meg lehet, hogy mégiscsak van valami fajta tere Isten igazságosságának is, úgyhogy nem mi kezdtünk el erről gondolkodni, hanem már sok-sok évszázaddal ezelőtt is szöget ütött ez a kérdés az egyházatyáknak a fejébe.
1: Lesz-e valamilyen zene, amivel ezt még kiegészítjük itt?
0: Igen, a műsor minden részének van apropója, tehát a későbbi interjúknak is, meg hát természetesen ez volt a mai evangélium, a zenének viszont nincsen apropója. Beethoven 5. szimfóniája az, amióta megírta, az örökérvényű, úgyhogy ennek az utolsó tételének a részleteit hallgatjuk a mai műsorban. Semmi ilyen évfordulós, kiszámítható apropója ennek nincsen, csak az, hogy nagyon szép.
1: Az elég.

0: 2007-ben, ezen a napon, szeptember 20-án halt meg Polc Ellen, aki 1922-ben született, magyarul 85 éves volt majdnem, amikor elhunyt, és hát nagyon sokrétű tevékenységet folytatott. Erről fogunk beszélgetni dr. Hegedűs Katalinnal, aki habilitált egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, mentálhigiénész szakember, és a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének egyik alapító, oktató és kutató tagja. Szép jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Csak helyesbíteni szeretnék, hogy klinikai szakpszichológusi végzettségem nincs. Az összes többi.
0: Nem baj. Nagyon szépen köszönjük a pontosítást. És hát úgy tudom, hogy személyesen is ismerte pont Polc Ellent. Hogyan találkozott vele?
1: Igen, ő egy meghatározó személyiség volt az életemben. 1992-ben találkoztam vele, tehát a halála előtt 15 évvel körülbelül, és az előzményhez tartozik, hogy nyertem franciaországi ösztöndíjat, ahol megismerkedtem a hospice mozgalommal, amit itthon még nem hallottam. És mikor hazatértem, keresgéltem, hogy kivel lehetne kapcsolódni, hogy Magyarországon is beinduljon ez a hospice mozgalom. És akkor ajánlották dr. Polc Ellent, aki Miskolcon tartott egy előadást Kunt Ernővel, a híres néprajzossal, és annyira meghatározó volt számomra ez az előadás, annyira lenyűgöző volt, utána oda mentem Ellenhez, és attól kezdve szorosan együtt dolgoztunk az azt követő 15 évben. Ez konkrétan azt jelenti, hogy elmesélte, hogy neki emberekre van szüksége a hospice ellátás bevezetéséhez, a képzések megszervezéséhez, úgyhogy én vállaltam az országos hospice képzéseknek a kialakítását. Ennek a hátterében szemléletformálás célzata volt, mert hogy a halálról beszélni abszolút tabu volt még abban az időben.
2: Az összes ilyen, tehát nagyon elementáris változásokat hozott ő, egyrészt, amit most említett, hospice, és minden más, ami a halállal kapcsolatos gondolataink is sokszor azért az ő nevéhez fűződnek, hogy milyen ember volt így most még ezek a részletek előtt a Polc Ellen, hogy amikor őt megismerte, akkor egyáltalán milyen, nem tudom, úgy tudom, ami előadáson találkoztak először, hogy milyennek tartotta, és hogy az ő ilyen komoly energiája, amit belerakott ezekbe, azok honnan jönnek? Azért pár szót beszélnénk az ő fiatalságáról, vagy a kezdeteiről, amikor ő még, nem tudom én, csak éppen csak belefogott abba, hogy ezeken a dolgokon dolgozzon és változtasson.
1: Amikor megismerkedtem vele, ő már 70 éves volt. Először is gyönyörű volt, tehát ránézett az ember, és ahogy egy idős ember szép tud lenni, nagyon erős belső kisugárzása volt,

0: mindenki odafigyelt rá, úgy tudott előadni, úgy tudott beszélni, hogy nem lehetett egyszerűen nem odafigyelni. Abban az időben még nem ez a fajta előadásmód volt, hogy diákat vetítettek, hanem sokan felolvasták az előadásaikat. Ő pedig teljesen szabadon, érzelemmel teli beszélt, tehát hogy érzelmeket gyújtott föl, ahogy ő előadta a halállal, haldoklással és gyászsal kapcsolatos akkor forradalmi nézeteit. Tehát 1992-ről van szó. Természetesen tudom, hogy a II. Világháború borzalmai hogyan hatottak rá, és mindezt megírta az Asszony a fronton című könyvében. Nagyon sokan csak ezt a művét ismerik. Viszont azért nagyon jellemző, hát egyrészt természetesen megtudjuk benne, hogy milyen traumatikus fiatalkora volt, másrésztről viszont ebben a műben ezt a traumát ő többé-kevésbé ki tudta írni magából. Hát nyíltan beszélt róla. Azért megrázó mindmáig, mert ilyen traumákat az emberek nem nagyon szoktak megírni. Tehát az ő személyiségének az egyik meghatározó vonása az volt, hogy nyíltan beszélt olyan dolgokról, amikről akkoriban, tehát a 90-es években sem beszéltek nyíltan.
1: A neve is különleges, tehát hogy alakult az ő fiatalsága, vagy... Igen, 1922-ben született, tehát a történelmikor is nehéz, de hát így az élettörténete hogy alakult?
0: Igen, a Erdélybe született, egy jómódú családban, gondolom a neve is ezért ilyen különleges, itt magyarországi részeken nem megszokott. Ugye a II. Világháborúról már beszéltünk, utána pszichológusnak tanult, és hát végül évtizedekig élt Mészöly Miklós íróval a Városmajor utcában. Pszichológusként több olyan dologgal szembesült, ami szintén a tabut erősítette, tehát neki szüksége volt arra, hogy egyáltalán a pszichológus szakmáról, hivatásról a kórházban, klinikán, ahol dolgozott, beszéljen, mert nem tudták az emberek, hogy egy pszichológusnak mi a feladata. A gyerekklinikán, ahol 1970-ben elkezdett dolgozni, 52 orvos közül senki nem tudta, hogy mi a pszichológusnak a feladata. Tehát ez volt egy nagy forradalmi cselekedet, hogy ő, mint pszichológus, jelen volt súlyos beteg gyerekek mellett. Rendkívül sok kezdeményezése volt. Tehát például kezdeményezte, hogy a gyerekeket a szülők hazavihessék meghalni. Akkor még sajnos nagyon sok gyerek halt meg leukémiában, ma már csak nem 100%-ban meggyógyítják ezeket a gyerekeket, de hát 40-50 évvel ezelőtt még nem volt ennyire fejlett az onkológia. Tehát ott dolgozott a klinikán, és forradalmi újításokat vezetett be. Végig vitte azt, hogy a gyerekeket a szülők hazavihessék meghalni, amikor szeretnék. Tehát nem kötelező hazavinni őket, de hogyha a gyerek és a szülők szeretnék, akkor hazavihessék. Ő nagyon sokat segített otthon is a családoknak. Tehát a traumájára visszatérve, mivel neki nem lehetett saját gyermeke, rengeteg gyermeken segített. Ez is egyfajta traumafeldolgozás volt.
2: És akkor innen jött esetleg az, hogy, mert ugye valami a Tűzoltó utcai gyerekklinikán dolgozott sokat, és hogy ott ma már a szülőbe is mehet akár a gyermekéhez, ott tölteni éjszakákat, hogy aztán innen gondolta ő tovább azt, hogy legyen egy hospice, amit ma már elfogadott dolognak tudunk, de hogy hát nyilvánvalóan ez az ötlet ez külföldről jött, és hogy ez honnan, hogy tudta ezt ő, nem tudom, érvényesíteni ezt az ötletét, mint pszichológus?
0: Hát Igen, ahogy ön is mondja, egyre nyitottabbá vált a klinika, és ez az akkori vezetésnek volt köszönhető, tehát nem általában az osztályos orvosoknak, hanem a legfőbb vezetés sikerült meggyőznie ezekről a dolgokról, és amikor látták a szülők visszajelzéseit, az orvosok, akkor ők is nyitottabbá váltak a gyerekklinikán. Tehát ekkor kezdett foglalkozni a hospice gondolatával, nem egyedül ő hozta létre a hospice-t, meg kell említeni Muszbek Katalin doktornőnek a nevét. 1991-ben összefogott az akkori szakemberek egy része, és megalakította a Magyar Hospice Alapítványt. Én ide kapcsolódtam be 1992-ben, és az onkológiai, Országos Onkológiai Intézettel is egy nagyon szoros kapcsolatot építettek ki. Tehát sokan azt hiszik, hogy a hospice az csak mostanában jött létre, de nem, mert 35 éve létezik, és akkoriban különböző alapítványi pénzekből tudtak működni a hospice osztályok és az otthoni csoportok. Alennek nagyon jó személyes kapcsolata volt olyan adományozókkal, akik elég nagy összegeket adtak, tehát mindenkit megnyert a személyiségével. Ha valakivel beszélt, akkor csak ő ráfigyelt, ez nagyon, nagyon fontos jellemvonása volt. Tehát csak ő létezett, akivel beszél, csak ő létezett számára. Tehát ilyen alapon mindenkit meg tudod győzni. Ma már nagyon kevés ilyen ember van, hiszen annyi felé szóródik a figyelmünk, állandóan a telefonunkat böngészük, lessük, ami akkoriban még nem volt jellemző. Egy másik nagyon fontos momentum a kapcsolatunkban a Napfogyatkozás Egyesületnek a létrehozása, amely a gyászfeldolgozás segíti mindmáig. Ez abszolút Alen nevéhez fűződött, és a lakásán, a Városmajor utca 48B-ben volt gyönyörű lakásuk Mészöly Miklóssal, és ott fogadott bennünket Alen, havonta egyszer esetmegbeszélésre, tervezgetésre, gyászfeldolgozás ügyekben, folyóirat alapítás ügyben. Tehát ilyen alapon is együttműködtünk. Együtt hoztuk létre a Káron című folyóiratot, amely a gyászzal, haldoklással, halállal foglalkozik, mindmáig, tehát most már lassan 30 éve megjelenik ez a folyóirat. Tehát nyíltan a tabu lebontásában működött ő kezdeményezőként. Ő kezdeményező volt, tehát mindig bedobott valami témát, és utána az ott jelenlévő szorgalmas szakemberek pedig ezeket próbálták megvalósítani. Tehát kezdeményező volt, ebben nagyszerűen működött. Amit utált, a különböző adminisztratív munkák, apró bepecselések, úgyhogy ez nem volt jellemző rá.
2: Hát ebben is egyeznénk vele. Ön is írt egy könyvet, ezt a Létezik-e jó halál címmel. Ez a közös munkájuknak egy gyümölcse, vagy pedig ezek, itt létezik-e jó halál?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, mert ugye Alen egyik törekvése az volt, hogy a meghalást szebbé tegye. Tehát, hogy például visszatérve a gyermekekre, ne egyedül szülők nélkül, kórházi körülmények között halljanak meg. És ugyanígy aztán, amikor a felnőtt hospice-szal foglalkozott, akkor is egy olyan otthonos környezetet próbált megteremteni a haldokló betegek számára, amely sokkal szebb, mint mondjuk egy elfekvő, egy krónikus osztály, ahol nyomorúságos körülmények között halnak meg az emberek. Tehát ez foglalkoztatta Alent is, hogy hogyan lehet szebbé tenni az elmúlást. És ehhez például nagyon fontos törekvése volt a régi rítusoknak a visszahozása. Ő Erdélybe látta még, hogy mennyire természetesen veszik körül a haldoklót, aki otthon halt meg. Sokszor emlegette Alain, hogy már az idős emberek elkészítették a koporsójukat, kikészítették a ruhát, amiben akarták, hogy eltemessék őket. Tehát minden meg volt szabva, minden rítus elő volt írva, és hát ha ezt így szó szerint nem is lehetett visszahozni, de például az ő törekvése volt az, hogy legyenek a hospiszokba búcsúszobák, ami azt jelenti, hogy ha meghalt egy beteg, akkor ott a család elbúcsúzhatott tőle. Tehát például a Magyar Hospice Alapítványnál van egy nagyon szépen feldíszített szőttesekkel, gyertyákkal, virágokkal feldíszített búcsúszoba, hogy ne az legyen, mint a legtöbb kórházban, hogy valaki meghal, és utána egy-két óra múlva elviszik onnan. Tehát a rítusok visszahozása számára egy nagyon fontos kérdés volt. Most például több intenzív osztályon, onkológiai osztályon és másutt is, tehát nagyon sok helyen követik ezt a fajta hagyományt.
1: Hát biztos, hogy akkor nagyon sok gyereknek vagy felnőttnek az utolsó óráit, vagy hát egyáltalán a búcsúzását tette ő szebbé, illetve hát az ő munkássága nyomán még sokan mások, de hát hogy sikerült ez neki magának? Hogy teltek az ő utolsó hetei, napjai, ő hogy búcsúzott el az élettől?
0: Hát nehezen viselte férjének, Mésző Miklósnak a halálát, nagyon megviselte őt. Akkor már évek óta nem a hospisszal, hanem a gyászsal foglalkozott elsősorban. Ugye amiről beszéltünk, ezek a 90-es évek főleg, de a 2000-es években már inkább a gyászfeldolgozással, ugye, amit a Napfogyatkozás Egyesület kapcsán is mondtam. Sőt, az élete utolsó egy-két évében pedig a szakácskönyveit írta. Tehát, hogy változott az érdeklődése. Végül a Magyar Hospice Alapítvány Budapest Hospice házában halt ő meg. Lehetőség szerint igyekeztek az ottani dolgozók szebbé, elviselhetőbbé tenni az utolsó heteit, hónapjait.
1: Amúgy azért hívő ember volt, tehát hogy még egy ferences atya, a László atya is járt nála így az utolsó hetekben, nem tudom, hogy erről.
0: Igen, László atya egyébként járt a hospiszokba, tehát ő például a László kórházi hospiszba is járt, tehát ő neki egy nagyon fontos hivatásának tekintette, hogy bejárjon a haldokló betegekhez. Igen, Alain több helyen leírja a hitét, tehát a hite bizonyára nagyon sokszor átsegítette ezeken a nehéz helyzeteken, tehát a traumáin, illetve a Miklóssal való eléggé problematikus házasságán, majd végül a betegségén és a halálán is.
1: Hát ugye létezik egy ilyen keresztény fohász is, hogy a jó halál kegyelmét adja meg a Jóisten, hát az ön könyvének is valami hasonló a címe, hogy létezik-e ilyen, hát reméljük, hogy a Jóisten mindnyájunkat hozzásegít ahhoz, hogy szépen búcsúzunk a szeretteinktől, meg az élettől. Hát Polc Ellen halálának az évfordulója van, és hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést dr. Hegedűs Katalinnak. Köszönjük, hogy ilyen vasárnapkora reggel a rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Szép vasárnapot kívánunk.
0: Köszönöm önöknek is.

0: Ezen a napon halt meg Erdős Pál, matematikus. Matematikusokat amúgy is nagyon kedveljük, de azért ő az átlag matematikus, fizikus témáinkhoz képest is egy egészen kiugró személy. Te mennyire kedveled Erdős Pált, és mit tudsz nekünk róla mesélni?
1: 1913-ban született, és 1996-ban halt meg, tehát 83 évet élt, és hát mind az életvitelét, hát mind pedig a matematikusi pályafutását tekintve tényleg egészen elképesztő ember Erdős Pál, úgyhogy hát rengeteg történet forog vele kapcsolatban, így közszájon a köztudatban. Film is készült róla, amit én ugye nem láttam, de ilyen életrajzi könyvek is megjelentek róla, úgyhogy azért hát büszkék lehetünk rá, hogy magyar és zsidó származású ember volt amúgy, emiatt aztán ugye a kritikus időkben ő külföldre került, és hát javarészt aztán utána Amerikában élte az életét, ott is halt meg, de hát azért mégis a magyar kötődése az megvolt, járt is többször Magyarországon. Nekem is van olyan ismerősöm, aki személyesen is találkozott vele, úgyhogy...
0: Neked mi az Erdős Pál számod?
1: Nekem nincsen.
0: De van ilyen, számom. Hogy egy matematikus számon tartja az Erdős Pál számát, állítólag a mai napig.
1: Természetesen, tehát Erdős Pál nevével nagyon sokan jelentettek meg cikket, tehát úgy, hogy a saját nevük plusz Erdős Pál neve, egész egyszerűen azért, mert nem feltétlenül vettő részt a kidolgozásában a témának vagy a cikknek, de viszont ő adta hozzá az inspirációt, ő tette föl azokat a kérdéseket, amin utána az az illető matematikus mondjuk esetleg egy-két évet dolgozott, és utána, amikor a cikk megszületett, akkor hát szerzőtársnak odaírta Erdős Pálnak a nevét is, ez hát nyilván egyfajta megtiszteltetés volt mindenkinek, és akkor hát ebből jött ez a kicsit játékos fogalom, hogy erdős szám, tehát hogy az a matematikusnak egyes az erdős száma, akinek van közös cikke Erdős Pállal. Akinek nincs közös cikke Erdős Pállal, de van közös cikke egy olyan matematikussal, akinek egyes az erdős száma, akkor az övé a kettes. Ugye hát többen is birtokolhatják ugyanazt a számot természetesen, és aztán, és így tovább, és így tovább, és így tovább, tehát, hogy az, aki nem publikál matematikai téren, nem jelentett meg új eredményeket, mint például én, neki az erdős száma végtelen. Tehát itt tulajdonképpen az adja a rangot, hogy minél kisebb legyen valakinek ez az erdős száma, és akkor gondolhatnánk azt is, hogy akkor ebből az egyes a legkisebb, de aztán úgy is kiterjesztették ezt a, ismétlem, erősen játékos fogalmat, hogyha valakinek több közös cikke jelent meg erdőssel, tehát mondjuk három, akkor neki egy harmad az erdős száma, de hát egyébként nem ez a, tehát nem az erdős száma a legfontosabb dolog erdőssel kapcsolatban.
0: Hozott ő, nem is tudom, mi az, ami rá jellemző volt, mi az, ami miatt ő körbeutazta a világot, és aztán mindenütt valóban nagy tisztelettel fogadták, de hát nagy várakozásra is gondolom, hogy esetleg, nem tudom, új témákat vetett föl, vagy meg korábbiakat?
1: Meg is oldott, tehát nagyon sok saját eredménye, publikációja van. A cikkeit rendszerint repülőgépeken, kölcsönirodákban írta, tehát ugye az volt a sajátosság, hogy nem volt lakása, nem volt állása, nem volt állandó jövedelme. Tulajdonképpen egy ilyen utazó nagykövete volt ő a matematikának, és hát úgy dolgozott, hogy tulajdonképpen mindenki várta őt, hogy megjelenjen, és akkor elmondhassa neki azt, hogy mind gondolkozik, mivel foglalkozik, és akkor ő pedig hát tovább lendítette a kérdéseivel, egészen új irányokat nyitott meg. Nagyon sok eredménye fűződik a számelmélethez például, vagy a gráf elmélethez, ott a magyarok ugye a 20. században nagyon erősek voltak, nem csak ő, hanem például Rényi Alfréd is, és hát aztán ehhez kötődik a rengeteg sztori, ami vele kapcsolatos, hogy hát ugye egy bőröndelemben ruhái voltak, meg akkor egy táskával, amiben papírok, cikkek, vázlatok, jegyzetek voltak, hát ezekkel utazott, és akkor bejelentette valami városban, hogy akkor ő ott érkezik, akkor ott a matematikusok, hát akkor felsorakoztak, és akkor hát állítólag mindig ezzel üdvözölte őket, hogy agyam nyitva áll. És akkor hát ebben a kincsestárban akkor ott mindenki megtalálta a maga szakmájának megfelelő új információkat. Ugye az volt az érdekes, hogy hihetetlen memóriája volt. Tehát például, hogyha valami téma szóba került, akkor egy pillanatra becsukta az elméjét, és akkor pár másodperc alatt kikereste a fejében azt, hogy melyik folyóirat, melyik évfolyamának, melyik számában van az a cikk, ami ahhoz a témához akkor abszolút adekvát. Ugye az internet előtti korban élt és működött ő, tehát nyilván manapság mondjuk persze talán sokkal könnyebb matematikai adatbázisban keresni, de hát az ő korában ez nem állt rendelkezésre. Úgyhogy hát volt egy fiatal munkatársa így az élete utolsó éveiben, vagy hónapjaiban talán, és akkor azt mondta, hogy mennyire sajnálja azt, hogy nem ismerte Erdőst akkor, korábban, fénykorában, csak most így az utolsó hónapjaiban ismerte meg, amikor csak több százszor volt gyorsabb, mint mások, és nem ismerte azt, amikor még milliószor volt gyorsabb. Tehát valamiképpen tényleg volt, hogy egy nagyon élénk társalgó volt, nagyon szociális ember volt, azzal együtt nem volt családja, meg hát sok szempontból talán kicsit ilyen különc volt, de azért mégis nagyon, nagyon társasági ember volt, és akkor aztán mégiscsak volt, hogy így kivált a beszélgetésből, szólongatták, és akkor csak annyit mondott, hogy pszt, tételt bizonyítok. Tehát, hogy hagyják békén, és akkor hát akkor utána aztán akkor azt valahol leírta azt, amit gondolt, és akkor hát mások meg gondoskodtak arról, hogy megjelentessék. De hát tényleg volt benne egyfajta ilyen a zseninek az életidegensége. Tehát, hogy akkor valahol, ha ő megjelent, akkor ott vendégül látták. Tehát Amerikában azért általában nagyon sok háznak azért csak van valami vendégszobája, vagy befutott szakember, hát azért csak keresett annyit, hogy volt egy jó háza vagy lakása, és akkor hát ő ott akkor egy matematikus családjánál itt meghúzta magát, nagyon szerették a gyerekek, ő is szerette a gyerekeket, tehát nagyon kedves, barátságos viselkedésű volt, de hát úgy nem érzékelte azt, hogy amikor már 2-3 hete ott tartózkodik, hogy akkor azért ez így a család számára hát terhes, vagy ott a... És akkor hát ezek a matematikus feleségek időnként hát így beszélgettek, panaszkodott az egyik a másiknak, hogy hát nagyon szeretjük, meg nagyon aranyos, de hát már 3 heten nálunk van. De mondta neki a másik asszony, hogy hát mondd meg neki, hogy menjen el. Nem fog megsértődni. És akkor hát Erdő szedte a sátorfáját, vett egy repülőjegyet, ment tovább, ahol szintén várták, és akkor ott így járta tulajdonképpen a világot, és hát mindenhol hihetetlen inspiráló volt a jelenléte a matematikusok számára.
0: Az a történet, hogy két matematikus beszélgetett valamilyen olyan problémáról, amit ő nem ismert, és aztán kicsit arrébb sétálva megoldotta, és visszatérve elmondta nekik az, hogy volt?
1: Pontosan így történt. Tehát ez egy konferencián volt, és ott észrevette, hogy hát látott két matematikust, és hát mondom, egy szociális ember volt, mondom azzal együtt, hogy megvolt a maga különbsége, most még így a előző témához kapcsolódóan egy kicsit, hát már idősebb volt, amikor egyszer valaki ismerősével találkozott, vagy ment be az egyetemre, vagy valahova, és akkor kérdezte tőle valaki, hogy hát Pál, hogy vagy? Hát mondta, hogy pocsékú vagyok. Hát hogy? Hát meghalt az édesanyám. Tehát Pál már 5 éve. Hát tudom, de nekem nagyon hiányzik. Hát szóval valahogy ő így az élete nagy részében, hát az édesanyja nagyon sokat jelentett a számára, vagy hát amikor már meghalt, akkor is a hiánya, de hát minden esetre azért, mondom, minden különbsége mellett, hát egy nagyon szociális ember volt, és akkor látott két matematikust, hát oda ment hozzájuk, hogy miről is beszélgetnek, vagy mi gondolkoznak, de hát azok nem nagyon akartak Erdőssel beszélgetni, elmegadtak a maguk problémájával, és hát arról ottan diskuráltak, de hát azért nem akartak vele udvariatlanok lenni, úgyhogy elmondták neki, hogy Hilbert tér dimenzió számáról beszélgetnek. És hát akkor erre Erdős megkérdezte, hogy mi az a Hilbert tér? Hát nyilván ez még inkább úgy zaklatta őket, az, hogy most itt valami alapvető definíciót mondjanak el, de hát Fokhegyről az egyik ugye elmondta neki a definíciót, és a következő kérdés az, hogy mi az, hogy dimenzió? Tehát reménytelen tudatlanságot árult el a témában, na hát akkor még azt is elmondták neki, és akkor azért eléggé megkönnyebbültek, hogy akkor Erdős otthagyta őket, és hát akkor ők meg ott nyugodtan próbálták boncolgatni ezt a kérdést, és akkor egy óra múlva visszament, és még mindig ott ültek, és hát kérdezte tőlük, hogy hát aktuális-e még a probléma, hát mondták, hogy persze, és erre elmondta nekik az egész problémakörnek a teljes megoldását. Tehát egy olyan témáról, amiről egy órával korábban azt se tudta, hogy erről emberek gondolkoznak. Szóval hát valamilyen ilyen rendkívüli gyorsaságú, meg hát nagyon-nagyon kreatív elme volt, aki hát az összes információt, amit tudott, azt tényleg hihetetlen módon tudta kombinálni és tovább gondolni.
0: És a gyorsasága mellett valami irgalmatlan nagy munkabírása lehetett. Azt tartották róla számon, hogy 19 órát dolgozott egy nap, és hogy hát ez valami embertelen mennyiségű kávéval tartotta fenn magában, meg még szedetve mellé állítólag valami amfetamint is, és valamilyen legendát olvastam még, hogy fogadott barátjával $500, hogy egy hónapot nem bír ki amfetamin meg kávé nélkül, és akkor természetesen Erdős Pál megnyerte a fogadást, de barátjának azt mondta, hogy a fogadást megnyertem, de egy hónappal visszavetetted te az emberiséget, mert nem volt egyetlen jó matematikai gondolatom sem. Szóval ez a mondása, bár állítok nem az övé, de ő hozzá kötjük, hogy a matematikus egy olyan gép, amely a kávét matematikai tételek kialakítja át.
1: Hát ez így van, és még sok egyéb mondása is volt. Lassan eljutunk a hírekig, úgyhogy a hírek után folytatjuk Napindító című műsorunkat, úgyhogy a kedves hallgatók mindenképpen maradjanak velünk.

0: Ire.
1: Ire.
2: Ezeken keresztül Krisztus szenvedésének és feltámadásának útján kezd helyen. Varga László püspök nyitotta meg a kattásot Kaposváron. Szent Mihály napi ünnepség sorozat Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Krisztus szenvedésétől és a feltámadás öröméig vezeti a látogatókat Sütő György festőművész kiállítása, amely az Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a keszthelyi Kis Szent Terész Kármelita Bazilikában. A Tapolcán élő, ápolóként dolgozó alkotó az emberi kéz gesztusain keresztül jeleníti meg a keresztút állomásait és a feltámadás reményét. Két évvel ezelőtt készült 14 képből álló keresztút sorozatát most újabb 14 alkotással egészítette ki, amelyek a feltámadás eseményeit idézik meg, és most először láthatók a közönség előtt. Sütő György szerint egy kinyújtott segítő vagy átölelő kéz olykor többet képes kifejezni minden szónál, és arra emlékeztet, hogy a legsötétebb élethelyzetekben sem maradunk magunkra. Mint fogalmazott, Isten szeretete az embereken és a segítő kezeken keresztül válik jelenvalóvá számunkra. Ünnepi szentmisével kezdődtek meg szeptember 18-án Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, a Kattás programjai. A Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren bemutatott szentmise főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök volt, akivel több főpásztor, köztük Udvadi György veszprémi érsek koncelebrált. Varga László homiliájában Jézus ellenség szeretetéről szóló tanítását állította a középpontba. Hangsúlyozta, az ellenség szeretet nem önmagában kezdődik, hanem azzal a döntéssel, hogy Krisztust akarjuk követni, és megpróbáljuk megélni azt, amit tanított. A püspök szerint az ellenség szeretet első lépése annak felismerése, hogy nekünk is vannak nehéz embereink, a következő pedig az, hogy jót teszünk velük, áldást kérünk rájuk, és önmagukra is. Gazdag lelki kulturális és családi programsorozattal ünnepli Főegyház megyéje és főszékesegyháza védőszentjét, Szent Mihály Arkangyalt, a Veszprémi Főegyház megye. Szeptember 24-e és 27-e között a Veszprémi Várnegyedben történelmi előadás, filmvetítések, családi programok, vezetett séták és orgona hangverseny is várja az érdeklődőket. A látogatók többek között zseblámpás toronytúrán fedezhetik fel a Szent Mihály Főszékesegyházat, játékos programokon Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában eredhetnek, szeptember 20-án pedig imaösvény kínál lehetőséget az elcsendesedésre és a lelki felkészülésre. Az ünnepség sorozat lelki csúcspontja szeptember 27-én vasárnap lesz. A veszprémi plébániák hívei délelőtt 10 órakor közös gyalogos zarándoklatra indulnak az Óváros téren álló Szent Mihály szobortól a Várnegyedbe, a Szent Háromság téren 10:30-kor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben, és tartsanak velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: Folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
1: Rubovszkiné Bodó Mária.
0: Illetve Lukovics Milán. És az előzőekben ugye Paul Celenről, illetve Erdős Párról volt szó. Mind a kettőjüknek most van a halálának az évfordulója. És itten küzdünk azért, hogy következő interjú alanyunkat elérjük. Már volt vele kapcsolat, de hát reméljük, hogy újra sikerülni fog, hogy vele tudjunk beszélgetni, de minden esetre addig azért más nagyon különleges történet is fűződik ehhez a naphoz.
1: Egy nem pontosan ezen a napon történt, de viszont kerek 50 évvel ezelőtt, szeptember 17-én egy jereváni trolibusz baleset. A jereváni tóba beesett egy trolibusz, és egészen megrendítő, hogy egy Svarás Karapetyán nevezetű örmény sportoló, aki alapvetően búvárúszó volt, és fantasztikus eredményei voltak, tehát 17-szeres világbajnok, 13-szoros Európa bajnok, 11-szeres világrekorder volt ez a Karapetyán, aki meglátva ezt a buszbalesetet, épp a testvérével futott a tó körül, ilyen 20 kilométeres edzéseket tartva, és akkor meglátta ezt, akkor ő azonnal bevetette magát a vízbe. De valahogy ilyen tragikus is az egész, mert bár egy csomó embert megmentett, tehát valahogy berúgta a trolibusznak az ablakát, hátsó ablakát, ami egészen lesüllyedt. Tehát az, hogy ő egy búvár volt, és ezt a sportolói különlegességét így emberek megmentésére használta, valószínűleg egy átlagember nem tudott volna itt menteni. És akkor a lesüllyedt trolibuszból egyesével próbálta kihúzni az embereket, de közben egy csomó rettenetes sebet is szerzett mindeközben. Nyilván ott a üvegek vágták össze a lábát, meg nagyon-nagyon súlyos oxigénhiányba is került egyébként ő maga. A mentés során.

0: tudták megmenteni. Tehát, hogy lényegében az ő karrieréről mondott le azért, hogy megmentsen embereket. És hogy akkor igaziból ez nem volt hírérték, tehát ezt agyon hallgatták, ezt, hiszen ott nem történhetett ilyen, hogy trolibusz bezuhan a tóba, tehát hogy emiatt az ő személye is egy eléggé elhallgatott személy volt sokáig.
1: Igen, tehát kb. 20 ember élte túl ezt a katasztrófát, többször több embert hozott a felszínre, de hát sajnos nem mindegyik élte túl ezzel együtt, viszont hát így is nagyon-nagyon sokan meghaltak, ugye, mert valami nagyon-nagyon zsúfolt busz volt, ez 92 utast szállított, úgy tudom, úgyhogy hát sajnos csak a kisebb részüket tudta kimenteni, de hát biztos, hogy kiérdemelni a hős életmentő emlékérmet, azzal együtt persze, hogy a szovjet időkben ez egy trolibusz, hát a szovjet ipar és közlekedés politika dicsősége, az 10 méter mélyre zuhan egy, vagy süllyed egy tóba, és ráadásul ugye állítok a víz is nagyon hideg volt, úgyhogy hát ez tényleg akkor ezek szerint, ahogy mondod, agyon hallgatták, úgyhogy hát ezeknek a hős tetteknek aztán néha csak az üdvösségben van jutalma, és itt a földön pedig nincsen. Na de hát biztos, hogy az a 20 túlélő azért egy életre megjegyezte a megmentőjüknek a nevét.
0: Hát egyébként most ebben a műsorban többször esik szó a halálról, és ugye Polc Ellen nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a halálhoz mi valahogy másképp viszonyuljunk. Itt most ugye itt több halál is volt, viszont egy humoros mondással végezve a Erdős Pál azt mondta, hogy az halt meg, aki a matematikai kutatást hagyta abba. De egy új vizekre evezve...
1: Hát meglátjuk, hogy tudunk-e új vizekre evezni, ez attól is függ, hogy itt a telefonhívása sikeres lesz-e. Nagyon bízunk benne. De hát Erdős Pálnak rengeteg hát ilyen magyarázatra is szoruló, vagy éppenséggel megmosolyogtató mondása volt. Azt mondta, hogy Istennek létezik egy könyve, amelyikben minden tételnek a legszebb bizonyítást írta, és hogy azt mondja, hogy nem szükséges, hogy valaki higgyen Istenbe, ennek a könyvnek a létezésében egy matematikusnak hinnie kell, és aztán halála után hát összeállítottak egy kötetet azokból a bizonyításokból, ami bizonyos tételeknek a legszebb bizonyítása, vagy hát Erdős nagyon szerette ezeket, és akkor ezt a címet adták neki, hogy Bizonyítások a könyvből.
0: Mind a mellett egyébként rengeteg pénzt is kapott a munkásságáért, amit gyakorlatilag nem használt, mert ahogy így mondtad korábban, családoknál élt, meg matematikusokat látogatott, meg utazgatott körbe a világba, úgyhogy ezeket általában eladományozta, és pénzjutalmat tűzött ki, hogyha valaki egy nagyon nehéz matematikai problémát megold, amelyet mondjuk ő maga nem tudott megfejteni, nem tudom, hogy ilyen volt-e, de állítólag ez az Erdős probléma néven vált ismerté, és a mai napig létezik ez az összeg, hogy valamit lehet ezért kapni. Minden esetre még ő halálára is visszatérve, egy varsói konferencián méltón egy matematikai, nem tudom, ügynek a boncolgatása közben veszítette életét egy szívroham által 1996-ban.
1: Igen, tehát általában nem tudjuk, lehet, hogy voltak azért olyan problémák, amiket ő meg tudott oldani, de azért ahhoz, hogy így inspiráljon másokat, valóban kitűzött kisebb, nagyobb pénz jutalmakat bizonyos problémák megoldásáért, hát ezek ilyen 5-10 dollártól kezdődően magasabb összegekig futottak, és a lényeg az, hogy viszont az, aki megnyert egy ilyen jutalmat Erdőstől, és akkor Erdős kiállított neki egy csekket, azért sokszor előfordult, hogy bekereteztette a csekket, és kitette, tehát nem váltotta be, mert ez, mint hát kitüntetés, többet ért neki, mint 10 vagy 100 dollár, mint amennyit mondjuk azért a csekkért kapott volna.
0: Másik anekdota még, amíg itt nem szól, csendül meg a telefon.

0: telefon, hogy, hogy azért szó volt róla, hogy ő nem házasodott meg, és így egyedül élte az életét, hogy azért erről ő ilyen fogalmakat is alkotott, tehát nem csak úgy mellesleg, hanem azokat a kollégáit, akik házasságban éltek, azokat kommentálta, hogy elfogták őket, és börtönben vannak, ha férfiak voltak, és a hölgyeket, a feleségeket pedig a börtönőröknek nevezte. Tehát, hogyha valaki megházasodott, akkor nem gratulált neki, hanem azt mondta, hogy hallom, megházasodtál, és most a börtönőr felügyelete alatt állsz. Míg ha valaki elvált, akkor hát hallom, hogy sikeresen megszöktél a börtönből, és újra szabad ember vagy. Tehát ugye eléggé érdekes módon közelítette meg ezeket a problémákat, vagy magánéleti kérdéseket is.
1: Igen, viszont itt van velünk Sipos Lajos professzor úr, akivel fogunk tudni beszélgetni Tamási Áronról, úgyhogy föl is veszem a telefont. Szép jó reggelt kívánunk, professzor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt van velünk. Halló? Nem hallom sajnos. Valahogy nagyon halkan hallom. Halló, halló?
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ja, szép jó reggelt.
2: Örömmel vagyok a rádióval.
1: Igen, most már halljuk, tanár úr, úgyhogy Sipos Lajos Széchenyi díjas magyar irodalomtörténésszel, kritikussal, egyetemi tanárral, az ELTE és a Pázmány Péter Tudományi Egyetem irodalomtudományi doktori iskolájának alapító tagjával beszélgetünk, és az a első kérdésünk ugye Tamási Áronnal kapcsolatban, hogy hát mi a személyes kapcsolata, kötődése Tamási Áronhoz, aki ezen a napon született 1897-ben.
2: Ez egy érdekes dolog mindjárt, hogy ezen a napon született. Tamási Áron valójában egy nappal korábban született. A korábbi születését, a 19. születés van bejegyezve az anyakönyvi kivonatába, és hallotti bizonyítványába is. Gimnáziumban véletlenül egy helyen rosszul írták be, és szeptember 20-a lett a 19-éből, és ez a 20-a maradt meg. Úgyhogy mindegy, hogy melyik nap született, az a fontos, hogy született, és mi most beszélhetünk róla. Nekem személyes kapcsolatom is van. Édesapám, aki 1905-ben született Farkaslakán, és akinek a neve az első világháborúban hősi halált halt katonák neve mellett fönt van a emlékező kereszten. Ő a Tamási Gáspárral, a Baron öcsével járt egy osztályba. Ha tisztelendő úr járt Farkaslakán.
1: Így van.
2: Jártak ott ugye, hogy nagyon kicsi területről és egy kanyargó patakról beszélünk, és nagyon kevés házról. Tehát ezen kívül nyilván napi érintkezésben is voltak. Édesapám 2016-ban jött el öreganyámmal, így mondták akkor, miután az öregapám meghalt Farkaslakáról, úgyhogy addig személyes kapcsolatban volt a család Tamási Áronékkal, ami ott sokkal személyesebb dolgot jelent, mint itt ma, mai Magyarországon. A Tamási Áron emlékét őrizte a családunk, bár a 45 utáni történelmi helyzetben úr édesapámat először kinevezték a gimnázium igazgatójának, aztán sűrűn hamar leváltották, aztán a francia latin magyar szakos édesapámnak orosz szakot kellett elsajátítani, akkor nem volt mód személyes találkozásra.
1: De azért ön írt egy monumentális monográfiát, Élet és pályarajz címmel Tamási Áronról.
2: Igen, igen, mert ugye nekem egyrészt fontos az emi kötődés is, másrészt ez egy különleges része lett a magyar irodalomnak a békediktátum után kialakult elszakadt részeken készülő irodalom, és ennek az együttélése a magyar közösséggel. Ez volt, amit sokkal később határon álló nemzetegyesítésnek nevezett a korábbi miniszterelnök úr, és én ezt családilag is éreztem. Egyik nagynéném, aki egész életében cseléd volt farkaslakán, a lábát nem tette ki a próból, úgy végrendelkezett, amikor meglett a magyar út igazolványa, hogy a mellére rakva tegyék rá a magyar igazolványt, és úgy temessék el. Na, tehát szóval volt szakmai érdeklődés, szakmai kötelezettség, volt személyes érdeklődés, és volt természetesen olyan része is az érdeklődésnek, amiben benne volt, hogy 1983-ig nem mehettünk farkaslakára, mert addig nem lehetett a rokonnál meglakni. Amikor elmentünk 83-ba, akkor Korondközség Árcsó nevű vendéglőjébe vagy szállodájába fogtunk szállásfoglalnak, és úgy mentünk át farkaslakára.
0: Valahogy ezek a személyes szálak olyasmi felfedezésére indították önt, hogy ott küzd az ellen, hogy Tamási Áron egy népies székely mesemondó, vagy valahogy, hogy így közelítsük meg Tamási Áront. Mennyiben több Tamási Áron ennél?
2: Kérdés, akkor igen, ez egy szomorú következménye az első felindulásban Tamásra ráragasztott címkének. Tamási Áron egyrészt nem egy műnek, nem egy trilógiának volt a szerzője, hanem szerzője volt több novellának, regénynek, színdarabnak. Résztvevője volt az ottani politikai életnek. Ebben a politikai életben Tamási Áron vezető szerepet játszott. Ez a vezető szerep szellemi vezető szerepet jelent. A remélhetőleg szenti avatandó atyával együtt dolgoztak. Tagja volt a Marosvécsi Kulturális Egyesületnek, vagy tanácsnak. Erősen politizált annak érdekében, hogy a magyar területek, a magyar lakta területek valamilyen módon legyenek részei újból Magyarországnak. És amikor a második világháború megelőzően volt a visszacsatolás, akkor azt mondta, hogy mégpedig egy újságban nyilatkozta, hogy ezt erkölcsel, emberiességgel és nemzeti gondolattal kell megvalósítani, mármint azt, hogy fegyver és harc nélkül véglegesen hozzákapcsolni Magyarországhoz azokat a területrészeket, ahol döntően magyarok lakják a községeket és városokat.
1: Ugye ő maga is járt Amerikában, az egész élete, fiatalsága, de hát a halála is ilyen regényes volt, hogy mit nem tudunk Tamási Áronról? Hát talán azt igen, hogy járt Amerikában, de valószínűleg azért sok mindent pár egy-két percben össze lehetne foglalni, hogy mit kell azért, mit illene tudni az életéről.
2: Hát az Amerika az érdekes és jellegzetes formája volt a székelyek túlélésének. A székelyek két tengeri kikötőből, egy lengyelországi és egy olaszországi kikötőből szálltak fel tömegeket szállító hajókra. Nagyon nehezen lehetett összeszedni 5000 dollárt.

0: dollárt, amit letétbe kellett helyezni. Éppen ezért majdnem minden esetben valaki ismerős vagy távoli rokon, főleg olyan, aki Amerikában már helyet fogott, tette le ezt az 55 ezer dollárt az illető biztosítására. Tamás Járon angol író akart lenni, úgy indult el Amerikában, 16 állást töltött be, ez 16 féle segédmunkásságot jelentett. Ebben favágótól pincérig, szálloda alkalmazottig, benzinkútkezelőig, üzletben dolgozóig minden volt. Itt kezdett el verseket is írni, amiket küldött haza, és a kolozsvári újságok hoztak is belőle 2-3-at, de rövid időn belül megbizonyosodott, Amerikában nem lesz belőle angol író, sőt, angol sehol nem lesz belőle, mert írni csak az anyanyelven szabad, hiszen az anyanyelven ismeri az ember egy-egy szónak, egy-egy hangnak, sőt, egy-egy beszédgesztusnak az értékét és a hatalmát. Tehát Amerika inkább kitérés volt, és amikor hazajött Amerikából, akkor Kolozsváron újságíróként folytatta itteni életét.
1: Egy ponton azért valahogy ellenségével vált a rendszernek, szóval, hogy ő nagyon nem kedvelt ember lett íróként, és hogy ennek miket lehet tudni erről az időszakról?
0: Hát ugye ez az időszak a második világháború előtti időszak, az sokkal nyugodalmasabb volt, mint a híre. Egyrészt Erdélyben jeles férfiúnak számított, együtt tanácskozott minden esetben Erdély és általában a magyarság sorsáról az ott élő, ott őslakos írókkal, költőkkel, az előbb említett főpappal. Magyarországra, amikor átkerült, akkor politikai retorzió nem következett a szónak abban az értelemben, hogy börtönbe csukták volna. Elbocsájtották az újságtól, nem közölték a verseit, egész egyszerűen életben kellett maradni. Ennek különleges formáját választották, mivel műve nem jelenhetett meg magyarul, tehát ezért kellett írnia egy vadonatúj alkotást. És akkor megírta Tamás Járon az életét, mégpedig versbe szedve. Isten ne vegye az okon, ezek nagyon rossz versek voltak, de mégiscsak lehetett ezt az új szöveget valamilyen módon ajánlással ellátni, elküldeni különböző embereknek. Sokan voltak Tamás Jég körül színészek, az operaházi tagok, akik egyrészt minden ilyen legépelt novelláért, ajánlással ellátott novelláért különböző pénzeket adtak. Volt olyan az operaház díszletrendezője, aki két strávkocsi tüzelővel érkezett meg hozzájuk. Volt Dajka Margit, aki 4-5 kiló hússal és a hozzá szükséges krumplival és hagymával jött, azzal, hogy csináljunk egy közös vacsorát, és aztán természetesen, amikor ebből a méretetlen terjedelmű nyersanyagból elkészült a vacsora, akkor hárman ettek belőle, és a színészt azt mondta, nincs kedvem hazamenni. Így, ilyen módon támogatták Tamás Járon. Voltak megható támogató is. Volt egy hentes, aki időről időre egy kosár hentes árut tett le Tamásék asztala elé, vagy Tamásék ajtaja elé, nem nyilvánított semmiféle, nem nyilvánított a nevét, semmiféle kapcsolatra nem törekedett, csak úgy érezte, hogy neki kötelessége ezt a szállítmányt oda letenni.
2: Hát az a helyzet, hogy egyszerűen elfogy a műsoridőnk, úgyhogy hát még nagyon sok mindent kellene beszélgetni Tamási Áronról, de hát aki nem ma született, hanem tegnap, és egy elírás folytán szerepel így a elérhető adatbázisokban, hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy tényleg itten kifutunk az időből. Nagyon szépen köszönöm Sipos Lajos professzor úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és hát kicsit így a személyes szálakat is fölelevenítette Tamási Áronnal kapcsolatban. További szép vasárnapot kívánunk.
0: További szép vasárnapot kívánok.
2: Mi pedig mindörökké, mert mi pedig a hírekkel folytatjuk, úgyhogy kedves hallgatóink, maradjanak velünk.
0: Köszönöm.
3: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brazé, francia domonkos szerzett teológus, a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. A lelki beszédek 5. részét szeptember 20-án, vasárnap reggel 8 óra 30-kor hallhatják a Mária Rádió adásában.
2: Az 1920-as évek végén Újpesten már több mint 40 ezer katolikus élt. Így az akkori váci püspök szorgalmazta egy új templom építését. Újpest ekkor még önálló város volt, és egészen 1993-ig az egyházmegyei határok rendezéséig a váci egyházmegyéhez tartozott. Az Újpest kertvárosi Szent István templomban a II. Világháború közepette 1942. szeptember 12-én volt az alapkőletétel. 1944-ben a magyarországi harcok miatt az építkezés megakadt. Budapest ostroma után a hívek támogatás nélkül saját erőből folytatták az építkezést. Az új neoromán stílusú templom 1946-ra épült fel. Erre a viszontagságok közepette a közösség erőfeszítése által fölépült plébániára látogatunk el a mai napon, és innen közvetítünk Szentmisét 9 óra 30 perckor. Szeretettel várjuk hallgatóinkat erre a Szentmise közvetítésére, amelyet dr. Sankó László atya plébános celebrál.
1: Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak csak 1-et. Kinek-kinek rátermettsége szerint, írja Máté evangéliuma. A teremtő ránk bízta a teremtett világ művelését. Szent Ignác szerint szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava és embertársaink legnagyobb szüksége metszés pontjában áll a hivatásunk. A 2026-os örökség évében a Mária Rádió szeptember havi témája a munka és a hivatás. Mit tanít a kereszténység, vagy a keresztény lelkiségek a munkáról? Hogyan fedezhetjük fel a szívünk és legmélyebb érdeklődésünk szerinti pályát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ szeptember 22-én tematikus napunkon. Szeretettel ajánljuk hallgatóink figyelmébe.
2: 3 évtizedes hagyomány a 8 boldogság közösségben, hogy minden év őszén rózsaeső imaesteket szerveznek, Líziói Szent Teréz közbenjárását kérve. Idén szeptember 26-án szombaton este 6 órakor a Mária Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak ebbe az imádságos alkalomba, amelyet Homokkomáromból közvetítünk élőadásban. Biztatjuk hallgatóinkat a személyes részvételre is, hiszen a rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű és mégis különleges lépés levélírás Szent Teréznek. Mindenki megírhatja neki kéréseit, mindazt, amiben közbenjárását kéri az Istennél, és az este folyamán pedig mindenki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat. Tehát szeptember 26-án, szombaton este 6 órakor kezdjük a rózsaeső imaest közvetítését Homokkomáromból. Ezek voltak a Mária Rádió szeptember 20-i hírei, és ezzel véget is ér napindító című műsorunk. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, elköszön a két műsorvezető,
1: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán, és nagyon szépen köszönjük Dohajov Dániel 11. osztályos tanuló közreműködését a technikusi pultnál. hiszen nélküle ez az adás nem is valósulhatott volna meg. Kedves hallgatóinknak viszont további szép vasárnapot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brache, francia domonkos szerzetes, teológus a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. Most önök az ötödik részt hallják.
1: Kezdjük! Nagy misztérium az, rossz, gonosz van a világban. Ha van Isten, akkor miért rossz van a világban? De ha nem lenne Isten, akkor honnan jön önne a jó? Ez nehéz kérdés, alapvető kérdés, és szerintem továbbra is kérdés lesz a világ végéig. Ezzel a témával foglalkozik a következő beszélgetés, vagy Jézus a következő beszélgetésben, Szent János evangéliumában a 9. fejezetben, a vak meggyógyítása. Amikor tovább ment, látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték őt, Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? Lehet, hogy az a kérdés nekünk egy kicsit furcsának tűnik, de nem biztos, hogy annyira messze vagyunk ettől a kérdéstől. Amikor spontán módon, ha valami rossz van az életünkben, azt mondjuk, de mit csináltam Isten ellen, hogy úgy legyen? Mester, ki vétkezett? Vagy amikor látjuk, hogy valakinek valami rossz, valaki valahogyan rossz helyzetben kerül, hát Isten tudja. Úgyhogy akkor is, ha spontán módon furcsának hangzik a kérdés, nem biztos, hogy teljesen szabadok vagyunk ettől. Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? Ez talán nekünk könnyebb elfogadni, hogy a vakság nem a vak bűnének következménye, és még kevésbé szülei bűneje, de akkor is Jézus válaszának egy kicsit nehéz. Jézus azt felelte, sem ő nem vétkezett, sem a szülei. Jó. Hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. Ez már egy kicsit nehezebb. Hogyan lehet megérteni ez? Akkor is, ha a kérdés nehéz, fontos, hogy a kérdéssel foglalkozzunk hitben, reménységben egyébként is. És amikor erről beszélünk, nagyon kell figyelnünk, hogy ne adjunk rossz választ. A rossz létezik néha a válaszban is. Elsősorban ez nem kérdés, vajon Isten tudta volna megteremteni egy jobb világot. Nincs értelme erről gondolkodni. Ez a világ jó, mert úgy teremtette Isten a világot. És a kérdés nem az, vajon jobban lehetett volna, hanem miért így jó. Mennyire tudunk valamit érteni, miért Isten úgy teremtette a világot. És nem másképpen. A világunk a legjobb világ, mert úgy megteremtette Isten a világot. Ami nem azt jelenti, hogy minden jó ebben a világban. Hát itt vagyunk. Ez az első dolog. A másik dolog pedig az, amit már mondtuk, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis a megoldás nem annyira a világ teremtésében kell keresnünk, hanem az örök élet fényében. És amikor Krisztus azt mondja, sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulniuk benne, nem azt jelenti, hogy a rossz, a gonoszság, a betegség, a szenvedés szükséges lenne, hanem inkább azt, hogy nem a szenvedésnek, nem a gonosznak, nem a rossznak, nem a betegségnek az utolsó szava. Más szóval, amikor szenvedésről, betegségről, rossz, gonoszról van szó, az igazi kérdés nem annyira az, hogy honnan jön, hanem inkább ebben a helyzetben hova megyünk. Egyébként egy kicsit furcsa lenne, ha tudnánk találni a rossznak egy igazi oka. Azért szenvedek, mert. Mert azt jelentene, hogy valahogyan valami pozitív lehet mondani erről, legalább tudjuk, hogy miért. Nyilván tudjuk, hogy a világ kezdetén a rossz bement a világba az első ember bűne miatt. Abból a szempontból, de csak ebből a szempontból van kapcsolat a bűnnel, az eredeti bűnnel, de csak abból. És ami nagyon világos itt, hogy nem szabad kapcsolatot tenni a bűn és a betegség, a szenvedés, a gonosz között. A bűn ez rossz, tudjuk. De nem azért szenvedek, mert bűnös vagyok. Egyébként, ha itt lenne, nagy szenvedés lenne ebben a teremben is, mert mindenki bűnös. És amint a gyóntató atya mondta, igaz vagy nem igaz, nem annyira fontos, ha valaki azt mondja, hogy hát nekem nincs bűn. Ez már az első hazugság. A válasz Krisztusban található. De nem úgy, hogy Krisztus után minden jó, szép, rózsaszínű a világban. Egyébként ez nem a kedvenc szín. De legalább megoldás van. De a megoldás, a teljes megoldás nem ebben a világban található. És ez valószínűleg egy nagyon nagy kísértés mindenkinek, hogy spontán módon, anélkül, hogy mindig észrevesznénk, hogy bennénk, hogy mit mondjuk, úgy élünk, mintha ha valóban hitben élünk, akkor minden jól lesz ebben a világban. De már tudjuk, hogy az ige testélet, az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött, a világban volt, a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övi azonban nem fogadták be. Ez is világos. A világ nem fogadta el Krisztust. A világ nem fog minket elfogadni, hogy Krisztust követjük. Elég egyszerű. Az, hogy ez valahogyan nagy misztérium, ez igaz. Szent Pál a Mysterium Iniquitatisról beszél. A gonosz, a rossz misztériumáról. És az, hogy ez misztérium, azt jelenti, hogy Isten tudja, Isten látja, Isten megengedi. Nem azért, mert jó, de tudva, hogy olyan helyzetben is, olyan körülményekben is lehetségesen tudjuk az Atya Istenhez menni, Krisztus által, a Szentlélek kegyelmével. A gonosz kérdése nem lehet megérteni, ha csak a világban maradunk. Ha nem tudjuk tovább is látni. Hitben, reménységben, de valóban. Igazából az egyetlen válasz az örök élet. Ezért nem is mondom, hogy miért én. Valahogyan, amikor szenvedés van, talán emberileg lehet valamit találni, mert ez volt a családban, gyengeség, vagy ez, vagy az, vagy úgy csináltam, úgy dolgoztam. Jó, de akkor, ha az igazi kérdés az, de miért én? Nincs válasz. Valahogyan szerencsére nincs válasz. De nem azt jelenti, hogy nem lehet ezzel élni, továbbra is menni. Mert mindig lehet bármelyik szeretetben, bármelyik körülményekben lehet Isten szeretetében maradni. Nyilván azt jelenti, hogy ha valaki nagyon-nagyon szenved, ez ennek a jele, hogy Isten szereti őt. Egyáltalán nem. Szívesen elfogadom Isten szeretetét, de másképpen is lehet. Ami tudjuk, hogy még egyszer, Isten akarata az, hogy minden ember, aki hisz Krisztusban, örök élete legyen. Minden ember. Nincs kivétel. Azt is tudjuk, hogy mindenki a szükséges erőt fogja elfogadni, amely szükséges, hogy elérjük az örök életet. Úgyhogy, ha valaki nem éri el az örök életet, ez csak mert nem akarta. És nem azért, mert Isten nem adta a szükséges segítséget. Nem mindent értünk a világban. De bölcsesség van Isten műveiben. És azért egyébként van teológia, mert legalább lehet valamit látni Isten bölcsességéből. Lehet valamit látni, valamit érteni, amennyire lehet. Rend van Isten műveiben, a világban. Valamit lehet látni ebből a rendből. De fontos, hogy ne adjuk egy hamis, rossz választ. A szenvedés sohasem megváltott senkit. Soha. A lelkiségben ez nagyon fontos, hogy ne legyen hamis lelkiség, a szenvedés jó, mert Krisztus szenvedett. Nem. Krisztus szeret minket, és Krisztus szeretete megváltott minket. Ha a kereszt van nálunk, ha egy kicsit erről gondolkodunk, egy kicsit botrányos lenne, ha az, hogy a falon van egy kép, valaki szenved. Nem. Valaki szeret minket. Ennek a jele. Ennek a jele. Krisztus szeretete megváltott minket, nem Krisztus szenvedése. Ez nagyon fontos. De úgy azt is mutatta, hogy a szenvedés nem akadályozhat, hogy Isten szeretetében maradjon. De a szenvedés nem föltetlenül vezet a szeretethez. Az ellentéthez is lehet egyébként. Vannak, akik a szenvedés miatt, a szenvedésben egyáltalán nem Isten szeretetében maradnak. Sőt, fordítva. Nincs abszolút kapcsolat a két dolog között. Csak lehetségesen. Krisztus nem úgy szenvedett, hogy utána már nem lesz szenvedés. Tetszik, nem tetszik, ez tény. Ez a mi hitünk. De a mi hitünk az is mondja, és elsősorban azt mondja, hogy Isten szeretetében mindig lehet maradni. És kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Semmit. Semmi. Csak az én bűnöm egyébként. De a bűn nem szükséges. Mert tudjuk, az új szövetségben is, abból is, ott nincs olyan kísértés, amely annyira nagy lenne, ott nem tudjuk nemet mondani. Nyilván fontos, hogy ne keressük a kísértést. És úgy szoktam mondani a diákaimnak, hogy megértsék, hogy nem kell keresnünk a kísértést. Ez nem föltétlenül jó ötlet nagy pénteken úgy menni tanulni a hűtőszekrény előtt nyitott ajtó. Atya, túl nagy vagy a kísértés. Keresd. Aki kell főznie nagy pénteken, érthető, hogy biztos akarom lenni, hogy tényleg jó. Az egyik idős atya azt mondta, hogy azért nem vétkeztünk többet, mert nem többször volt ugyanakkor a kísértés és az alkalom. Nem azért, mert jobban vagyunk. Mert ha kísértés és alkalom van ugyanakkor, általában nem sokáig tart. Más szóval az alkalmat elkerülni, és nem keresni a kísértést. Egyszerűen. Most nem csak a bűnről van szó, a gonoszról is van szó, mert ez több, mint csak a bűn. Jézus azt felelte, nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. Nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött, még nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. Miután ezeket mondta, földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére kente, és azt mondta neki, eredj, mosakodj meg a Siloé tavában. Ez küldöttet jelent. Ement tehát megmosdott, és épp szemmel tért vissza. Ezért a szomszédok, és aki azelőtt látták őt, mint koldust, azt kérdezték, nem ő az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, ő az. Mások így szólták, nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyíltak meg a szemeid? Azt felelte, az az ember, aki Jézusnak hívnak. Sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloé tavához, és mosogatj meg. Elmentem tehát, megmosdottam, és látok. Azok megkérdezték tőle, hol van ő. Ő azt felelte, nem tudom. Egyébként mostanig még nem volt beszélgetés a vakkal, csak a vakról volt szó. Ekkor elvitték a farizeusokhoz azt, aki előbb vak volt, azon a napon pedig, amikor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Már mondtam, hogy miért egyébként. Szándékosan. Mert úgyis, ha bokon született ember tudta volna egy napot várni. Nem, akkor nem lett volna ugyanaz a tanítás. Azt mondták erre néhányan a farizeusok közül, nem Istentől volt ez az ember, aki a szombatot nem tartja meg. Mások azt mondták, hogyan cselekedhet bűnös ember ilyen jeleket. És szakadás támadt köztük. Erre ismét megkérdezték a vaktól, te mit gondolsz róla, miután megnyitotta szemeidet? Ő pedig azt felelte, proféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és visszatért a látása, amíg elő nem hívták a most már épp szemű ember szüleit. Megkérdezték őket, a ti fiatok ez, és azt mondjátok róla, hogy vakon született? Most hogyan lát tehát? A szüli azt felelték, azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most miképpen lát, nem tudjuk. És hogy ki nyitotta meg szemét, azt sem tudjuk, kérdezzétek őt. Megvan a kora, majd ő beszél magáról. Franciaul azt mondják, hogy nincs nagyobb vak, mint aki nem akar, annál, aki nem akar látni. Az igazi vakok itt nem a született vak, hanem a zsidók. De vigyázzatok, ne ítéljük el a zsidókat. Inkább lehet gondolkodni, hogy mi is néha itt vagyunk. Ezt azért mondták a szüleimet, féltek a zsidóktól, mivel már elhatározták a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, ki kell zárni a zsinagógából. Már elhatározták. Egyébként ez is érdekes, mert ha valaki azt mondja, hát én szeretek látni egy jelet. De egy jel csak akkor jel, ha valaminek a jele. Ha azt nem tudjuk, legalább, hogy valaminek a jele, nem jelnek fogok látni ez volt azt. Tovább is lehet mondani, hogy ha nem fogadjuk el a jeleket, amelyeket maga Isten, maga Krisztus adott nekünk, más jel nem fog segíteni. És a jel egyébként maga Krisztus és a szentségek. Ez már bőven elég. Szükséges, de elég. És ha tudjuk, a jel, mondtam kell, hogy tudjuk legalább, hogy valaminek a jele van, és hogyan tudjuk azt hitben. Ez hit kérdése. Másodszor is előhívták tehát az embert, aki vak volt, és azt mondták neki, adj dicsőséget Istennek. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Na, honnan? Egyébként igen, lehet tudni, mert mindenki bűnös ember, hogy ez nem nagy kinyilatkoztatás egyébként. Ő azt felelte, de egyébként ha bűnös, hogy nem azt jelenti, hogy mindaz, amit csinálunk rossz. Ha kellene várnunk, hogy jó legyen a szent beszéd, hogyha a pap szent legyen, elég világos. Ő azt felelte, hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. A tény, csak a tény. Erre megkérdezték tőle, mit csinált veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Azt felelte nekik, megmondtam már nektek, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hall? Kicsit tovább, Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel el az ember fiában? Az így felelt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus azt mondta nekik, hiszen látod őt, ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Ki az? Hiszen látod őt, ő az, aki veled beszél. Emlékszünk, valami hasonló volt a szamariai asszonnyal egyébként. Amikor Jézus azt válaszolta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. És igazából akkor volt a beszélgetés vége. Valahogyan itt is. És akkor jobban látsuk, amit kezdetben mondtam. Ez hit kérdése. Amikor Jézus valakit meggyógyított, ez a cél mindig az, hogy ez az ember higgyen. Hiszel-e az ember fiába? Ki az Uram? Hiszen látod őt. Láttad őt. Azért most tudsz látni. Láttad őt. Ő az, aki veled beszél. Erre ez így szólt. Hiszek, Uram, és leborult előtte. Akkor Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. A farizeusok közül, akik vele voltak, néhányan hallották ezt, és azt mondták neki, csak ne vagyunk mi is vakok. Jézus ezt válaszolta, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ti azonban azt mondjátok, most látunk, ezért megmarad a bűnötök. Ez is egy nagyon fontos evangélium rész nem feltétlenül könnyű, de alapvető. Valahogyan a vakon született egyszerű tárgyilagos elbeszélésével tesz tanúságot arról, ami történt, kerülve minden más megállapítás, hogy bűnös-e, nem tudott, egyet tudok, vak voltam, most pedig látok. Ebben az értelemben ő is valahogyan apostolává válik. Tanúságot tesz a tényről. Nem láttam, látom. Vak voltam, már nem vagyok. Még egyszer, ez a kérdés nagyon nehéz kérdés. És mind amikor erről kell beszélnünk, okosnak kell lennünk, hogy ne beszéljünk túl gyorsan, hogy ne próbáljuk valami magyarázatot találni, amely nem lenne jó. Valahogyan a válasz a boldogságos Szűz Máriában látható. Ő jelen volt a keresztnél, állva, Szent János szerint. Semmit nem mondott, de jelen volt. Nagyon sokszor, amikor olyan helyzetben kerülünk, inkább fontosabb, hogy jelen legyünk, nem túl sokat beszélünk. A jelentét már sokat jelent. És én azt mondanám, hogy nem feltétlenül állva, mint a boldogságos szűzmára, de inkább ülve. Miért? Mert azt jelenti, hogy van időm. Ha állva maradunk, most kell mennem, de még egy kis perc, de akkor is, ha rövid az idő, inkább leülni. Mert azt jelenti, hogy van időm neked. És inkább, mert inkább csendben maradni, mert egyébként olyan helyzetben két dolog van, amelyet nehéz lehet kibírni. Az első az, hogy szenvedés van. A második az, hogy semmit sem tudunk csinálni. Az első dolog nem függ tőlünk. A második dolog lehet dolgozni, ezt feldolgozni. Elfogadni, hogy nem tudunk, semmit sem tudunk csinálni. Nem csak a másik szenvedése nehéz, hanem a mi gyengeségünk nehéz. Az első dolog, a szenvedés általában nem lehet változtatni. Nem tudunk. De a második dolog lehet ezt feldolgozni. Hogy tudjuk elsősorban elfogadni, hogy ég vagyunk. És akkor lehet erről gondolkodni, hogy mit Szent Pál mondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert már nem az én erőmről van szó, hanem Krisztus erejéről bennem. Más szóval tudjuk együtt élni Krisztussal a kereszten és a boldogságos Szűz Máriával a keresztnél. Ez az igazi válasz. Látjuk, hogy ezzel nem mondom, hogy miért kellene, nem kellene, ez tény. Rossz van, szenvedés van, betegség van. Egy fontos, hogy ne válaszolunk úgy, hogy lehetne megérteni, hogy tudom, hogy miért van. Nem is tudunk, nem is lehet tudni. Ami tudunk, az, hogy olyan helyzetben is lehet Isten szeretetében maradni. Ilyen körülményekben is lehet Krisztusra támaszkodni, hogy ő vele, ő általa, mi szenvedett, meghalt, de feltámadt is, hogy tudjuk az Atyaistenhez menni, a Szentlélek kegyelmével, Isten szeretetében maradni. Más válasz nincs. Erről elmélkedni nagy segítség lehet, hogy lobban látjuk az életünkben ebben a világban. Hogy megértsük, hogy egyre jobban, hogy Krisztus hogyan dolgozik a világban velünk is. És hogy tudjuk úgy továbbra is keresztényként élni, a misztériumot elfogadni. Egy misztérium, egyébként ez nem egy titok, ez más dolog. Titok olyan dolog, amelyről nem akarok mondani, mert nem akarok, hogy bárki tudjon. A misztérium lehet erről beszélni, sőt kell. Sok nem értünk. Ez teljesen más dolog. Néha nagy konfúzió van, de ez teljesen más dolog. Egy misztérium, ez nem titok. Egyáltalán nem. Nem mondom, hogy ezzel mindazt mondtam volna, amit lehetett erről a szövegről. Biztos nem. Ez csak a kezdet. De remélhetőleg mindenki ezzel tud továbbra is gondolkodni, elfogadni a misztériumot, hogy tudjuk egyébként egyre jobban Krisztust elfogadni, Krisztus misztériumát jobban elfogadni, ebből élni, ezt prédikálni, továbbadni, hogy tudjuk egymással együtt keresztényként élni, az Atyához menni, tudva, hogy nincs olyan körülmény, amely akadályozhatna ezt az utat. Köszönöm.
0: Jean-Yves Brasse, Domonkos szerzetes teológus előadása hangzott el Jézusnak a János evangéliumban olvasható párbeszédeiről. Az ötödik részt hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeptember 14-én kezdte meg működését az Axióma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai nagy szentelész templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axióma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Azbej Tristán volt államtitkár, aki a Szent István Lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai nagy szentelész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája, Rónaszéki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmazása a részeket énnek köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósított a szerkesztő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együttműködve dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.

0: lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
3: Kedves hallgatóink! Mai Szívhang műsorunkban versekkel és zenével köszöntjük szűzanyánkat, születése és nevenapja alkalmából.

kis boldogasszony napján. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Szeptember 8-án Kisboldogasszony népi elnevezése kisasszony napján egy házunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Örömmel és újongással énekelünk egy leánygyermek bölcsőjénél. Egy rendkívüli kegyelmekben gazdag gyermek Mária születésnapja lesz. Ő lesz az üdvözítő édesanyja, aki megszabadít a bűntől és kegyelmeket oszt. Mária születésével az Isten közelebb hajolt hozzánk. Benne kaptunk mi mennyei édesanyát. Így ünnepeljük ma egyszerre a megváltó anyjának és a mi anyánknak a születésnapját. Az újszülött Máriát népünk kisasszonynak nevezi. Az ő

0: emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozik kegyesen az emberek között. A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az egyházért.
1: Hevesi M. Angelika, kisasszony napja. Ó, milyen pompás, zengő hajnal volt az, a keleti égnek aranykapuján, milyen diadalkapun a hírnök, ki elé ezrek szeme vágyódva tekint, úgy jött a nap. A hegyek fején aranykoszorú volt, és a fák némán nagy sorfalat álltak, vártak egy titkos szent csodára, érezték, tudták, hogy valaki jön. Készülődött minden, s valamire várt. Harmadban mosdottak a virágfejek, a lankat fűszálak egyenesre nyúltak, s újongva énekeltek a felhők. S mint a gyermek, ha édes sejtésre ébred, hogy öröm várja, drága kincse van. Az emberek dalolva keltek, s visszakacagtak a napra boldogan. Minden lélenknek felzengett a mélyén e hajnali csodás varázs, amikor bűvös hófehéren te jöttél.
2: Csanád Béla, Szűz Mária születése. Ha fáradtan, kiülsz a ház elé így ősz felé, nyár végi esteken, szívedre száll a hűvös alkonyat, míg másokkal beszélgetsz csöndesen, érzed-e, milyen érett a világ? Majd szétpattan, mint fürtökön a szem. Sejteni már a mustok illatát hajnalonként a vénszőlőhegyen. Itt-ott, csépelve, feldong még a nép. Borsót, kölest munkál, nem gabonát. Fecskék hadasürög a drótokon, tárgyalják útjuk száz gondját, baját. Érzed-e, sorsunk, hogy beteljesül? Mint gyümölcsüket érlelik a fák, úgy érleli a tervet az idő, s aki remél, ínséget sose lát. Ilyenkor ünnepeljük Máriát, kisasszonyunkat, ki midőn korok várakozása érett őszre vált, megszületett, jelentve a napot, melyen beteljesül ezernyi vágy. Új korszak indul, a teljesség ragyog. Üdvözlégy égi rózsa, Mária! Köszöntenek virágok s angyalok. Talán így fényes, szép nyár vége volt. Lehet, hajnal felé történhetett. Joakim gondban jár, kelt udvarán, hisz Anna már idős volt, s gyermeket várt. Megjött a szomszédasszony, és néhány rokonnő is megkérdezte. S hajnal felé, midőn a madarak hangolni kezdtek egy-egy éneket, egyszer csak nyílt az ajtó, szállt a fény, világosság űzte az éjszakát. S Joakim haja, üdvözlő szavak szólítják őt a zengő fényen át. S mintha a föld szíve hatalmasat dobbanna, érzi, újjong a világ. Imába kezd, dicséri az urat, s köszönti a kisasszonyt, Máriát.
3: Ölbe Irén, Mária születése. A fűre harmadszál, csillog a hamvastáj, a gyümölcsök telten duzzadnak a kertben. Ó, csodás szeptember! Mészszagú szél zeng fel. A táj, mint a szentély. Ilyenkor születtél. Tisztán, tündökölve, e kietlen földre. De Isten tervében megszülettél régen. Nem voltak hegyormok, felhő nem borongott, nem örvény lett víz, még nem volt bőség s ínség, s már kitárva lelkét, a világ minden.

istenség születésed várta, drága Máriácska. Közénk jöttél végre, örök fénynek fénye, csupa rózsa illat, szép hajnali csillag.

0: Lól, Lodell, délben a szűzanyánál. Részlet. Dél van. A templom nyitva áll. Belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szűzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, tudjam, hogy a fiad vagyok, s itt vigyázol. Csak egy pillanatra, amikor minden elakad délben. Veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már, ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti énekét a rigó madár. Mert szép vagy és szeplőtelen az asszony, akit végre fölemelt a kegyelem. A teremtmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején, ahogy Isten kezéből kikerült, eredeti ragyogása reggelén. Elmondhatatlanul sértetlen vagy, mert te vagy Krisztus szülője, s ő karjaidban az igazság, az egyetlen remény, s a világ egyetlen gyümölcse. Mert te vagy az asszony, az elveszített régi gyöngétség édene, tekintetedre ellágyul a szív, s a szem könnyen lesz sűrűn tele. Mert tél van, s mert híveid a napon ma itt lehetnek, s mert te mindörökre itt vagy, egyszerűen mert te vagy Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet. Jézus Krisztus anyja, legyen hála néked.
1: Mária neve napja. Mária a legszebb női név, mert az Isten anyja viselte, de jelentésében is felszólító. Arra indít, szeressük az Istent, és szálljunk szembe a gonosszal. Mária. Ez a név eszünkbe juttatja a boldogságos szűz életét, magasztos hivatását. Mária neve bizalommal tölti el szívünket. Mária, aki mint anyánk védőkarját terjeszti felénk. Mária neve napja, anyánk névünnepe. A szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen ő általa áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk felé. Ez azonban azt is jelenti, hogy hálán kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a természetesen rendkívüli ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk köszöntésére. Pusztán keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet neki, s üdvösséget magunknak.
2: Rudnyánszki Gyula, édeni rózsa. Virág kinyílik, hódít, s elvirít. Gyümölcs hambát veszti, ha lehull. Fatar lesz, ha lombját őszi szél letépi. A báj is megpakul egy éjjelen. A földön egyedül te vagy csak égi királynénk mindörök, s szeplőtelen. Édeni rózsa, mennyei fény, ó, Mária, Mária, áldalakén! Egy gyarló létben nincs tökéletes, gyöngévé lágyul bajban a nemes. Bűn a szilárdat is megtántorítja, rosszért gyakorta a jó is hevül. Örök szüzesség égi lángját szítva te állsz csupán mindig sértetlenül. Édeni rózsa, mennyei fény, ó, Mária, Mária, áldalakén, te adsz erőt, vigasztalást nekem, midőn a létsiralmát szenvedem. Ha a kor árja lelkemet sodorja, s elönt az emberírtó bűnözön, Te vagy reményem, örök magas orma, kezedre perdül szememből a könyv. Édeni rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária áldalak én. A föld hiú aranyválványai előbb-utóbb le fognak omlani. Mindent ledönt, megmásít ez az élet, amelynek képe egyre változó. De a te boldogságos szűz erényed Isten leánya örökké való. Édeni rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária, áldalak én. Örök vagy, ó szépséges, drága szűz, fényt rád a fény örök forrása tűz. Míg szív dobog, míg rózsa fog virulni, míg lesz tövistől vérző fájdalom, míg hajnal ég, míg lányarc tud pirulni, nevet hullámzik millió dalon. Édeni rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária, áldalak én.
3: Áldj meg minket, szűz Mária! Áldj meg minket, szűz Mária, égi rózsaszál! Áldj meg tisztelő népedet, mely oltárod előtt áll! Szerelmednek rózsalánca fűzzön minket egy bokorba, gyöngykoszorúba. Te légy ezen koszorúnak ragyogó gyöngye, ragyogjon ránk tisztaságot, tündöklő aranyfénye.
1: Immakuláta, te vagy a fénynek fehér ragyogása, jóságnak képe, irgalomnak mása, aki napsugárba fénybe öltözött. Lilium, kehelyként állsz a föld fölött, egészen tiszta és egészen fehér, ki ez a bűnnek árnyéka sem fér. Elcsendesül bennem a szó, a beszéd. Ó, milyen szép vagy, mennyire szép! Te vagy az Isten remekelt csodája, kertje, galambja, ékes palotája. Magad vagy az oltár, ki mennyekbe ér. Egészen tiszta és egészen fehér, mint a hegytetőknek csillogó hava. Szeplőtelen vagy, édes szűzanya, elcsendesül bennem a szó, a beszéd. Ó, milyen szép

0: Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja Önöket!
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Az Esztergom Budapest főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Egy igazi dunai kalandra várnak minden bátor kisdiákot a Mahart suli kezdő gyerekhajójára. Mielőtt beköszönt a hideg idő, még egy utolsó nyári hajózásra hívja a Mahart a gyerekeket és a családokat. Vidám programokkal, játékos kihívásokkal, meglepetéssel várják az érdeklődőket. A program lehetőségek között szerepel kézműveskedés, ahol egyedi órarendet, könyvjelzőt készíthetnek különböző dekorálási technikákkal, kitűzőket készíthetnek a gyerekek térkép segítségével, a tudás kincseit keresik a hajón. Minden állomáson egy-egy betűt vagy számjegyet kell megtalálniuk, amikből a végén egy titkos üzenet áll összeolvasható a Mahart honlapján. A hajóra a Vigadó téli kikötőben lehet felszállni szeptember 26-án, 10 órakor. A program 13 óráig tart. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársa is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Ők képviselték azt a számos önkéntest, akik az élelmiszermentésben tevékenykednek. Ők mindannyian az élelmiszermentők köztartoznak, osztotta meg a Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán az Élelmiszerbank beszámolóját. A társszervezetek munkatársainak segítségével jutnak el az Élelmiszerbank adományai a rászoruló emberekhez naponta oda, ahol a legnagyobb a szükség. A szervezeti napon őket és a velük való együttműködést ünnepli az Élelmiszerbank. Erre a találkozásra az ország minden pontjáról karitatív szervezetektől érkeztek élelmiszermentők és osztók. A nap folyamán megosztották egymással az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és a legfontosabb információkat. A közösen elfogyasztott ebéd után játékra is sor került. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A közlemény szerint a projekt során felépített, csak nem 900 négyzetméteres épületben egy gólya menedékház és egy látogatóközpont kapott helyet, ahol interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és a gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait, tájékoztat az MTI. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykerteket is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztató teret, a bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre, a projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült. A tó közepén kialakított ökológiai kilátó pedig nem csak a szárazföldről, hanem egy pontcsónakkal is megközelíthetővé vált. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, amelyet Szopko Anna szerkesztett.
2: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A következő órában szent misét közvetítünk az Újpest-Kertvárosi Szent István templomból. A szertartást Sankó László atya celebrálja.

Kedves testvérek, a vasárnapi eukarisztikus ünneplésünk erőforrás számunkra, ahogy mondja a Szent Mise kezdőéneke, Isten lakást ad az ő népének. Isten házában vagyunk igazán otthon, erőt merítünk a hétköznapokba. Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, különösképpen azokat, akik a Szent Misébe a Mária Rádió által kapcsolódnak be. Fürösszön meg bennünket Krisztus vére, hogy ez megtörténhessen, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védtem, én igen nagy védtem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze, add, hogy parancsaidat megtartva, mi Urunk Jézus Krisztus,

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönnyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11.

Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteredett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igényi.

A Mária Rádió kedves hallgatói, Krisztusban szeretett testvérek! A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd egy rejtvény. Többen meg is fejtették már. Az általános értelmezés ez. Isten a szőlős gazda. A szőlő az egyház. Egy dénár az üdvösség. Az első munkások a zsidókból lett keresztények, az utolsók pedig a pogányok, a vámosok, s végül a megtérők, a mindenkori bűnösök. De talán jobban tennénk, ha nem csak arra keresnénk választ, hogy a példabeszédben mi mit jelent és ki kicsoda, hanem arra is, hogy maga a példabeszéd mire ösztönöz, mire buzdít bennünket. A valódi üzenetet pedig csak úgy kereshetjük, ha az adott kor emberének gondolatvilágát figyelembe vesszük. Vajon milyen érzéseket, benyomást, megtapasztalást váltott ki ez a példabeszéd Jézus tanítványaiban? Már az is feszültséget okozhatott a hallgatóságban, hogy a szőlős gazda maga járja a várost, hogy munkásokat keressen. Van intézője, miért nem bízza meg ezzel a feladattal? Az, hogy a szőlős gazda emberhalász módjára másokat keres, munkásokat, akár csak a jó pásztor az elveszett juhait, Isten nagy vonalúságára utal. Megkeresi az elveszetteket. Azokat, akiknek nincs munkájuk, hiszen így munka nélkül halálra vannak ítélve. Ha nincs munka, nincs megélhetés, nincs élet. Isten itt maga a kezdeményező és a végrehajtó. Jézus ezt is hangsúlyozta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, és gyümölcsötök maradandó legyen. Isten megkeres minket, munkatársaivá fogad, hogy éljünk. A következő szinte sokkoló meglepetés az, hogy a legkevesebbet dolgozók is egy dénárt kapnak, ugyanúgy, mint azok, akik a nap terhét és hevét viselték. Egy dénárból abban az időben 10-12 kis kenyeret, vagyis lepényt lehetett venni, ami egy család napi ellátásához szükséges létminimum volt. A zsidó Talmud szerint mindenkinek ki kell fizetni a minimum bért. Ha ezt a gazda nem teszi, akkor enyhén szólva zsugori. Az, hogy mindenki ugyanazt a jutalmat kapja, összhangban van ezzel a jézusi kijelentéssel, Isten nem méri szűkösen a lelket, amikor adja. Ő mérték nélkül ad, nem korlátozottan, nem takarékosan, hanem bőségesen. Az utolsók is éppen ezért ugyanazt kapják, amit az elsők. Isten nagy vonalúsága rejlik ebben. És hogy a napi dénár mit jelentett akkor, Jézus idejében, azt megtudjuk a következő korabeli történetből. Egy napszámos nő munka közben szülte meg gyermekét. A csecsemőt lerakta a bokor alá, és folytatta a munkát, hogy ne veszítse el a napi bérét. A felügyelő azonban a gyermek sírását hallva arra utasította az asszonyt, hogy hagyja abba a munkát, és gondoskodjon gyermekéről. Az anya azonban ezt visszautasította, mert a teljes bérét felszerette volna venni. És mivel az asszony dolgozni akart, a
felügyelő kifizette neki az egész napi bért, és így hazamehetett gyermekével. Vagyis mekkora érték lehetett az az egy dénár, ha az anya, hogy azt megszerezze, még az újszülött gyermekét is félretette, hogy dolgozzon. Feltételezhető, hogyha ez a példabeszéd valós történet lenne, akkor minden szereplője, talán a gazdát kivéve, rosszul érezné magát a saját bőrében. Az első munkások azért, mert az igen keveset dolgozók is megkapnák a család napi megélhetését. Ez az aránytalanság ugyanis szemet szúr. Jézus idejében ez még inkább fölháborító volt, hiszen az emberek többsége szegény volt, a földi erőforrások pedig végesek. Az egy órát dolgozók tulajdonképpen élősködők lennének, akik az első kárára kapnának nagy fizetséget. Ez az aránytalanság az utolsó munkásoknak is fájna, mert a túlzott fizetség szégyent eredményezne. Az igazságtalanul megjutalmazott is nagyon jól tudná, hogy amit kapott, azt érdemelte meg. A többiek tehát jogosan tiltakoznának, sőt, a gazda vazallusává válnának a később érkezők. Függőségbe esnének, hiszen a gazda aránytalan fizetéssel megvásárolná őket, így az ő csatlósai lekötelezettjei lennének. Vagyis ki a nyertes ebben a történetben? Testvérek, magunkra ismerünk-e ebben a példázatban? Mi vagyunk az Isten által kiválasztottak és meghívottak. Érkezzünk korán vagy későn, Isten a gazdánk, s a vele való kapcsolatban minket is megkörnyékez a kettős állapot. Isten nagy vonalúságának a megtapasztalása és a méltatlanság szégyene. Minket is ez a kettő kerít hatalmába. Isten nagy vonalúsága és a mi szégyenünk. Isten azonban ebben a példabeszédben nem egy tekintélyes szőlős gazda csupán. Életünkben sem az, hanem ennél sokkal, de sokkal több. Hogy miért? Mert megengedi, hogy az elégetetlenek hangot adjanak felháborodásuknak. Ez pedig hallatlan dolog volt Jézus idejében, hogy egy elégedetlen háborogjon. Mert a tekintély nyilvános megkérdőjelezése becsületsértés volt. A gazda egyáltalán nem köteles magyarázattal szolgálni, hogy miért, mit tett. Ezért nyilvános számonkérése a gazdának egyszerűen szemtelenség. És itt vesz meglepő és váratlan fordulatot a történet. A gazda nem fizet rosszal rosszért, nem szégyenít meg, nem kéri számon az arcátlanságot, nem tartja vissza az egy dénárt, noha az igazságosság ezt megkövetelné tőle. A rossz magatartás nem rója fel, nem büntet, csak hogy gyakorolhassa irgalmasságát. Isten ilyen igazságtalan velünk szemben is, igazságtalan idézőjelben, mert nem bocsátja ránk a megérdemelt büntetést, hanem ellenkezőleg lépten nyomon bizonyítja irántunk való szeretetét. Ő mindig többet ad, mint amit megérdemeltünk. Isten bőkezűsége gyógyít, és ezt a többet adást kellene tőle megtanulnunk.
Amen.

0: Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten mindnyájunkat meghívott szőlőjébe. Kérjük tőle segítsen, hogy hűséges munkásai legyünk.
1: Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, az egyházat, amelyet szent fiad drága vére árán szerzett. Segítsd, Urunk, főpásztorainkat, hogy tervszerűen és gondosan átirányítsák az apostoli munkát. Add, hogy a szülők keresztény felelősséggel vállalják gyermekeik vallásos nevelését. Hívd a szülődbe a fiatalokat, hogy az evangélium szolgálatában megtalálják életük értelmét. Adj, Urunk, békés öregséget azoknak, akik munkájuk javát már elvégezték.
0: Istenünk, te a keresztség és a bérmálás által mindnyájunkat meghívtál munkatársaid közé. Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve szolgáljuk dicsőségedet. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd kedvesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus a mi Urunk által.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában.

Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Mária közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, akiértünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről és segédpüspökeiről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Istenünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk, Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Mindnyájatoknak és a Mária Rádió kedves hallgatóinak is áldott vasárnapot és hetet kívánok. Az Úr legyen veletek! Fogadjátok az Úr áldását, a minden

legye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szent

Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Parasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derült és békességet. Itt el nem fúj az orkán, srontó tűz meg nem éget. Hőkből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét, hogy békés aratás sok vérvetés után nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S a áldásod a földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé napon jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

0: Parallele, Kongyo.
1: Hírpercek. Kezeken keresztül Krisztus szenvedésének és feltámadásának útján kezd helyen. Varga László püspök nyitotta meg a kattásot Kaposváron. Szent Mihály napi ünnepség sorozat Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Krisztus szenvedésétől és a feltámadás öröméig vezeti a látogatókat Sütő György festőművész kiállítása, amely az Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikában. A Tapolcán élő, ápolóként dolgozó alkotó az emberi kéz gesztusain keresztül jeleníti meg a keresztút állomásait és a feltámadás reményét. Két évvel ezelőtt készült 14 képből álló keresztút sorozatát most újabb 14 alkotással egészítette ki, amelyek a feltámadás eseményeit idézik meg, és most először láthatók a közönség előtt. Sütő György szerint egy kinyújtott segítő vagy átölelő kéz olykor többet képes kifejezni minden szónál, és arra emlékeztet, hogy a legsötétebb élethelyzetekben sem maradunk magunkra. Mint fogalmazott, Isten szeretete az embereken és a segítő kezeken keresztül válik jelenvalóvá számunkra. Ünnepi szentmisével kezdődtek meg szeptember 18-án Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, a Kattás programjai. A Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren bemutatott szentmise főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök volt, akivel több főpásztor, köztük Udvardi György veszprémi érsek koncelebrált. Varga László homiliájában Jézus ellenség szeretetéről szóló tanítását állította a középpontba. Hangsúlyozta, az ellenség szeretet nem önmagában kezdődik, hanem azzal a döntéssel, hogy Krisztust akarjuk követni, és megpróbáljuk megélni azt, amit tanított. A püspök szerint az ellenség szeretet első lépése annak felismerése, hogy nekünk is vannak nehéz embereink, a következő pedig az, hogy jót teszünk velük, áldást kérünk rájuk, és önmagukra is. Gazdag lelki kulturális és családi programsorozattal ünnepli Főegyház megyéje és főszékesegyháza védőszentjét, Szent Mihály arkangyalt, a Veszprémi Főegyház megye. Szeptember 24-e és 27-e között a Veszprémi Várnegyedben történelmi előadás, filmvetítések, családi programok, vezetett séták és orgona hangverseny is várja az érdeklődőket. A látogatók többek között zseblámpás toronytúrán fedezhetik fel a Szent Mihály Főszékesegyházat, játékos programokon Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában eredhetnek, szeptember 20-án pedig imaösvény kínál lehetőséget az elcsendesedésre és a lelki felkészülésre. Az ünnepség sorozat lelki csúcspontja szeptember 27-én vasárnap lesz. A veszprébániák hívei délelőtt 10 órakor közös gyalogos zarándoklatra indulnak az Óváros téren álló Szent Mihály szobortól a Várnegyedbe, a Szent Háromság téren 10:30-kor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is, tartsanak velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: Heidl György, filozófus, egyetemi tanár, az MTA doktora. Kutatói pályáját évtizedek óta az egyházatyák, különösen Szent Ágoston gondolkodásának vizsgálata kíséri. De Heidl Györgyöt nem csak könyvek és egyetemi előadótermek között találjuk. Zeneszerzőként és gitárosként is ismerhetjük. Honnan ered a hite? Mit tanult az emberről és Istenről Szent Ágostontól? Mit keres egy tudós a rockzenében? És mit jelent keresztény emberként felelősséget vállalni a közéletben? Heidl Györggyel Prontfai Vera beszélget. A műsorban elhangzó dalokat Heidl György zenésítette meg.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádiójában Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár urat, akit én legutóbb néhány évvel ezelőtt láttam itt személyesen, méghozzá egy Lovasi András koncerten, és államtitkár urat zenélt.
2: Köszönöm ezt a kérdést, erre nem is számítottam. Az egy nagyon fontos vonal a zene az életemben, ez már fiatalon elkezdődött, klasszikus gitárt tanultam, és aztán elég hamar saját darabokat kezdtem inkább írni, mint hogy másokét játszam. Volt zenésztársam is, még gimnazista koromban egy nagyon kiváló zongorista, és akkor így duóban elkezdtünk muzsikálni, aminek akkor, ez a 80-as évek közepe, nagyon nagy sikere is volt, el is indult, egyébként megnyertünk akkoriban olyan pályázatok voltak, ami stúdió lehetőséget adott, ami ma már nem nagy szám, mert bárki otthon tud egy stúdiót nem is nagy összegből létrehozni, de hát akkor nem volt ilyen, és az volt a fő nyeremény, hogy egy ilyen tehetségkutató zenei versenyen, aki bejut, az ott kap egy felvétel lehetőséget, és ezt mi megnyertük, de engem elvittek katonának, mert érettségi után előfelvétel is lettem, és akkor ez nem történt meg, ez a stúdiózás, valahol talán ott a Balatonbogláron, vagy hol lett volna. A katonaságnál pedig együtt voltunk Lovasi Andrással, menekülési útvonal.
1: Együtt voltak katonák?
2: Igen, mi együtt voltunk katonák, 86-87-ben Pécsen, de olyannyira együtt voltunk, hogy egy üteg, ezek tüzérüteg, őrs, vagy minek hívják ezt a kisebb egységet, akkor kerestek zenészeket, mert leszereltek az előző zenészek, valami nagy ilyen országos, ahol a katonai ilyen ki mit tud már, de már leszereltek, úgyhogy kellettek muzsikusok. Volt egy ilyen alkalom, ahol összehívták azokat, akik azt gondolták magukról, hogy tudnak zenélni, és mi odaérkeztünk, hogy külön-külön, nem is ismertük egymást, ez nagyon az elején volt még, és én elkezdtem gitározni, játszottam, akkoriban nagyon szerettem a Dire Straits-t, és akkor játszottam egy-két Dire Straits dalt, és az András meg bekapcsolódott, énekelt, és akkor megjelent az a hadnagy, aki ezért felelős volt, és mondta, hogy jó, ők lesznek, ti mehettek is. Tehát volt Pécsen a helyőrségi művelődési otthon, ami a Király utcában a színházzal szemben van, ott zenéltünk mi. Ezt minden szerdán, az étteremben. Ilyen éttermi zenekar is voltunk. És aztán esküvőkön, lakodalmakban, szilveszterkor is.
1: Lakodalmakon?
2: Így, lakodalmakat játszottunk mi, így van, ahol én gitároztam, ahol basszusgitároztam, és az András énekelt, és onnantól kezdve tehát mi mindenhol együtt voltunk, mert együtt voltunk kint, akkor utána ebből fakadóan együtt raktak be minket olyan belső laktanyai munkákra, ahova az eltolódások miatt, mert mi próbáltunk, meg nem tudom, zenéltünk. Külön voltunk sokszor a többiektől. Volt egy olyan ihletem, hogy írtam egy egész rockos lemezt a Lackfi Jánosnak a verseire, akkor megkértem őt, hogy énekelje ezt. És aztán utána, mivel azért nekem nem a rockas az én műfajom, ezért egy ilyen kamarazenéket kezdtem írni, hegedű, cselló, nagybőgő, és akkor ebből lett ez a Sator Quartet, a Bogner Szilvi énekével. Germán Júlia hegedül, a kiváló hegedű művész, és a Szakács Viktória, aki a Pannon Filharmonikusoknak a csellistája. A Szilvinek a férje, Kovács Zoli, kiváló, nagybőgős, professzionális muzsikusok, de ott is én írtam a zenét.
1: És akkor a mostani pozíciója mellett is fog zenélni?
2: Kialakult az is, hogy játszottunk egy-két koncertet duóban a Lovasi Andrással, és ugye kezdett összeállni egy műsor, meg én is írtam olyan dalokat, amire már nem írtam meg az énekdalamot, hogy írtam ezeket a dalokat, amit említett koncertet, olyan csöndes vagy. Az például úgy készült annak a címadó dala, hogy én Én hoztam egy akkordmenetet, egy témát, gyakorlatilag elejétől végéig, de úgy, hogy nem írtam rá énekdallamot. Arra az András írt egy dal, tehát rádúdolt, és másnapra írt egy szöveget. Ez egy egészen különleges dal lett, ez nagyon megrázó dal lett belőle. Még nincs kiadva. Játszottunk néhány koncertet, aztán én elmentem állami tisztviselőnek. Tegnap hívott ennek a produkcióknak a menedzsere. Úgyhogy decemberben lesz egy-kettő. Itt a Szuterénban lesz.
1: És akkor ön is megy?
2: Persze.
1: És ott fog zenélni, hogy
2: igen.

0: zene volt előbb, vagy a Szent Ágoston iránti érdeklődése?
1: A zene az előbb volt, az már gimnáziumból.
0: És hogyan jutott el Szent Ágostoni?
1: Nem látok olyan nagyon nagy különbséget a zenei ízlésem, meg a patrisztika iránti érdeklődésem között. Sőt, ezek össze is kapcsolódtak, mert például Szent Ágostonnak a zenéről alkotott felfogásáról én írtam tanulmányokat. Magyarul-angolul, meg tartottam előadást, meg az egész patrisztikus kornak a zene felfogásáról is írtam. Az Ágoston az úgy jött be, hogy amikor egyetemista voltam, akkor a Soros Alapítvány nagyon intenzíven jelen volt ugye a hazai kultúra és tudományos életben, rengeteg például hangos könyvek akkor készültek meg. És ők egy olyan programot támogattak Pécsen az egyetemen, amiben klasszikus nyelveket is tanítottak, hébert, görögöt, latint, és volt nem csak nyelv, hanem ehhez kapcsolódóan egy ilyen spiritualitás történetinek nevezték, program, ami gyakorlatilag eszmetörténet volt, teológia, filozófia. Nekem volt egy meghatározó tanárom, Vidrányi Katalin, és ő elővette, itt van ez, hogy tanultam latinul ott, és akkor, na, itt van ez a szöveg, egy Ágoston. Latinból
0: felsőfokú nyelvvizsgája van.
1: Aztán akkor később az lett, de akkor, amikor latinul kezdtem.
0: Latinból is.
1: Amikor latinból, nem, csak abból van felsőfokú.
0: Többi hétből középfokú.
1: Nem, olvasok általában, nem beszélek. Vidrányi Katalin rám parancsolt, hogy akkor ezt az Ágoston szöveget, ezt én fordítsam le. Ez a Diagone Cristiano című mű volt, a Szent Ágostonnak a keresztény küzdelemről című műve, és akkor megszerettem Ágostont. És onnantól elég sok Ágostont elolvastam, megfordítottam is.
0: A mai fiataloknak, ön ugye dékán is volt a Pécsi Egyetemen, mit tud adni Szent Ágoston?
1: Ha problémák felől közelítünk, akkor igen. Hogyha csak így azt mondom, hogy volt a 4.-5. században egy ilyen nagyon jelentős szerző, aki például ezt meg azt írta, és ez milyen fontos ma, akkor ez nem különösebben hat. Ha mondjuk arról van szó, hogy a történelemnek van-e értelme, van-e történelem, filozófia, történelem, teológia, hogy alakultak ki eszmék, hogy mi az a rettenetesen erős érdeklődés napjainkban is a szexualitás kérdéseivel kapcsolatban, hogy ezek miért vannak ennyire a centrumban, hogy a bűn és a szabad akarat kérdése, a szabadság és emberi méltóság, akkor ilyen szempontok alapján nagyon, nagyon izgalmas lehet az, ahol aztán elárulom, hogy ja, hát Ágostonnál például ez van, mondjuk egy görög atyánál ez van, kappadókiai atyáknál, az János Gergely ezt mondta, Ágoston ezzel szemben ezt mondta, és hogy ez mindegy egy egyháznak a története, tradíciója, és hogy ez milyen sokszínű.
0: Ha kellene választani a Szent Ágostontól egy idézetet, ami úgy meghatározza a gondolkodását, akkor az melyik?
1: A kedvencem az gyakorlatilag azért mégis lehet, hogy most a vallomások, mert ezt el is kezdtem fordítani, és már lefordítottam igen jelentős részét, csak most vére kellett tennem. Tehát nekem a képek elképesztőek ebben. Óriási az, amit Ágoston tesz, egy új retorikát alkot, egy új nyelvet, új képekkel, új metaforákkal, a zsoltárok alapján, a szentírás alapján. De olyan hihetetlen a stílusművész egyébként, és ezt ilyen zsoltárokból vett képeket, vagy azok mintájára is gyárt, hogy mondjuk a nyelvem tolla. Emögött az van, hogy ő diktálta ezt. Tehát hangosan felolvasom a saját fordításomat is, hogy legyen benne egy zeneiség. Akkor Ágoston például beszél valakikről, mondjuk Cicerót, hogy a Hortensius olvast, akkor Cicerói nyelven ír erről. Ír, mert ő írt három könyvet, a De Pulcro et Apto címmel, a Szépről és az Illőről, még Manikeusként. Akkor, amikor erről ír, elég hosszan egyébként, akkor a manikeusoknak a zsoltáraiból, meg a manikeus szövegekből vett kifejezésekkel ír erről az egészről. Tehát egészen hátborzongató néha, hogy micsoda kultúra ez, milyen retorikai kultúra, milyen gondolkodásmód, amikor ma azt látjuk, hogy hogy a Facebook lesz az embereknek a mérvadó fóruma, és ott bárki bármit belebőfög az éterbe, és ehhez képest, hogy mit elveszítettünk, mi az az elképesztő tradíció.
0: Hogy mit veszít a társadalom, hogyha elveszítjük a keresztény kulturális emlékezetünket?
1: A színességet, az izgalmasságot, azt a fajta szabadságot, ami ebben a tradícióban megvan. Tehát az ettől való megszabadulás az nem szabadsághoz vezet, hanem beszűküléshez vezet.

0: Mi az első Isten élménye?
1: Gyermekkorban is ott volt mindig a katolikus egyház és ez a családi közeg, amiben ez egy hagyomány volt. A nagyapám elvitt misére, a szüleim azok ugye vigyáztak, hogy ők azért
0: ne bukjanak le.
1: De nagypapám, ő nagyon kemény volt, ő börtönben is ült, Barankovics párti országgyűlési képviselő volt, világos volt, hogy ő nem ennek a rendszernek a kegyeltje, és ő templomba járt. Tehát engem meg el is vitt, mindig el kellett mennem. A gimnáziumi évek alatt, amikor már ez az eszmélés se kezdődik az embernek, vagy ott van egy izgalmas kereső időszak, akkor nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy olyan aki a kérdéseimre választ adott, és olyan kis közösség is jött létre.
0: Ki volt?
1: Ez a Varga László, aki Kaposváron püspök. Vártpalotában káplán volt, amikor én gimnazista voltam. Okay. És onnan a kapcsolat már. Tehát ez egy nagyon szoros, nagyon jó baráti kapcsolat. És ebben a közösségben voltak nekem olyan élményeim, ami már nem csak egy könyv, vagy egy tradíció, vagy a ilyen imádság formák, hanem egyáltalán az, hogy itt bizony egy személyes találkozás van. Tehát ez volt az alapélmény, a jelenlét élménye. Hogy ez nem mese, hanem Krisztus az jelen van. És hogy ebben a jelenlétbe kell visszatérni.
0: Hogyan?
1: Ez valójában egy olyan ős élmény, ami valahogyan visszavezet a keresztséghez, a keresztségünkhez. Ami az első nagy találkozás, csak még gyerekkorban, ha megkeresztenek, akkor semmi
0: nincs ilyesmi meg
1: nincsen. Nincsen. De ez a jelenlét Krisztussal, ez maga a keresztségben való találkozás. Akkor kerül vissza az ember ebbe az isteni jelenlétbe. Ez az, amihez úgy vissza kell térni, úgyhogy ebben megvan a szentírás, az imádság, a szent hagyomány, a könyvek, a művek, ezek segítenek, és van egy olyan életvitel, ami segít abban, hogy mert folyton eltávolodunk, tehát ott megmaradni, ott nem tudom, lehet, hogy néhány trapista szerzetes, vagy atoszi szerzetes ebben erre képes, de én biztos nem. Ezért mindig a visszatérés az, ami a lehetőség.
0: Hogy ehhez a jelenléthez hogyan tudjuk hozzásegíteni mondjuk a mai egyetemistákat?
1: Hát ez nagyon személyes, ez nem intézményes út. Akkor értjük meg, hogy mi az egyház, hogyha nem az intézményes egyházzal találkozunk, hanem azzal, amelyik folttalan és ránctalan. De mi mindig a folttal és a ránccal szembesülünk, de van mögötte, és ebben nekem nagy segítség az, hogy olvasom az egyházatjákat. Én egy nagyon, nagyon szép egyházat látok. Ezt nem mindenki látja. És én megértem azokat, akik ezt nem látják. Művészettörténet kurzusaim is vannak, és akkor meg tudom mutatni, micsoda elképesztő dolgok születtek meg ebből a jelenlét megtapasztalásából. Hogy mondjuk a színeváltozás, a táborhegyi színeváltozás jelenet most hogy jelenik meg a Ravennai San Apollinarein klasszénak az apszis mozaikján, és hogy ez emögött mi van.
0: A Pécsi Egyházmegyének volt kommunikációs tanácsadója, vagy sajtósa, erre nem emlékszem.
1: Nem, már ez a kulturális, tudományos és kommunikációs igazgató voltam. Hát én azt mondtam, hogy akkor vállalok el ilyet, hogyha ebben a tudomány is benne van.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha mivel van ott egy főiskola is, így tudományi főiskola,
0: hát
1: meg hozunk létre egy klasszikus, egy keresztény örökség kutatóintézetet, ahol be tudok embereket hozni, akik foglalkoznak ez a hagyománya, ahol be

0: akkor tanultam meg, és még volt ott egy hölgy, aki valamilyen kata, akinek ilyen, ilyen házasság közvetítő cége volt, és akkor az volt a téma, hogy a hűség. És akkor mindenki általában a hűtlenségről beszélt, én meg a hűségről. És még a Makkarcsi bácsi is inkább az olyasmit mondott, mint én. Tehát, hogy a hitvesi hűségről beszéltem, meg ilyesmikről, abban a közegben nagyon érdekes volt. És akkor ezt látta a püspök úr, és ő akkor megszólított, hogy na, kéne egy ilyen valaki, aki segített, aki ilyen gondolkozású. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert aztán most, amikor újságok kiszivárogtatták azt, hogy esetleg én leszek az egyházi ügyekért felelős, és elkezdték azt terjeszteni, hogy én LMBTQ propagandista vagyok, meg be akarom vezetni az azonos neműek házasságát, miközben írtam egy egész könyvet a házasság misztériumáról, aminek az a végkicsengése, ami egyébként tudományos mű, és ez volt az akadémiai doktorim, ebben van egy misszió is a házasság mellett. Gyerekeim is azt mondták, hogy inkább ők attól féltek, hogy majd azzal meg próbálták kitálni, hogyha majd ilyen reflektorfénybe kerülök, akkor mivel támadnak. Ők arra számítottak, hogy engem majd egy ilyen bigott katolicizmussal vádolnak, meg homofóbiával, meg ilyesmikkel.
1: Igen, én is hamarabb mondtam volna.

0: Lehet-e jó politikus egy mélyen hívő ember?
1: Lehet, de nem az én példámon, mert én nem vagyok politikus. Tág értelemben igen, vagy szélesebb értelemben politikus, azt vállalnám azért, mert a polisz ügyeivel foglalkozom, mégpedig olyan területeken, amik nagyon erős hatással vannak a társadalomra. Ugye az egyházak, a civilek, a határon túli, tehát a külhoni magyarság ügyei és a nemzeti kisebbségeink. Tehát itt mind olyan, ami a polisz, ami politika. De én nem vagyok, tehát ma már a politikát az általában a pártpolitikával azonosítjuk, vagy azzal a szokás azonosítani, és ilyen értelemben én nem vagyok semmilyen politikai pártnak, se tagja, se elkötelezettje. Úgyhogy ilyen értelemben nem köt az, ami esetleg egy párt tagot kötne, ahol ütközhetne egy vallásos vagy világnézeti meggyőződés bizonyos párt elvárásokkal.
0: És mi a cél, amiért ezt elvállalta?
1: Megnéztem a blogbejegyzésemet, én 2012-ben már nagyon erősen bíráltam azt, ami zajlik a közéletben, és ez csak fokozódott. És hogyha most kaptam egy megszólítást arra, hogy segítsek viszont helyette valamit felépíteni, akkor nem tehetem meg, hogy nem veszek részt benne, mert ez nagyon kényelmes lenne hátradőlni, és csináljátok meg, fiúk, vagy lányok, de ez egy felelősség.
0: Hogy mi az, ami így a szívében benne van, hogy na, ezt mindenképpen meg kéne csinálni?
1: Ami a legjobb lenne, hogyha mindenki boldogulni tudna a szülőföldjén. Ami most a mi államtitkárságunkra beesett, vagy itt lettek feladatok, ezek szét voltak rakva, igen, azok mind nagyon erősen támogatási rendszerekhez kapcsolódnak. Az egyházaknál, civileknél, határon túli kisebbség, mindenhol a támogatás. És egy olyan rendszernek a létrehozása lenne a cél, ami egy igazságos, átlátható, sokkal sokszínűbb, és a közösségeket erősíti. Most mondtam nemet egy útmenti keresztre, mert hogyha egy közösség nem képes arra, egy egyház, hogy összedobjon egy pénzt vagy munkát, hozzájáruljon ahhoz, hogy egy útmenti keresztet, ikont fölállítson, akkor az nem közösség.
0: Említette itt a beszélgetésünk előtt, hogy Zsolozsmáz elmondja a reggeli dicséretet, vagy Zsolozsmázik reggel.
1: Laudest, igen.
0: Hogyha a mai magyar társadalomra gondol, akkor mit kér imában a mai magyar társadalom számára?
1: Hát ezeknek a feszültségeknek az enyhülését. Tehát itt nagyon...
0: Ez már mindenki nagyon várja szerintem.
1: Igen, de ezen magunknak kell dolgozni. Tehát ez az önismeretnek alapvetően az útja. Tehát, hogyha megszűnik az érdeklődés a másik iránt, azért másra szavaz, az a legrosszabb. Lehet, hogy nem esik most olyan jól még egyszer oda menni, még egyszer beszélgetni, vagy, de ez az én bennem lévő feszültség, vagy az én bennem lévő harag, ezt kell legyőzni. Vagy először egy szálka van bennem, ez egyébként egy ágostoni kép, ha már egy visszatérve erre, az tetszik ez a kép ágostonnak, hogy azt mondja, hogy a harag az egy szálka, és a gerenda meg a gyűlölet lesz belőle. Ha engedjük, hogy ez a harag elhatalmasodjon bennünk, akkor lesz belőle gerenda. Ez történik most. Ezt a szálkát kell kihúzni a lelkekből. És ezt mi magunk tudjuk kihúzni, úgyhogy ha van hozzá elég erőnk. Ahhoz persze az kell, hogy legyen egy igény arra, hogy önmagamon túllássa.
0: Ami engem még nagyon érdekel, és ez nem feltétlenül az imádsághoz kapcsolódik, hanem az előző kérdéskörhöz, ez az egyház és a hatalom kapcsolata. Erről mit gondol államtitkár úr?
1: Hát ugye ezt látjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy ez egy ellenállás volt. A hatalommal ütközött ez a keresztény közösség. Azonnal a Sanhedrinnel ütközött, amelyik ugye vallási hatalom volt, az államhatalommal, Rómával ütközött, Pál apostolt ugye bebörtönzik, megkínozzák, megverik, stb. Tehát az az üzenet a kereszténységhoz, és ami a centrális üzenet, hogy Krisztus feltámadt, ez azonnal a környezetnek a komfortérzetével ütközik. Tehát, és elkezdik üldözni. Hát ugye először persze a Saul, vagy tehát őt látjuk, hogy ő hogyan üldözi ezt. Mert ebből sok minden fakad. Például az Istenképnek a szétfeszülése, a szigorú monoteizmusnak ez a fajta fellazulása, mondjuk így, és ütközik a hatalommal. Ez az első évszázadokban ez szinte törvényszerű, hiszen a keresztények ezért kikerültek a birodalomból, a császár fennhatósága alól egy másik királyságba, Isten országába került. Ez a kereszténység üzenet, hogy Isten országa eljött. Mi Isten országának vagyunk a polgárai, és Krisztus barátai. Az, hogy nem vagy a császár barátja, az egy jogi formula. A császár barátja. Ha nem a császár barátja, akkor az állam ellensége.
0: Igen.
1: Tehát a keresztény egyházak törvényszerűen, logikusan, természetüknél fogva szekték meg az állami törvényeket, mert nem tudták egyszerűen olyan tetteket, cselekedeteket végrehajtani, olyan esküket letenni, amelyeket az állam, a római birodalom saját létezésének a szükségszerű feltételének tartott. Tehát a saját létét érzi veszélyben akkor, amikor nem esküsznek föl a katonák a császárnak például. Tehát a római államban ez a jó rendet sérti a kereszténység megjelenése. És ezért hihetetlen érdekes az, ami a IV. Században történik, hogy a keresztények átalakítják a birodalom jogrendjét, de olyan szinten, ami ma is aztán érezhető, és aztán létrejönnek majd később ugye a keresztény királyságok is. Ez egy új hatalmi helyzetet teremt az egyház és az államhatalom kapcsolatában, mert akkor pedig az történik, hogy az egyház már bizonyos teológiai kérdésekben, egyházi ügyekben a keresztény császárnak a döntését igényli. Mert azt gondolják, hogy a császár az, ha keresztény, akkor az elsősorban keresztény, és azért lett császár, mert gondviselés úgy intézte, hogy ő legyen az uralkodó, egy keresztény uralkodó. És ezért Konstantint például ugye felkérik arra, hogy egyházi ügyekben döntsön, ezt Donátus teszi meg először. Az észak-afrikai egyházi közösségnek a feje lesz, vagy elindítója lesz, ezek a donatisták. És akkor ő kér igazságot egyházi ügyekben az államhatalomtól. És innentől az államhatalom az, hát bizonyos szempontból azért maga alá gyűri az egyházat, és ez meg is történik. És aztán ugye nyugaton kialakul az a történet, amit mi investitúrának tartunk, vagy nevezünk, az investitúra harc, ami évszázadokon keresztül ugye megy, és nyugat, az világossá tette, hogy az állam és az egyház az két külön entitás, és szoros kapcsolatban lehetnek, de az állam az egy embernek a állampolgár jólétért felel, az egyház pedig az egyes lelkek üdvösségért.
0: Mit tud ön tenni?
1: Én pont ennek azért mondtam ezt a vázlatos történeti dolgot, hogy mi ennek az örökösei vagyunk. Ebből nem tudunk kilépni. Tehát nyugaton az egyház és az állam kétféle hatalomnak, a lelki és a politikai hatalomnak a szétválasztása, ez amiben most gondolkozunk, vagy amiben próbáljuk az intézményeinket is működtetni. Ugye ez teljes mértékben azért őszintén szóval még Franciaországban sem történt meg ilyen a teljes szétválasztás, és nem is nagyon tud. De azért, mert az egyházaknak azért szinte mindenhol a hitéleti tevékenységéhez is hozzájárulnak állami források. Én nekem ez tetszik, ez a szétválasztást. Ezért is vállaltam, és azt látom, hogy az államtitkárságon, ahol a közhiedelem ellentétben szerintem csomó keresztény. Tehát szinte
0: mindenki. Tudom, amikor bementem, akkor ezért, vagy jártunk ott, akkor ez egy abszolút átjött. Tehát minden.
1: Teljesen. Tehát a lelkészek vannak ott, meg elkötelezett keresztény emberek.
0: Olvasta Viski András Illevelistek című regényét?
1: Azt nem olvastam, hanem a kitelepítést, az zseniális.
0: Olvastam az Illegalistákat, és pont ez jött át, hogy ki az, aki Krisztusban hisz, és akkor már csak azáltal, hogy van egy mennyei Jeruzsálem, ahogy az András megfogalmazza, már amiatt illegalistává lesz, zárója bezárva.
1: Ez az, amit az előbb mondtam, hogy Isten országának polgárai vagyunk elsősorban. Ki lettünk véve a világból.
0: Így van.
1: Ez történt a Krisztus megjelenésé, hogy kikerültünk a világ, akik az ő tanítványok, kikerülnek. Ez biztos. De a világban vannak, ott élnek. De nem a világ, te nem a világból valók, ugye, ahogy János Evangéliumban.
0: Mi az, amire legbüszkébb az eddig életében?
1: A legbüszkébb? Igen. A családra vagyok legbüszkébb. Tök, hány tök jó. Van? 4 gyerek, 3 lány, 1 fiú, és most várjuk a 4. unokát, és ez a leg, ez az, hogy, és nem is sok általában a családra, hanem arra, hogy a gyerekeink nagyon jóban vannak egymással, meg velünk. Ez az alap. Tehát ebben az is benne volt, hogy a feleségem 20 évig otthon volt a gyerekekkel. Tehát, hogy ahogy egymás után jöttek, és akkor

0: az Isten országának polgáraivá válni, ugye ezt a kifejezést használta. Ezt hogyan tudjuk a mai társadalomban az embertársainknak megmutatni azt az országot?
1: Hát azt szerintem, én nem vagyok egy direkt misszionáló, vagy egy direkt térítő, tehát semmi, egyszerűen csak azzal, hogy egy ilyen átlátható életet élünk. Nem élünk kettős életet, nincsenek titkaink, nincsen, hanem világosan élünk ott bent a világban, mint a Diognétosz levél mondja tényleg, hogy ott vannak ugyanolyanok, ugyanolyan, ez a magyar fordításban rosszul is van, mert ott az van, hogy különböző nemzetek vagyunk, vagy etnosz, de ott étosz van a görögben, különböző jelleműek vagyunk. Különböző jelleműek vagyunk ugyan, de egy közösségben élünk, ugyanazokban a törvények vonatkoznak ránk, de az egymás iránti szeretetről meg lehet ismerni őket. Tehát ez nem azt jelenti, ugye, hogy az egymás, mert nem is szeretem ezt mindig, mert annyira visszaértek ezzel szeretett fogalommal is, tehát hanem, hogy ennek vannak jelei, tehát a nyitottság a másik iránt. Tehát szerintem ez az alap, hogy nem is értek meg semmit, amit nem szeretek. Ez Ágoston egyébként. Ágostonnak ez egy hermeneutikai alapelve, hogy mondjuk akkor... Tehát rengeteget tudnék idézni, azért nem is válaszoltam erre a kérdésre, de ugye azt mondja a Vallomások 10. könyvének az elején, amikor megáll, hogy hát uram, én neked teszek vallomást, de mások füle hallatára is, és hogy ők hogyan tudják, hogy igaz az, amit mondok. És az hogy a bennük lévő szeretet az, ami lehetővé teszi. A lélek megnyitja őket arra, hogy úgy forduljanak hozzám, hogy ezt, hogy bíznak bennem. Hogy elfogadják, hogy amit mondok, az igaz. Ez az első lépés, amiben már ott van ez a szeretet hermeneutikája.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat.
2: Heidl György, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárral Prontfai Vere beszélgetett.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

A nyolcadik sap orszakáz, minden napunknál fényesen, te szenteled meg Jézusunk, az elsőként feltámadunk. Kapcsolj magadhoz minket is, segünk esd új életre már, így támaszt fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szállai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak láthassunk, aki vagy, igaz fény édes mindenütt. S midőn atyánkhoz elvezet, a Szent Háromság töltse be, országod, melyet boldogít.

0: Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet. De örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dúsvizű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám, fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd és örökségül neked adom a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti föld bírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek újjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak, mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. Körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem. Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel intsétek egymást.
1: Olvasmány Ezekiel proféta könyvéből. Az Úr szózatot intézett hozzám. Emberfia, nézd, elveszem tőled hirtelen szemed gyönyörűségét. De ne keseredj el és ne sírj, könnyeid ne folyjanak. Sóhajts halkan, ne tarts halotti gyászt. Turbánodat tedd fel a fejedre, sarud legyen a lábadon, ne takard el szakálladat, és ne edd az emberek kenyerét. Reggel szóltam a néphez, és este meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott utasítás szerint jártam el. A nép így szólt hozzám. Nem magyarázod meg, hogy mit jelent számunkra, amit teszel? Ezt válaszoltam. Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Szólj Izrael házához, ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, megszentségtelenítem szentélyemet, erőtök forrását, büszkeségetek tárgyát, szemetek fényét, lelketek gyönyörűségét. Fiaitok és lányaitok, akiket hátrahagytatok, kard élén vesznek el. És ti is úgy tesztek, mint ahogy én tettem. Nem takarjátok be szakállatokat, nem eszitek az emberek kenyerét, turbánatok a fejeteken lesz, sarutok a lábatokon, nem jajgattok és nem siránkoztok. Elpusztultok bűneitek miatt, és csak egymás előtt sóhajtoztok majd. Ezek jel, meg jel lesz nektek. Ugyanazt teszitek pontosan ti is, amit ő tett. És amikor ez bekövetkezik, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Emberfia, azon a napon, amikor majd megfosztom őket erejük forrásától, büszkeségük tárgyától, szemük fényétől, lelkük gyönyörűségétől, fiaiktól és lányaiktól, azon a napon majd egy menekült érkezik hozzád, hogy erről hírt adjon neked. Azon a napon nyíljék meg a szád, és beszélj a menekült előtt. Beszélj, és ne légy többé néma. Jel leszel számukra, és akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ezek jel lesz nektek. Ugyanazt teszitek pontosan ti is, amit ő tett. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti istenetekhez. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a Pásztorok című beszédéből. A gyengét nem gyámolítottátok, mondja az Úr. Ezt a rossz pásztoroknak mondja, akik képmutatók, akik a maguk javát keresik, és nem Jézus Krisztusét. Akik kényelmesen örülnek a tejnek meg a gyapjúnak, de a nyájjal egyáltalán nem törődnek, és a beteget nem gyógyítják. A gyengék, vagyis az erőtlenek, és a gyengélkedők, vagyis a betegek között szerintem a következő a különbség. E két elnevezés. Gyengék és betegek között szeretnénk, testvéreim, valamiképpen különbséget tenni. Talán mi magunk is jobban meglátjuk a különbséget, ha kissé nagyobb figyelmet szentelünk neki. De minden bizonnyal meglátja ezt más is, aki nálunk jártasabb, vagy akinek jobb belső látása van. De közben meg ne tévesszen bennünket az, amit úgy gondolom a Szentírás szavai értelmében mondok. Az a gyenge, akinél attól kell félnünk, hogyha kísértés éri, az letöri őt. A beteg viszont már is szenved valamilyen kívánság amiatt. Ez a kívánság akadályozza abban, hogy rálépjen Isten útjára és magára vegye Krisztus igáját. Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nem csak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jó tettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják, vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék. Mert ha ezek a világot szerető emberek valamilyen bűnös vágyuk miatt felhagynak a jó tettekkel, akkor már gyengélkedve és betegen tétlenkednek, és e betegségük miatt szinte teljesen erőtlenek és képtelenek bármi jót tenni. Ilyen volt annak a bénának a lelkülete, akit hornágyon vittek az emberek, de nem tudtak az Úr elé jutni, ezért kibontott tetőn át engedték le eléje. Ha szeretnéd, hogy egy lélekkel ezt tegye Krisztus, amit a bénával, akkor neked is fel kell bontanod a tetőt, és le kell tenned oda az Úr elé a lelket, amelynek minden tagja gyenge, és semmi jó cselekedete sincs, hiszen bűnökkel terhelt, és bűnös vágyai miatt beteg. Ha tehát a lélek minden tagja gyenge, és belsőleg béna, bonts ki a tetőt, hogy eljuthass az orvoshoz, mert az orvos esetleg már ott rejtőzik, és odabent van. Az a szentírás igazi rejtett értelme, hogy tárd fel, ami rejtve van, és tedd oda elébe a bénát. Ha pedig ezt egyes pásztorok nem teszik meg, és megtételét elhanyagolják, hallottátok, mit kell ezeknek hallaniuk. A beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. De erről már beszéltünk. Van, aki megsérült a kísértések által okozott rémülettől. Bekötözi azonban az ilyen sérültet az a vigasztalás, amely így szól hozzánk. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. A gyöngék köz gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy, nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, tésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vélünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó Atya, Atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztaló, egyetlen Úr örök király. Amen.
0: Jó az Úrral keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket. Alleluja. Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Alleluja. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Halleluja. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet.
3: Igéd, Uram, örökké szilárd, leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked minden javak szerzőjének, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
4: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Bir perce. Szeptember 14-én kezdtem meg működését az Axioma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai nagy szentelész templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axioma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Azbejt István volt államtitkár, aki a Szent István Lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai nagy szenterész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája Rónaszéki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmak mindig szentmisével kezdődnek, ezt követi János atya elmélkedése. A részeket énnek köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósított a szerkesztő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együttműködve dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhében fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló lánya.
3: Legyen nekem a te ígéd szerint.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testőjön.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlva jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Audiencia a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órakor. Új élet Krisztusban kurzus Szombathelyen 13-ra 25 perckor. Ercsényi Lajos interjú a Günther Katalin régésszel 13-ra 38 perckor. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa Jelenics István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. A hírpercek és az imaránc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor kezdődik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. A hitkapuja Széchy János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16 óra 50-kor. Lélekjárt a hagyományok. Harangozz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Hirdessétek dicsőségét. Séjjelmű könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok. Gájenű Verbi tartja elmékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Végidő, avagy mik lesznek ezután, Dér Katalin műsora 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat. Önismeret műsor Szabó Tamással a Zeneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. Güdler Katalin régész előadása, Új szövetség a régészetben, Fúrján Zoltánné összeállítása 21 óra 5 perckor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imórát imádkozzuk 23:40-kor. A hírpercek adásával zárul 23:55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és

0: és a társadalmi békének a három egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja, némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten a nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Válás, hogy lehet ezt túlélni? Miért engedte meg ezt az Isten? Mi lesz így a gyermekeimmel? Van-e még helyem az egyházban? Hogyan bocsássam meg a megbocsáthatatlant? Lehetek-e még boldog? Hogyan segítsem a gyermekeimet a veszteség feldolgozásában? Miként lehetek elég jó szülő a számukra ebben az új helyzetben? Akiket ezek a kérdések foglalkoztatnak, mert még friss az egyedülmaradás sebe, 5-6 évnél nem régebbi, azokat várják 2026 őszén, a dátumok és a helyszín még szervezés alatt. Itt félszavakból is értik egymást azok, akik ugyanazon mennek keresztül, nem kell magyarázkodnod, fekete báránynak érezned magad, vagy attól tartanod, hogy megítélnek, megbélyegeznek. A jelentkezés a 3 hét végtődik a 27-e, október 24-e, 25-e, és november 21-e, 22-e. A szervezők gondolata, a gyermekedért akkor teszed a legtöbbet, ha ismét visszakapja derűs, kiegyensúlyozott szülőjét, érdemes tehát 3 hétvégét önmagadra szánni. A regisztrációs felületet megnyitotta az Emmanuel közösség az avelap.hu oldalon. A részvétel ingyenes, a jelentkezőket értesítik a pontos helyszínről és a tudnivalókról. 72 óra kompromisszum nélkül. Elindult a jelentkezés az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen, több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok.

0: Penészleken pedig még egy rekordméretű rétes elkészítésére is vállalkoztak. A szervezők idén is arra hívják a fiatalokat, hogy idejükből adjanak másoknak. A péntektől vasárnapig tartó 72 órás akció során az ország számos pontján várják azokat a közösségeket, intézményeket és szervezeteket, amelyek önkéntesek segítségére számítanak, és azokat a fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a közös munkába. A 72 óra kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját környezetükben, közösségükben tegyenek valami kézzelfoghatót másokért. A program ugyanakkor nem csak a segítségre szorulóknak jelent támogatást. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, milyen sok mindenre képesek, ha idejüket, energiájukat és tehetségüket közös cél érdekében adják. A programra önkéntesként és önkénteseket fogadó projektgazdaként is lehet jelentkezni a www.72ora.hu oldalon.
1: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Budapesti Mária Rádió kápolnájából, és kérjük szépen, hogy imádkozzatok velünk és értünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a Szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, Magyarország szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, a Rózsafűzér Birodalma fölépítéséért, és az egész világ békéért és a hallgatók szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mennyei Atya egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. Erdélyi Ferenc atya gondolataival elmélkedünk. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Alleluja! A Szentírás nem szól arról, hogy az Úr Jézus megjelente a Szűzanyának és mikor. A keresztény hagyomány azonban úgy tartja, hogy Krisztus Urunk feltámadása után először a Szűzanyának, az édesanyjának jelent meg. Neki akarta először tudtul adni feltámadásának örömhírét, de ez természetes is. Örülj és örvendezz, szép Szűz Mária, mert Krisztusod valóban feltámad. Itt van Krisztus gyönyörűen, feltámadottan, ragyogóan, megdicsőten, győztesen. Örömmel és hálás szívvel imádjuk Jézust. Jézusom, megmentőm, ő a szerelmem, Jézus a célom. Egyre jobban és jobban akarom szeretni és követni napról napra, percről persze, amíg meg nem nyugszom édes szerelmes szent szívén.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges József Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus feltámadása után többször megjelent apostolai előtt megdicsőült testében. Utolsó szavait, szeretetének utolsó megnyilatkozásait adta, hogy még egyszer felszítse a szeret összekötő szálat, mielőtt felemelkedett volna az égbe, hogy azután mindig oda vonzza a szívünket. A drága Jézus azt akarja, és azt akarja, hogy minden szív belefonódjék az övébe, hogy ezután oda vágyódjunk, ahol ő van. Jézusunk, te vagy a szívek királya, adj oldhatatlan szerelmes vágyat irántad.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a kemenybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett

0: lelke, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: meg minket a pokol tüzét, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Pünkösd vasárnapja van. Az Úr Jézus, ahogy megígérte, el is küldte a Szent Lelket. Lángnyelvek robbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szent Lélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. A Szent Lélek csoda. Jézus édes ajándéka, aki felemel, az felemel, és Isten életét oltja a földi életünkbe. Felemel a földies élet szintjéről, és magával ragad. Belénk oltja Isten életét és szentségét, a megszentelő és a segítő kegyelmet. Szentlélek, Úristen, jöjj el most is, jöjj el ízó szereteteddel, és tégy csodát bennünk is, mint az apostolokban, és kelts életre édes magyar hazánkat.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: bűnünkbe, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: fél, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, szűz meg!

0: az Úr mondta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért,

0: házasszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Jézus nagyon szerette az édesanyját, és ezért nem tudott nélküle meglenni. Nagyon szerette, és a szeretet törvénye az, hogy együtt akar lenni azzal, akit szeret. A szeretet törvénye teljesedett be a szűzanya mennybevitelében. Jézus szeretete epedett édesanyja után, és mivel hatalma van hozzá, elküldte szent angyalait, és testestől, lelkestől magához vette Máriát. Felvitte haza, oda, ahol ő otthon van, a Szent Háromság világába. A szűzanya már a Szent Háromság ölén él, ahol Jézus szíve az engesztelés oltára az égben, és a drága Szűz Mária szíve pedig rajta az ízóparázs, amelyen az engesztelés tömjén áldozata szünet nélkül illatozik, és minket is várnak ehhez.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legszentebb és legártatlanabb testben. Ő az anyja a megtestesült igének, az ő szeplőtelen szívére tekintettel, amely soha semmilyen szennyfoltot nem ismert, Isten a legragyogóbb koronát tette. Menny és föld királynőjévé koronázta, az angyalok és szentek öröméneket közepette. De soha se felejtsük, hogy Szent István királyunk hite és bölcsessége szerint nekünk, magyaroknak is királynőnk, ami óriási feladatot is adott nekünk, tegyünk meg mindent, amit a szűzanya kér. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázol. asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázol.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázol.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te szülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének, a dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánljuk Jézus szentvérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézus, Te vagy a királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a királynőnk. Kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket, segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az élet szentség útján. Rátok bízzuk életünket és nemzetünk minden irányból való védelmét, mindent Isten nagyobb dicsőségére és a Szűzanya szeplőtelen szívének diadalára most és az örökké valóságban. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak, áldott szép napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Hírperce.
1: Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Az Esztergom Budapest főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Egy igazi dunai kalandra várnak minden bátor kisdiákot a Mahart suli kezdő gyerekhajójára. Mielőtt beköszönt a hideg idő, még egy utolsó nyári hajózásra hívja a Maharta gyerekeket és a családokat. Vidám programokkal, játékos kihívásokkal, meglepetéssel várják az érdeklődőket. A program lehetőségek között szerepel kézműveskedés, ahol egyedi órarendet, könyvjelzőt készíthetnek különböző dekorálási technikákkal, kitűzőket készíthetnek a gyerekek térkép segítségével, a tudás kincseit keresik a hajón. Minden állomáson egy-egy betűt vagy számjegyet kell megtalálniuk, amikből a végén egy titkos üzenet áll összeolvasható a Mahart honlapján. A hajóra a Vigadó téli kikötőben lehet felszállni szeptember 26-án. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársa is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Ők képviselték azt a számos önkéntest, akik az élelmiszermentésben tevékenykednek. Ők mindannyian az élelmiszermentők közt tartoznak, osztotta meg a Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán az Élelmiszerbank beszámolóját.

0: a társszervezetek munkatársainak segítségével jutnak el az élelmiszerbank adományai a rászoruló emberekhez naponta oda, ahol a legnagyobb a szükség. A szervezeti napon őket és a velük való együttműködést ünnepli az élelmiszerbank. Erre a találkozásra az ország minden pontjáról karitatív szervezetektől érkeztek élelmiszermentők és osztók. A nap folyamán megosztották egymással az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és a legfontosabb információkat. A közösen elfogyasztott ebéd után játékra is sor került. Átadták a Mórahalmi Nagyszék Sorstónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A közlemény szerint a projekt során felépített, csak nem 900 négyzetméteres épületben egy gólya menedékház és egy látogatóközpont kapott helyet, ahol interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és a gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait, tájékoztat az MTI. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykerteket is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztató teret, a bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre, a projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült. A tó közepén kialakított ökológiai kilátó pedig nem csak a szárazföldről, hanem egy pontcsónakkal is megközelíthetővé vált. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, amelyet Szopko Anna szerkesztett.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból egy kis technikai malőr után sikerült kapcsolódnunk a vatikáni Szent Péter térre, ahol elkezdődött, ahogy hallják a kedves hallgatók is, a mai általános kihallgatás, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya az olasz nyelvű beszédében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát. A Szent Atya katekézis alapjául a Teremtés könyvéből vette a Szentírásból az első fejezet 27-28-as vers sorai. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, utána pedig kezdődik a Szent Atya katekézis sorozata olasz nyelven.
5: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
4: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott.
5: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi
4: a Gaudium et Spes Konstitúció második fejezetét az emberi közösségnek szentelve arra hív bennünket, hogy az emberek közötti kapcsolatok megsokasodását a mai világ egyik legfontosabb jelenségeként szemléljük. Ennek a valóságnak még teljesebbé kell válnia, mélyebben a személyek közösségében, amelyhez elengedhetetlen az emberek teljes lelki méltóságának kölcsönös tisztelete. Ezek a kijelentések napjainkban még sürgetőbbé váltak. Egyrészt ugyanis a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használata új lehetőségeket nyit meg, lebontva a korlátokat és távolságukat. Másrészt azonban a kapcsolatok egyre kevésbé személyessé, egyre inkább virtuálisá válnak, és fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy olyan döntéseket bízzunk az algoritmusokra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A keresztény közössége tekintetben azzal kíván hozzájárulni a társadalomhoz, hogy elősegíti a társadalmi kapcsolatok valódi tartalmának és személyes mélységének kialakulását. A zsinat arra hív bennünket, hogy kritériumokat és erőt merítsünk Isten teremtő tervéből, aki azt akarta, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvérként viszonyuljanak egymáshoz. Ezért Isten és a felebarát szeretet az első és a legnagyobb parancs, amely Krisztusban nyert el teljes kinyilatkoztatás és tökéletes megvalósulását. Az emberi személy tökéletesedését és a társadalom fejlődését egymással szorosan összefüggő valóságokként kell szemlélnünk. Ezek szembeállítása vagy egymástól való elválasztása azt jelenteni, hogy mindkettő célját meghiúsítjuk. A történelem, még a közelmúlt történelme is világosan megerősíti ezt az igazságot, ezért nem fáradhatunk bele abba, hogy a II. Vatikáni zsinat atyáival együtt ismételten hangsúlyozzuk. Az emberi személy, akinek természetéből fakadóan feltétlenül szüksége van a társadalmi életre, minden társadalmi intézmény elve, alanya és célja is annak is kell lennie. Ebben a perspektívában a Gaudium et Spes kijelenti, hogy a világban élő személyek és népek sokféleségét nem beszédként vagy fenyegetésként kell a szemben állás, amely időnként erőszakba torkolik, a bűn hatalmának gyümölcse, valamint annak következménye, ahogyan a bűn minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódokat és a cselekedeteket, pusztulást és halált okozva. Egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája előtt, ahogyan ez az emberi test különböző tagjai között is történik. Ezen a ponton a lelkipásztori konstitúció az egyetemes közjó rövid meghatározását is megadja. Emlékeztet arra, hogy a közjó a társadalmi élet azon feltételeinek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak, hogy saját tökéletességüket teljesebben és gyorsabban elérjék. Ugyanakkor elismerve a népek egymásra utaltságát, a konstitúció kijelenti, minden csoportnak figyelembe kell vennie a többi csoport szükségleteit, jogos törekvéseit, sőt az egész emberi család közjavát is. Ebből a szemléletből kiindulva, a zsinati atyák ezután

Mindaz, ami az emberi személy sérthetetlenségét megsérti, csonkítások, testet vagy a lelket érő kínzások, a lelki kényszer, mindaz, ami az emberi méltóságot sérti, az embertelen életkörülmények, önkényelmi bebörtönzés, deportálás, a rabszolgaság, prostitúció, a nők és fiatalok kereskedelme, valamint a szégyenletes munkakörülmények, amelyek során a munkásokat pusztán a haszonszerzés eszközeiként kezelik, nem pedig szabad és felelős személyként. Mindezek és a hozzájuk hasonló dolgok kétségtelenül szégyenletesek. A második következmény a másként gondolkodók és ellenfelek tisztelete és szeretete. Tiszteletet és szeretetet kell tanúsítanunk azok iránt is, akik ellenfeleink, vagy akiknek gondolkodásmódja és cselekvési módja eltér a miénktől. Tehát a keresztény ember nem zárkózhat be a saját véleménye és nézőpontja mögé. A másik ember tisztelete akkor is kötelességünk, ha másképpen gondolkodik, vagy cselekszik, mint mi. És a harmadik következmény, minden ember alapvető egyenlősége és a társadalmi igazságosság. Ez minden ember, tehát ezt követeli meg, és a dokumentum így fogalmaz. Az emberi méltóság nem függhet attól, hogy valaki milyen nemű, milyen származású, milyen társadalmi helyzetben él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen valláshoz tartozik. Minden ember Isten teremtménye, és ezért tiszteletet érdemes. A zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, felelősséget vállaljunk, és vegyünk részt a közösség életében. Az ember nem magában, másoktól elszigetelten teljesedik ki. Az emberiségnek, mint személyek közösségének ez a szemlélete értékes örökség, melyet a II. Vatikán zsinat hagyott ránk, és segít mindannyiunknak abban, hogy személyes és közösségi szinten is megkülönböztetést gyakoroljunk és felelősséggel értékeljünk napjaink társadalmi és politikai terveit. Mindezt az emberi személy méltóságának, a társadalmi igazságosságnak és a közjó építésében való szabad részvételnek a szempontjai alapján kell tennünk, mert az emberiség jövője attól függ, hogy minden egyes ember mennyire kötelezi el magát Isten és fele barátai mellett egy emberi világ építésében való együttműködésre. Köszönöm szépen. Gaudium et spes konstitúció második fejezete. Az emberi közösségnek van szentelve. A kapcsolatok megsokasodása az emberek között világunk egyik jellemzője. Ezek a kapcsolatok azonban csak az emberi közösségen belül teljesedhetnek ki. Különösen fontos ez a technológiai fejlődés jelentette, kihívások közepette, amelyek egyre inkább virtualizálják kapcsolatainkat, és olyan döntéseket bíznak algoritmusunkra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A sokféleség nem fenyegetés, hanem gazdagodás lehet, a közjó szolgálatára irányul, a tisztelet, a kölcsönösség, a megosztás és az egymásról való gondoskodás lelkületében. Az individualista gondolkodásmód meghaladásával, valamint a felelősség és a részvétel magatartásának elsajátításával az ember személyes és közösségi szinten is képes lesz a megkülönböztetésre a társadalmi igazságosság szempontjainak fényében, és együtt működhet Istennel, testvéreivel, egy emberi világ felépítésében. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Párizsból érkező zarándok csoportokat. Az Isten és fele barát iránti szeretet az első és legnagyobb parancsolat. Legyetek a kapcsolatok és a testvériség aktív alakítói. Isten áldjon meg benneteket. Boldog születésnapot kívántak a Szent Atyának, hisz nemrég volt a születésnapja. Kedves testvérek, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdeti dokumentumáról szóló katekézis sorozatunk folytatásában ma az emberi kapcsolatok fontosságára összpontosítunk. Az emberi közösségről alkotott felfogásunk alapja az emberi személy méltósága. Ahelyett, hogy különbségeket veszélyesnek, vagy fenyegetésnek tekintenénk, az emberiségnek, mint személyek közösségének

0: látásmód lehetővé teszi, hogy együtt munkálkodjunk a közjó keresésén. Amikor túllépünk az individualista gondolkodásmódon, és felelősség teljes részvételre kész magatartást vallanunk egy emberibb és igazságosabb világ építésében, társadalmi kapcsolataink valódi tartalommal és személyes mélységgel gazdagodnak. Újítsuk meg, kedves testvérek, elkötelezettségünket, hogy Krisztusban megvalósítsuk emberi mi voltunk értékes ajándékát. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciából, Norvégiából, Gánából, Dél-Afrikából, Ugandából, Ausztráliából, Indiából, Izraelből, Fülöp-szigetekről, Vietnamból, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Mindannyiótokra, családjaitokra, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Konstitúció Gaudium et Spes második fejezetét az emberi közösségnek szenteli, miközben a technikai fejlődés egészen új lehetőségeket nyitott meg az emberek közötti kapcsolatteremtésben. Nem ritkán azt tapasztaljuk, hogy kapcsolataink egyre inkább személytelenné, illetve virtuálisá válnak. Ezen a téren nekünk keresztényeknek fontos feladatunk van. A zsinat hangsúlyozza a teremtő akaratát, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvéri lelkülettel viszonyuljon egymáshoz. Társas lényekként éppen különbözőségeinkben kell egymást gazdagítanunk és egymás javát szolgálnunk. Minden döntésnek a társadalmi igazságosság szempontjából tiszteletben kell tartania minden ember méltóságát, és mindannyiunk javát kell szolgálnia. Szívből köszöntöm a német nyelvterületről érkezett zarándokokat. Ezekben a napokban, amikor a teremtés időszakát ünnepeljük, arra kapunk meghívást, hogy felemeljük tekintetünket, szemléljük a teremtett világot, dicsőítsük és imádjuk a teremtőt, és egyre jobban megértsük Isten csodálatos tervét, valamint a földünk megőrzéséért ránk háruló felelősségünket. Kedves testvérek, a mai katekézisben folytatva a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról szóló elműködésünket, az emberi közösség témáját szeretném elétek tárni. A zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvéri lelkülettel bánjanak egymással. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet erőteljesen áthat a technológiai fejlődés. Ez egyrészt lerövidíti a távolságokat és lebontja a korlátokat, másrészt azonban veszélybe sodorhatja személyes kapcsolatokat, amelyek egyre inkább virtuálisá válhatnak. Ezért szükséges, hogy újra megfelelő helyreállítsuk az emberi személy, és felismerjük annak központi jelentőségét. Ahhoz, hogy elérjük ezt a tökéletességet, amelyre az Úr meghív bennünket, mind az egyes közösségek, mind pedig az egyes emberek esetében szükség van a közjóra. Ez többek között azt követeli tőlünk, hogy tiszteletben tartsunk minden embert, előmozdítva az életet és elutasítva mindazt, ami az élet ellen irányul, tiszteljük az ellenségeinket. Tiszteletben minden ember méltóságát. Szívesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat.
1: En estos días muchos países latinoamericanos celebran su fiesta nacional.
0: Ezekben a napokban a számos latin-amerikai ország ünnepli nemzeti ünnepét.
1: Pidamos al Señor,
0: kérjük az Urat, hogy miközben értékeljük.
1: El Evangelio nos abre la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto divino más grande.
0: És becsüljük hazánk sajátos identitását, az evangélium is a megértelmünket, és szívünket annak felismerésére, hogy egy nagyobb isteni terv részei vagyunk, és hogy mindannyian részei vagyunk annak az emberi családnak, amelyet is

0: Isten teremtett, az Úr áldjon meg benneteket.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese, cari fratelli e sorelle. Il Dio della pace e della consolazione riempia i vostri cuori della sua grazia. Vi benedico di cuore.
0: Gaudium et spes lelki pastori konstitúciókat tekezi sorozatában az emberi közösséggel foglalkozunk és hangsúlyozzuk, hogy a mai világ legfontosabb jelenségei közé tartozik az emberek közötti kapcsolatok megsokasodása. Isten teremtő tervéből kell merítenünk, Isten ugyanis azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvérként bánjanak egymással. Ezért a népek és kultúrák sokfélesége nem veszély, hanem olyan tényező, amely gazdagítja és segít az emberiséget, a közjót, amelynek előmozdítása minden ember feladata. Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat. Különösen a Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Kedves testvérek, kívánom, hogy közösségeitekben Jézus Úr parancsa konkrét tettekben öltsön testet, a befogadás, az együttérzés és az egység gesztusaiban ti. Isten áldjon meg benneteket.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazaret. Saluto cordialmente i polacchi,
0: particolari pellegrini, i
1: seminaristi della diocesi
0: di Ploszki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, püspökükkel együtt, akik Szent Stanislaw Kostka nyomdokait követve Bécsből Gyölingenen át egészen római zarándokoltak. Gonzaga és Szent Alajos Szent Javatásának 300. évfordulóján ne szűnjünk meg imádkozni a fiatalokért, hogy a szent párfogok közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni életükben, és Istennek, valamint embertársainak szolgálatába állítani életüket. Mindjártokat megáldalak. Szívből köszöntöm a Szlovák Köztársaság fegyveres erői és testületi ordinariátusának 20. országos zarándoklatán résztvevőket, akik a katonai ordinárius, valamint a szlovák közintézmények képviselői vezetnek családtagjaikkal. Szlovákiában a fájdalmas szűzanya ünnepét ültétek a tegnap, aki országotok fővédőszentje. Hitben való életeteket mindig újítsátok meg Jézus anyjának tiszteletével. Bizalommal és alázattal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tudjatok tenni a keresztény értékekről, és kérjétek anyai közbenjárását, hogy a világban igazságoság és béke uralkodjék. Szívből megáldalak benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a mexikai pápai kollégium papjait, a De Propaganda Fide pápai Urbaniana kollégium szeminaristáit. Tanulmányaitokhoz a legjobbakat kívánom, és biztosítalak arról, hogy imáimban megemlékezem rólatok. Köszöntöm az irgalmas testvérek rendjének szerzetéseit, és bátorítom őket Krisztus követésére, valamint a leginkább sérülékeny emberek szolgálatára. Köszöntöm a Buanulata Bolói Santissima Annunciata plébánia híveit, akik azért érkeztek, hogy megáldhassák, megáldassák a Kármelhegyi Szűzanya szobrát. Kívánom mindnyájatoknak, hogy meguljon bennetek az Isten anya iránti járól szóló tanfolyam részvevőit is, és arra buzdítom őket, hogy a tudományos hozzáértést az ember iránti közelséggel és az emberi személy egészének szem előtt tartásával kapcsolják össze. Szeretettel köszöntöm az olaszországi börtön lelkészeket, akiket Raffaele Grimaldi atya, a főigazgató kísér. Kedves testvérek, hálámat fejezem ki nektek azért a fontos apostoli szolgálatért, amelyet az emberi szenvedés e helyein végeztek. Legyetek mindig az evangélium és a keresztény remény élő jelenléte. Különösen hálás vagyok a börtön lelkészekért és mindnyájtoknak azért az értékes együttműködésért, amelyet nekem és az államtitkárságnak nyújtotok. Lelki segítségetek révén számos olyan fogvatartott testvérünk életét támogatjátok, akik megpróbáltatásaikról és sebeikről írnak, megosztva szemben.

szenvedéseiket. Végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra. Az elmúlt napokban a liturgia arra hívott bennünket, hogy elmélkedjünk a kereszt misztériumáról és az Úr édesanyjának fájdalmáról. Kedves fiatalok, Krisztus keresztje és a fájdalmas szűzagya példája világítsa meg életeteket. Kedves betegek, legyenek számotokra támasz a mindennapi megpróbáltatásokban. Kedves új házasok, Krisztus keresztje és fájdalmas szűzagya példája ösztönözzen arra titeket, hogy családi életeteket az evangéliumi alapelvekkel összhangba éljétek. Most mindannyiutokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, Taps Viharral köszönjük meg ismételt módon a Szent Atya katekézis sorozatát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor,
4: Farkas Gergő
5: és Horváth Zalán,
3: a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői.
4: Most olyan kezdeményezést mutatunk be, amely nem csak helyi szinten, hanem országosan is évek óta fontos szerepet tölt be a keresztény evangelizációban.
5: A hazánkban 30 éve működő Szent András evangelizációs iskolának egyházmegyénkben egy iskolaközössége van, az zalaegerszegi hegyre épült város iskolaközösség. Ez a közösség szeptember 25-27-e között Szombathelyen, a szombathelyi Oladi Battyány templomban és közösségi házban Új Élet Krisztusban kurzust tart. A kurzusról, az evangelizációs iskoláról, a közösségről és arról, akiknek szól ez a program, Varga Annát, kurzus koordinátorát és Faragó Gergőt, az zalaegerszegi iskolaközösség zenei szolgálatért felelős tagját kérdezzük. Köszöntjük a stúdióban Varga Annát és Faragó Gergőt.
6: Mi is köszöntjük a hallgatókat.
4: Kezdjük is már el így a beszélgetésünket azzal, hogy mit is kell tudni erről a Szent András evangelizációs iskoláról, hogy ezt hogy kell elképzelni, ez hogy működik így szervezeti szinten.
6: A Szent András evangelizációs iskolát Pepe hozta létre Mexikóban 1980-ban, hogy evangelizátorokat képezzen a katolikus egyház számára. Ez az iskola, ez 1995-ben került Magyarországra, és akkor vette fel a Szent András evangelizációs iskola nevet. Nem konkrét intézményre kell gondolni, mint például egy középiskola vagy általános iskola, hanem egy olyan iskoláról beszélünk, ahol vannak lelki gyakorlatok, vannak kurzusok, és ezen lelki gyakorlatok, ezen kurzusok által tudunk megtanulni, evangelizálni, tanítvánnyá válni, Jézus tanítványává válhatni, illetve hát, hogy hogyan is kell apostolkodni.
5: Kiknek ajánljátok ezt a kurzust?
6: Az Új Élet Krisztusban kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola első belépő kurzusa. Igazából azoknak ajánljuk, akik hát úgy nem elégednek meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel, és szeretnének egy kicsit ugye a hitükbe még mélyebben elmélyülni. Az Új Élet kurzusban hitünk legfontosabb alapigazságairól lesz majd szó, mint például az Isten szeretete, a bűn, kicsoda Jézus Krisztus, mi a hit, mi a megtérés, mi a megvallás, kicsoda a Szentlélek, és mi a közösség.
4: A következő kérdésemet inkább Anna hozzád intézném, hogy ugye ez szeptember 25-től 27-ig tart eseménysorozat igazából, és hogy ide szombathelyiek jelentkezését várjátok csak, vagy az ország többi pontjáról is?
7: Van ez egy lelki gyakorlat, ez nem sorozat, ez pénteken elkezdődik, és vasárnap van vége. Nagyon szívesen látunk másokat is, nem csak szombathelyeket, hiszen tudunk szállást biztosítani a messzebbről érkező résztvevőknek.
5: És nekem egy olyan kérdésem lenne, kinek a támogatásával jön létre ez a program?
7: Elsősorban a Szent András Evangelizációs Iskola támogatja, ezen belül ugye az zalaegerszegi iskola közösség, valamint az Oladi plébánia.
4: Itt nagyon úgy érzem, hogy egy nagyon erős hittel rendelkező embereknek a jelentkezése várható, hogy ehhez kell valamilyen előképzettséggel rendelkezni az oda jelentkezőknek, vagy ez ilyen teljesen olyan emberek jelentkezését várjátok, akik tényleg szeretnének elmélyülni a saját hitükben?
7: Nem kell egyáltalán semmilyen előképzettség, ehhez csak nyitott szív kell elsősorban, tehát még katolikusnak sem kell lenni. Hogyha valaki szeretne jelentkezni, azt érzi, hogy erre elhívása van, akkor bárki jelentkezhet.
5: Ezt a kérdést most mind a kettőtöknek intézném, hogy engedjétek meg, hogy megkérdezzem, hogy ti hogyan találkoztatok Szent András evangelizációs iskolával?
6: Én 10 évvel ezelőtt, 2016 őszén vettem részt először egy ilyen Új Élet Krisztusban című kurzuson lelki gyakorlaton. Az akkori plébános atya, a Szeged szőregi plébános atya hívott el, és hát egy olyan helyzetben voltam, hogy először úgy nem akartam elmenni egy ilyen kurzusra, de végül hát így meggondoltam magam, és elmentem, ahol találkoztam Isten szeretetével, és megmutatta számomra, hogy abból a helyzetből, amiben vagyok, abból mi a kiút. És a lelki gyakorlat után, szintén plébános atya meghívására csatlakoztam a szegedi iskolaközösséghez, a szegedi Noé Bárkája iskolaközösséghez, és azóta igyekszem szolgálni itt a tanulásban.
7: Érdekes, hogy én is körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam az iskolával. Én egy helyi karizmatikus közösségben jártam, ahol nagyon fontos volt a zenei szolgálat, a tanítás és egyéb ilyen szolgálatok. És az iskola közösségben vannak ilyen kiképző kurzusok is. Én először egy ilyen tanítványozási kurzus néztem, de jó messze volt, úgyhogy nem tudtam elmenni. Majd később 2018-ban voltam Zalaegerszegen egy ilyen közösségvezetéssel kapcsolatos kurzuson, a Mózes kurzuson, és onnan indult igazából az én kapcsolatom az iskolával. Azóta én tagja nem vagyok, de nagyon szívesen segítek az zalaegerszegi iskola közösségnek, amiben tudok.
4: És mit jelent a tagság egyébként, hogy tagnak lenni itt a Szent András Evangelizációs Iskolában?
6: Hogyha valaki érez arra hívást, és tényleg az Isten hívja arra, hogy szeretne szolgálni itt a Szent András berkein belül, akkor lehetőség van ilyen iskola közösségekhez csatlakozni. Ezek területi alapon szerveződnek. Magyarországon a szentandras.hu oldalon meg lehet nézni az iskola térképet, hogy milyen iskola közösségek vannak, és ha valaki szeretne szolgálni, akkor keresse fel a hozzá legközelebb iskola közösséget, a Szombathely Egyházmegyében, jelen esetben a Zalaegerszegi hegyre épült városiskola közösség az, ami működik. Először próbaidős tagként lehet így idézőjelbe felvételt nyerni. Ez, ha jól tudom, ennek az időtartama 2 év, és utána lehet valaki elkötelezett. És ami még fontos, hogy szolgálatokat így nem egyből a mély vízbe így ugrasztjuk a hívőket, hanem így fokozatosan avatjuk be a szolgálatokba.
8: És Anna, azt neked intézném ezt a kérdést, hogy mit jelent a zenei szolgálat az iskola kurzusai belül?
7: A zenei szolgálat egy nagyon fontos pontja a kurzusokon. Lehet ennek egy kis jégtörő funkciója a tanítások közötti a játékos formában, illetve nagyon fontos az, hogy vannak dicsőítések a tanítások alatt között, és a zene az segít így az imában elmélyülni. Nagyon egyszerű dalok is vannak, amiket, hogyha nem is ismernek a résztvevők, akkor közben is be tudnak kapcsolódni, vagy nem feltétlen bekapcsolódni, de így az imádságban elmélyülni. Ebben szokott segíteni így a zenei szolgálat a kurzusokon.
4: És mitől lehet különleges az Új Élet kurzus?
6: Ugye az Új Élet Krisztusban kurzus is, mint hasonlóan például egy Szentlélekszeminárium, az egy Alfához, egy Kurzilóhoz, Kolpinkhoz, ugye az úgynevezett kérügmát, Isten alapvető üzenetét mutatja be így a résztvevők számára. Ami miatt úgy igazán különleges az, hogy minden egyes tanítás végén vannak ilyen úgynevezett dinamikák, résztvevői tevékenységek, amik által résztvevőkkel szeretnénk elmélyíteni így az adott tanításnak a lényegét. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, mégpedig azért nem, hogy aki jön majd a kurzusra, az is át tudja élni. Az is magáinak tudja ezeket a dinamikákat.
8: És aki ezen a hétvégén részt vesz, milyen élménnyel, tapasztalattal térhet haza?
6: Az új élettel, Krisztusban, egy új élettel lényegében.
4: Milyen információkat tudtok még esetleg megosztani velünk erről a kurzusról, amik még fontosak lehetnek hallgatóink számára?
7: Ugye az időpontot említettük, az szeptember 25-től 27-ig. 25-én délután 5 órakor fog elkezdődni a kurzus, tehát munka után oda lehet érni kényelmesen, és vasárnap körülbelül délig fog tartani, illetve a szombati egész napot ez igénybe veszi. A jelentkezési határidő a szeptember 18-a péntek, ezt szeretjük, hogyha betartják az emberek, de nyilván, hogyha valaki kicsúszik, akkor még tudjuk fogadni, hogyha úgy alakul. Igazából nem kell hozni senkinek semmit magával, amit említettem, nyitott szívet, hogyha van, akkor szentírást, jegyzetfüzetet, tollat, de tényleg itt inkább a nyitottság a fontos. Ugye a helyszínünk az az Oradi plébánia, az Oradi lakótelepen lévő új építésű plébánia lesz, és illetve az is fontos, de említettem már azt is, hogy szállást tudunk biztosítani, ezt is időben kérjük jelezni majd a résztvevőktől, illetve hogyha van valamilyen különleges igény, ételallergia, bármi ilyesmi, abban is tudunk segíteni.
8: Kedves Anna és Gergő, köszönjük, hogy beszéltetek nekünk és a Mária Rádió hallgatóinak a Szent András Evangelizációs Iskoláról. Azt kívánjuk, hogy minél többen megtapasztalassák azt a közösséget és lelki élményt, amelyet ez a kurzus kínál.
7: Köszönjük szépen!
9: Köszönjük szépen!
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Annával és Faragó Gergővel beszélgettünk a Szombathelyen szeptember 25-től 27-e között megrendezésre kerülő Új Élet Krisztusban kurzusról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 1-én a Bagodi templomban Új Szövetség régészete címmel tartott előadást dr. Gürtler Katalin régész, történelmi túravezető, a Plébádiai Közösség Lábnyom című előadás sorozatának részeként. A bősz másfél órás előadást követően beszélgettem röviden az előadóval a sokak által 5. evangéliumnak is nevezett történeti archeológiai tényekről.
1: Nagyon izgalmas volt számomra ez a téma, és nagyon sok minden eszembe jutott. Például az egyik az, és a kérdésem is ez, hogy ugye az elmúlt években nagy sikerrel vetítették, meg vetítik a Kiválasztott című filmet, amelyben nagyon sok számomra nagyon izgalmas és hitelesnek tűnhetett mutatnak be, például arról, hogy milyen úthálózattal is rendelkezett a bibliai időkben, és ez a vidék, ön is említést tett erről. Mit lehet tudni ezekről az utakról?
2: Az ókori utak igazából több ezer éve már az emberiség szolgálatában vannak, ha csak arra gondolnak, hogy a úgynevezett Borostyán út, amely ma a 86-os út egy részeként szerepel, az egyszerűen meghatározta az akkori világnak az útját, de a legfontosabb útvonalakról említést tettem, ugye a Fűszerút, amely az arábiai sivatagon keresztül ment át, összekötve ugye a földközi tengert a belső vidékekkel, a Damaszkuszt és a földközi tengert összekötő utak, a legfontosabb a királyok útja, akkor volt az ősatyák útja, az Izraelben ma is használatos utak, amelyen szinte napi szinten közlekedtek az emberek, illetve hát maga Jézus is, valamint az ősatyák is ezen közlekedtek. Tehát, mint említettem, nem úgy kell elképzelni, hogy úttalan utakon, persze volt olyan is, de nagyrészt kiépített úthálózattal, pihenőkkel, ahol az lovak is ehettek, ők maguk is ehettek, vagy bármi állatnak adtattak ellátást, illetve szállást. Tehát egy ilyen modern úthálózat volt, amelynek nagy részén igen hálásak vagyunk, hiszen a mai napig használjuk.
1: Valahol hallottam is, hogy a korabeli római birodalomban a római polgárok azok kvázi mai értelemben turista utakat is tehettek,
2: ez
1: vagy tettek annak idején.
2: Ez így van. Nagyon népszerű volt a kora keresztény időszakban az úgynevezett zarándokút, vagy úgynevezett zarándokturizmus, ahol, ahogy említettem, hogy én Egeriát mutattam be, akár hölgyek is neki indulhattak, hiszen biztonságos volt már ugye a maga módján, de egyáltalán nem kellett attól félni, hogy eltévednek, hiszen itináriumok, ugye térképek, útmutatók, mondták, hogy hol van a legközelebbi szálló. Szinte, mint mostam, hogy beírjuk ugye a Booking, vagy a Google-ba, vagy hogy a vélemény, hogy ide nem menjél, mert itt nem tudom, a Lévi nem ad elég vizet az állatnak, vagy oda nem menjél. Tehát körülbelül így kell elképzelni, hogy nagyon komoly úthálózat volt. És hát ezért nagy részét meg is találták, hála az égnek.
1: Új információkat hozott most az előadás, hogy a közel másfél órán keresztül mutatta be azt a töredéket, gondolom, vagy morzsáit annak a tudománynak, úgymond, vagy annak a sok-sok kutatásnak, amellyel foglalkozik. Nem is gondolnám, hogy ezt fel kéne idézni, de azért két dolgot hadd kérdezzek meg. Említette Poncius Pilátus nevét, és azt a mendemondát, illetve nem tudom, mennyire mendemonda ez, vagy mondta-e, vagy van-e történelmi, vagy történeti háttere, mint hogyha ugye úgy értettem, azt mondta, hogy Poncius Pilátust esetleg éppen Pannonia földjére száműzték.
2: Igen, van egy ilyen legenda, hogy erre a földre száműzték, hiszen amikor ugye ő kegyvesztett lett, akkor hát elég sok keletről származó rabszolgát, illetve ilyen kegyvesztettet hoztak a Pannonia részére, vagy Pannonia földjére, úgyhogy nem kizárt, bár erősebb legendák, illetve erősebb, úgymond történeti források azért ezt nem erősítik meg, de úgymond jól esik, hogy azért ide száműzhették. Legalábbis mint érdekesség, hogy Pannonia erről is híres, hiszen van más híres szülöttünk is, úgyhogy
1: ennyi erővel lehet
2: az, hogy őt is ide száműzték, igen.
1: Ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy a hit, vagy a hitismeret, meg a régészet hogyan erősíti, vagy éppen gyengíti egymást, hogyan ütközik az a két dolog. Az ön életében Ez mit jelentett vajon? Kiteljesedett egyfajta ismeretanyaggal, alátámasztódott a saját személyes hite, illetve mit tud arról, hogy esetleg mondjuk keresztény közösségekben ezek a fajta tények, vagy ezek a tények, ezek vajon milyen revelációval érnek fel?
2: Hát mindig azt tanultuk, meg azt, én is azt vallom, hogy nem nekünk kell keresni a bizonyítékot, hogy bizonyítsuk be, hogy Jézus ott járt, hanem majd a bizonyíték mutatja be, hogy tényleg valóban ott járt. Tehát nagyon rossz úton jár, aki fordítva csinálja, mert esetleg csalódik, hiszen azért több ezer év távlatából beszélünk, tehát mindent nem találhatunk meg, és sokszor például Jézus életénél ilyen ráutaló dolgok vannak, közvetettek a városok, tehát hogy léteztek azok a városok, akkor egyáltalán nevek, vagy mint említett, nagy mázli egyáltalán, hogy például Kajafás Anás főpap temetkezése megvan, a Kürinei Simon osszáriuma megvan, illetve az a tény, hogy miért így temetkeztek. Nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencsének kellene, akkor ugye a mostani a Tibériás, vagy Galileai tenger, vagy Kineret étú, ki hogy hívja, hogy ott feltárt városok beazonosításra kerültek. Ugye azért ez nem egyértelmű és evidens, hogy most mindent megtalálunk, de nagyon sok mindent meg lehet, ami megerősítheti az embereket a hitében. Például egy ilyen tudományos, féltudományos előadás sok embert akár még vissza is hozhat a hit úgymond mezeire, mert látja, hogy na, mégis igaz.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én annyira szeretném megfogadni az ön invitálását, ugye azt mondta, hogy...
2: Hát szívesen várok mindenkit, mert vannak helyek, amelyeket minden hívőnek látni kell.
1: Jordániában.
2: Igen, Jordániában, igen.
1: Köszönöm szépen.
2: Igen. Köszönöm én is.
1: Kedves hallgató, kitüntető figyelmét megköszönve, bocsizik öntől Ercsinyi Lajos, zalaegerszegi akulitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
5: Szeptember 20-a. Harcold a hitolnak a Timóteushoz írt első levelében olvassuk a 6. fejezet 12. versében. Harcold a hit harcát szép hitvallással. Jézus Krisztus vallástételére emlékezteti az apostol Timóteust. Az Úr Jézus Krisztus tanúságtétele az önmegtagadásban és a kereszthordozásban áll előttünk, egészen megváltó haláláig. Ez a szép hitvallás ma is. Meghalt és feltámadott Úrról szóló bizonyságtétel. Ez a szép hitvallás ma is. A megváltásról szóló bizonyságtétel. Ez a szép hitvallás ma is, ha kell, önmegtagadással. Kereszthordozással, mint halálig. Hiteles tanúságra lenne szükség, és nem az önmegvalósító, uralkodó, vagy önmaguk hitében élvezkedő keresztényekre. Nem jó szenvedni, persze, természetesen. Nem jó betegnek lenne, nem jó meghalni. Betegeket lenne ilyenek gondolkodni. De vannak olyan idők, amikor csak ez a mód adatik a szép hitvallásra. Vannak idők, amikor csak ez a mód, akár a szenvedés elfogadása adatik a hit nemes harcának a megharcolására, az örök élet megragadására. Vannak idők, amikor csak ez a mód, a szenvedés adódik a drága kincs megőrzésére. Ehelyett mi vaskosan berendezkedtünk ebben a világban, bizonytalan itteni gazdagságokban reménykedve, a krisztusi jövővel nem számolva. És még a missziónk is csak erről szól, hatalmi, helyezkedő és módszerbeli kérdésekről. Nagy baj ez. Erre figyelmeztet bennünket Pál a Timóteusnak írt levélben. Harcold a hit jó harcát, szép hitvallással. Amen.
4: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
6: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott, ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották.

0: Értessék a Jézus Krisztus.
1: Bíbert József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünké, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Hírek. Kezeken keresztül Krisztus szenvedésének és feltámadásának útján kezd helyen. Varga László püspök nyitotta meg a kattásot Kaposváron. Szent Mihály napi ünnepség sorozat Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Főri Gábor. Krisztus szenvedésétől és a feltámadás öröméig vezeti a látogatókat Sütő György festőművész kiállítása, amely az Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikában. A Tapolcán élő, ápolóként dolgozó alkotó az emberi kéz gesztusain keresztül jeleníti meg a keresztút állomásait és a feltámadás reményét. Két évvel ezelőtt készült 14 képből álló keresztút sorozatát most újabb 14 alkotással egészítette ki, amelyek a feltámadás eseményeit idézik meg, és most először láthatók a közönség előtt. Sütő György szerint egy kinyújtott segítő vagy átölelő kéz olykor többet képes kifejezni minden szónál, és arra emlékeztet, hogy a legsötétebb élethelyzetekben sem maradunk magunkra. Mint fogalmazott, Isten szeretete az embereken és a segítő kezeken keresztül válik jelen valóvá számunkra. Ünnepi szentmisével kezdődtek meg szeptember 18-án Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, a Kattás programjai. A Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren bemutatott szentmise főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök volt, akivel több főpásztor, köztük Udvardi György veszprémi érsek koncelebrált. Varga László homiliájában Jézus ellenség szeretetéről szóló tanítását állította a középpontba. Hangsúlyozta, az ellenség szeretet nem önmagában kezdődik, hanem azzal a döntéssel, hogy Krisztust akarjuk követni, és megpróbáljuk megélni azt, amit tanított. A püspök szerint az ellenség szeretet első lépése annak felismerése, hogy nekünk is vannak nehéz embereink, a következő pedig az, hogy jót teszünk velük, áldást kérünk rájuk, és önmagukra is. Gazdag lelki kulturális és családi programsorozattal ünnepli Főegyház megyéje és Főszékesegyháza védőszentjét, Szent Mihály Arkangyalt, a Veszprémi Főegyház megye. Szeptember 24-e és 27-e között a Veszprémi Várnegyedben történelmi előadás, filmvetítések, családi programok, vezetett séták és orgona hangverseny is várja az érdeklődőket. A látogatók többek között zseblámpás toronytúrán fedezhetik fel a Szent Mihály Főszékesegyházat, játékos programokon Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában eredhetnek, szeptember 20-án pedig imaösvény kínál lehetőséget az elcsendesedésre és a lelki felkészülésre. Az ünnepség sorozat lelki csúcspontja szeptember 27-én vasárnap lesz. A veszprémi plébániák hívei délelőtt 10 órakor közös gyalogos zarándoklatra indulnak az Óváros téren álló Szent Mihály szobortól a Várnegyedbe, a Szent Háromság téren 10:30-kor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben, és tartsanak velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: lélek hangja.
1: 14 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
3: Kedves testvéreim, az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlejébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket szőlejébe. A harmadik óra körül megint kiment, és látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik majd többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez az evangéliumi példabeszéd újra meg újra visszatér, olvassuk, gondolkodunk rajta, de mindig új meg új mélységeket találunk benne. Érdemes azt a környezetet fölidéznünk, amelyikből ez a példabeszéd kiindul, amelyik a megértéséhez nélkülözhetetlen. A Jézus korában, Palesztinában nagy birtokok voltak, és azután a gyakori dolog volt, hogy ezek a szőlők, gazdák napszámosokat alkalmaztak, különösen akkor, amikor idény munka volt, szüret vagy szőlőkapálás ideje. Nem állandó béreseknek adták ki a szőlejüket, hanem kimentek a piacra, és azután fölvettek ilyen napszámba munkásokat. És az is jellemző volt erre a társadalmi helyzetre, hogy sok ember volt, akinek semmije se volt, csak a munka ereje, és még állandó munka viszonya sem volt, hanem csak ugyan a piacra ment ki naponta újra, hogy eladja a napi munka erejét. És azután abban bízott, hogy aznap megkeresi a másnapra valót. Azt olvassuk itt, hogy a gazda reggel kimegy, megfogadja a munkásokat, és egy dénárt ígér nekik. Ez az egy dénár, ez körülbelül elég volt ahhoz, hogy egy napon át egy család megéljen belőle. És abban a reményben éltek így, hogy másnap megint kimegy majd az apjuk vagy a férjük a munkapiacra, és megint megkeresi az aznapi dénárt. nagyon kiszolgáltatott, félelmekkel teli élet volt ez, de hát nagyon sok ember élt így, tengődött így abban az időben. Azt érdemes még tudni, hogy a régiek időszámítása más volt, mint a miénk. Mi éjféltől éjfélig egyenlő részekre osztjuk az időt, 60 perces órákra, és így egy nap, hát 24 órából áll. Az ő időszámításuk más volt, hajnaltól estig, és estétől hajnalig, 12-12 órára osztották az időt. De ezek az órák nem egyforma hosszúak voltak, ha a nappal hosszabb volt, akkor a nappali órák hosszabbak voltak, az éjszakai órák rövidebbek. Így aztán úgy kell elképzelni, hogy pirkadatkor ment ki ez az ember, és aztán akkor, amikor azt mondja itten a Biblia, hogy a harmadik óra körül megint kiment, az meg, hát mondjuk ilyen 9 óra, tehát ha 6 órakor volt a pirkadat, akkor a harmadik óra 9-kor volt, a következő 9. óra, az pedig, vagy a 6. és a 9. óra pedig, hát a 12 délután 3, és a 11. óra az pedig az alkonyat előtti utolsó óra volt. Ez a meglepő ebben a történetben, az első meglepetés, hogy ez a gazda reggel annak rendes módja szerint felfogadott annyi munkást, amennyit talált, kivitte őket a szőlejébe, és utána újra meg újra kiment, hogy új munkásokat fogadjon föl. Talán nem volt talán nagyon sok a munka, de az is lehet, mikor már délben is kimegy, meg délután is, meg a utolsó este előtti utolsó órában, hogy már ez a mozdulat, ez azt jelenti, hogy ő egy kicsit segíteni akar azokon, akik nem jutottak aznap munkához. Sok is nála az elvégezni való, meg bőkezű, és aztán egy ilyen esztelen dologra is hajlandó, hogy később is kimenjen, akiket nem tudott akkor összegyűjteni, azokat majd ott találja meg, és akkor összegyűjteni, azokat majd ott

Érdekes, hogy a legutolsóknak már szinte nem is mond semmit, csak azt mondja, gyertek ti is, megkérdezi tőlük, hogy miért álltok itt tétlenül, és akkor azok elmondják, hogy megpróbáltak ők mindent, de hát nem találtak senkit, aki felfogadta volna őket, és azért állnak itt szomorúan, mert úgy látják, hogy most már a holnapi napra nem tudnak hazavinni semmit, és aztán koplalniuk kell, vagy hát megélni a maradékból. Elviszi őket is. És akkor fordul a kép, és itt jön az igazán meglepő dolog, hogy akkor, amikor a munkabér kifizetésére kerül sor, szól az intézőjének, és külön meghagyja nekik, hogy az utolsókkal kezdje a munkabérnek a kifizetését. Hagyja a végére azokat, akiket először fogadott fel. Hát ugye, ha el akarta volna kerülni az űrzavart ez a gazda, akkor megtehette volna, hogy azokat fizeti ki először, akiket először felfogadott, és azok nem törődtek volna avval, hogy a többiek mit kapnak, hanem boldogan elmentek volna a pénzükkel. De ez az ember, ez az utolsóknak fizetett először, és milyen pazar módon egy dénárt ad nekik. Egy órát dolgoztak, épp csak, hogy kimentek, talán átöltöztek, kezükbe vették a kapát, vagy nem tudom, metszőollót, és kérem szépen, egy dénárt kapnak. Hát nem csoda, hogy azoknak, akik ezt végignézik, és a többieket mind-mind, miért is fogadta föl őket, és egy dénárra jutalmazza. Megfordul a fejében az a gondolat, hogy hát ha ez az ember ilyen bőkezű, akkor csak meg fogja becsülni a mi munkánkat, akik csak ugyan végig dolgoztuk a napot, és majd többet ad. És akkor megkapják a dénárt, hát szólnak érte, hogy méltánytalanul bánsz velünk. Azt gondoltuk, hogy hozzánk is bőkezű leszel. És milyen érdekes, hogy a gazda nem magyarázkodik. Mondhatná nekik azt, hogy nézzétek, hát ezek se a kocsmába töltötték a napot, hanem hát kerestek munkát, nem találtak, szomorúan áldogáltak ott kint, nem dolgoztak, az igaz, de hát tele voltak aggodalommal, mit szól majd az asszony, hogyha hazamennek este, anélkül, hogy kerestek volna valamit, mit szólnak a gyerekeik, ha megtudják, hogy hónapra nincs mit enniük, és így tovább aggódással, szomorúsággal töltötték a napot, hát hadd örüljenek, most ti meg igaz, hogy dolgoztatok, de hát biztonságban voltatok arról, hogy érdemes munkával telik a napotok, és hogy holnap ennek a munkának az eredményeképpen a családotok, ha szűkösen is, de viszonylag jó módon, hát el lesz látva, és nem kell féltenetek őket. Mondhatott volna még mást is, esetleg ez a gazda ezeknek az embereknek, de nem szólt semmit, hanem csak azt mondta, hogy amit ben megállapodtunk, azt megkaptátok. És a többi az enyém. És mi szóltok bele abba, ha én bőkezű vagyok? Miért fáj az nektek, hogy én jó vagyok abból, amim van? Kedves testvéreim, érdemes ezen elgondolkodnunk. Mert valószínű, hogy mi mégis azok közé tartozunk, akiket itt a reggel munkába állók jelképeznek. Hogy a Jóisten valamiképpen munkába állított bennünket, és aztán nem is minden nap külön, de újra meg újra elindít, és ad valami feladatot, és ad valami olyan tevékenységet, ami értelmesnek látszik, amivel el tudjuk tartani a ránk bízottakat, amivel meg tudjuk szolgálni a földi életnek a lehetőségeit. És ugyanakkor azt látjuk, hogy ennek van valami értelme a világban, és azért, hát ugye, csak ugyan az Úristen is elégedetten nézheti azt, amit teszünk. És igenis, megvan annak a veszedelme, hogy ezt az igyekezetet ugyanakkor, hát mégis egy csomó fáradtság jellemzi, hogy nehéz ezt csinálni. Mi is mondjuk talán néha, hogy a nap terhét és a hevét kell viselnünk, és hogy ebbe belefáradunk. És ez a fáradtság, ez alkalomattán keserűvé tesz. És egy kicsit mi is esetleg nehéz szívvel nézzük azt, hogy az Isten bőkezű tud lenni, vagy pazar módon kedves azokhoz, akik

0: akik későn, akik utoljára, akik az életük utolsó napjaiban fordulnak hozzá. Mi minden csinált ez akkor, amikor én igyekeztem jót tenni, mi minden eladta magát azért, hogy nem is ácsorgott tétlenül, hanem hát igyekezett másfajta gazdáknak szolgálni. És aztán, mikor azok tönkrementek meg minden, akkor itt kuncsorog, és a Jóisten mégis, hát jó hozzá, és nem firtatja, megbocsátja neki azt is, amit vétett, és magához fogadja. Mennyivel pazarabbul bánik vele, mint velünk, akik kitartottunk, akik akkor is hűségesek voltunk hozzá, és így tovább. Kedves testvéreim, lehetne még sok mindenre gondolnunk ebben a helyzetben. Talán érdekes a példabeszédben az is, hogy ugye ez az egy dénár a fizetség, hogy talán az Isten nem is naponta fizet minket, nem is havi bérrel, nem is földi boldogulással, hanem tulajdonképpen a mennyországba vár minket az életünk után. És talán ez a mennyország, ez nem is olyan, mint a pénz, hogy duplát is lehetne adni belőle, hanem vagy az egészet adja az Isten, vagy semmit sem. És akkor nincs értelme ott annak, hogy az egyik többet kapjon, a másik kevesebbet. Hanem ha valaki oda talál, ha valaki előtt annak a kapuja megnyílik, akkor ő maradéktalanul boldog lesz. És már nem gondol arra, hogy jaj de kár, hogy későn szegődtem az Isten mellé, mert nekem csak egy villanásnyi jutott ebből az örömből. És nem gondol arra se, hogy jaj de jó, hogy én hamar egész életemmel szolgáltam, mert nekem bezzeg itten valami előkelőbb helyet adnak, mint a többinek. A mennyországban egy kerekasztal körül ülünk majd, és ott az, aki tényleg oda talál, reméljük, hogy oda találunk, az az Istennek a maradéktalan szeretetét élvezi. És ott már nem is fog fájni az, hogy ez kevésbé érdemelte, mert ott azt is érezni fogjuk, hogy ez az egész ajándék, az is ajándék, hogy az életünket tényleg, ha nehéz körülmények között is, ha megfáradott szívvel is, néha megkopott hűséggel, de mégis értelmes munkával tölthetjük az Isten szolgálatában, és valahogy mindig a remény, a bizalom, hogy nem hiába van ez az egész, ez betöltötte a szívünket, és értelmet adott az erőfeszítéseinknek. Gondolhatnánk erre is. És gondolhatunk arra is, hogy talán ez a szó, hogy a nap hevét viseljük, és a nap terhét hordozzuk, ez nem ok nélkül fakad föl bennünk, és néha tényleg érthető, hogy belefáradunk abba, amit csinálunk. De hát azért csak megvan a munkás, a munkában elkötelezett embernek is a maga öröme, a maga pici vigasztalása, és ezeket érdemes volna észrevennünk, hogy az Úristen igenis velünk van, és ha mi nem nagyon engedjük, hogy belesüppedjünk ebbe a méltatlankodásba, akkor azt is észrevehetjük, hogy magában a munkában is azért van örömünk, azért van egy-egy mozdulat, amiben látjuk, hogy igenis értelme van annak, amit teszünk. A tanár is hát sokszor látja, hogy lepereg a diákokról az, amit értük tett, de azért mégiscsak van olyan gyerek, aki jól felel, mégiscsak van olyan gyerek, aki egy ügyes kérdést föltesz, vagy valamikor megmutatja, hogy emlékszik arra, amit két hónappal ezelőtt mondtunk neki, nem csak egy tantárgyból, hanem abból is, hogy bánjék a szomszédjával, hogy forduljon hozzá. És akkor azt veszük észre, hogy azért nagy szó, hogy nem értelmetlenül telik az életünk, hanem kicsi, de mégis valami valóságosan megragadható nyoma van, eredménye van. Mint ahogy kilép valaki a házának a ajtaján, és azt látja, hogy igenis, hát nem kapált hiába, hanem itt is egy gyümölcsfa, ott is egy virág, kinyílik, terem, visszaköszön, sok minden elpusztult, mert jönnek a hernyók, meg jön a jégverés, de nem, de valami mégis, és ez mind öröm. És valahogy ezt talán, hogyha hálásabb lélekkel tudnánk megköszönni, akkor kevésbé fenyegetne minket ez a keserűség, hogy másnak a pazarabb ajándékait irigykedve nézzük, mert nem is látjuk a rossz szolgálatában eltöltött életének a keserűségét, meg a vergődését. És még egyre érdemes figyelnünk, ennek a hűségnek is megvan a maga öröme, hogyha nem azt próbáljuk tenni, hogy úgy csináljuk a dolgot, mintha mi sem történnék velünk. Hát igenis, megöregszünk, igenis, megfogy az erőnk, és akkor nem csak konokul azt kell számon kérnünk magunktól, amit könnyebb szívvel tettünk 20 évvel azelőtt, hanem el kell fogadnunk, hogy most kevesebbre telik, és többiekkel is meg kell értetnünk, akik körülöttünk vannak, hogy hát így futja az erőnkből. És akkor ugyanúgy tudunk örülni annak, hogy még mindig telik erre is, arra is, hogy még mindig talán intenzívebben, talán alázatosabban, talán valami módon másképp és mégse kevésbé hasznosan tudjuk a napjainkat tölteni. És az a napszám, amiben vagyunk, az azért az Isten közelségének a nyomát magán hordozza. Igenis, az Isten ilyen napszámba hív minket, tanított minket arra, hogy elég a napnak a maga baja, és arra hív, hogy úgy imádkozzunk, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, és aztán valahogy így élünk napról napra. De hogyha ezt az életformát elfogadjuk, és nem sajnáljuk azt, ami elmúlt, és nem a magunk elképzeléseinek a rendjében vergődünk, hanem az Isten szolgálatában élünk, akkor másképpen tudjuk ezt az egész életet látni, a mi hűségünket, a mi igyekezetünket is. És akkor könnyebben el tudunk jutni a kegyelemnek a forrásaihoz, amelyik a mi életünket is nem olyan pazar bőséggel öntözik meg, de igenis termékenyé teszik. Ez a szőlős gazda, hát tulajdonképpen megtehette volna, hogy azt mondja, hogy hát ha már annyira oda vagytok, hát adok nektek 2 dénárt, és menjetek, és örüljetek, és akkor hónap nem is kell munkába mennetek, hanem majd hónap után dolgoztok csak, vagy ha holnap is munkába mentek, akkor nem tudom én, dupla olyan gazdagon megterítitek az asztalt, és aztán ünnepet ültök. De ez a gazda nem ad ezeknek 2 dénárt. Annyira bőkezű, hogy a 11 órában fölfogadottnak 1 egész dénárt adjon, de annyira nem, hogy ezekkel az okvetetlenkedőkkel szóbáljon, és azt mondja, hogy hát ha ennyire oda vagytok, akkor fogadjátok, és duplán adok nektek a magaméból. Valószínűleg azért nem teszi, mert meg akarja őket tanítani arra, hogy becsüljék meg azt az 1 dénárt is, aminek örülhetnek, ami igazán kifejezi az Isten szeretetének a gazdagságát. És vegyék észre azt, hogy miközben a nap terhét viselik, és aztán az izzadságot törölgetik a homlokukról, akkor is ott van velük az Isten, és annak a szeretetében megerősödhetnek, ha figyelnek rá. Kedves testvéreim, ilyesféle szívvel hallgatunk erre a példabeszédre, és kérjük Jézust, kérjük a mennyei atyát, erősítsen meg minket, tegyen alázatossá, leleményessé, odaadóvá a Szent Atyának a szava, hogy ne fáradjatok bele a jóba. Nem csak fizikai erővel, hanem a léleknek az erejével kell ezt győzni, a találékonyságával, a leleményével. És ha nem fáradunk bele a jóba, az Isten se fárad bele a kegyelembe, hogy az életünket annak az ajándékaival hajlékonnyá tegye, a szívünket megújítsa, és segítsen abban, hogy odaadó lélekkel és örvendező szívvel tudjunk szolgálni neki. Amen.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
2: Az Atya, a Fiú és a
3: Szent Lélek az nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.

0: Szent lélek, Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent háromság, egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
1: irgalmazz nekünk.
0: Elrejtett Isten és üdvözítő,
1: irgalmazz nekünk.
0: Választottak eledele,
1: irgalmazz nekünk.
0: Csodálatos kenyér,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szüntelen áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Tiszta áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szeplőtelen bárány,
1: irgalmazz nekünk.
0: Elrejtett manna,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmazz nekünk.
0: Természet feletti kenyér,
1: irgalmazz nekünk.
0: Testé lett ige,
1: irgalmazz nekünk.
0: Hitünk titka,
1: irgalmazz nekünk.
0: Fölséges és tisztelendő szentség,
1: irgalmazz nekünk.
0: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
1: irgalmazz nekünk.
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten szeretetének legnagyobb jele,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent és felséges titok,
1: irgalmazz nekünk.
0: A halhatatlanság orvossága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Éltető nagy szentség,
1: irgalmazz nekünk.
0: Vérontás nélkül való áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Kegyesség szentsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szeretet köteléke,
1: irgalmazz nekünk.
0: Hívő lelkek tápláléka,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az Úrban meghalók úti eledele,
1: irgalmazz nekünk.
0: Az eljövendő dicsőség záloga,
1: irgalmazz nekünk.
0: Légy irgalmas,
1: kegyelmezz nekünk, Jézus.
0: Légy irgalmas,
1: hallgass meg minket, Jézus.
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
1: ments meg, Uram, minket.
0: A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: A nyelv bűneitől,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Az élet kevésségétől,
1: ments meg, Uram, minket.
0: A bűnre vezető alkalmaktól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Lángoló szeretetedért, melyel ezt a szentséget rendelted,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Szentséget tested és véred által, melyet az eukarisztiában nekünk adtál,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Szent tested sebei által,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Szent szíved sebe által,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Mi bűnösök,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az eukarisztia gyakori vételére vezess.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: Istennek fia.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Jézus.
0: Kenyeret adtál a mennyből,
1: amely minden gyönyörűséggel teljes.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a nagymarosi templomban hangzott el.
1: Kedves testvérek, tegnap Mária Nosztrára zarándokoltunk, hogy kicsit már kétsük a lelkünket. Szűzanya Mária ünnepe volt, és készítettük, és készítjük ma is, és az evangélium is készítget bennünket, hogy tanítványá váljunk. És nem könnyű a mai házi feladat, mert arról tanít bennünket, hogyan kellene megbocsátanunk. És kérdezi Péter, hányszor kell, talán 7-szer? És nem mondom 7-szer, 70-szer, 7-szer. És hallunk egy példázatot erről a két emberről, akik, hát, elég fájdalmas, nagyon megélték, hogy egyiknek megbocsátanak, a másik meg nem tud megbocsátani. Hallottam egy különös történetet arról, hogy a lelkünk egy kicsit olyan, mint egy ilyen érzékeny tó. Ha egy tóba követ dobunk, akkor ott hullámzik, gyűrűzik sokáig. Attól függ, hogy mekkora követ dobunk bele, annál nagyobbak a hullámok, gyűrűzik. Ha többet dobunk bele, akkor egyszerre sok is. És kicsit így vagyunk a mi lelkünkben, amikor valaki nekünk valami rosszat mond, olyan, mint egy kő. Rosszul esik, hullámzik bennünk sokáig. És a többet, az még inkább. És azt mondja a pszichológia, vannak emberek, akik összegyűjtik ezeket a köveket, amiket az ő lelkükbe dobtak, őrizgetik, címkézik. És miközben ők maguk is mások tavába követ dobnak, kicsit vagy nagyot. Észre se veszít, csak azt figyeled, hogy a te lelkedben mi érkezett. És te mit dobsz a másikéban? És azt mondja nekünk ma Jézus Krisztus, dob ki a köveidet, amikkel téged megbántottak. Ezt imádkozunk a mi atyánkban, bocsásd meg a mi bűneinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. Ezt tanuljunk Jézustól a kereszt titka által. Itt van közöttünk a Szent Kereszt ereke, olyan csodálatos dolog. 2000 év óta sok-sok ember, millió ember ott gyógyul meg. És egy kicsit szeretnénk most ebben az emlékezésünkben rácsodálkozni arra, hogy 100 évvel ezelőtt mit festett meg Lór Ferenc ebben a nagymarosi templomban, hogy tanítsa az embereket. Akkor még sokan voltak olyanok, akik nem tudták olvasni a Bibliát, írástudatlanok is voltak. Képes beszéd volt, azért festettek a régi templomokba képeket, hogy azon keresztül emlékedjenek az emberek. Hát egy kicsit a ma templomunkat megfejtjük, először, amik a mennyezeten vannak, és utána majd a gyerekeket előre hívjuk, itt a szentélyben, hogy megnézzük, mit is festett ez a festő, mit tanít nekünk a mi nagymarosi templomunk. Ha hátra nézünk az orgona fölött, ott látjuk Szent István királyunkat, amint fölajánlja a Szent Koronát és hazánkat a szűzanyának. Ez a kép emlékeztet minket a gyökereinkre, a keresztény-magyar identitásunkra. Ha bejövünk, majd nézzük meg, csodáljuk meg, helyezzük el magunkat abban a képben. Ott vagyok-e? Ott vagyok a szűzanya kezébe, fölajánlottak engem. Középen Krisztus, a mindenség királya uralkodik. 1925-ben az akkori pápa 11. Pius rendelte el ezt az ünnepet, és oda van festve ez a pápa, ez a Pius pápa, és ott van Csernok János herceg prímás is ezen a képen. 100 évvel ezelőtt fölemelik a tekintetünket, Krisztus legyen a királyod. Ki a te urad az életedben? Kiknek szolgálsz te? Krisztusen. És amikor így nézek rá, akkor tanítson, ott vagyok, te légy a szívem királya. És ha a szentélybe fordulunk, és a gyerekek szívesen előre jöttök, Kitilint megkérjük, gyertek föl, hogy jobban lássátok, egészen bátran felnőttek is jöhetnek, ha akarnak, aki szeretne, jöjjön. Gyertek, azt fogjuk megnézni, mi van azon. Gyertek, óvodások is előre jöhetnek, anyukák, hozzátok bátran, menjetek föl. Mert szeretném elmondani nektek, hogy lássátok, mi van itt. Elmondjuk, jó? A Szent Keresztre irányul a képünk. Nagy Konstantin császár áll előttünk, a nagy csata előestéjén, a napba tekint, ahol megjelenik a kereszt e szavakkal. E jelben győzni fogsz. Ez a látomás megváltoztatta a világ történelmét, elhozta a keresztények szabadságát. Örülök, hogy előre jöttetek. Ott van az a császár. Szóval. És hát nem igazán tudta, hogy fog győzni, mert hogy nem voltak elegen. És akkor egy angyal mutatja neki, itt a kereszt, e jelben győzni fogsz. És a katonáknak megengedte ez a császár, hogy a jelvényet, a kereszt kitűzik az ő pajzsukra, a ruhájukra, és győzedelmeskedtek. És amikor a kereszt a jelünk, ez a templom azt tanítja nekünk, kicsiben és nagyban, akkor győzünk. És ha a másik képet nézitek meg, most a másik oldalra nézzetek, ezt is elolvasom nektek. Szent Ilona látható a Golgotán, amint a keresztet keresik, ásatásokat folytattak, ugye, mert Krisztus után 300 évben addig üldözték a keresztényeket, akkor fedezik föl, és megtalálnak három keresztet ott a Golgota hegyén. A legenda szerint a három megtalált kereszt közül az gyógyította meg a betegasszonyt, amelyikre magát, a megváltót szegezték. Nem tudták eldönteni, melyik kereszt lehet az, melyik az a fa darab, amelyik Krisztusé volt, és a betegekhez érintették őket. És amikor a keresztet érintették valóságosan, akkor meggyógyult ez a beteg. Ebből a keresztből egy valóságos kicsi darab van, egy egészen csak egy milliméter nagyságú abban a szentélyben lévő kis ereketartóban, és meggyógyít bennünket, a lelkünket, a testünket, ha hittel fordulunk oda. És a főoltár képet is megnézhetjük, az egy különös kép, sokáig nem értettem én se, hogy mit ábrázol. Herakleus császár hozza vissza a perzsáktól a visszaszerzett Szent Keresztet Jeruzsálembe, császári pompával, mert hogy közben elrabolták ezt a szent erekét. Ha most jönnének ide a rablók, ellopnák ezt a Szent Kereszt erekét, bizony nagy bajba lennénk, akkor 600 körül történt ez, a császár ünnepélyesen hozza vissza. De Honorius pápa fölemeli ujjait és figyelmeztet. A kereszt hordozásához nem királyi pompa, hanem szerénység és alázat illik. A császár megérti, leveti bíborát, mezít láb, egyszeri ruhában viszi föl a szent fát a Golgotára. Ez ott Jeruzsálemben történik, ott vannak körülötte a gyerekek is. A Szent Kereszt számunkra az a jel, ugye sok helyen ki van tűzve, vannak útszéli keresztjeink, mind-mind azt mondja, e jelben győzni fogsz. Most visszamehetünk a helyünkre, és folytatjuk egy kicsit még, mit tanít nekünk a Szent Kereszt. Bátran menjetek vissza. A kereszt és én Krisztus keresztje nélkül csupán üres beszéd, szép filozófia, moralizáló szabályrendszer lenne. A keresztény szó nem a keresztből, hanem a Krisztusiból származik. De Krisztust nem lehet elválasztani a kereszttől. A kereszt a mi pecsétünk, a mi identitásunk, a mi mencsvárunk. Azt mondja Jézus az evangéliumban, aki követne akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen. első hallásra azt mondod, ijesztő, nehéz. Világ azt mondja, kerüld a szenvedést, szabadulj meg a nehézségektől. Jézus pedig azt mondja, vedd föl kereszted minden nap, és az fölemel, meggyógyít. A kereszt nem a vereség, hanem a győzelem jele. Amikor az emberi életben jönnek a nehézségek, betegségek, a gyász, csalódás, anyagi gondok, családi feszültségek, a világ összeroskad. De a keresztény ember tudja, hogy a keresztet nem egyedül hordozza. Jézus már hordozta előttünk, most is ott áll mellettünk, átvegye a súlyát, és találkozunk súlyosekkel. Egyedül nem tudjuk hordozni, összetör bennünket. Akkor tanulunk meg Krisztushoz menni. Elfogadom életem realitását, nem menekülök a felelősség elől, hittel felajánlom a nehézségeimet Istennek, és ekkor történik meg a csoda. A kereszt, ami eddig a földre kényszerített, fölemel a bűnből, fölemel az önzésből, fölemel a csüggedésből, közelebb emel Istenhez, meggyógyít. Az elmúlt napokban kaptam egy telefont egy fiatal embertől, akit 20 évvel ezelőtt még hittanra tanítottam egy másik helyen. Akkor volt 8-os ez a fiú, és olyan szomorúan láttam, hogy mindig meséli, milyen filmeket nézett, és örökké horror filmeket nézett. Hát nagyon szomorú voltam, mert hogy hittanos létére ilyen csúnya dolgokkal foglalkozott, és sátán

0: és a dolgokat keresett, mindig azután érdeklődött. Hát aztán kamasz lett, nagy lett, nem is tudtam, hogy mi lett velem, és olyan szomorú voltam most a héten, mert felhívott ez a fiú, hogy atyám segítsen, a démonok beköltöztek az életemben. Az a sok-sok horrorfilm, az a sok csúnyaság, amit láttam, 10-20 év után, mint a mag, amit elültetünk és ki kell, benne nagyon nehéz dolgokat csinál. Azt mondja, éjszaka nem tudok aludni, hanem jönnek mindenféle ilyen, hát, látomások. És akkor, amiért mégis elmondom ezt a történetet, az, hogy én kaptam az atyától egy keresztet annak idején. Szóval betettem az ágyamba. Fogom ezt a keresztet. És amikor fogom és szorítom, akkor tudok aludni. Akkor nem jönnek ezek a szellemek. És úgy megremegett a szívem, hogy milyen fontos, hogy odaadjuk ezt a keresztet a gyerekeinknek. Mert lehet, hogy most nem értenek belőle semmit. És egyszer majd oda mennek, és megfogják, és megcsókolják, és hogy gyógyíts meg engem küzdelmeimben, hibáimban, bűneimben, és fölemel, és meggyógyít. Így vagyunk most itt együtt, majd a szentmise végén nyugodtan jöjjünk bátran előre, itt a Szent Kereszt ereke előtt egy kicsit imádkozzunk, térdeljünk, hagyjuk, hogy az Isten megérintsen bennünket, mint ezt az asszonyt itt. Álljunk fel és halljuk meg hitünket.
1: Kedves hallgatóink, Csáky Tibor atya homiliáját hallhatták.

0: Hírek. Szeptember 14-én kezdte meg működését az Axióma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai nagy szentelész templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axióma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Azbej Tristán volt államtitkár, aki a Szent István Lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai nagy szentelész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája Róna Széki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmak mindig szentmisével kezdődnek, ezt követi János atya elmélkedése. A részeket énnek köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósított a szerkesztő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együttműködve dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérem szépen a közös imád testi lelki felgyógyulásomért. 83 éves vagyok, több krónikus betegséggel. Állásével mondok köszönetet az eddigi isteni segítségért, amit egész életemen át éreztem. Kérem szépen a közös imád egyik fiú unokámnak a megtérésért, teljesen letért a hit útjára, kérem szépen a drága jó Isten segítse úgy, ahogy ő jónak látja. Segítse helyes útra, a szűzanya közbejárását is kérem. Kérem a Szentlélek kiáradását is rá, és az egész családomra, férjem lelki ügyvérét, fogadja a drága jó Istenem irgalmas szeretetébe, nyugodjon békébe. Kérem Isten áldását a közös imában résztvevőkre és családjaikra, a magányos öregekre és özvegyekre. Köszönöm a Mária Rádió csodálatos műsorait. Sokat hallgatom, idős korom ellenére sokat alakít Istennek tetsző módon rajtam. A Jóisten áldását kérem mindenkire. Hála és tiszteletteljes köszönet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeset, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász uram emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükére, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedéstől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, drága jó Istenem, csak háború ne legyen, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, közös imád kérek szépen, testi-lelki gyógyulásért, hitért, reményért, megtérésért, fegyelmezettségért, testi-lelki erőért, az utazókért, hogy egészségben hazatérjenek, a társat, munkát, lakhatást keresőkért, a feladatok maradéktalan teljesítéséért, nyugodt életért, Katalin, Ferenc, Mária, Márta, Zoltán, Agenor, Nelli, István, Mária Magdolna, Ella és családja, sógorom, barátok, ismerősök részére, Ida és családja részére, Ildikóért és családjáért, Aliceért, testvéréért, élő és elhunyt családtagjaiért, Jánosért, Balázsért és testvéréért, Béláért, feleségéért, Sándorért, Józsefért, Krisztáért, Csilláért, Jutkáért, Dávidért és kedveséért, az utazókért, az utolévőkért, hogy egészségbe hazaérjenek, a békéért, a családban, az országban és a világban. Köszönöm.
6: Szeretettel kérek imád a szegedi család élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen.
7: Szeretném a fájdalmas szűzanya pártfogásába ajánlani a 88 éves Ágnest, illetve Ágotát, aki balesetet szenvedett, és fájdalmai vannak, nehezen viseli a betegségét. Köszönöm szépen az imát.
8: Jó napot kívánok, azzal a kérdésre fordulok önökhöz, hogy imádkozzak édesapámért, aki csontvelő rákba szenved, és vese elégtelensülve, hogy meggyógyuljon, és erre jön az egészsége. Köszönöm szépen a segítséget, az imájukat.
9: Imádszándékot kérek szépen a beteg lányom és a beteg fiam egészség az én magam egészségem javulásáért is kérek szépen. Hálát adok a drága én is Jézusnak, a mennyi atyának. Köszönöm az anyának a országát, segítségét, és az elhúnyt családtagjainak idvér is kérek szépen a szándékot. A keresztfiam és a keresztlányunk születésnapjuk alkalmából kérem a drága édes szűzanyát az egészségüknek a további javulásért, és a Jóisten éltesse őket boldogságba, békében a családjukkal együtt.
10: Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől a most elhunyt 98 éves Mária testvérünk Mici néni lelke üdvéért. Köszönöm szépen.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Hányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész
5: világnak. Szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: minden nap áldalak téged, és dicsőítem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, nagyságát felfogni nem lehet. Közel az Úr azokhoz, akik oltalmát kérik.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
0: Végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.

0: Urunk Jézus, Te vagy a békesség forrása. Jézus, Te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk. Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk. Olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, békesség forrása, tölts el minket a Te békéddel.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök.

0: Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk. Mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk.
1: Te azt rendelted, hogy gondosan megtartsuk parancsaidat. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam rendelkezéseidet.
0: Dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint.

0: Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felén könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária Gyereke Imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, szűz

0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmagra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondod az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted az Úr szolgálatát.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Elzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozom magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretője formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Elzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Atya Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszülsz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszülsz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszülsz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: minket a pokol tüzébe, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírharmadatra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hodaltest magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus hordozott az imádban, az oltári szentségben gyermekén, némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napközepén bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódon előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozától örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkére, írt, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odatartja a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy vigyossága megerősítés is nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, amilyen felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívbevéste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívbevéste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmérkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasat elmondásán megemlékezve higgyük, amit magukba foglalkanak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Minden.

0: Bir percek.
1: Tegyes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Az Esztergom Budapest főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Egy igazi dunai kalandra várnak minden bátor kisdiákot a Mahart suli kezdő gyerekhajójára. Mielőtt beköszönt a hideg idő, még egy utolsó nyári hajózásra hívja a Mahart a gyerekeket és a családokat. Vidám programokkal, játékos kihívásokkal, meglepetéssel várják az érdeklődőket. A program lehetőségek között szerepel kézműveskedés, ahol egyedi órarendet, könyvjelzőt készíthetnek különböző dekorálási technikákkal, kitűzőket készíthetnek a gyerekek térkép segítségével, a tudás kincseit keresik a hajón. Minden állomáson egy-egy betűt vagy számjegyet kell megtalálniuk, amikből a végén egy titkos üzenet áll összeolvasható a Mahart honlapján. A hajóra a Vigadó téli kikötőben lehet felszállni szeptember 26-án, 10 órakor. A program 13 óráig tart. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Ők képviselték azt a számos önkéntest, akik az élelmiszermentésben tevékenykednek. Ők mindannyian az élelmiszermentők közt tartoznak, osztotta meg a Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán az Élelmiszerbank beszámolóját. A társszervezetek munkatársainak segítségével jutnak el az Élelmiszerbank adományai a rászoruló emberekhez naponta oda, ahol a legnagyobb a szükség. A szervezeti napon őket és a velük való együttműködést ünnepli az Élelmiszerbank. Erre a találkozásra az ország minden pontjáról karitatív szervezetektől érkeztek élelmiszermentők és osztók. A nap folyamán megosztották egymással az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és a legfontosabb információkat. A közösen elfogyasztott ebéd után játékra is sor került. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A közlemény szerint a projekt során felépített, csak nem 900 négyzetméteres épületben egy gólya menedékház és egy látogatóközpont kapott helyet, ahol interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és a gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait, tájékoztat az MTI. Az épület együttes környezeten parkolót, játszóteret és gyógynövénykerteket is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztató teret, a bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre, a projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült. A tó közepén kialakított ökológiai kilátó pedig nem csak a szárazföldről, hanem egy pontcsónakkal is megközelíthetővé vált. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, amelyet Szopko Anna szerkesztett.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. H. Kovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmaier György beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm H. Kovács Juditot. A Keve, azaz a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának elnökét. Azért hívtuk meg a Mária Rádió budapesti stúdiójába, hogy az életéről kérdezzük, illetve arról, hogy hogyan találkozott a Szentírással, és melyik a kedvenc ige szakasza. És első kérdésem az lenne, hogy kicsit arról meséljen, hogy honnan indult, milyen családból.
2: Én is sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Ez mindig egy olyan visszatekintés, vagy lehetőség arra, ha az életemről beszélhetek, hogy tényleg mi is a fontos, mi is az életem értelme, és egy rövid mondatban azt tudom mondani, hogy az életem ajándék, ezt így fogom föl. Nem volt ez mindig így persze, de megértem erre a gondolatra, erre a hitvallásra. Békésen születtem, ez egy kis város Békés megyében, Dél-Alföldön, a viharsarok helye egyébként, és viharos időkben is születtem, mert 56. november 6-án, amikor az két édesanyám...
1: forradalom leverése után.
2: Igen, édesanyám a szülőotthonban két másik ifjú anyával volt a szülőotthonban, és ki volt tűzve a piros, fehér, zöld, a piros, a vörös és a fehér zászló, és a szülőotthonban ott voltak hagyva, úgymond a kismamák és az újszülöttek egyedül, és az orosz tankok mentek át az utcán, tehát ezt én elmondásból tudom, hogy ilyen viharos időszakban születtem, és hát aztán következtek még a nehéz 50-es évek, amire én szintén nem emlékszem, mert egy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt családi környezetbe születhettem. Nagyszüleim, a szüleim is hívő keresztény emberek voltak, így is neveltek bennünket, baptista családból származom, és újjászületett keresztény hitvalló életűek voltak a szüleim, nagyszüleim és a családom legnagyobb része is. A Szentírással úgy találkoztam, hogy már gyerekkoromban a nagymamám abból az Isten igéjével megismerkedni.
1: És hogyan folytatódtak aztán, hogyan folytatódott az élete? Tanulmányok, iskolák, gondolom fölkerült Békésről, vagy ott kezdte?
2: Hát a középiskolás éveimet azt még ott töltöttem, ott érettségiztem, matematika tagozaton, egy nagyon kiváló osztályban, a Békési Szegedi Kis István gimnáziumban, amit Szegedi Kis István alapított, nagy reformátor, prédikátor, református prédikátor, és a Békés város híres arról, hogy a debreceni nagy kollégiummal egy időben alapították Békésen is a református iskolát, és azóta is fennáll, vagy nevezetes az egyházi iskola és képzés Békés városában. Az életem hogy indult? Hát korán elvesztettem az édesanyámat, 6 éves voltam, és ez meghatározó volt az életemben, hiszen kisgyermekként ilyen veszteséget feldolgozni nehéz volt, de mégis azt tapasztaltam a nagyszüleim, nagymamám, az édesapám, meg az idősebb testvéreim életéből, hogy ez nem zúgolódás vett körül bennünket, vagy nem zúgolódott senki, a fájdalom meg a gyász éveiben is úgy fogadtuk ezt a helyzetet, meg egyébként az 50-es, 60-as évek vidéki gazdaságát terhelő éveket is, hogy mindent Isten kezéből fogadtak el a szüleim, nagyszüleim, és ennek a folyamányaként mindig is kerestük és keresték az Isten igazságát és annak való engedelmességet, úgyhogy engem is ebben a szellemben neveltek, és mindig egy érdeklődő kislány voltam, mindig érdekelt, hogy hogy lehet valamit jobban csinálni, hogy lehet jól teljesíteni. Mindig vágytam a szeretetre, ki ne vágyna rá, az elfogadásra, hogy sikeres legyek, körülvegyenek a barátok, a elismerések, és hát ennek a karrierépítésnek az útjára léptem. Amikor leérettségiztem, akkor közgazdaságtudományi egyetemre mentem, Pécsen végeztem az egyetemet, aztán folytattam Gödöllőn, és még tovább ilyen szakposztgraduális képzésekben vettem részt, és azóta is most már több évtizede mindig rendszeresen valamit tanulok, hivatalosan is, úgymond képzési formában is, meg hát az életünk az egy folyamatos tanulás.
1: Hát igen. Ugye említettük a Szentírást, meg említette, hogy honnan, milyen családból származik. Az lenne a kérdésem, hogy a kedvenc idézete, az éppen aktuális kedvenc idézetét megosztaná a hallgatókkal?
2: Igen, ez az éppen kedvenc, vagy éppen aktuális, ez nagyon fontos jelző, mert azt gondolom, hogy minden életszakaszban vannak olyan igék, amik különösen megérintenek, amik különösen fontos üzenetet hordoznak abban a

élethelyzetben, amiben éppen vagyunk, és ezért is csodálatos Isten igéje, mert egy az ige, ugyanaz, és mégis sokféleképpen szól, sokféleképpen érinti meg a különböző embereket, hiszen ahányan vagyunk, ahányfélének teremtett Isten bennünket, mégis értelmezhető ez a szeretet, amit az igéje által üzen. Hadd mondjak például, ha már említettem ezt a kisgyermekkoromban az édesanyám halála utáni helyzetet, elég nehéz anyagi helyzetben, és édesapám is még fiatal volt, 3 gyerekkel, tehát nehéz volt az életnek a szervezése, és a nagymamám, emlékszem, amikor említette az ő fájdalmát is a gyász éveiben, és az Zsoltárok 37. részét hozta, hogy nem kell elkeserednünk, nem kell zúgolódnunk, hogyha esetleg másoknak jobban megy, vagy nem éri őket éppen fájdalom, mert így mondja a 37. Zsoltárban az ige, hogy gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyérkéregetővé vált volna. És ugyanebben a részben van, most nem keresem ki az, hogy ne zúgolódjunk, hogyha a gonoszoknak jól megy dolga, hiszen Isten igazságos, és majd ő fölhozza az igazságát, nem nekünk kell azt megszerezni magunknak. Aztán ugyanígy ebben a fiatal kamaszkoromban, meg fiatal felnőtt,

0: olvasva mindig megerősödök akkor is, és abban a helyzetben is, amikor például egy ilyen nehéz is előtt álltam, hogy vállaljam-e azt az erkölcsi etikai alapot, és hagyjam ott a munkahelyemet, vagy simuljak be, és ne szóljak semmit, és ezt az igét kaptam, hogy ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És hát mi erősíthetne meg jobban, ha nem az, hogy a világ ura mellettem van, úgyhogy ez igazán biztató, és persze ezek az ígéretek csak akkor válnak valóra az életünkbe, hogyha keressük is ennek az igazságát, meg a feltételét. Minden ígéret beteljesülésének van egy feltétele is, hogy akarok-e engedelmes lenni Istennek. Az a feltétele, hogy beismerem, hogy rá van szükségem, mármint Istenre van szükségem ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam, és hogyha ezt beismerem, és segítségül hívom, és keresem az ő bölcsességét, akkor nincs mitől félnem. Persze az emberi természet mindig újra és újra aggodalmakat is támaszt, de újra és újra megtalálhatjuk ezt a biztonságot Istennél.
1: Én azt gondolom, hogy azért a társadalomnak egy jelentős része tanulhatna öntől. Tehát, mert ahogy így hallgattam önt, ez a Istenbe vetett bizalom, ez nagyon kevés ember található meg, én szerintem. Az lenne a következő kérdésem, hogy ehhez a bibliai idézethez. Tehát tud mondani olyan eseményt vagy élethelyzetet, ahol ez az ige konkrétan megjelent és segítséget nyújtott?
0: Többször is, igen. Amikor elbizonytalanodok abban, hogy jó úton vagyok-e. Hajlamos az ember, mikor sikeres, jól gördülékenyen mennek a dolgok, akkor magamnak tulajdonítom, hogy milyen ügyes vagyok, milyen felkészült vagyok, és aztán egyszer csak beüt valami váratlan helyzet, és rájövök, hogy hoppá, lehet, hogy nem volt az utóbbi napokban vagy hetekben olyan szoros kapcsolatom Istennel, és ez bármilyen kicsi munkahelyi konfliktus esetén is igaz, vagy bármilyen nagyobb, mély gyermeknevelési válságban, vagy bizonytalanságban, amikor egy anya látva a kamasz, hogy idősebb gyermekének a vergődését, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hát biztos valamit én rontottam el, és én vagyok a hibás, az, amiért esetleg a gyerekemnek nem úgy alakul az élete, ahogy azt én szeretném, de lehet, hogy Isten meg mást szeretne. És akkor bizony ezeket a megerősítő igéket, mint például ez az Ézsaiás 41 is, vagy mondhatnám a Jeremiás próféta könyvéből is, hogy megfenyít, mert szeret, mert jót akar, azt szeretné, ha érezném, hogy igazán csak rá van szükségem, és szorosan vele legyek, és ezért ezt mondja Jeremiás, hogy ne félj szolgám, Jákób, ezt mondja az Úr, mert veled vagyok, véget vetek minden nemzetnek, amelyek közé kivetettelek, de neked nem vetek véget, hanem megfenyítelek téged igazságosan, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. És ez a büntetés, ez nem úgy kell érteni, hogy Isten fájdalmat akar okozni, hanem éreztetni akarja velünk, hogy rá van szükségünk. És hogy a konkrét élethelyzetre is utaljak, például amikor a férjem már nagyon beteg volt, rákos betegségnek a stádiumait éltük közösen át, illetve ő volt a betegségben, én meg mellette, és nagyon félt a kezelésektől, a fájdalomtól, egyáltalán a kiszolgáltatottságtól, és hát természetesen a haláltól is, mert hívő emberként is azt hiszem, hogy ilyen helyzetben ez megkísért mindannyiunkat, hiszen az élet ösztön, vagy az élet és a halál, és a test és a lélek egymás ellentéte azért harcol bennünk. És amikor ezt az igét, ezt az Ézsaiás 41:10, hogy ne félj, mert veled vagyok, ezt úgy tudta ő is kimondani hittel, és megélni a vizsgálatok során, hogy láttam, hogy tényleg békessége van, és ettől nekem is békességem lett, akkor igazán azt mondhatom, hogy Isten igéje élő és ható, most is mindörökké, tehát ez embereken, nehéz helyzetben lévő embereken, rajtunk segít.

0: azt megkérdezhetem, hogy végül meggyógyult?
1: Én úgy mondom, hogy belegyógyult egy másik valóságba, és nincs köztünk itt a Földön, de nagyon sok ajándékot kaptam Istentől ez alatt, a betegség alatt, amit együtt töltöttünk abban az időben, mert láttam azt, hogy a testi betegség, a testi elgyengülés is olyan értéket, olyan kapcsolatot hoz ki emberekből köztünk, házastársakból, hogy úgy tudtunk hangosan együtt imádkozni, ahogy azelőtt soha. És úgy erősített meg Isten bennünket a kapcsolatunkban, gyermekeink felé kapcsolatban, hogy persze, hogy mindenki izgult, és rosszul volt ez a betegségnek a folyamata, de tudtuk, hogy Istennél van ez az ügy is, és hogy nincs itt örök, nem a Földön van az örök életünk, nem a földi, testi dimenziókban, hanem Isten örök életet adott az ő szelleme által.
0: Ákovács Judittal beszélgetünk a Mária Rádió budapesti stúdiójában, és azt kérdezném, hogy a Keve társasággal milyen módon találkozott, és egyáltalán hogy jelentkezett az életébe, és hogy lett ennek végül a vezetője?
1: Ez egy körülbelül 18-20 éves folyamat, illetve egy kicsit visszább megyek azzal, hogy közgazdászként végeztem, ez a szakmám, lehetőségem volt több területen is dolgozni, hiszen ez egy olyan Jolly Joker, vagy olyan fregoli szakma, ahol amivel minden területen kell foglalkozni, for profit szektorban, civil szektorban, önkormányzati, közigazgatási szektorban, és volt szerencsém mind a három területen dolgozni, sőt együttműködéseket is szervezni. Dolgoztam önkormányzati képviselőként, megyei, békés-megyei társadalmi megbízatású alelnökként, dolgoztam a közigazgatásban, államigazgatásban, vezetőként és civil szervezetekkel is különböző projektekben, foglalkoztatás segítő, felzárkóztató képzéseket, női vállalkozókat képző projekteket vezettem, és mindig az motivált, hogy felelős vagyok azért, hogy valami jobb legyen. Azt szoktam mondani, hogy soha nem a pénzért dolgoztam, hanem az eredményekért, hogy eljussunk A-ból B-be. És ez a vezetői felelősség, vagy a vezetőknek a felelőssége, ez nagyon rám nehezedett, amikor a rendszerváltás után különösen lehetőség volt már olyan vállalkozásokat is alakítani, ahol konkrétan ugye már a profit célok is megjelentek, és egy kőkemény kapitalista gazdasági rendszer kezdett kialakulni Magyarországon is, és azt kerestem, hogy hogyan lehet ezt etikus módon megélni, és így kerültem kapcsolatba egy amerikai missziós társasággal, az Életszava Alapítvánnyal, ahol szerveztek kifejezetten üzletembereknek, vezetőknek egy ilyen keresztény vezetői kurzust, egy ilyen egy vagy két napos volt, és ennek kapcsán volt egy visszajelző értékelő ív, hogy szeretnék-e több ilyen tudáshoz, kapcsolathoz jutni, ahol ezekkel a kérdésekkel, tehát mit tanít a Biblia az etikus vezetői magatartásról, a pénzügyekről, és egyáltalán a gazdaságról. És engem ez nagyon érdekelt, mert korábban a közgazdász végzettségemmel mindig egy kicsit baleknak éreztem magamat, hogy engem nem igazán érdekelt az, hogy gazdag legyek, persze jó egzisztenciára, igen, tehát jó életkörülményekre, hát ki ne vágyna, de nem ez volt a célom, vagy hogy kerüljem el az adót, vagy hogy ne kelljen befizetni ezt, vagy azt, és így mondtam, hogy a közgazdászként nem ezt tanultam, vagy nem ez a feladatom.
0: Hát de nem is ez.
1: És nem is ez. És akkor nagyon megörültem, hogy van olyan lehetőség, ahol erről lehet tanulni. És így kerültem kapcsolatba a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságával, ahol nagyon-nagyon sok olyan modern üzleti tudományt tanultunk, a tárgyalás technikától kezdve, hogyan vezessük a vállalkozások pénzügyeit, hogyan tervezünk stratégiát, egyáltalán mit tanít a Biblia az anyagi javainkkal való gazdálkodásról, és ez engem rendkívül érdekelt, és így a keresztényvezetők és üzletemberek társasága egyébként 22 éve, 23. éve működik Magyarországon, és önkéntesként nagyon sok ilyen képzési programban, konferencia szervezésben vettem részt, aztán bekerültem a vezetőségbe, és aztán most az a megtiszteltetés ért másfél évvel ezelőtt, hogy a korábbi elnök ciklusának a lejárta után már nem kívánta megújítani a jelöltetését, és nem voltunk fölkészülve arra a vezetőség, hogy kineveltük volna, ez egy vezetői hiba egyébként, hogy nem neveltük ki az utódlást, és így az a megtiszteltetésért, hogy vállaljam el az elnöki teendőket, és én ezt azzal a felelősséggel vállaltam, hogy van akkor 3 évünk, hogy most kineveljünk, hát kiválasszunk és felkészítsünk egy új fiatal vezetőt ennek a társaságnak az élére. Ez a keresztény vezetők és üzletemberek társasága egyébként azt tűzte ki maga elé, és az a küldetése, hogy elérje a társadalom vezetőit, hiszen a vezetők felelősek azért, hogy milyen irányba vezetik a rájuk bízottakat, akár egy egész országot, akár egy vállalkozást, egy szervezetet, egy önkormányzatot, és nagyon fontos az, hogy a vezetők ismerjék azt, hogy milyen alapon tudnak döntést hozni, és ezek a döntések hogy biztosítják, hogy ezek hosszú távon fenntarthatók legyenek. És mi hívő emberek azt gondoljuk, hogy Isten bölcsessége az, ami megtanít erre, és manapság a 21. században is a Biblia a legjobb menedzserkönyv. Éppen ma jövök egy könyvbemutatóról, amit ha lehet itt a reklámhelye.
0: Persze, nyugodtan.
1: A Kelve társaságnak a korábbi elnöke, dr. Tomka János és dr. Bőgel György írták ezt a könyvet társszerzőként, Megéri-e jónak lenni címmel, és pontosan a keresztény etika, illetve a modern üzleti tudományok, vezetési tudományoknak, a menedzsment tudományoknak a párhuzamba állítását dolgozza föl ez a könyv. Még nem olvastam, de ennek a könyvnek az első kötetét, az első fejezetét már igen, és bizton ajánlhatom mindenkinek, hogy érdemes elolvasni, mert úgy fordítja le a Biblia több ezer éves üzenetét, hogy azt ma 21. századi vezetők, közemberek tudjuk használni és alkalmazni.
2: Hákovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmayer György beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtónyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszélre a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában a római egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz. Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
1: Perché piangi? Chi cerchi?
0: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a római egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretet szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
1: Chiamare per nome da lui.
0: És ez mi sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. és aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást, mennie kell elmondani a hírt, láttam az urat.
1: Ho visto il Signore.
0: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg, és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termett gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kéri a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
1: incontrare Cristo,
0: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
1: Generare comunità.
0: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságon gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
1: Abitare e servire la città.
0: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
1: La formazione del popolo di Dio.
0: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevel neki missziós tanítványokat? Segít-e neki az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevel neki, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének? Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kiavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni. Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretett szolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
1: Vi ricordo anche un volto.
0: Luigi di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyházon volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi di Liegro atya élete, erénye és éretszentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdés. Uram, hol vagy?
1: Signore, dove sei?
0: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban a sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálatot teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
2: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amely a bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szentszék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket. Az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szentszék diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szentszék azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szentszék diplomáciája, a vetés diplomáciája nem hoz azonnal termést. Reméljük tehát, hogy ha továbbra is vetünk, egy napon, amikor Isten akarja, arathatunk is, fogalmazott Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár nem közölt részleteket arról, hogy Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, mikor utazhat Oroszországba, hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szentszék továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit,

0: abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Hírpercek. Kezeken keresztül Krisztus szenvedés és feltámadásának útján kezd helyen. Varga László püspök nyitotta meg a kattásot Kaposváron. Szent Mihály napi ünnepség sorozat Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Krisztus szenvedésétől és a feltámadás öröméig vezeti a látogatókat Sütő György festőművész kiállítása, amely az Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikában. A Tapolcán élő, ápolóként dolgozó alkotó az emberi kéz gesztusain keresztül jeleníti meg a keresztút állomásait és a feltámadás reményét. Két évvel ezelőtt készült 14 képből álló keresztút sorozatát most újabb 14 alkotással egészítette ki, amelyek a feltámadás eseményeit idézik meg, és most először láthatók a közönség előtt. Sütő György szerint egy kinyújtott segítő vagy átölelő kéz olykor többet képes kifejezni minden szónál, és arra emlékeztet, hogy a legsötétebb élethelyzetekben sem maradunk magunkra. Mint fogalmazott, Isten szeretete az embereken és a segítő kezeken keresztül válik jelenvalóvá számunkra. Ünnepi szentmisével kezdődtek meg szeptember 18-án Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, a Kattás programjai. A Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti tegyes püspök volt, akivel több főpásztor, köztük Udvadi György veszprémi érsek koncelebrált. Varga László homiliájában Jézus ellenség szeretetéről szóló tanítását állította a középpontba. Hangsúlyozta, az ellenség szeretet nem önmagában kezdődik, hanem azzal a döntéssel, hogy Krisztust akarjuk követni, és megpróbáljuk megélni azt, amit tanított. A püspök szerint az ellenség szeretet első lépése annak felismerése, hogy nekünk is vannak nehéz embereink, a következő pedig az, hogy jót teszünk velük, áldást kérünk rájuk, és önmagukra is. Gazdag lelki kulturális és családi programsorozattal ünnepli Főegyház megyéje és Főszékesegyháza védőszentjét, Szent Mihály Arkangyalt, a Veszprémi Főegyház megye. Szeptember 24-e és 27-e között a Veszprémi Várnegyedben történelmi előadás, filmvetítések, családi programok, vezetett séták és orgona hangverseny is várja az érdeklődőket. A látogatók többek között zseblámpás toronytúrán fedezhetik fel a Szent Mihály Főszékesegyházat,

0: játékos programokon Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában eredhetnek, szeptember 20-án pedig imaösvény kínál lehetőséget az elcsendesedésre és a lelki felkészülésre. Az ünnepség sorozat lelki csúcspontja szeptember 27-én vasárnap lesz. A veszprémi plébániák hívei délelőtt 10 órakor közös gyalogos zarándoklatra indulnak az Óváros téren álló Szent Mihály szobortól a Várnegyedbe, a Szent Háromság téren fél 11-kor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is, tartsanak velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Előbb következzék egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik ma kapcsolódnak esetleg először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet szeretett volna írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Mindkét művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, Pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszíne Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban a 11. fejezetig jutottunk, ma a 12.-13. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! Az előzőekben Kornélius százados megtéréséről, annak körülményeiről és az antiochiai egyház megalakulásáról beszéltünk részletesen. A mai adásban a 12.-13. fejezetben Herodes király első keresztény üldözéséről, haláláról, valamint Pál apostol és Barnabás első útjáról lesz szó. A 12. fejezet elején azt olvashatjuk, hogy Herodes király az újonnan megalakult egyház tagjai közül elfogad párat, hogy ártson nekik. Köztük van Jakab, János evangélista bátyja, akit meg is ölett. Mivel azt látja, hogy ez tetszik a zsidóknak, Péter apostolt is elfogadja, hogy később kivégeztesse. Az írás szerint ekkor a kovásztalan kenyér ünnepe volt éppen. Ahogy utána néztem, a pászka ünnep, valamint a húsvét ünnepünk közel azonos időpontban van évente, mivel mindkettő az első tavaszi holtöltét veszi számításának alapjául egy adott évben. Tehát Jakabot húsvét ünnepe körül öleti meg Herodes király, és ezek után elfogadja Pétert is. Hatalmas lehetett a keresztények közötti zavar, a bánat, és gondolom a félelem, hiszen éppen Krisztus feltámadását ünnepelnék, amikor megöletik Zebedeus nagy fiát, Jakabot, Pétert pedig börtönbe vetik. Hát joggal gondolhatták, hogy Jakab sorsára fog ő is jutni. De Isten itt újra megmutatja nagyságát számukra, mert angyalt küld Péter cellájába, aki kiszabadítja őt, hogy utána Péter elmehessen az érte imádkozó társaihoz, keresztény szeretteihez, aki boldogan látják, hogy ismét csodát tett az Úr. Ennek a történetnek a tanítását szeretném tőled kérni, püspök atya.
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem azzal, hogy ki is volt ez a Herodes király, akiről itt szó van, aki Jakabot halálra ítéli, Pétert pedig börtönbe záratja. Ő teljes nevén Herodes Agrippa. Nagy Herodes királynak, aki a betlehemi gyermekgyilkosságot elrendelte, az unokája. Illetve Herodes Antipásznak, aki pedig Nagy Herodesnek az egyik fia, és Galilea és Perrea negyedes fejedelme, ő neki az unoka öccse. Tehát ez egyetlen hatalmas család, ő ennek a harmadik generációjából származik, Nagy Herodes király unokája. Azt is fontos megjegyezni, hogy Nagy Herodesnek melyik feleségétől származik ő, ugyanis Nagy Herodesnek sok felesége volt, de a legfontosabb, legelső felesége Máriamné volt, aki talán emlékezünk, hogy a régi királyi dinasztiából, az úgynevezett Hasmoneus dinasztiából, tehát a Makkabeus családnak a leszármazottai közül származik. ami azért is jelentős, mert nagy Heródes király maga nem volt zsidó, hanem edomita volt, és a zsidók ezért őt megvetették. De ezen a feleségén keresztül a tőle származó gyermekek mégiscsak legalábbis félig a régi zsidó királyi családnak a leszármazottai voltak, így Heródes Agrippa király is. Tehát neki a zsidóság előtt sokkal nagyobb elfogadottsága és tekintélye volt, mint a többi Heródes leszármazottnak. Ennek a ténynek az is része, illetőleg ebből fakad, hogy nagy Heródes király Mariamne fiaira rendkívül féltékeny volt. Félt attól, hogy lassanként tőle a trónt elragadják, mert legalábbis anyai ágon a régi királyi családnak a sarjai. És ezért az egyik fiát, pontosan Heródes Agrippa király apját, egészen fiatalon megölette. Krisztus előtt 7-ben. Tehát Agrippa királynak az apját, a nagyapa megöleti hatalomféltésből. Heródes Agrippa Krisztus előtt 10 körül született. 6 évesen Rómába viszik nevelkedni. Mégpedig Augustus császárnak az udvarába, ahol a fiatal római legelőkelőbb családokkal együtt nevelkedik, óriási luxusban, élvezetekkel teli életet él, és próbál jó kapcsolatokat kiépíteni a császári trónnak a várományosaival. Aztán hazakerül, itthon először egy egészen apró feladatot kap a Heródes családtól, Tibériász városának lesz a parancsnoka. Azonban nem sokára ő visszamegy Rómába, építeni akarja a maga karrierjét, és elmegy Kápri szigetére, ahol akkoriban az öreg Tiberius császár betegeskedett. És tulajdonképpen várja Tiberius császárnak a halálát, és összebarátkozik Tiberiusnak a fiával, Caligulával. Azonban ez, hogy ő ennyire várja a császár halálát, ez lassan kiderül. És ezért Agrippa királyt, a későbbi Agrippa királyt börtönbe zárják. Egy nagyon súlyos lánccal verik őt vasra, aminek később jelentősége is lesz. Nem sokkal később Tiberius császárt meggyilkolják, ott Kápri szigetén, Krisztus után 37-ben. És a fia Caligula lesz az uralkodó, akivel Agrippa király jó barátságot kötött. Caligula azonnal kiszabadítja Agrippát a börtönből, ajándékoz neki egy aranyláncot, ami olyan súlyú, mint az a vas bilincs, vaslánc, amire őt a börtönben oda kötötték, amire verték. Ez lesz a hálája Agrippa felé az ő barátságáért, illetőleg, hogy ő is segíti Caligulát a trónra Tiberius meggyilkolása után. Illetve Caligula császár oda ajándékozza Agrippának Fülöp és Lizániás területeit, Itúrreát és Trahonitis, tehát elkezd Agrippa király mint negyedes fejedelem is megjelenni, sőt, hamarosan megkapja a királyi címet. Úgy, mint nagy Heródes is királyi címet viselt, úgy az unoka is ezt a címet megkapja. Nem sokkal később, Krisztus után 40-ben, Heródes Antipászt is az egyik nagybátyját Agrippának száműzik különböző vádak miatt, és megkapja Heródes Antipásznak a területeit is, vagyis Galileát és Perreát. Heródes Agrippa nagyon-nagyon boldog, a karrierje ível föl a magasba. És hát nem sokkal később még egy nagy fordulat történik az életében, éppen Rómában van, amikor Caligula császárt meggyilkolják, Krisztus után 41-ben. És ebben is ő nagyon ügyesen helyezkedik, a következő császárt, Claudiust, aki a császári családnak az egyetlen felnőtt férfi tagja ekkoriban, aki tehát Caligula után a császári trónt el fogja foglalni, Agrippa király őt segíti. A trónra jutásban nagyon fontos szerepe adódik ott hirtelen Rómában, és Claudius császár ezért rendkívül hálás, annyira, hogy 41-ben megkapja Júdea és Szamaria területeit is. Vagyis hirtelen összeáll újra a régi nagy heródesi birodalom, amelynek a királya Heródes Agrippa. Heródes Agrippa végtelenül boldog, és próbálja a zsidó népnek a szimpátiáját minden módon megnyerni. Így érkezik Jeruzsálembe 41 tavaszán. Ekkor történik Jakabnak a kivégeztetése és Péternek a börtönbe vetése is, tehát ez nagyjából Krisztus kínszenvedése és feltámadása utáni 11. év. Milyen módon próbálja Agrippa megnyerni a zsidók szimpátiáját? Először is az aranyláncot, amit kapott Caligula császártól, a templomnak ajándékozza, ezt a hatalmas kincset. Utána elkezdi ő fizetni a templomnak a napi áldozatait, sőt a nazírok fogadalmi áldozatait is. Saját kezüleg hozza a maga első termését, mint egyszerű hívő beáll a sorba, és fölajánlja az első termést a földjeiről. Közben jár két nagyon fontos ügyben a zsidók számára. Először, még Krisztus után 40-ben, tehát egy évvel korábban, abban az ügyben, amikor a jeruzsálemi templomba egyesek Caligula császárnak a támogatásával egy császárszobrot akarnak elhelyezni. És itt is Agrippa minden módon próbálja ezt megakadályozni, lassítani. És tulajdonképpen ez is történik, a császár halála az, ami megmenti Jeruzsálemet ettől a rettenetes konfliktustól, ami megtörtént volna, ha a császárszobor valóban oda kerül, biztos, hogy az egész ország egy emberként lázadt volna föl. Illetve egy kicsikét később Dóra városában, szintén egy zsinagógában akarnak egy császárszobrot bejuttatni, itt is Agrippa könyörög, a császárnál is sikeresen ezt meg tudja akadályozni. Egy másik olyan pillanat, ahol látjuk ezt a különleges közeledését a zsidó néphez. 41-nek az őszén, a sátoros ünnepen. Ő olvassa föl a bibliai olvasmányt. És többek között ez is elhangzik, ne állíts magad fölé idegen fejedelmet. Csak olyat, aki a testvéreid közül való. És Agrippa elsírja magát, hogy ő nem zsidó. Ő ebből az edomita családból, nagy Heródesnek az unokájaként, őtőlük származik. És hogy látják az emberek, hogy a király sír, fölkiáltanak, és azt mondják, hogy ne sírj, a testvérünk vagy. Egy másik ilyen nagyon hasonló eset, van egy nagyon bátor farizeus, egy Simon nevű farizeus, aki nyíltan megkritizálja a királyt, hogy bizonyos vallási törvényeket nem helyesen tart meg. Mit lép erre Agrippa király? Meghívja Simon farizeust magához vendégségbe, Cezáriába. Maga mellé ülteti a színházban. Különböző ajándékokkal látja. Aztán megkérdezi, hogy kedves Simon, milyen törvénybe ütköző dolgot látsz itt? A királyi szimpátiával, a kitüntető keggyel leszereli ezt a kritikát, amit Simon farizeus megfogalmazott vele szemben. Agrippa király tehát 41 tavaszán, alig, hogy ő megkapja Júdea és Szamaria fennhatóságát is, megjelenik Jeruzsálemben. És minden módon akar kedvezni a zsidóknak. El akarja magát fogadtatni. És ennek a része az, hogy ő Jakabot, Zebedeusnak az idősebbik fiát, János apostolnak a bátyját kivégzi. A zsidóság ugyanis ekkoriban már a kereszténység ellen nagy gyűlölettel fordul, mindenfajta módon meg akarja akadályozni a kereszténységnek a kivirágzását, terjedését. És amikor látja, hogy ezzel elnyeri a zsidóság tetszését, akkor Pétert is elfogadja és börtönbe zárja. Egy kicsit hadd kerekítsem le itt az évszámokat, ha ennyire belementünk, tehát ez Krisztus után 41. Péter apostollal kapcsolatban egy nagyon erős ősegyházi hagyomány, Az, hogy ő 12 éven át volt Jeruzsálem püspöke, és utána pedig 25 éven át Róma püspöke. És ez pontosan egybevág ezekkel az adatokkal. Péter 41-nek a folyamán, a 41-es év folyamán menekül el Jeruzsálemből, feltehetően Antiókiában tölt egy rövid időt, és nagyon hamar, valószínűleg 42 vége felé már megérkezik Rómába. És alapvetően innen irányítja a születő keresztény közösséget, azzal együtt, hogy néha visszatér Antiókiába is, és Jeruzsálembe is többek között. Itt látjuk majd őt a jeruzsálemi apostoli zsinaton. Péter távozása után pedig Jeruzsálem keresztény közösségének a vezetője az ifjabb Jakab lesz, aki Jézusnak unokatestvére, és a törvénynek nagyon hűséges betartója. Tehát ő azt képviselte az ősegyházban, hogy Jézus újat hozott, de a régit nem törölt el. És ilyen módon a keresztény közösség, a kicsi mag, ami ott Jeruzsálemben megmaradt, békességben élhetett évtizedeken át, egészen addig, amíg 62-ben Krisztus után két helytartó közötti interregnumban ezt a zűrzavarosabb időt kihasználva meggyilkolják őt. Tehát ő 62-ben lesz vértanú, az ifjabb Jakab Jeruzsálemnek a második püspöke. Egy pár szó akkor Péternek a bebörtönzéséről és a szabadulásáról. Pétert abba a palotába, illetőleg erődbe zárják be, amelyet Nagy Heródes király nagyobbított meg, amely mind a mai napig látható Jeruzsálemben. A mai neve Citadella, a Jaffa kapu mellett található. Heródes hatalmas tornyokkal ékesítette föl ezt az erődítményt, illetőleg palotát, és ő maga is, ha Jeruzsálemben tartózkodott, illetőleg később, akár a helytartók, akár a Heródes családnak a leszármazottai itt tartózkodtak. A hatalmas tornyoknak egyébként az alsóbbik fele mind a mai napig áll, a régi Nagy Heródes által épített hatalmas nagy kövek láthatók, az zarándokok megcsodálják őket, amikor Jeruzsálemben a Jaffa kapun belép, megcsodálják őket, amikor Jeruzsálemben a Jaffa kapun belépnek.

0: házában, aki a Jánosnak is nevezett Márk édesanyja. Itt van összegyűlve a keresztény közösség, és imádkoznak érte. Péter ide megy, mert tudja, hogy ez az őskeresztény közösségnek a legfőbb gyülekezési helye. Zörget a hatalmas ajtón. Még azt is megtudjuk, hogy a szolgáló, aki leszalad, egy Ródé nevű szolgáló. Ki annyira megdöbben ezen, hogy Péter hangját hallja, hirtelen be se engedi, hanem szalad föl a többiekhez, és mondja, hogy Péter van itt. Aztán hatalmas örömmel a közösség beengedi őt. Ez a sok-sok részlet, ahogy látjuk, hogy fölébred, a hét lépcső, aztán Mária háza, aki a Jánosnak is nevezett Márk édesanyja, Ródé a szolgáló, a nagy kapu, ez mind azt mutatja, hogy nem kitalált történet, hanem emlékezett. Az őskeresztény közösség pontosan emlékezett ennek a csodálatos szabadulásnak az apró eseményeire. Akkor is, hogyha a szabadulásnak a pontos módja számunkra homályba visz, az alaptörténeti tény hiteles. Agrippa király börtönbe záratja őt, és Péter apostol csodálatos módon kiszabadul. Antiókiába megy, aztán nagyon gyorsan Rómába, de ahogy említettem, visszatér majd Antiókiába és Jeruzsálembe, és itt is viszont látjuk majd az apostolok cselekedetei olvasása során Péter apostolt.
1: A történet aztán úgy folytatódik, hogy Herodes Agrippa reggel rájön, Péter kiszabadult és égtelen haragra gerjed. Ezt igyekszik leverni a tíruszíjakon és szidóniaiakon. Ám az úr itt is közbelép, Herodes hamarosan meghal egy elég visszataszító halállal. Mi ennek az üzenete?
0: Az előző válaszban részletesen próbáltam azt elmondani, hogy Herodes Agrippa király kedvezni akar a zsidóságnak. Azonban talán azt is fontos hozzátenni, hogy ez nem egészen mély és őszinte hitből fakadt, hanem sokkal inkább egy ilyen politikai helyezkedése volt, szerette volna az uralmát elfogadtatni a zsidó néppel. Hadd mondjak erre is néhány példát. Herodes Agrippa király nagyon sok helyzetben úgy viselkedik, mint egy teljesen pogány ember, akinek a zsidó valláshoz, hagyományokhoz, törvényekhez semmi köze. Például Berítosz városában, ami a mai Beirut, létesít egy színházat, és ott gladiátori játékokat rendez. 1400 elítélt leli ott a halálát ezekben a szörnyű gladiátori játékokban. Olyasmi, amit a zsidó vallás, hagyomány, érzékenység a legszigorúbban tilt. A pogánsághoz tartozónak tartja, és a legszigorúbban elítéli. Herodes király a lányainak szobrokat állít Cezáreában, szintén a zsidó érzékenységtől, hagyománytól, teljesen idegen. A pénzeire Jeruzsálemben nem veret emberábrázolást, képmást, de a Jeruzsálemen kívül vert pénzeire nagyon is igen. Ott van a királynak az arcképe, és a felirat Agrippa, a nagy király, a császár barátja. Vagyis Agrippának ez a zsidósággal kapcsolatos úgymond szimpátiája igazából felszíni, és a lelke mélyén ő sokkal inkább egy pogány mentalitású uralkodó. És hát ezt mutatja az ő halála is, amit nem csak az apostolok cselekedetei ír le, hanem Józsefus Flavius zsidó történetíró is. Ez megint csak egy olyan pont a Bibliában, ahol döbbenetesen látjuk a Biblia leírásának a történeti hitelességét. Ugyanis, amit Józsefus Flavius leír, az pontról pontra ugyanaz, mint amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk. Mi is történik? Agrippa királynak egy nagy vitája van két tengerparti várossal, Tírusszal és Szidonnal. Ez egy ilyen gazdasági típusú vita, illetőleg küzdelem az ő királysága, ami ekkoriban nagyon jelentős volt, tehát a Mezopotámia és Egyiptom

0: területek között a legjelentősebb önálló ország, nagyon jelentős gabonatermeléssel. Tírusz és Szidon függött a Palesztinából származó gabonától. Agrippa király, hogy térdre kényszerítse ezt a két várost, egy embargót vezetett be, tilos volt Tíruszba és Szidonba gabonát szállítani. A két város valóban térdre kényszerült követeket küldött, sőt, megnyerték maguknak Herodes Agrippa királynak a kamarását, Blastust, őt is említi egyébként külön, mind Josephus Flavius, mind pedig az apostolok cselekedetei. Ő az, aki közvetít, és végül is Cezárea városában történik a megegyezés. Ebben az időben Cezáreában a császár tiszteletére játékokat is rendeznek, különböző versenyeket a színházban. És ezeknek a játékoknak a második napján történik ez a döbbenetes esemény, ami Agrippa királynak a halálát okozza a Krisztus után 44 tavaszán. Megjelenik a király egy olyan ruhában, ami tele van ezüst díszítéssel. Ezt is külön említi, mind Josephus Flavius ezt az ezüstös ruhát, mind az apostolok cselekedetei. A napfényében gyönyörűen ragyog csillog ez a ruha. Agrippa király egy nagy hatásos beszédet mond. És a tömeg azt kiáltja, hogy eddig embernek gondoltunk téged. De most látjuk, hogy te földön túli lény vagy, így idézi Josephus Flavius a tömegnek a kiáltását. Az apostolok cselekedeteiben ezt így olvassuk, a tömeg azt mondja, hogy ez már nem is ember hangja, hanem Isten hangja. És mind az apostolok cselekedetei, mind Josephus Flavius megjegyzi azt, hogy Agrippa király ezt a helytelen imádatot, dicséretet, amit a tömeg mond, amely őt szinte istenné nyilvánítja, nem utasította vissza, hanem ennek nagyon örült. És ekkor történik meg az ő hirtelen, nagyon fájdalmas, döbbenetes halála. Az apostolok cselekedetei azt jelzi, hogy egy angyal jelenik meg. Josephus Flavius azt mondja, hogy egy bagoly tűnt fel, és az egyik fogoly meglátta, és felkiáltott, hogy ez egy rossz előjel, Agrippa király halálát jelzi előre. És mind az apostolok cselekedetei, mind Josephus Flavius leírja, hogy hirtelen hatalmas fájdalmak lepték meg Agrippa királyt, aki nem is tudott tovább állva maradni. Gyorsan elszállították, és 5 nappal később ezekben az óriási belső fájdalmakban meghalt. Az ókorban igen gyakran az ilyesmit úgy írták le, hogy férgek falták föl a testét. Ezzel akarják kifejezni ezeket a belső hatalmas gyomorfájdalmakat, amik végül is a király halálát okozták. Vagyis tetten érjük a Bibliának a történeti hitelességét, ahogyan elmondja Agrippa királynak a gyönyörű ruháját, a beszédét, a tömegkiáltását, és aztán a nagyon hirtelen bekövetkező fájdalmas halálát. Mi az üzenete ennek? Az olvasó, aki az apostolok cselekedeteit olvassa, szembesül azzal, hogy a keresztény üldöző uralkodó megkapja a maga büntetését, Isten pedig védi, oltalmazza, vezeti, megmenti az övéit.
1: A 12. fejezet végén azt olvassuk, hogy Saul, valamint Barnabás dolguk végeztével visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, aki egyébként Márk. Hát itt egy kissé összezavarodtam. Milyen dologgal végzett Saul és Barnabás, és ki ez a János?
0: Végén olvasunk erről, hogy nagy éhínség támadt Claudius császár idején az egész földön, és a jeruzsálemi őskeresztény közösség is éhezett. És ezért Antiókiában elhatározza a keresztény közösség, hogy segít. Gyűjtést szerveznek, és Pál és Barnabás viszi el az adományt Jeruzsálembe, Jakabhoz, illetőleg a vénekhez. Itt is már teljesen világosan látjuk, hogy Péter apostol, illetőleg az apostolok már nincsenek Jeruzsálemben, hanem Jakab az, aki vezeti az őskeresztény közösségeket, a vének, vagyis a presbiterek, az egyház.

0: Egyházi tanácsnak a segítségével. Hogy valóban egy éhínség tombolt ebben az időben, sokfelé a birodalomban, erről számtalan történeti forrásunk is tanúskodik. Megint csak egy olyan pontja az apostolok cselekedeteinek, ahol találkozik a korabeli forrásokkal. Josephus Flavius leírja, hogy Palesztinában óriási éhínség van ezekben az években. Egy Dio Cassius nevű történetíró leírja, hogy Rómában 41 és 43 között óriási szárazság éhínség tombolt. A Teptuniszi papíruszok Egyiptomból beszámolnak arról, hogy Egyiptomban Krisztus után 45-46-ban hatalmas éhínség van. Tehát megint csak látjuk a leírás történeti hitelességét, megbízhatóságát. Pál apostol és Barnabás tehát lemennek Jeruzsálembe ezzel az adománnyal. Nagyon valószínű, hogy a keresztény közösségnek a legfőbb központjában, a legalapvetőbb közösségi házában szállnak meg, amelyről nemrég hallottunk is, ahova Péter a szabadulása után menekül. Mária háza, aki a Jánosnak is nevezett Márk édesanyja. Nagyon különleges az apostolok cselekedeteiben, hogy a szent szerző Lukács nem különösebben magyarázza az, hogy ki ez a Mária, és ki ez a Jánosnak is nevezett Márk. Miért nem? Azért, mert az egész keresztény közösség jól ismerte őket. Mária az egyik legfontosabb személyiség a jeruzsálemi ősegyházban. János Márk pedig nem más, mint Márk evangélista. Péternek a tolmácsa lesz ő később Rómában. Megtudjuk azt is a Kolosszei levélnek a 4. fejezetéből, hogy ő Barnabásnak az unokatestvére volt. Jeruzsálemben élt, minden bizonnyal ő is a jeruzsálemi ősegyháznak egy nagyon fontos vezéregyénisége volt. És talán Pál és Barnabás ezért viszik magukkal Márkot Antiókiába, hogy mint a jeruzsálemi egyház képviselője, akár ezt a gyűjtést felügyelje, illetőleg a két egyház közötti kapcsolatot erősítse. Márk tehát átköltözik Antiókiába, és majd Pálnak és Barnabásnak az első apostoli útján ott van, Ciprus szigetén és másutt, később pedig Barnabással együtt megy egy második apostoli útra, és nem sokkal később Péter mellett látjuk őt Rómában. Az első Péter levél kifejezetten említi is Márkot. Azt mondja, hogy a fiammal, a kedves fiammal Márkkal együtt üdvözlünk benneteket. Ő lesz tehát Péter apostolnak a legfőbb segítője, tolmácsa, és ő az, aki Péter vértanúsága után 63 és 70 között valamikor Rómában vagy a környéken megírja a legelső evangéliumot.
1: Most átlépünk a 13. fejezetre, ami egy nagyon szép és tanulságos jelenettel indít. Antiochiában vagyunk, több keresztény testvér tart éppen bőtölve Isten tiszteletet, amikor is szól hozzájuk a Szentlélek, aki arra indítja őket, hogy küldjék Pált és Barnabást a nekik rendelt feladat elvégzésére. Erre ők az írás szerint további böjtöt tartottak, majd a két férfire teszik kezüket, és útnak indítják őket. Ahogy olvasom az új szövetséget, feltűnt számomra, hogy a korai keresztények többször is böjtöt tartanak, és vagy imádkoznak, amikor is a Szentlélektől útmutatást kapnak. Itt szeretnék egy személyes kitérőt, ha megengedett püspök atya, és megkérdezném, hogy te személy szerint mennyit böjtölsz, imádkozol, esetleg megosztanád velünk az ezzel kapcsolatos tapasztalataidat, és mit javasolsz számunkra az ima és a böjt kapcsán? Mennyit tegyünk mi magunk, ha szeretnénk erős és tevékeny tagjai lenni az egyházunknak?
0: Arról hallunk tehát itt az apostolok cselekedeteiben, hogy Antiókiában, ahol nagyon sok pogány megtér és keresztény lesz. Emlékezünk arra, hogy itt nevezik először Jézus tanítványait keresztényeknek. És ez a hely lesz a páli missziónak a nagy kiinduló pontja. Arról hallunk, hogy Antiókiában sok proféta és tanító van. És föl is sorolja őket Szent Lukács, azt mondja Barnabás. Aztán a Nigernek is nevezett Simeon. Vagyis egy afrikai niger, vagyis sötétbőrű, egy afrikai prozelita, aki ott élt Antiókiában, keresztény élet, és az egyháznak egy fontos vezetője. Aztán a cirenei Lucius. Cirenéből, vagyis szintén Afrikából talán emlékezünk arra, hogy Jeruzsálemben volt külön zsinagógája a cireneieknek. Egy nagy zsidó közösség, ahonnan sokan aztán keresztényé lettek. És arról is hallunk, hogy Istvánnak a vértanúsága a meggyilkolása után ezek a hellenista keresztények elmenekülnek Jeruzsálemből, és közülük nagyon sokan Antiókiában kötnek ki, itt lesznek a helyi keresztény közösségnek vezetői. Aztán a következő Manáén, akiről azt halljuk, hogy Heródes Antipász tejtestvére. Ez szintén zsidó név, Menachem névnek az átírása görögre, minden bizonnyal egy nagyon előkelő családnak a leszármazottja, innen magyarázható, hogy Heródes Antipász királlyal együtt nevelkedett. És végül említi Lukács Sault, aki a pogány missziónak a nagy-nagy apostola lesz. Imádkoznak és böjtölnek. És a Szentlélek indítja a közösséget arra, hogy küldjétek Barnabást és Pált, Sault, arra a munkára, amelyre őket szántam. És akkor újra összegyűlik az egész közösség, imádságban, böjtben, rájuk teszik a kezüket és küldik őket a misszióba. Azt látjuk itt ebben a leírásban, hogy a Szentlélek ereje vezeti az ősegyházat, lelkesíti őket, betölti a szívüket, lehetővé teszi azt, hogy az evangélium eljusson a föld végső határáig. Imádság és böjt ott van nagyon mélyen Jézus életében. Ott látjuk az ő 40 napos böjtjét a pusztában, így készül a nyilvános működésére. Másutt azt halljuk, hogy még enni sem maradt idejük. Annyira állandóan a tömeg vette őket körül, Jézus fáradhatatlanul tanít. Másutt azt olvassuk, hogy Jézus az egész éjszakát imádságban tölti. És utána ezt látjuk az apostolok életében is. Igen gyakran például Pál apostol, hosszú utazások, hajótörések, börtön évek, illetőleg börtönben töltött idők, megostoroztatás, nagyon sok nélkülözés, amit Pál apostol átél. És ezt látjuk a szentek életében is. Böjt és imádság végig kíséri az ő életüket is. Én nagyon távolról tudom csak ezt az eszményt megközelíteni. Az egyik dolog, ahogy az életemben ez jelen van, az elsősorban az, hogy a kötelességeimet, a küldetésemet igyekszem nagy szívvel teljesíteni. A sok-sok feladatot, beszédekre készülni, emberekre időt szánni, leveleket megválaszolni, püspöki feladatokat elvégezni, kérések, ha egy szegénytől vagy egy nagyon problémás eset kapcsán jönnek, igyekezek, amennyire tudok segíteni. Tehát ez egyfajta életaszkéz is, hogy az ember a küldetést, a kötelességet, a feladatot igyekszik 100%-kal, amennyire csak képes teljesíteni. Ennek talán az is egy fontos része, hogy nem nagyon foglalkozom azzal, hogy mit eszek, mit iszok, ha éppen hétvége van, nincs otthon senki a püspökségen, vagy nyári szünet van, éppen nincs senki, ha éppen nincs ebéd 2-3 napig, ezek nem okoznak számomra nehézséget. A küldetésre koncentrálok. Nagyon örömteli számomra minden szentmise. Akkor is, amikor nincs hivatalos szentmisén valahol, ha csöndesen tudok akár a püspöki kápolnában, vagy Bozsokon a kis faluszéli kápolnában és paplakban, amikor például nyáron ott egy néhány napot eltöltök, tudom ott bemutatni a szentmisét egyedül. Rendkívül áldásos, békességes. Betölti a szívemet. Nem kell semmi másra figyelni, csak az Úrra. Vagy ha autóval indulok, majdnem mindig rózsafűzérrel kezdődik az út. Akár reggel korán még nagy a csendesség az utakon, éppen kel föl a nap, nagyon szép a napnak az ilyenfajta módon való indítása. Bibliát olvasni szintén alapvető tápláléka a lelki életemnek. Vagy ha bebenézek a kápolnába, igen gyakran itt kapom a legjobb gondolatokat. Egy-egy ember például, akit az Úristen eszembe juttat, hogy föl kellene hívni. Vagy egy-egy terv, amit meg kellene tennem. Olyan percek ezek, amelyek táplálják a lelkemet, betöltik erővel, békességgel.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő személyes válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban újra folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

tisztelettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

A Szent Kereszt felmagasztalása egy keresztény ünnep, amelyet minden évben szeptember 14-én ünnepelnek. Az ünnep a jeruzsálemi Szent Sír Bazilika 335-ös felszentelésére, a Szent Kereszt Szent Ilona általi megtalálására, valamint arra emlékezik, hogy Herakleosz császár 628-ban visszahozta a perzsáktól az elrabolt keresztet. A keresztény egyházak ezen a napon a kereszt jelképét dicsőítik, amely a szenvedés eszközéből az isteni szeretet és a megváltás szimbólumává vált. A mai ünnep távolabbi hátterében egy egészen profán történelmi esemény áll. Nagy Konstantin császár 312. októberében egy sorsdöntő csata előtt az égen a kereszt jelét látta azzal a felirattal, hogy in hoc signo vincis, ami annyit jelent, ebben a jelben győzni fogsz. Ekkor a keresztények istenének segítségét kérte. Győzelme a kereszténység, valamint az egész világ történelmében fordulatot hozott. A 313-as évi milánói rendelettel véget ért a keresztények 3 évszázadon át tartó véres üldözése. A 7 fájdalmú szűzanya, vagy más néven fájdalmas szűzanya, liturgikus emléknapja minden év szeptember 15-én van a katolikus egyházban. Mária szenvedéseire emlékezik, főként a Jézus keresztre feszítése körüli fájdalmakra. A kultusz népszerűsítéséből a ferencesek is derekasan kiveszik a részüket. A rájuk annyira jellemző, kompasszió, szinte felülmúlhatatlan két irodalmi kifejezésre jut Szent Bonaventura zsolozsmájában és a Sabbat Mater himnuszában Jacobo da Todi remekében. Mindkettő belekerült a római liturgiába, de ugyanakkor kiapadhatatlan forrása és mintája lett a szakrális népköltészetnek, Mária síralmaknak is. A hazai piéta kultuszba újabb barokk szálakat szőnek bele a szerviták is, akik a Habsburg monarchiában, először Innsbruckban 1614-ben telepednek meg. A hétfájdalmú szűzanya ünnepét nagy fénnyel ünneplik, először Ausztriában, majd áttelepülve hazánkban is. A hozzáfűzött búcsú kiváltságok következtében a rend pesti, de főleg egri temploma messze környék jámbor zarándokait vonza magához.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Szeptember 14-e a Szent Kereszt fölmagasztalásának felemelésének ünnepe. Régente, ezen a napon a faluszéli fejkendős anyókák, vagy a sokak által látogatott jósasszonyok figyelték, merről fúj a szél. Mert, mint mondták, onnan jön majd a nagy baj, drágaság és hadakozás. Hazánk hegyvidéki részein ekkor volt az esztendő utolsó birkanyírása. A sárrét pákászai, vízen járó emberei pedig a vaddudakat figyelték. Ha azok már délre fogták az útjukat, akkor korán kezdődik a tél, hamarosan hidegek lesznek. Nem csoda hát, hogy az addig szabadban dolgozó mesterek, kőművesek, ácsok lassan befejezték a kinti munkákat, és fedett helyre húzódtak. Országszerte jeles vásárnap, a Szent Kereszt felemelésének napja. Szeptember 15-e a hétfájdalmú szíres, verses biblia szerzőjeként is ismert, Varga Lajos tollából született hétfájdalmú szent olvasó, amelyet a bélapátfalviak csak hétverses olvasóként emlegettek. Ez a Szent Szűz szenvedését megidéző üdvözlégy parafrázisokból jelentős központja Eger. Itt szeptember 15-e a búcsú napja, de ez csupán csak a csúcs, mert itt a szent jövés menés egész esztendőn át tartott. A hétfájdalmú szűz napja egyben országszerte a

0: rendezésé is. Az ólakat, istálókat kitakarították, tiszta alommal felszórták, sokfelé szentelt virágok füstjével füstölték meg, hogy megtisztítsák mindenféle ártó erőtől. Elmondhatjuk, hogy Máriás hét áll előttünk. Olyan hét, amikor a Szűz Máriát tisztelő magyarok körében itt is, ott is fölhangzik az ősi ének. Bús szívemnek nagy öröme, Máriának drága neve, áldjad lelkem Máriát, üdvözítőnk szent anyját. Kik Máriát nem tisztelik, szent fiát nem ismerhetik. Áldjad lelkem Máriát, üdvözítőnk szent fiát.
1: Szent Lambert napját szeptember 17-én ünnepli a katolikus egyház. Bencés apát és Maastricht püspöke volt. Vértanú Liézs városában halt meg hitvédelem és politikai harcok miatt. Főként a németalföldi területen nagy tiszteletnek örvendő szent. A magyar és az egyetemes népi kalendáriumban ehhez a naphoz elsősorban az időjárás megfigyelése és a mezőgazdasági munkák kapcsolódnak. Régi feljegyzések, például Lipai János 17. századi füveskönyve említik, hogy egyes gyümölcsök és növények, mint például bizonyos vöröshéjú mogyorófajták, ekkora érnek meg teljesen. Magyarországon kevésbé ismert szent, első Béla király fia, Albert nevet viselte. A Szelepcsényi kódex számon tartja, de Szent Lambert kultusza csak az árpádházi uralkodók korára jellemző. Utána már csak a Somlóvárhelyi monostor, továbbá Lampért, Lompért családnév emlékeztet rá. Beregszásznak Lampért háza volt a középkori neve, Olápatak település régi neve pedig Lamper falva, németesen Lampersdorf. Ez utóbbi települést Ila Bálint szerint dobsinai német bányászok alapították. Az 1770-ben épült Rába gyarmati templom védőszentje, patronusa 1950-ig.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Szent Mihály havában járunk, éppen azokban a napokban, amikor az egész határ valóságos terített asztal, s amikor hagyományunk szerint elérkezett a hálaadás ideje, a gyermekeit szerető és azokat tápláló földanyánknak. Szeptember 18-a Szent Lambert, a korai középkor jeles vértanú szentjének az emléknapja. Kultuszát megtaláljuk már Szent István királyunk idejében is.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sorok várják önöket. 18 órakor szentmisét közvetítünk felvételről. 19 óra 10 perckor a Szent Olvasót imádkozzuk. Tartalmas rádiózást kívánok a Mária Rádió pápai stúdiójának önkéntesei nevében.
3: Hírpercek. Kezeken keresztül

0: Krisztus szenvedésének és feltámadásának útján kezd helyen. Varga László püspök nyitotta meg a kattásot Kaposváron. Szent Mihály napi ünnepség sorozat Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Krisztus szenvedésétől és a feltámadás öröméig vezeti a látogatókat Sütő György festőművész kiállítása, amely az Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a keszthelyi Kisszent Teréz Kármelita Bazilikában. A Tapolcán élő, ápolóként dolgozó alkotó az emberi kéz gesztusain keresztül jeleníti meg a keresztút állomásait és a feltámadás reményét. Két évvel ezelőtt készült 14 képből álló keresztút sorozatát most újabb 14 alkotással egészítette ki, amelyek a feltámadás eseményeit idézik meg, és most először láthatók a közönség előtt. Sütő György szerint egy kinyújtott segítő vagy átölelő kéz olykor többet képes kifejezni minden szónál, és arra emlékeztet, hogy a legsötétebb élethelyzetekben sem maradunk magunkra. Mint fogalmazott, Isten szeretete az embereken és a segítő kezeken keresztül válik jelen valóvá számunkra. Ünnepi szentmisével kezdődtek meg szeptember 18-án Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok a Kattás programjai. A Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren bemutatott szentmise főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt, akivel több főpásztor, köztük Udvardi György veszprémi érsek koncelebrált. Varga László homiliájában Jézus ellenség szeretetéről szóló tanítását állította a középpontba. Hangsúlyozta, az ellenség szeretet nem önmagában kezdődik, hanem azzal a döntéssel, hogy Krisztust akarjuk követni, és megpróbáljuk megélni azt, amit tanított. A püspök szerint az ellenség szeretet első lépése annak felismerése, hogy nekünk is vannak nehéz embereink, a következő pedig az, hogy jót teszünk velük, áldást kérünk rájuk, és önmagukra is. Gazdag lelki kulturális és családi programsorozattal ünnepli Főegyház megyéje és Főszékesegyháza védőszentjét, Szent Mihály Arkangyalt, a Veszprémi Főegyház megye. Szeptember 24-e és 27-e között a Veszprémi Várnegyedben történelmi előadás, filmvetítések, családi programok, vezetett séták és orgona hangverseny is várja az érdeklődőket. A látogatók többek között zseblámpás toronytúrán fedezhetik fel a Szent Mihály Főszékesegyházat, játékos programokon Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában eredhetnek, szeptember 20-án pedig imaösvény kínál lehetőséget az elcsendesedésre és a lelki felkészülésre. Az ünnepség sorozat lelki csúcspontja szeptember 27-én vasárnap lesz. A veszprémi plébániák hívei délelőtt 10 órakor közös gyalogos zarándoklatra indulnak az Óváros téren álló Szent Mihály szobortól a Várnegyedbe, a Szent Háromság téren 10:30-kor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is, tartsanak velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, Az ötödik tizedet pedig a Magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafüzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál, szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió Régió Veszprémben a 95,1-es frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szentmisét közöttünk felvételről a döbröntei fájdalmas tüzanya templomból. A Szentmisét Salgó Ferenc atya mutatja be. Kérem, kapcsolódjál be a Szentmisébe!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik összeültek a fájdalmas Szűzanya búcsú ünnepére itt a templomunkba, és szeretettel köszöntöm a Mágyar Rádió régió hallgatóit is, akik mai szentmisáldozatunkban majd este fognak bekapcsolódni. És a mai ünnep arra figyelmeztet bennünket, hogy a Szűzanya minden helyzetben példaképünk lehet. Boldogasszonynak mondjuk, ugyanakkor ma a fájdalmas Szűzanyát köszöntjük, és ráemeljük a tekintetünket. Jó és balsósban egyaránt a Szűzanya mindig hűséges volt az ő szent fiához és a mennyei akaratához. Példája és közbenjárása minket is arra hív, abban segít, hogy ne csak örömben, ne csak amikor megtapasztaljuk Isten segítségét, oltalmát, védelmét, gyógyító erejét, ne csak akkor forduljunk hozzá, hanem amikor talán érte, vagy vele, Jézus Krisztussal szenvedést is, lemondást, vagy áldozatot kell vállalni, tudjunk akkor is kitartani mellette, tudjunk hűségesek lenni. Így vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, ha valóban nehézség, kísértés idején, vagy nehéz körülmények között elfeledkeztünk a Jóisten sok segítségéről, vagy nem mertük vállalni az Úr Jézus való közösséget, az egyház, a közösséget, vagy az Úr Jézus ügyének áldozatos szolgálatát. Nyúlom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor is soha védkeztem, gondolom,

0: titeket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Mai szentmise áldozatunkat Erlund Szabó és Hammer nagyszülők lelke üdvért ajánlom föl. Könyörögjünk! Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, s ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kín szenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled ér és uralkodik a Szentlélek.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönnyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkező a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

0: Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Művel befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje.
1: Alleluja, alleluja. Boldog vagy, szentséges Szűz Mária, mert kín halál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját, Urunk keresztje alatt. Alleluja, alleluja.

Kedves a testvéreim, a szűzanyának számos ünnepe van az egyházi évben, és a mi magyar népünk legtöbbhöz úgy nevezi a legtöbb szűzanya ünnepet, hogy benne van a boldogasszony. Ugye nemrégen ünnepeltük kis boldogasszony, szűzanya születése ünnepét, mi így nevezzük, kis boldogasszony. Aztán amikor Gábor angyal hírül adta a szűzanyának, hogy őt választotta megváltó édesanyjának, és a szűzanya igent mondott erre az isteni akaratra, és mi magyarok úgy ünnepeljük, hogy gyümölcsoltó boldogasszony, így szólítjuk a szűzanyát, akinek a szíve alatt a Szentlélek erejéből megtestesült az Istenfia, és ezt ünnepeljük. Aztán beszélünk Sarlós boldogasszonyról. Amikor a szűzanya meglátogat Erzsébetet, szíve alatt hordozva már az Isten fiát, és köszöntötte Erzsébetet, keresztelő Szent János édesanyját, az ő látogatása, ünnepét mi Sarlós boldogasszonynak nevezik, mivel ez a nyári időben, az aratás idejére esik július 2-án. És hát a legkiemelkedőbb ünnepét, nagy boldogasszonyt, augusztus 15-én a szűzanya testi-lelki megdicsőlését, mennybe fölvételét is mi így nevezzük, hogy nagy boldogasszony ünnepe. Tehát a szűzanya életéhez nagyon erőteljesen hozzá kapcsolja a mi magyar népünk szíve-lelke a boldogságot, hogy a szűzanya boldog asszony. Boldog édesanya volt, amikor szív alatt hordozta gyermekét, amikor megszülte, és boldog volt az ő növekedésén, hogy szolgálhatta őt. És hát a mai evangélium viszont, ő boldog volt,

A gyertya szentelő boldogasszonyt, amikor a gyermek Jézus 40 napos korában bemutatták a templomba, és hát ott és idő személlyel Simeona és Anna asszonnyal találkozott, és Simeon karjába véve a kicsi Jézust a Szentlélek ihletésére fölismerte benne a várva várt megváltót, örömmel gondolt földélete végére, hiszen már itt a szabadító az én karjaimban, most már nem kell a haláltól sem félni, hiszen ő az, aki megnyitja és ajándékozza a boldog örök életet. És akkor Simeon ebben nagy örömteli pillanatban is, a szűzanyának a szívében is, Szent Józsefében milyen nagy öröm volt, hogy hát igen mondtak, jó Isten akaratára, és most itt van ez a gyermek, és a szent helyen, a templomban most bemutathatják, és ők itt lehetnek, emelt fővel állhatnak a jó Isten elé, hogy igen mondtak az ő fölkérésére, az ő a feladatra, amire megbízta őket. És akkor azt mondja Simeon ugyan örvendezve, hogy itt a megváltó a kezembe, de ellentmondásokat fog elszenvedni ez a gyermek. Ellene mondanak, és a te lelkedet is tőr járja át. Tehát valami módon isteni üzenet és kis figyelmeztetés a szűzanya felé, hogy igen, boldog asszony vagy, nagy öröm kell, hogy töltse a szívedet, hiszen nagyon szép hivatást kaptál, és te nagyon közel vagy a mennyei atyához, de a szeretet fia által, még inkább a Szent Háromság szeretet közösségéhez. Boldog asszony vagy, de a szenvedés, a fájdalom a te életedet sem fogja elkerülni. És tőrjárját a te lelkedet. Kedves testvéreim, nyilván a legnagyobb fájdalomot a kereszt alatt volt, de azért érdemes egy kicsit úgy fölidézni a szűzanyának az Úr Jézussal való kapcsolatát, hogy az ő gyermekért, vagy gyermekével azért mennyi fájdalmat élt át ő nem csak nagy pénteken, hanem korábban is. És ez nagyon jó olyan szempontból, hogy amikor talán a mi életünkből is akár testi, akár lelki fájdalom nagyon erőteljesen megérint, és talán úgy érezzük, hogy talán ő Isten elfordult tőlünk, vagy nem eléggé szeret, vagy meg nagy bizonytalanságba jutunk. Jó erre gondolni, hogy akit leginkább szeretett a jó Isten, és milyen szép szent hivatásra szánt, és aki mindig hűséges volt hozzá, valahogy az ő földi életéhez is a fájdalom, a szenvedés ott volt, nem került el, és ez is egy nagy lehetőség volt arra, hogy a szűzanya ebben is megmutassa Isten iránti hűségét, nem csak amikor boldog anya volt, vagy örvendezett gyermeke fejlődésének, vagy a nagy jó tetteinek, hanem amikor érte, miatta, vagy vele szenvedni kellett, fájdalmat elviselni. És hát gondoljunk csak arra, hogy hát azért szülés előtt álló édesanyja az utolsó napokban nyilván hát szeretne olyan körülmények között lenni, hogy minél biztonságosabban szülje meg gyermekét, és hát szállást keres a Szent Család, ugye karácsonyra készülve, fölidézzük, hogy nem kaptak helyet a szálláson, pedig már nagyon közel volt a gyermek Jézus világra hozatala, és akkor hát egy barlangistálóba, hát az állatok szállás helyén kaptak mindössze szállást. Hát azért biztos, hogy kicsit fájhatott a szűzanyának az a sok elutasítása, megkapogtak ide-oda, és hát sehol nem maradt hely az Isten fia számára, és az ő gyermeke számára. Aztán ott volt boldog napok, hamarosan veszélyeket hordoztak Herodesnek a terve, hogy a gyermek életére tör, menekülni kellett Egyiptomba, hazátlanná lettek, a bizonytalanságba elindulni, és ott lábukat megvetni. Hát azért nem volt egy kis kihívás, ez sem, és biztos, hogy ez megpróbáltatást is azért fájdalommal tölthet el a szűzanya szívét, és hát aggódva ilyen utazás, ilyen körülmények között egy pisi gyermekkel nem is veszélytelen. Aztán ott volt, amikor 12 éves Jézus ott maradt a templomba, aki annyira önfeleten, a mennyeatya házában otthon éreztem magát, és hát gyermeki odaadásában el is feledkezett róla, hogy ezzel milyen szomorúságot vagy aggódást okozhatott a szüleinek,
amit a három napban találták meg, most gondoljuk el, hogy ha mi is így járnánk, a gyermekünk, vagy unokánk, és megyünk egy nagy rendezvény forgatagba, és nem találjuk, és akkor keressük, és mennyi aggodalom, hogy hát napokon keresztül azért milyen sok fájdalom töltett el azért a szűzanyja szívét, de ugyanakkor, amikor rátalálnak a gyermekre, mégis egy szeliden tudnak szólni, Szent József nagyon csendesen, de azt üzenje azért kimondja, hogy hát gyermekem, hát miért tetted ezt velünk, hát atyád is, én a bankódba kerestünk. Hát nagyon aggodalomba voltunk miattad, és hát, de hát nem tudtátok, atyám dolgaiba kell lenni. Tehát ez is egy kis leszke volt a szűzanyának, fölkészítés már arra nagypénteki nagy elválásra. De hát azért gondoljunk csak, amikor Jézus először lépett fel a názáreti zsinagógában, mikor már több helyen tanított, gyógyított, már fölfigyeltek az ő csodálatos tanítására, ámultak tettein, szavára gyógyulnak a betegek, és ez a hír már eljut Názáretbe, és akkor jön Jézus, itt is tanít, hát a nagy kíváncsiság, hát mindenki ott volt a názáreti zsinagógában, és hát gondolom a szűzanya is örömmel nézetünk fölolvassa Izaiás proféta jövendőlését, hogy az Úr lelke rajtam fölkent, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és így tovább, és kifejti ennek a tanításnak a szépségét is, és hát milyen örömmel szemlélhet, tehát gondolom, én is visszagondolok, mikor édesanyám első misém után, hogy a falunkban az egész nyáron minden este miséztem, és hát ő is részt vett, milyen boldog volt, hogy hát az ő gyermeke ott áll az oltárnál, és Isten igét hirdeti. Hát a szűzanya is milyen örömmel hallgathattad, de aztán, mikor Jézus azt mondja, hogy hát most beteljesedett az írás. Ti vagytok megajándékozva ennek az örömhírnek az első, hát nagy tanúinak, hogy itt áll előtetek a várva várt messiás, akire vártatok, akinek a fogadásra készültetek, kitől a megváltásokat várjátok. Itt van előtetek, én vagyok. Én vagyok a várva várt messiás. Hát ez a nagy döbbenetet váltott ki ott a názáretieknél, és akkor azért figyelmeztette őket, Lukács nagyon részletesen leírja, hogy látom, most megdöbbentetek, és nagy a kételkedés, sőt a hitetlenség a szívetekbe, hogy ez lehetetlen. De hát azt, hogy figyelték csak az őseitek hitetlenségére, amikor ott voltak a kiváló proféták, Illés, vagy Elizeus, és hát elüsztétek az őseitek, elüszték őket, a pogányok fogadták be, és hittek jobban az ő tanításuknak, és az ő isteni küldetésüknek. Hát ne kövessétek az ő rossz példájukat, higgyétek el, én vagyok az Isten fia. És hát bizony még dühösebbek lettek, és nem csak, hogy a szívüket zárták be, hanem megfogták Jézust, és le akarták taszítani a város mellett levő szakadékba. De hát Jézusnak még nem jött el az órája, kivonta magát ebből. De most gondoljunk a szűzanyára. Most, hogy mit élt át ő ebben, hogy hát most itt van, és ő tudta, hogy valóban, hát az angyal üdvözletből tudta, hogy az ő fia az isteni megváltó. És itt meg akarja ajándékozni most elsőként velük ezt az örömet, és így fogadják, és szinte meg akarják ölni. Hát mit élhetett át, milyen fájdalom lehetett az ő szívébe? Egyrészt, hogy a fia nagy erőfeszítése, ilyen hiába való, de hát azért ő szeret az embereket, hogy milyen kár, hogy ti így viszonyultok hozzá, hogy nem az üdvösség örömének örültök, hanem elutasítjátok. Hát mennyi jót tehetett volna, értetek is, hát ez is mennyi fájdalmat okozhatott a szűzanyának. De hát azért gondoljuk abba is, hogy hát Jézus elment többet, nem olvassuk a Szentírásba, hogy Názáretbe visszament volna. Nem azért, hogy megharagudott rájuk, hát Jézus nem volt haragtartó. De hát annyira megmaradt ez a konokság vele szembe, hogy nem akarta tovább ezt a nagy álnokságokat, vagy a rosszasságokat növelni, hogy megint újabb elutasítás legyen. De a szűzanya ott maradt. A szűzanya évekig ott élt közöttük. Ha Jézusra így gondoltak, így néztek, hát hogy néztek az ő anyjára? És akkor, hát tudjuk, hogy egyszer rokonság föl is kerekedett, mert már azt híresztelték róla, hogy az ördögtől megszállott, Belzebú, vagy őrült ez, hát Istennek mondja magát, Isten fiának mondja magát,
És akkor szinte az üzanyát is tuszkolják, hogy már hívd haza ezt a gyereket, már áll is le. És akkor hát Jézus finoman megmondja, hogy kik az én anyám és testvéreim, akik hallgatják Isten szavát. Most nyilván nem az üzanyár utasítása volt ez, de mégis azért gondolhatjuk, hogy az üzanyának azért ezek az a környezetnek a hatás, és Jézus nem emelte ki, nem vitte valahova kényelmes, nyugodt, békés helyre, hanem elfogadta az üzanyának ezt az áldozatát, hogy ő ott maradt Názaretbe. És hát mikor ünnepelték dicsőségesen, Jeruzsálem bevonulás, meg minden, nem olvassuk, hogy ott lett volna a szűzanya, de mikor ostorozzák, amikor viszi a keresztet, amikor az életére törnek dühösen, kegyetlenül, gúnyosan, és minden fájdalmat igyekeznek rázódítani, és ezt látja, és végigkíséri az úton, és áll a keresztövében is. Kedves testvéreim, hát mondom, nem kell nagyon esetelni, egy édesanyja mit él át, amikor szenved a gyermeke. Nemrég néhány hete egy fiatal anyuka mondta el, még mindig érezni lehetett a szavain az a megrendültség, ami őt eltöltötte. 2 éves kisfiát kórházba kellett vinni, nagyon gyors beavatkozás kellett, és hát a műtétre került sor, és amikor hát levitték a műtőbe azt a kisgyermeket, amíg ki nem hozták, hogy az az 1 óra, vagy ami eltelt, hogy az mit jelentett számára, hogy az azon elmondta, hogy hát pedig tudta, hogy hát azért vitték oda be, hogy segítsenek rajta az orvosok, és mindenki segíteni akart, és hát így álltak hozzá. Mégis milyen fájdalom volt a szívébe, szerette volna magára vállalni, ő inkább...

azt a kellemetlenségeket. Sokkal mélyebben élte át, és szinte együtt szenvedett vele. Olyan nagyon-nagyon megrendíten tudta kifejezni az anyuka. Hát akkor a szűzanya, mikor azt látja, hogy az ő jó, igaz gyermekét, az Isten fiát, így bántják, mindenki ott a környezetében a halálát akarja, és megrövidíteni az életét, megnövelni a szenvedését, a gyötrelmét, a fájdalmait, a leköbdösések, a megjegyzések és a többi, amellett, hogy a szegek meg a testi fájdalom, és ezt erős lélekkel visel. Tehát mekkora hite volt a szűzanyának, és mekkora szeretet az ő szent fia iránt, hogy nem bújt el, nem ment, hogy nem is szeretném látni, nem, végignézte, végig szenvedte vele, végig küzdötte. Ezért, hát azt hiszem, hogy valóban nem kell tovább ezt ecsetelni, talán még annyit, hogy hát kérjük a szűzanyát, hogy mi is tudjuk az Jézusért, az ő ügyért ne csak dolgozni, munkálkodni, hanem ha kell szenvedni. Vagy éppen a mi keresztjeinket, fájdalmainkat, betegségeinket mennyatja kezéből elfogadni, mind ami tisztulás, tisztító, hiszen a szűzanya tudta, hogy ennek a fájdalomnak van értelme, Krisztus fájdalmának és az ő fájdalmának is, ami üdvösségünk, ami megváltásunk. És így gondoljunk mi is, amikor magunk, vagy szeretteinkért, vagy Isten ügyért fájdalmat viselünk el, van értelme, Isten nem kínozni akar, hanem lehetőséget adni, hogy a fájdalmak, szenvedések által tisztuljunk, nemesedjünk, mélyebb, teljesebb Isten és ember szeretetre jussunk. Segítsen ebben bennünket a fájdalmas szűzanyai közben járása. Amen. Most valljuk meg együtt, örömteli szívvel a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és föl megteremtője.

0: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Add, Urunk, hogy szent atyánk, Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szent fiad fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség, meg a természeti csapások okozta sebeket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyottak a hét fájdalmú szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hathatos közben járója az irgalmasság anyja.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg, Urunk, az örök élet boldogságát a Szabó és Hammer nagyszülőknek, akik érte szent misa áldozatot most felajánljuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közben járására emelj fel minket elesettségünkből, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

Irgalmas Istenünk, fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben, Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a Szabó és Hammer nagyszülőkről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titózatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a fájdalmas szűzanyával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert Jézus ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a szeretettel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymást.

Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk, magunkhoz véve örök megváltásunk szentségi ajándékát, kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságot szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szent.

0: Hirdetem a kedves testvéreknek, jövő vasárnap a Nórápi Szent Mihály templom búcsú ünnepe lesz, az ünnepi Szent Mise déli 12 órakor, amelyet ugyancsak én fogok végezni majd. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a szép ünnepre. Mai Gábor plébános atya betegsége idején a telefonon vagy SMS-ben célszerű keresni őt, ha ilyen ügyekben van tennivalónk. Továbbra is kérek, kedves hívek, imáját mielőbbi teljes földgyógyulásáért. Köszönöm a Mária Rádió szolgálatát. Nyéki Tamásnak, aki áldozatosan szerkeszti és a pápai stúdió adásait közvetíti, hol nagyobb, hol kisebb körzet, most ugye a régió felé, ez a Szent Mise, de az országos adásba is keddi napokon, 3 hónapon keresztül a pápai Szent Anna Bébánia Szent Miséjét közvetítették. Jóisten áldással legyen ezen a szolgálaton is, és éljünk is vele, hogy azokat a szív tanúságtételeket, az imádságokat, amiket közvetít felénk, fogadjuk be, hogy építse, erősítse a mi hitünket. Köszönöm a kedves hívek figyelmes és lelkes imáját. Nagyon jó. Szeretem az ilyen templomokat, ahol olyan közel lehettek a kedves hívekhez. Én is Kisfaluban nőttem föl, nekünk még kicsit szűkebb volt a iskolakápolnák, nem is volt templomunk, de nagyon jó testvéri szeretett közösségben. És hát a hívó szót éppen egy szentmise közben kaptam meg annak idején, 13 évesen, és nagyon erős, egyre erősebb lett, és a Jóisten megadta, hogy eljussak az oltárhoz, és 58 éve keresztül szolgálhattam papként Krisztus ügyét, a kedves híveknek a lelki épülését, és most hát nyugdíjasként is örömmel teszek szolgálatot, ahol szükség van rám. Köszönöm a Jóistennek, hogy 82. évenben is még ad erőt, lehetőséget testben, lélekben, hogy hívek lelke javára legyek, és magam is hát épülöm a kedves hívek buzgósságán, lelkesedésén, akár a gyermekeknek a figyelmességén. Most a Szent Anna templomban az évnyitó szentmisét tartottuk délelőtt, és öröm volt a teli templomot imádkozó lelkes gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel együtt látni és együtt ünnepelni. Szeressük a templomot, Isten házát, és ez egy nagyon szép találkozási lehetőség számunkra, hogy életünk gondjaiban, bajaiban tudjuk megtalálni a lelki békét a Szűzanya szép példájára, aki a nehézségek elviselésében is lelke mélyén boldog asszony volt, mert megőrizte a lelke békéjét, ő Istennel való egységet, és a szenvedések is nem csak az ő üdvösségére, de mindnyájunk javára válik, hiszen hatékony közben járása ebben is minket nagyon segít. Így kívánok nagyon szép ünnepet, búcsú ünnepet, akihez esetleg vendégek is érkeztek az ünnepi asztalnál, örömteli együttlétet, és Isten áldása, az Szűzanya oltalma kísérje ünnepeinket és hétköznapjainkat egyaránt. Fogadjuk most a szentmise befejező áldásait. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: A mi Istenünk, a menny és a föld Ura, aki templomunk búcsú ünnepén egybegyűjtött benneteket, áraszta rátok bőséges áldását a mennyből.
1: Amen.
0: Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszórodó gyermekei egy szülött fiában forjanak egyé.
1: Amen.
0: Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, s maradjon

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk felvételről a döbrentei fájdalmas szüzenye templomból. A szentmisét Salgó Ferenc atyám adta be. Dicsőjetessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4 frekvencián.
2: Hírpercek.
3: Szeptember 14-én kezdte meg működését az Axióma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai Nagy Szentterész templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axióma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Aszbejt István volt államtitkár, aki a Szent István Lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai Nagy Szentterész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája Rónaszéki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmak mindig szentmisével kezdődnek, ezt követi János atya elmélkedése. A részeket ének köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósította a szerkesztő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együttműködve dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen, az FM 88,4 frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A dicsőséges rózsafüzér következik, melyet a pápai Szent József templom férfi imacsoportjának tagjaival imádkozunk. Szent olvasónkat a mai evangéliumhoz kapcsolódva, Isten irgalmáért ajánljuk fel, így fohászkodva. Istenünk, te minden embert meghívsz szolgálatodra, és megígéred nekünk az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk, és irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk igazságos és irgalmas. Segíts minket,

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbját, onnan jön el ítéli élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vizsgálj be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts be a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: Irgalmad rá.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelke, aki téged szent szűz a mennybe földet.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Kedves hallgatóink! A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk a pápai Szent József templom férfi imacsoportjának tagjaival. Szent olvasónkat a mai evangéliumhoz kapcsolódva Isten irgalmáért ajánlottuk fel, így fohászkodva. Istenünk, te minden embert meghívsz szolgálatodra, és megígéred nekünk az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk, és irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk igazságos és irgalmas, segíts minket, hogy végső célunkat, az örök életet mindig szem előtt tartsuk, és szüntelenül törekedjünk feléd. Tarts távol tőlünk az irigységet, hogy örülni tudjunk annak, ha mások is üdvösségre jutnak. Amen. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma este is velünk együtt imádkozták a rózsafüzért. Áldott, békés vasárnap estét kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió régiós Hárváron az FM 95,2-es frekvencián.
1: Hírpercek. Teljes gőzzel előre indul a sulikezdő gyerekhajó. Az Esztergom Budapest főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Teljes gőzzel előre indul a sulikezdő gyerekhajó. Egy igazi dunai kalandra várnak minden bátor kisdiákot a Mahart sulikezdő gyerekhajójára. Mielőtt beköszönt a hideg idő, még egy utolsó nyári hajózásra hívja a Maharta gyerekeket és a családokat. Vidám programokkal, játékos kihívásokkal, meglepetéssel várják az érdeklődőket. A program lehetőségek között szerepel kézműveskedés, ahol egyedi órarendet, könyvjelzőt készíthetnek különböző dekorálási technikákkal, kitűzőket készíthetnek a gyerekek térkép segítségével, a tudás kincseit keresik a hajón. Minden állomáson egy-egy betűt vagy számjegyet kell megtalálniuk, amikből a végén egy titkos üzenet áll összeolvasható a Mahart honlapján. A hajóra a Vigadó téli kikötőben lehet felszállni szeptember 26-án, 10 órakor. A program 13 óráig tart. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársa is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Ők képviselték azt a számos önkéntest, akik az élelmiszermentésben tevékenykednek. Ők mindannyian az élelmiszermentőkhöz tartoznak, osztotta meg a Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán az Élelmiszerbank beszámolóját. A társszervezetek munkatársainak segítségével jutnak el az Élelmiszerbank adományai a rászoruló emberekhez naponta oda, ahol a legnagyobb a szükség. A szervezeti napon őket és a velük való együttműködést ünnepli az Élelmiszerbank. Erre a találkozásra az ország minden pontjáról karitatív szervezetektől érkeztek élelmiszermentők és osztók. A nap folyamán megosztották egymással az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és a legfontosabb információkat. A közösen elfogyasztott ebéd után játékra is sor került. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A közlemény szerint a projekt során felépített, csak nem 900 négyzetméteres épületben egy gólya menedékház és egy látogatóközpont kapott helyet, ahol interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és a gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait, tájékoztat az MTI. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykerteket is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztató teret, a bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre, a projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült, a tó közepén kialakított ökológiai kilátó pedig nem csak a szárazföldről, hanem egy pontcsónakkal is megközelíthetővé vált. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, amelyet Szopko Anna szerkesztett.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Egyesítsen a hazaüdve és a nemesedés vágya. Együtt kiáltunk Istenünkhöz, nemzetünkért, mert együttműködésre teremtettünk. Együttműködésünk célja kell legyen a közjó. Lehet sok a kifogásolni valónk önmagunkkal szemben, de tudnunk kell, ez nem lesz mindig így, ha akarunk változtatni. És ehhez csak elhatározás kell. Csak közös nagy cél kell, és közös tett kell. Ezt mondja nekünk Széchenyi István is évszázadok távolából. Mihelyt tehát a lélek megérzi, hogy tökéletességre hivatott, megkísérli majd a földi örömöket elfojtani, és magasabb célokra törekedni. Minthogy azonban az emberek együttműködésre és nem elzárkózó életre vannak teremtve, a tökéletesség felé vezető út csak az lehet, amelyen az ember a közjóért munkálkodik. Én Magyarország férfias felvirulása után sóvárgok. Minden, bármi hasznos legyen is egyéb iránt, milyen végcélhoz nem vezet, nem közelít, nem elégíti ki lelkem szomját. Én soha nem tudtam, mint most sem tudok kételkedni fajtánk egykori felvirágzásán. És ekképp, bármígy kecstelen, elszomorító, sőt, leverő színben mutatkozott is előttem honunk állapota, mindig fellelém magamban azon vigasztaló hangot, hogy ez nem lesz mindig így. Szorgalmasan dolgozom, s önérzetesen. Ha lenyírják a szárnyamat, járok majd a lábamon. Ha azokat is levágják, a kezemen járok. Ha azokat is kitépik, hason csúszok. Csak nemesedés és Magyarország üdve legyen az a cél, amely minket egyesít.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját az esztergomi Szent Anna templomból. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és az életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Részlet a 138. Zsoltárból. Uram, te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek. Gondolataimat messziről is ismered. Szemmel tartod jártomat, keltemet. Jól látod minden utamat. Egész bensőmet te alkottad. Anyám méhében te sződtél egybe engem. Magasztallak, hogy oly csodásan alkottál. Csodálatos minden műved. Lelkem jól tudja mindezt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg minden gondolatomat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örök élet útján. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves testvérek, nagyon sokszor előfordul, valószínűleg mindannyiunkkal, hogy hirtelen ítéljük meg a másik embert, vagy éppen azokat, akik másképpen gondolkodnak, mint ahogy mi. Nagyon gyakran előfordul az is, hogy a másik emberben a hibát, adott esetben a bűnt, sokkal hamarabb észrevesszük, és ezt gyakran szóvá is tesszük. Persze legtöbbször nem annak, akiben a hibát vagy bűnt láttuk. De ez a Zsoltár, a 138. Zsoltár rávilágít mindannyiunk számára arra a tényre, amelyet meg is fogalmaz maga a Zsoltár. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Vagyis ez azt jelenti, hogy az Isten nagyon is jól tudja, hogy mi lakozik a mi szívünkben. Nem kell neki imádságban elmondani, ő akkor is tudja. És olyan szép ez a Zsoltár, amikor mint egy megkéri az Istent, hogy nézd meg, nem járok-e téves úton. Mint hogyha azt akarnám mondani, hogy ha téves úton járok, akkor vezess engem vissza hozzád, és vezess az örök élet útjára vissza. Időnként tehát nem csak a társadalmunkban, hazánkban kell megkeresni, megtalálni a hibát, mindazt, amit esetleg rossz, vagy éppen ami bűn, hanem időnként önmagunkba is bele kell tekintenünk. Önmagunkat is, az Istennel együtt meg kell vizsgálnunk.

0: hogy milyen is a mi szívünk, és hogy nem járunk-e téves úton. Hiszen, hogyha mi arra törekszünk, hogy saját magunkat újra és újra kijavítsuk, akkor az azt jelenti, hogy egyre jobban tökéletesedni fogunk. És ha egyre jobban tökéletesedünk, akkor azzal mindig egy nemzet is egyre jobban tökéletesedik. Igyekezzünk tehát megfogadni ennek a Zsoltárnak a gondolatait, és igyekezzünk e szerint élni az életünket. Amen. Kérjük testvéreim bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távollevő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy elhunyt testvéreinket viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkező jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
2: amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten!
1: Hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik, segítsd őket, hogy bőkezően

0: hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldogasszony, az örökige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket az Úr és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Bér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Bér Katalint hallják a Végidőről szóló sorozatban. Ma arról beszélek, hogy Isten ezekben a sötét időkben is sokféle kegyelmi intézkedést hoz, két céllal. Egyrészt azért, hogy minden módon és minden eszközzel mentse és megerősítse azokat, akik híven kitartanak mellette és Krisztus mellett. Másrészt azért hozza ezeket az intézkedéseket, hogy jobb belátásra bírja, meggyőzze, akit csak lehet, mindazokat, akik még mindig ellenállnak az ő szerető hívásának, dacára annak, hogy napjainkban egyre világosabbá látszik az a tendencia, melynek lényege, hogy az emberiség csapda helyzetben van, bűneinek és a gonosz erejének csapdájában vesztegel, és innen pedig egyetlen kiút van, Istenhez térni. Nos tehát ma ezeket a végidőbeli kegyelmi intézkedéseket vesszük sorra. Ilyen intézkedés az, amiről a második Péter levél beszél a harmadik fejezet 9. versében. Isten nem késlekedik ítéletével, hanem hosszan tűr. Egészen addig nem lesz ítélet és nem lesz vég, ameddig mindazok meg nem térnek, akik erre még hajlandók. Isten pontosan tudja, kik ezek. Hogy mikor jön el az a pillanat, amikor ez a kegyelmi idő lezárul, ezt is tudja, és csak ő tudja. És előbb pedig nem lesz vége a világnak. A másik ehhez hasonló kegyelmi

0: Kegyelmi intézkedésről a jelenések könyvének 7. fejezete, annak az eleje számol be. A föld 4 sarkán értsd a szélrózsa minden irányában álló angyalok parancsot kapnak, hogy fogják vissza a szeleket. A szelek itt háborús csapásokat és természeti katasztrófákat jelképeznek. Tehát, hogy az angyalok fogják ezt vissza, ne áradjanak rá a földre és lakóira mindaddig, amíg el nem pecsételtetnek, isteni védelem alá nem helyeztetnek Istennek a hűségesei. Tehát a legpusztítóbb katasztrófák visszafogása, ez a második ilyen intézkedés. A harmadik kegyelmi intézkedésről a jelenések 11. fejezete beszél. Isten elrendeli, hogy egy megbízott embere mérje fel a templomnak a középpontját, a szentélyt, vagyis értsd a belüllevőket, az egyházat, az igaz egyházat. Mérje fel, lévén, hogy itt a jeruzsálemi templom is szimbolikus, az Istenhez végsőkig hű, Krisztus mellett minden körülmények között kitartó híveket jellemzi. Őket kell tehát megmérni, felmérni. 4. ilyen kegyelmi intézkedés Jézus ígérete, hogy a legszörnyűbb időkben megrövidítetnek majd a napok, nehogy Isten hűségesei elvesszenek a borzalmak közepette. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor egy nap nem 24 órából áll majd, hanem azt, hogy a végső csapások gyors egymás utánban viszonylag rövid idő alatt peregnek majd le. Na, eddig röviden a 4 kegyelmi intézkedésről. Ám van a kegyelmi intézkedéseknek egy másik, hogy úgy mondjam, szóbeli vonulata, ez pedig az evangélium hirdetése, amely a legközelebb, a legsötétebb időkben sem szűnik meg. Isten a végidőben is küldötteket, hogy hirdessék az evangéliumot. Habár, amik itt elhangzanak, nem mondhatók hagyományos értelemben örömteljesnek, nem. Az azonban mégis okot ad az örvendezésre, hogy Isten nem tart senkit tudatlanságban, hanem világosan feltárja, hogy mi várható e nehéz korszakban. Csak ugye meg kellene ismerni. Hát most 3 ilyen hithirdetésről van szó. Ezek mást hangsúlyoznak, de közös lényegük az ítélet, illetve az, hogy mindenki készüljön fel, aki még nem tette, változtassa meg életét, amíg lehet, amíg teheti, mert az ítélet egészen bizonyosan bekövetkezik. Ezek az ígéretek azért fontosak ma számunkra, mert pontosan megjelölik, hogy mi az, amire már ma napjainkban különösen figyelnünk kell, ha hitünket tisztán meg akarjuk őrizni. Az első ilyen, hogy Isten megígéri, hogy a világ vége előtt lesz még egy utolsó globális, világméretű evangélium hirdetés. Jézus mondja ezt a Máté evangélium 24. fejezete 14. versében. Azt mondja, Isten országának ezt az evangéliumát hirdetni kell minden népnek, és majd csak utána jön el a vég. Ez egyrészt bátorítás, hogy Isten még mindig az utolsó percig ad lehetőséget az embernek. De ami miatt említem igazából, az a hangsúly. Azt mondja, Isten országának ezt az evangéliumát. Jézus nyomatékosan jelzi, hogy a végidőnek meg lesz a maga különös, sajátos, speciális evangéliuma. Ugyanis Isten a jó hírt mindig az aktuális történeti helyzethez szabva hirdettette, így az idők során mindig másra került a főhangsúly. Az első bűn után adott úgynevezett ősevangéliumban, amely a Teremtés könyve 3. fejezetének 15-ös versében található, az a remény volt a lényeg a bűnössé lett ember számára, hogy lesz egyszer szabadulása a bűnből, a gonosztól, a haláltól, hogy ez a rossz nem lesz örök életű, hanem jön majd valaki, és ez Jézus Krisztus, aki eltapossa a bűnkígyó fejét, a sátánt. Akkor közvetlenül az ember elbukása után ez volt a lényeg, a remény. Később Keresztelő János hithirdetésében a helyettes áldozatra került át a hangsúly. Íme az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit, aki helyettünk meghozza a bűnért való áldozatot. Na most a végidőben megint máshova kell tenni a nyomatékot. Arra, hogy igen, az emberiség csapda helyzetben van, és onnan nincs más kiút, csak Jézus Krisztus megváltásában. És másrészt pedig azt kell nyomatékosítani, hogy Jézus Krisztussal hogy Jézus Krisztus valóban visszatér majd hatalommal, és ítéletet tart, és az az ítélet bizonyos, hogy lesz. Tehát ez az első ígéret az evangélium hirdetésről, a végidőre vonatkozó második ígéretben, amely a Jelenések könyve 14. fejezetében olvasható, azt látjuk, hogy az ég zenitjén megjelenik három angyal, kezükben úgymond az örök evangéliummal. Valószínűleg emberi küldöttek ezek, hiszen az angyal szó követet jelent, ezért a Biblia embereket is gyakran nevez angyaloknak, vagyis követeknek. Ez nem egy újabb evangélium hirdetés, hanem ugyanaz, mint az előző, csak most a három angyal három üzenete a végidőbeli nagy globális evangélium hirdetésnek a három témáját részletezi. Felolvasom ezt a Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől kezdve. Aztán láttam, hogy egy másik angyal átrepül az égbolton, nála volt az örök evangélium, hogy hirdesse a föld minden lakójának, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Nagy szóval hirdette: féljétek az Istent és dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Boruljatok le az ég és a föld, a tenger és a vízforrások teremtője előtt. Ezt az angyalt egy másik angyal követte, aki ezt hirdette: Elesett a nagy Babilon, amely kicsapongás a tüzes borával megrészegítette mind a nemzeteket. Aztán egy harmadik angyal is megjelent, és nagy hangon így szólt: aki leborul a vadállat és képmása előtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét, az inni fog Isten haragjának borából, amelyet szintisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a bárány színe előtt. Gyötrelmének füstje felszáll örökkön örökké, és az ilyenek nem találnak nyugtot sem éjjel sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása előtt, és viselték az ő nevének bélyegét. Eddig tehát az üzenet. Az első angyal Istennek kifejezetten, mint teremtőnek tiszteletére és dicséretére, dicsőítésére szólít fel, mert ebből indul ki minden. Egyrészt akárhogyan jött létre a világ, a kozmosz, a föld és az ember tudományos szempontból, ha nem tartjuk fenn a teremtésnek és a teremtő Istennek a gondolatát, ha úgy véljük, a dolgok öntörvényűen, mint egy maguktól alakulnak, fejlődnek, hiszen Isten nem avatkozik a világ folyásába. Tehát, hogyha így véljük, akkor természetesen nem beszélhetünk sem Isten fiának megtestesüléséről, sem megváltásról, és az egész hitünk összeomlik. Tehát ez mind a teremtésből indul ki. Másrészt Isten szeretetből teremtette az embert, és mindazt, ami az embert körülveszi, a természet csodálatos erőit. Így a teremtő tette az alapja annak, hogy Isten számon kéri ezt, hogy mit tett az ember az ő nagyszerű művével, hogyan használta saját csodás képességeit és erőit a világ, a teremtés jobbátételére vagy lerombolására. Na most jön a második angyal, ez Babilon végét hirdeti meg. Babilon nem itten nem az így nevezett ókori várost jelenti, hanem az egész bűnnel megfertőzött és végzetesen megromlott világot. Majd később a Jelenések könyve 18. fejezetében a szerző részletezi ezt Babilonnak, vagyis a jelen világnak a végét, és ott azt mondja el, hogy elpusztul az e világ bűnt kiszolgáló, a törvényszegés szolgálatába szegődött kultúrája, a gazdasági élettől a kereskedelemig, a művészetektől a mindennapi életig véget ér. Végül a harmadik angyal arról prófétál, hogy ítéletre kerülnek az emberek is, mindazok, akik a fenevadat, az antikrisztust, a sátán emberét imádják, és felveszik annak jelét a homlokukra, és a kezükre, vagyis akiknek a gondolkodását, ez a homlok, és cselekvését, ez pedig a kéz, a gonosz irányítja, a sátán irányítja. Nem bírnak tovább megmaradni. Ez volt tehát a második evangélium hirdetés, és a harmadik nagy ígéret, az pedig Malakiás prófétánál olvasható, könyve harmadik fejezetének 22-es versétől. Ez arról szól, hogy a vég, Krisztus második eljövetele és az ítélet előtt újra megjelenik Illés, aki egy nagy vallási reformot hoz, amelynek középpontjában, és ez talán meglepő, a család helyreállítása áll. Malakiás próféta az 5. században élt, és könyve az Ószövetség utolsó irata, mint egy híd az Új Szövetséghez. Így az Ószövetség hát lezáratlan, mert egy olyan ígérettel végződik, amely magában az Ószövetségben nem megy teljesedésbe, és szinte kiállt a folytatásért, az Új Szövetségért. De most felolvasom. Tehát Malakiás, 3. fejezet 22. verstől. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre, és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreb hegyén. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ő az atyák szívét a fiakhoz téríti, a fiak szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Így tehát Malakiás. Na most ez egy kettős profécia. Egyszer már megvalósult, amikor Jézus első adventje előtt eljött keresztelő János. Ő volt az a bizonyos Illés próféta, ugye jelképesen. Először így, másodszor pedig értelemszerűen Urunk második eljövetele előtt fog megvalósulni, ami még a jövőben várható. Persze ne gondoljunk valami reinkarnációra, vagy lélekvándorlásra, vagy a ma régi Illésre, aki keresztelő Jánosban térne vissza, hanem a név az itt jelképes. Arról van szó, hogy a világ vége előtt fellépő hithirdetét úgy fogják képviselni Isten ügyét, ahogy a hajdani Illés és keresztelő János tette, mint a Lukács evangéliumban olvassuk, Illés lelkével és erejével. Az is világos, hogy a második eljövetel előtt nem egy, hanem sok Illésre vagy keresztelőre lesz szükség, mivel nem egy kis országnak kell az utolsó figyelmeztetést hirdetni, mint hajdan Izraelnek, hanem az egész világnak. A Malakiás próféta lényege a törvény és a család helyreállítása. Ez talán különösnek tűnő összekapcsolás. Vajon miért éppen ezt a kettőt említi együtt a próféta? Röviden a következő miatt. A bűn a jelen világ pusztulására, az ítéletre okot adó bűn gyökere nem más, mint az, hogy az emberiség elvetette és folyamatosan elveti Isten törvényét, a 10 parancsolatot, az összeset, az egészet. Korunkban pedig ennek legfőbb oka, és hát így a végidő felé közeledve, ennek legfőbb oka éppen a család szétesése. Isten számtalanszor hívei lelkére kötötte, hogy adják át, de mindenképpen adják át utódaiknak az ő szabadító történeteit, hogy ő a szabadító, a menekülést Egyiptomból, a sástengeri átkelést, a honfoglalást, meg a törvényadást adják át, és ezzel együtt adják tovább tartosságbe a gyerekeikkel az ő törvényeit. És így tegyenek nemzedékről nemzedékre. És ez logikus, hiszen az első és mindenkori természetes missziós közeg, hát azért mégiscsak a család. Na, ez esett szét. Ma, amikor sok családban az erőszak, a hűtlenség, a legszorosabb szeretett kapcsolatok megromlása, illetve egyáltalán a család megtagadása, a válások, a szingli lét, meg a többi válságjelenség mindennapossá lett, és amikor a felnőttek, a szülők jó része maga sem ismeri Istent, nem él igaz hívő életet, és amikor időnként még az egyház is bizonytalankodni látszik Isten némely törvénye irányában, ha válásról, házasságon kívüli együttélésről, homoszexualitásról van szó. Nos, ilyen körülmények között Isten törvényének betartása, továbbadása és az evangélium továbbadása a családban szinte lehetetlenné válik. Sem a fiatalok, sem az ő szüleik, de sokszor már a nagyszülői generációk sem hallottak Istenről, törvényeiről, szabadításáról, evangéliumáról. Ezért hát persze, hogy veszendőben van a hit továbbadása, folyamatossága. Ezt építi majd vissza Isten Malakiás proféciája szerint. Tehát Isten ezekben a végidőbeli evangélium hirdetéseiben azt ígéri, hogy ő a legsötétebb időkben is indít megtérési mozgalmakat. Az illési reform pedig legelőször is a törvényt és vele a család helyreállítását teszi majd a hithirdetés középpontjába. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk, Bér Katalint hallották.
1: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Bér Katalin műsorát hallották.

0: راديو. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője. És már most a 2 éve megy ez a sorozat, az Eneagram módszerét választottuk erre, az önismereti kurzusra, annak az alapjait nézzük. A 6-ossal foglalkozunk most éppen, ugye az Eneagram 9 személyiségtípus tartalmaz, a 6-os a lojális. Ebben a részben praktikus tanácsokat fogok előkeríteni és elővezetni, és gyakorlatokat a 6-osnak, hogy hogyan tudja önmagát fejleszteni. Mert ugye tudjuk, hogy minden egyes személyiség típusnak van jó és rossz állapota, az egészségestől az egészségtelenig, talán még 9 fázist is tudnánk megkülönböztetni. A 6-ost a félelme mozgatja, az a szenvedélye, vagy gyökérbűne, a félelem, és a biztonság igénye motiválja igazán. Az a 6-os, akit az a félelem erősen fogva tart, az látszólag félénk, és biztatást vár. Tehát a fóbiás 6-os, az biztonságot keres valakikben, vagy rendszerekben. A kontrafóbiás 6-os viszont szembeszáll a félelmével, és persze mindenkiben valamilyen szinten ez jelen van. A 6-os a legjobb formájában szeretetre méltó, hűséges, gondoskodó, együttérző, gyakorlatias, segítőkész, megbízható, viszont legrosszabb formájában irányító, kiszámíthatatlan, ítélkező, merev, hideg, kisítő, mogorva, ingerlékeny, ugrik, de ez is mindegyikben benne van. Az első, amit szeretnék mondani, hogy ha megkérdezem a 6-ost, hogy hogyan kell veled bánni, akkor körülbelül ilyeneket mond. Ne reagáld túl, ha valami túlreagálok. Legyél egyenes és világos. Hogyan jössz ki jól velem? Figyelj rám, ha hozzád beszélek. Ne ítélj el az aggodalmai miatt, mondja a 6-os, hogyha azt kérdezem tőle, hogy hogyan jövünk ki jól egymással. Vegyél részt a dolgaimban. Nyugtass meg, hogy minden rendben van, közöttünk is. Tréfálkozz velem, neves velem, és bátoríthatsz, de nagyon finoman új dolgokra. A 6-os tehát egy nagyon érzékeny személyiségtípus. Azért jó 6-osnak lenni egyébként, mert elkötelezett a családjával, elkötelezett azokkal a rendszerekkel, amik benne van, mindegy, hogy az munkáj, baráti közösség, hitvilág, megbízható nagyon, és keményen dolgozik, és ha jó állapotban van, akkor együttérző. Egyébként nagyon értelmes, és igen jó felfogású. Nézzük akkor azt, hogy mit tudunk javasolni a 6-osnak, hogyha a fejlesztését segíteni szeretnénk. 4 témára térek ki, az aggodalmakra és a félelmekre, a kapcsolatokra, az önbizalom megerősítésére, és a végén még mondok gyakorlatokat is. Kezdjük inkább most az önbizalom megerősítésével. Először is azt lehet tanácsolni a 6-osnak, hogy te kedves 6-os, keresd az olyan emberek társaságát, akik megbízhatóak, akik szavahihetőek, és akik téged elfogadnak és bátorítanak. Erősítheted, kedves 6-os, az önbizalmadat azzal is, hogy Vedd észre a pozitívumokat. Vedd észre a saját életedben a pozitívumokat. Vedd tudomásul azokat a jó dolgokat, amit rólad mondanak. És tényleg csinálj mérleget reálisan arról, hogy mi a jó az életedben. A önbizalmad erősítéséhez fontos szabály, hogy megtanult, hogy képes vagy kezelni a félelmedet. Képes vagy túljutni a félelmeken. És akkor is cselekedj, ha félsz. Tudod növelni az önbizalmadat azzal is, hogy minden megoldás tartalmaz valami jót. Tehát ha nekiállsz valaminek, abból jó fog kisülni. Lehet, hogy nem a maximális a legjobb, amit megálmodsz, de akkor helyes valami, ha te neked az elégedettséget hoz. És dicsérd magad, ne szidd! Ugye, te sokszor leértékeled magadat. Hát veregesd meg a válladat. És ne várj arra, hogy más dicsérjen meg. Éppen eléggé jó vagy, ezt tudatosíts magaddal. És légy kedves magadhoz. És persze te kerülöd a hibákat, és zavar nagyon, hogyha hibáznak, de vedd tudomásul, hogy olykor mindenki hibázik. Na szóval az önbizalmadat kell igazán erősítened. És gondolnod kell arra, hogy az otthon nem az a hely, ahol laksz, hanem ahol megértenek. Na, nézzük akkor az aggodalmakat és a félelmeket, mert ugye neked hatos, a félelem a legnagyobb problémád. Kezd el megfigyelni a félelmedet annélkül, hogy bírálnád magadat miattuk. Neked ez a fóbiád. Te neked ez a személyiséged alapszerkezete, hogy félsz és aggodalmaskodsz. Kezd megfigyelni a félelmeket, és ne menj magaddal szembe a félelem miatt, hanem próbáld átgondolni racionálisan, hogy tényleg van értelme a félelemnek. Van abból kiút, bármi történik. A aggodalmakat és a félelem, ha aggaszt valami, akkor ellenőrzöd a körülményeket. Amikor mondjuk repülővel kell utaznod, és félsz, és aggódsz, hogy mit fog történni, akkor nézd meg a statisztikákat, hogy mennyi baleset éri az embereket az utakon, mennyi baleset éri a játszótéren, az otthonban, és mennyi a repülőn. És meglátod, hogy természetesen mindig minden lehet, de az aggodalmaknak nincsenek olyan okai, hogy statisztikák megmutatnák, hogy neked itten félned kell.

0: Te ugye sokszor vagy olyan helyzetben, hogy nem tudsz cselekedni, mert túlaggódod a dolgokat. És ilyenkor úgy érzed magad, hogy nem tudsz dönteni. De ez az átmeneti döntésképtelenség el fog múlni. Minden elmúlik. És tudod, tanulj meg koncentrálni. Tanulj meg például légzéstechnikákat, mert azzal igazán magadra tudsz figyelni, mert ugyanis a félelmeknek az egyik legjobb megoldása az, hogy tudatosítod magadban a magad helyzetét és a környezetet helyzetét, ehhez meg elmélyülés kell. Tanulj légzéstechnikákat, tanulj akár imád természetesen imádkozni, tanulj meg elmélyülni, szemlélődni, meditálni, szóval valami stresszoldót. Találj ki, ami neked van, neked megfelelő. A praktikus dolgok között a kapcsolatokra is ki kell térni. Tehát amikor a neked hatos tanácsunk a hosszú tapasztalatok alapján, amit a Zeneagram fölhalmozott, akkor tényleg ezek a praktikus és gyakorlatok, tanácsok, ezek ki kell térjenek a kapcsolatokra is. Kipling mondta, szeretek bízni az emberekben. Rengeteg gondot megold ez. Ez egy nagyon jó tanács a Kiplingnek. Szóval a kapcsolatoknál az nagyon fontos, hogy tudd, hogy te, hatos, hajlamos vagy a dolgokat túlreagálni. Ez a túlreagálás azt is jelenti, hogy nem veszed figyelembe, hogy a túlreagálás hogyan hat másokra. Ugye amikor azt mondtuk, hogy hogyan lehet veled jól kijönni erre a kérdésre, azt mondtuk, hogy te azt kéred a környezetettől, hogy ne reagálják túl, ha te valami túlreagálsz, de azért a környezet is nehezen tudja ezt a túlreagálást kezelni. Tehát amikor te tudod, hogy túlreagálod a dolgokat, akkor azt is vedd figyelembe, hogy ez a környezetedre milyen hatást gyakorol. Például nekem az egyik unokám, hát nem mondom, hogy hatos, de rendkívül az igazságérzete. És hogyha valami, mondjuk egy karcolás esik a igazságérzetén, ő biztos, hogy nagy bombával jön vissza, és vágja hozzád. Tehát ez egy ilyen tipikus túlreagálási helyzet, és amikor te adott helyzetre ilyen erős reakciót mutatsz, akkor figyelembe kell lenned, hogy ez a környezetet lehet, hogy meg is döbbenti, és kezelhetetlenné teszi számára a helyzetet. Szóval ez a kapcsolatok szempontjából nagyon fontos. Neked hatosnak van egy egyébként nagyon jó tulajdonságot, hogy önzetlen vagy, és szívesen adsz. Csak vedd figyelembe, hogy akkor adj, amikor tényleg tudsz adni, másként az energiáid elvesznek, kimerülsz. Szóval akkor adj, amikor van felesleged idézőjelben, energiában, figyelemben, ne szórd szét ilyen szempontból magadat, mert kimerülsz, és ha kimerülsz, akkor túlreagálod a dolgokat. Aztán a kapcsolatokban, ha valami nagyon piszkál téged, akkor fordíts le. Arra gondoltál, amire én gondoltam? Arra gondoltál, amit én gondolok? Fordítsd le és elemezd, hogy milyen a helyzet. És persze a állandó aggodalmakat, a hiperérzékenységedet és a hiperéberségedet fogd fel humorosan. Keresd mindenütt a humort. A kapcsolatokban ez sokat tud segíteni. Na és akkor most nézzünk néhány gyakorlatot. Próbálj meg türelmes lenni. Különösen, ha mondjuk a munkában vagy, hogy mindenki a saját tempójában tud haladni. Nem tud a te tempódban haladni mindenki. Aztán nagyon fontos a gyakorlatoknál, hogy te, mivel hajlamos vagy túlhajszolni magadat, és téged mindig nyomaszt a rengeteg bevállalt feladat, hát keress olyanokat, akikkel megoszthatod a feladataidat. Bízd másokra feladatokat, amennyit csak lehetséges, és ne várj tőlük, hogy ugyanolyan gyorsan mondják meg, és olyan minőségben, mint amit te gondolsz, hogy te meg tudod csinálni. Sok mindent vállalsz, sok feladatod van, és hajlamos vagy arra, hogy egyszerre több dologgal foglalkozzál. Nagyon fontos gyakorlat, hogy oszd fel körülhatárolható részekre a feladataidat, hogy igazán csak egy dologgal foglalkozz, és azt vidd előbe. Egyre koncentrálj, mert másként megint elfáradsz, és ha elfáradsz, akkor túlreagálod a dolgokat. Nagyon fontos gyakorlat, hogy becsüld meg magadban azt, hogy keményen dolgozol. És arra figyelj, amiben jó vagy, és ne arra, amiben nem vagy jó. Felkészültnek kell legyél. És bíznod kell abban, hogy a sors, amit hoz, azt tudod jóra fordítani. Magadat el kell úgy fogadnod, hogy erős vagyok, hogy nyugodt vagyok, és hogy meg tudom csinálni. És hogy minden rendben van, és holnap is rendben lesz. És a döntéseidben bízzál meg. És azt meg próbál megtanulni, hogy a kockázata és a tévedés, ez az élet, ez az élettel együtt jár. Nos, ebben a részben a hatossal foglalkoztunk, mégpedig azzal, hogy milyen a hatos úgy általában, és a praktikus tanácsokat és javaslatokat foglaltunk össze a tapasztalatok alapján, hogy a hatos hogy tud úrrá lenni a fóbiáin, a félelmein, vagy éppen a kontrafóbiáin, az agresszióján. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot, Szabó Tamást hallottátok, és jövő héten folytatjuk az Enneagram, az ismert meg magad sorozatot. Áldás legyen!
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hír perce. Szeptember 14-én kezdtem meg működését az Axióma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai nagy szentelés templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axióma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Azbejt István volt államtitkár, aki a Szent István Lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai Nagy Szent Terész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája Rónaszéki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmak mindig szentmisével kezdődnek, ezt követi János atya elmélkedése. A részeket énnek köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósította a szerkesztő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együtt dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk

0: úton viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt! Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Alavár megyei Bagot község Szent István király templomában lábnyom az Istennel való kapcsolatunkról emberléptékkel sorozatból a szeptember 1-én elhangzott előadást fogják hallani. Az előadás témája az új szövetségről régészeti megközelítésből. Az előadó dr. Gürtler Katalin, magyar bibliai régész és teológus volt. Hallgassák szeretettel az előadást.
3: Első század időszámításunk utáni 4. század közepe között mintegy 1000 római mérföldnyi aszfaltozott út készült. Képzeljék el, hogyha ez Magyarországon lenne, vagy Európa bármely országába, mennyire könnyebb lenne eljutni, és nem kellene mindig kereket cserélni, meg lengés csillapítót. Ma 16 római utat ismerünk, és legtöbbször segítséget adnak ezek a mérföldkövek, tehát amelyek feltárásra kerülnek, illetve az ott megtalált pénzérmék. És egy picit visszatérve és hazabeszélve, ez a Fűszerút, vagy Tömjén út, vagy Mirha út útvonalat főleg a nabateusok, illetve a beduinok használták, használják mai napig is, látják az ott lévő kutakat, illetve azokat a részeket, amelyek számunkra semmibe vezetnek, viszont pontosan tudja minden beduin, illetve ilyen nomád nép, hogy hol kell menni, és hogy elérjék a Akaba kikötőjét, illetve elérjék a másik tenger, illetve a damaszkuszi utat, amiben belecsatlakoznak. Belevágunk ugye a Jézus, illetve az újszövetségi régészetnek az általam kiválasztott elemeire. Az első, amit tudni kell, ugye nem akarok most tanítani, mert elsősorban előadásról van szó, de vannak fogalmak, amelyeket muszáj elmondani, mert anélkül nem értjük meg. Ugye amikor olvassuk a Szentírást, például Máté evangéliumát, ahol Jézus a Dekápolis vidékére ment hirdetni, ugye akkor vajon hányan tudják az olvasók közül, aki először olvassa, hogy mit jelent az, hogy Dekápolis, illetve hol található a Dekápolis? A Dekápolis, feloldva ezt a kérdést, 10 város szövetségét jelentette az ókorban, amelyek az időszámításunk előtti, hát ebben vita van, tehát ahány történész, annyi féle vita, de a Szeleukida éra alatt jöttek létre, időszámításunk előtti 3.-4. század, és egészen a római uralom végéig tartották magukat, szoros szövetségbe. A 10 város néha 18-ra kibővült, de az alapvárosok azok megmaradtak. Miért érdekes ez? Mert hogyha elolvassuk a neveket, láthatunk olyan városnevet, amelyet bizony Bibliából ismerünk, tehát főleg a Jézus tanításaiból. Ugye már csak úgy elmondom, hogy Pella, ugye ismerős mindenkinek Gerasa neve, illetve talán Filadelfia is, hogyha bibliai olvasmányainkat nézzük tovább. Valamint Bécsán, de a régi neve Szkítopolis volt, ugye az egyetlen, amelyik a Jordán másik város, az inkább a Jordán keleti oldalán van. A városok nagy része be van azonosítva, viszont 2-3 még nincs feltárva, tudják, hogy hol van, de a feltárás az nem történt meg. Ami a legérdekesebb, hogy a 10 városnak a fő város,

Szorosa Damaszkusz volt, amely szorosan nem tartozott a 10 városhoz, mégis valahogy, mivel onnan indult minden, főleg a kereskedelmi kapcsolatok, illetve a kereskedelem, ezért Damaszkuszt bevették. Damaszkuszon kívül ma egyetlen város, amelyik létezik, az a Philadelphia néven, az ókorban Philadelphia néven futó, az Ószövetségben, illetve a Tórában Rabba néven futó, Rabat Amman, vagy más néven a mai Jordánia fővárosa Amman. Tehát ez ma is élő, a Damaszkuszt ugye nem vesszük figyelembe, a többi város, az pedig ugye Bét-Sean, még a Skitapolis élő város, de hogyha valaki eljár, vagy meglátogatja ezt a várost, látja, hogy az ókori város azért jóval a új várostól távolabb helyezkedett el, viszont Amman az az ókori városra épült, ugye kisebb kihagyásokkal azért folyamatosan lakott volt. A Rabat Amman, vagy Amman egyébként, hogy egy picit menjünk az Ószövetséghez is, és összetudják így rakni teljes egészében, amiről beszélek. Legelőször Dávid és Becsabé történetében találkozunk, amikor is ismerjük a történetet, hogy Dávid szeretné elvenni Becsabét, ami nem lehetséges, vagy Becsabét, ugye a BV hasonulás az a héberbe, illetve a régi arámiba, azért ez nem egyértelmű, hogy ejtjük, mi Becsavének mondjuk. Ugye szerette volna elvenni, ezért elküldte Úriást. Hova küldte? Az Ammon fővárosba, hogy harcoljon, és ugye mi történt vele, meghalt, és így elvehette. Tehát ezért mondom, hogy ez mind a Biblia földje, tehát a Jordán keleti oldala, és még csak nem is érintettük annyira sokat az új szövetséget, csak egy picit. Ugye itt van a római Decapolisnak a nyomai, ugye az amfiteátrum, ugye minden Decapolis város gyakorlatilag hasonlóan nézett ki, görög-római mintára épült szökőkutak, körszínházak, ugye amfiteátrumok, akkor hippodróm, és hatalmas ugye víztározók, és hát sorolhatnám tovább, de ezeket úgy látni kell. A monumentalitásuk, ami figyelemre méltó, hogy a Decapolis városai, illetve az, amikor Jézus ugye átment a Decapolis Pérea és Decapolis vidékére tanítani, akkor ő bizony napi 20 kilométert megtett. Tehát ez egy mai ember számára azt mondjuk, hogy elment ide meg oda 20 kilométert, tehát akkor már kapja a kitüntetéseket. Az ókori embernek ez nem volt nagy szám. Elgyalogolok a szomszéd faluba, ugye még a nagypapáink idejében, az én nagyszüleim idejében azért még ez nem volt probléma átgyalogolni egy másik településre. Ma már a rollerek világában, elektromos autók világában senki nem gyalogol, ugye? És akkor a következő, ami szorosan új szövetséghez tartozó, Jézushoz tartozó, illetve a Decapolishoz tartozó város, ugye már itt megcseréltem a képet szándékosan, hogy mit látnak ugye látnak egy ókori templomot. Ez az ókori templom a Decapolis egyik temploma, méghozzá Gerasa, a mai modern Zserás, vagy Zserás, ki hogy ejti, nek a ókori zsinagógája. Amikor itt vezetünk, akkor mindig van egy történelem, egy történet, amikor elmondja az ott tanult kollégám, hogy a Zserás történetéhez, vagy az ókori Gerasa, mert ugye inkább így mondjuk, történetéhez szorosan összekapcsolódik a kereszténység. Az ottani hagyományban úgy tartják, hogy Jézus járt. Hogy pont Gerasában járt-e, azt nem tudjuk. Viszont vannak hagyományok, hogy még a kánai mennyegző is itt történt. Tehát ezt azért mondom el, hogy amikor valaki elmegy majd a látogatóközpontba, ki lesz írva, hogy ne botránkozzon meg, hogy oda van írva, hogy a hagyomány szerint itt történhetett. Tehát ugye az egyik történhetett. És hogy néz ki a Decapolis városa? Hát ismét látnak egy gyönyörű ókori várost, amelyet egyébként a közel-kelet Pompejének hívnak. Tehát Pompejt ugye a Vezúv pusztította el, itt a 757-59-ben történő hatalmas földrengés, amely az egész közel-keletet gyakorlatilag romba döntötte. Tehát amikor látjuk ezeket a megmaradt romokat, akkor nem elsősorban a háborúság következménye volt, hanem az a hatalmas földrengés, amelyre majd a

hanem a bibliai kutatók voltak a célközönség. Itt minden egyes fontos bibliai esemény Jézusnak a ige hirdető körútja, a fontosabb események, mint például Jézus megkeresztelkedése, akkor az Ószövetségből a Éliáhu próféta felemelkedése, tehát mind, és szükség esetén, tehát egy térképként és egy iránytűként szolgált. Tehát ugye most beszéltem arról, hogy az ókori embernek ugye nem voltak elektromos járművei, de komoly térképekkel rendelkeztek. Ugye ez eszünkbe se jutna, hiszen az ókor emberéről sokszor azt mondjuk, hogy buták voltak, nem tudtak semmit, nem volt elég eszközük, viszont gyönyörű épületeket emeltek. Hát ki tudna emelni manapság kézi erővel, ki tudna felépíteni ezeket a építményeket? Akár csak a jeruzsálemi templomra gondolunk, vagy ezekre az amfiteátrumokra. Hány évig építenek most egy társasházat, és hány évig tart? Ugye a Jordán nyugati oldala, illetve a Jordán keleti oldala. Tiszta az idő, mindig lefotózom, mert gyönyörű érzés, amikor a földközi tengerről belépünk a Biblia földjére. Tehát egy utolérhetetlen érzés. Ezért mondom, hogy aki teheti, tényleg menjen el, és tényleg érezze át a szentséget, mert azt érezni kell. Nem az a lényeg, hogy hány csillagos szállodába száll meg valaki, meg most a holdtengernél, hol mit eszik, hanem érezze a szentséget, és engedjenek meg egy két személyes történetet. Az egyik egy rákbeteg hölgyről szól, nem nevesítem, elvittem túrára, fölmentünk a Nébóhegyre, és azt mondta, hogy hagyjam egyedül egy picit, ő imádkozik. Ugye ott már van egy templom, majd aki szerencsés, és remélem itt majdnem mindenki meglátja. Visszajöttünk, másnap mentünk volna Petrába, nem vitte el a gyógyszereket, mert nem kellett. És ha iszik, hanem azóta tünetmentes, és jól van. És mit tanított Jézus? Ugye a hited megtartott, leányom. Hát őt is. És volt egy másik, amikor szintén a Nébóhegy, hát ugye kicsit szokásomhoz szíve nem figyeltem oda, léptem, és az egyik macska kő ki volt esve, és akkor átestem, hogy a karom, a fejem, minden koppan. Négy ember jött oda, hogy úristen, akkor hívjuk a mentőt, és ha iszik, hanem egyetlen egy zöld folt, semmi nem volt rajtam, zöldkék, semmi. Tehát felálltam, folytattam. Tehát ezek azok a helyek, amelyekhez el kell menni, mert érezzük a szentséget, hiszen az örökkévaló itt mutatta meg Mózesnek, hogy néked adom ezt a földet és az utódaidnak. És aki ezt igaz hittel és tiszta szívvel megy oda és átérzi, akkor az gyakorlatilag megnyerte, úgymond, ha nem mondok ilyet, hogy az örök életet, de nagyon sokat nyert. Ugyanez van a Jákob és Ézsau találkozásának a helyén. Ugye tudjuk a történetet, hogy ott megharcolt éjszaka az angyallal. Az egy kis koszos folyócska, viszont olyan ereje van, hogy aki oda lelép, azt mondja, hogy ó, tényleg történt itt valami. Ott állt szembe a két sereg, a két testvér, ugye egy vér, Ézsau és Jákob. És ami történt ott, ugye később ugye nevezték Izraelnek, az megváltoztatta az egész történelmet, de őket is. És mindenkit, akit oda elviszünk, és ott azt mondja, hogy igen, érzem a szentséget, akkor teljesen más emberként jön haza. És nem kell ezzel rándokolni, egyszerű utazás során is megélhetjük ezt. Mit tudunk még a Jézus életéről, amely régészetileg, történetileg ugye bizonyítható, és egy picit más, mint a szokásos? Ugye ismerjük a Galileai tengert, ma Tibériásnak hívják, ugye, az ókori nevén Kineret, hogy a Ószövetségben kineretítóként is találkozhatunk vele. Mi az érdekessége? Ugye az az érdekessége, hogy egyrészt 21 kilométer hosszú, 13 kilométer széles, és mi játszódott itt, főleg az északi részén? Hát Jézusnak az életének a nagy része, tanításainak a nagy része. Ott itt volt a híres Kafernahum, a Magdala, nem volt messze Názáret, ugye, ahol felnőtt. Tehát ez az a hely, ahol a történelem kézzel fogható. A maga egyébként a tó nagyon hasonlít bizonyos tekintetben a Balatonhoz, ugye. Tenyomon települések vannak, illetve abban, hogy a vihar, nagyon hamar föl kell a vihar a tengeren, illetve a tavon, és nagyon komoly tud lenni. Így járt például Magdala település is, amelyet egyébként egy katolikus
atya szorgalmazta a feltárását, és neki köszönhetjük ezt az egész Magdala projektet, hogy az ő közbejárásával ugye feltárásra került. Ugye Magdala ma egy rommező, de ami történt ott, az megváltoztatta sok ember életét. Így van ez az északi rész, az összes kisebb hely, amelyet ugye említettem. És hát, amit még érdekességnek tartok, és úgy gondolom, hogy mindenképpen említést kell tenni, ez az úgynevezett Medaba térkép, amelyet történészek és a régészek számára egy paradicsom. Hiszen a Medaba térképen, amely egy Szent György nevű ortodox templomban található, mert ugye a keleten, a Jordántól keletre nem a római kereszténység van, hanem ortodox, tehát bizánci kereszténység, bizánci templomok vannak. Természetesen a katolikus egyház is jelen van, hiszen a Medaba az az egyetlen keresztény régiója ennek a területnek. A modern Medaba Ammantól délnyugatra 30 kilométerre van, és legalább 4500 éves város, de hogy miért híres? Azért, mert itt található a Szent György templomban az a map térkép, amelyen a szinte az összes Bibliában szereplő hely van. Ne úgy képzeljék el, mint egy normál térképet, hanem oda van írva. János megkeresztelte Jézust. Átkeltek a Jordánon, ugye, Jósuával a 10 törzs. Akkor Jeruzsálem szinte minden részletes. Akeldama, ugye, Akeldama, ahol a Júdás felakasztotta magát. Akkor az összes ókori vagy ószövetségi város, Sodoma és Gomora, Coán néven. Ott van a Filiszteus város, és mindegyik le van rajzolva, hogy hogy nézhetett ki. A régészek például a Askelont és Asdódot, illetve a jeruzsálemi Kárdót ezek alapján találták meg, amit itt ez a Medaba térképen szépen kis kockákkal, épületekkel jelöltek. Ami a kereszténység számára, illetve Jézus életét kutatva fontos, az pedig szerepel rajta a születéstemplom, szerepel rajta a kajafásház. Ami számunkra még fontos, az a, és szintén azon a régióban van, abban a régióban, ahol én járok, és a Új Szövetség régészetéhez tartozik, illetve inkább történetéhez, bár van bőven régészeti anyag ott is, ahol Jézus megkeresztelte János. Ugye a János evangéliumában is olvashatunk róla. A képen a izraeli rész található, de ez a Jordán rész. Ugye sokáig vitatkoztak, hogy technikailag hol történt. Na most a Jordán folyót, aki ismeri, körülbelül a Zala folyó. Nagyság. Néha tud nagyobb is lenni, úgyhogy mindig, amikor a rabbi tanítja nekünk, hogy a zsidóság hányszor ment át, és hányszor választódott el előtte a víz, akkor a Jordán, a hivatalos keresztény zarándokhely, az a jordániai Betánia. Itt járt II. János Pál például, úgy, ahogy a Nébóhegyen is, sőt, ott ültetett ugye egy olajfát is, ami már tavaly termett, szerencsére láthattam, amikor hatalmas terméseket hozott, ott van a Szent Atya képe, tehát ő ezt meg is áldotta, és ez is a Jordán rész. Hihetetlen sok megkeresztelkedés történik, vagy csak az, hogy valaki úgymond oda megy, merít a vízből. És van még egy személyes történet, csak nem akarok ezzel eltenni, nagyon érdekes volt. Tavaly vittem egy családot, akik ilyen modern, szóval ilyen patchwork család voltak, tehát mindenkinek volt felesége, gyerekek és unokák. És az unokák a keresztségre vártak, karácsony első napján, igen, és hogy hozni akartak vizet a Jordánból. Hát addig-addig nézelődtek, míg elfelejtették. És mondtam nekik, hogy jövő héten úgy is megyek, hozok. Hát igen, ám csak nem olyan egyszerű hozni Jordán vizet, tehát aki megpróbálta, azt tudja, hogy abszolút lehetetlen. Úgyhogy én lefagyasztottam a hűtőbe, betettem a feladandó bőrönbe, úgyhogy 5 kis gyerek 24-én tavaly azzal lett megkeresztelve. Úgyhogy vannak ilyen csodák, és ezek olyan jó érzés, amikor az ember ilyeneknek tud segíteni, mert annyira el voltak keseredve, hogy mi lesz akkor, hát ők nem mennek haza, és elmentek ebbe a ilyen boltba, ilyen reklámból, vagy ezekbe a ajándékboltba. Jót árulnak, jó drágán, de ez nem ugyanaz, mint amikor a saját kezünkkel merítjük ki. Itt látják a odavezető utat, és hogy milyen régészeti történet, úgymond emléke van, illetve bizonyítéka,
Egyrészt az, hogy a korabeli utazók is már mind ezt a részt leírták, mint Jézus megkeresztelkedésének helyszíne. Másrészt láthatják az első ortodox templomot, amely ugye most már megújítva, de a legelső ortodox templom működő, ez közvetlenül ott van, úgyhogy nagyon szerencsések voltak, hogy hamar felébredtek. És ott pedig mit látnak? Ha figyelték a híreket, 2025-ben Magyarország is épített a Jordán folyó mellé egy templomot, amelyet felavattak, és mai napig is látogathatott.

És hát miről híres még ez a hely, ugye a Jordán folyónak ez a része, nem másról, mint Eliáhu próféta, a hagyomány szerint innen ment fel a mennybe a tízes szekerén, és környezetébe számos régi templom, keresztelő medence, de ugyanígy, amikor visszamegyünk, itt például, ahogy megyünk, ott abba a ilyen bozontos részen, ott folyik a Jordánnak egy ilyen kisebb része, és ahogy a végére érünk, ott rengeteg régi, harmadik, negyedik századi keresztelő medencét találunk. Tehát nagyon korai már ez a hagyomány, hogy itt volt Jézus megkeresztelkedésének a helye. Akkor elérkezünk egy másik részre. Most Jeruzsálem környékén fogunk menni. Ugye Jeruzsálem Jézus korában. Mit tudunk Jeruzsálemről abban az időben? Hát azt tudjuk, hogy volt egy gyönyörű templom, amelyet egyesek a harmadik templomnak is hívnak. Ugye Heródes felújítatta, újjáépítette, monumentalizálta a régi templomot, és olyannyira, hogy amikor felavatták, illetve amikor lerombolták 70-ben a templomot, akkor még nem volt készen. Viszont az volt a rabbi kérése, hogy amikor 18 körül elkezdték az építkezést, hogy legalább 10 éven belül azért fejezzék be. Úgyhogy amikor Jézus igehirdető körútján, illetve a tanításai során Jeruzsálemnek ezen részére ért a templomhegyhez, akkor egy gyönyörű templomot látott. Egy gyönyörű, tehát azt mondják a Talmud is írja, hogy aki nem látta a jeruzsálemi templomot, az soha nem látott még ilyen csodát. Ugyanezt mondták annak idején a világ két csodájának a Zeus szoborra. Most ugyanezt mondták a második templomra, mert ugye a harmadik templom az majd még később épül. Úgyhogy ez került lerombolásra. Itt hihetetlen precizitással voltak elosztva a helyiségek. A külső részen a úgynevezett vidékről érkezett zarándokok végezhették az áldozataikat, meg el voltak különítve az áldozati állatoknak a helye. Mi erről sokat tanultunk az órán, tehát amikor a templomról tanultunk, a templom építéséről, hogy ez is egy külön előadást megér, hogy mit, hol volt az első jeruzsálemi templomba. Hol őrizték a tűzifát, az áldozati állatokat, hol lakott a főpap, hol laktak a többi papok, mi történt Jom Kipurkor, amikor bement a szentek szentjébe. Ezek ilyen nagyon érdekesek, és itt értjük meg, amikor ezt a templomnak a környékét nézzük, hogy miért volt az, hogy Jézus, ugye volt ez a történet, hogy kizavarta a kufárokat és a árusokat a templom területéről. Mert itt szabadon volt az árusítás. Tehát volt egy rész, ahol mindenki ott árusíthatott, hogy galambot vegyenek, bárányt vegyenek, pénzt váltanak. És ez már a végén annyira, úgymond, elbazáriasította az egészet, hogy a szentségnek úgymond a terhére ment. Ugye itt látják részletesebben, ugye a utolsó részt. Ez szűken a ókori Jeruzsálem hegyüle, ahol a Salamon temploma épült, annak a szűk környezetébe történt ez az utolsó hét. És hogy miért mondtam a Medaba térkép, hogy fontos? Hát itt látják a Medaba térképet, hogyha oda tekintenek arra a hosszú, ilyen kicsit ilyen oszlopokkal teli rész, az a jeruzsálemi kardó. Hogyha valaki most megy Jeruzsálembe, és megy a siratófalhoz, akkor pont ezt a részt fogja meglátni. Ott a minikárdó, ott a születéstemploma, azzal a aranykupolával, ott van a Dávid háza, ott van a Kajafás háza, és ott van alul, ha figyelik a betűket, még magyarul is elég jól olvasható, Akeldama, ugye az a Hakeldama, ahol ugye Júdás felakasztotta magát, a Géhinon völgye, a Gehenna völgye, ugye a Géhinon. És összes többi rajta van egyébként a születési helye is, mint szépen megfigyelhetőek. Úgyhogy, és hát ha hiszik, ha nem, tartottam olyan előadástól, azt mondták, hogy Jeruzsálem nem is létezik. Ez a város, ez nem létezett az ókorban, meg kizárt dolog, stb. Úgyhogy azért hoztam egy ilyet, bár nem hiszem, hogy itt olyan közönség van, hogy a időszámításunk előtti első századból származó feliraton Jeruzsálem, Hanánia, jeruzsálemi Düdolusz fia látható. Tehát ez is egy bizonyíték. Hát ezek a lépcsők, ezek Jézus korából származnak. Egyébként majd ott is hatalmas átépítések vannak, tehát nagyon kell figyelni, hogy az ókori részeket meglássuk. Hihetetlenül modernizáción megy keresztül Jeruzsálem, bár ezt az óváros részt azért ezt vigyáznak rá.
De nagyon-nagyon ritka az, hogy ezt a három fotót három különböző helyről le lehetett készíteni, ugye ezt internetről szedtem le, amelyek valószínűsíthetők azok a lépcsők, ahol akár Jézus is járhatott. Következő, szintén egy lépcső. Itt már a Lukács evangéliumát odaírtam. Ugye az utolsó napok egyikén volt, hogy íme, mikor bementek a városba, szembe jöv veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. Ugye az ókorban nem volt olyan egyszerű, hogy megnyitom a csapot, és jön a víz, hanem ilyen vízhordó embereket kellett alkalmazni, hogy tiszta, friss vizet kapjunk. Egyébként is Jeruzsálemnek nagy hátránya, hogy ha iszik, hanem nem rendelkezik forrással a falakon belül. Ez egy technikai probléma volt, ugyanis körbekerítették a várost, és a Géhinón forrást, illetve a Rogel forrást egy picikét arrébb, tehát az arrébb található, és maga a falakon belül nincs forrás, nincs víz, hanem kellett ciszternákat építeni, csatornákat építeni, tavakat építeni, amelyek megfogták a vizet. Egyébként ez már a korai időben már Salamonnak is eszébe jutott, a víznek a megtartás, úgyhogy rengeteg medencét, vízmedencét tártak föl az időszámításunk előtti 10. századból, tehát salamoni időszakból. Úgyhogy a víz fontos volt. De itt miért követni ugye az utolsó vacsora helyszínére?

Ugye a Sion-hegy az, ami bemutatásra kerül, a Triopaion-völgy, ugye, amely a sajtkészítők völgye. Ma ugye először Josephus Flavius történésznél olvashatunk így a sajtkészítők völgyét, amely ugye a zsidó háborúk történetében írja le a völgyet, az Orsz szakadéknak írja le Jeruzsálem óvárosában, amely elválasztotta a Mória hegyet a Sion hegytől, illetve a Géhinon vagy Hinon völgybe merült ki. És hogy miért nehéz Jeruzsálem régészete, ugye ott látják az ókori völgyet, most pedig a fönt van ugye a siratófal, alatta pedig az ókori réteg. Képzeljék el, ha valaki Jeruzsálembe pincét ás, az tuti, hogy belebotlik valami régészeti leletbe. Egyébként ugyanez van az egész Közel-Keleten. Tehát ott nem lehet krumplit vetni, mert biztos, hogy előkerül valami. Az a rész, amelyen most a muszlim bazár található, az ugye az ókori egyik a templomhelyhez kapcsolódó ilyen árusítóknak a helye. Tehát igazából nem sokat változott 2000 éve. Most is árusítanak, akkor is árusítanak. Ugye még a Betesda fürdőt akarom, 1959-ben feltárva, az aranykaput, ugye, amelyet befalasztottak a muszlim érába, hogy nehogy a visszajövő Jézus majd be tudjon jönni, és feltámaszta az ott fekvőket, sőt, még kifejezetten oda muszlim sírokat is tettek. Amikor valaki az új szövetséget, illetve a Bibliát szeretné megismerni, kicsit úgymond mélyebben, akkor ezekhez a forrásokhoz lehet nyúlni, tehát nagyon sok mindent megismerhetünk. Josephus Flaviust, Küretont, egy hölgyet, aki a Szír Sinaitikuszt megtalálta, bizonyítván a új szövetségi Máté evangélistának a koraiságát, 4. században már nyomtatva, János evangéliumából részleteket találunk, ókori kéziratokban,

ismerjük János apostol munkásságát, hiszen Papias Hierapolis püspökének a kortársa volt, tehát ez nem science fiction, hanem ez valóság. Ismerjük ugye Jeromost vagy Hieronymust, aki nem máshol, mint Betlehembe működött, ugye a mázlista Betlehembe egy szobába, azért mit nem adnánk most, egy picit visszamehetnénk az időbe. Jó, nem mondjuk Jeruzsálem ostromakor, de egy picit abban a békésebb időkben. Azért ő neki még ott volt a kezébe az a paradicsomi könyvtár, amit utána sajnos a muszlim hódítása, például Cézárea könyvtára eltűnt egy az egybe. Pedig mi úgy tartjuk, hogy az onomasztikon hiteles példány a Cézáreában volt. Ami mit jelent? Az eredeti evangéliumokat is, illetve az eredeti evangéliumok egy része is ott található volt Cézáreában. És hol vannak már? Mindig azt mondta az egyik tanárom, hogy reményünk legyen a szír, örmény és grúz kolostorok mélyére. Hiszen hát, ha van még ott olyan korai kézirat, ami nem került úgymond a filiszteusok kezére, és nem került a gyűjtők kezére, nem került a tűzre véletlenül, ugye a többi használatot már ne is mondjam, hogy hova szoktak kerülni az ilyen kéziratok, hiszen nem egy történetet hallunk, amikor egy kolostorba úgy mentették ki ugye a régi kódexeket a tűzifa mellől, ugye? Akkor a Plinius leírásait, ezt nagyon sokszor még tanítják is egyetemeken, az apokrif evangéliumokat, amelyeket most már elég hála az égnek komolyan vesznek, tehát ki is adják, nagyon sokat lehet belőle tanulni történetivel. Akkor ugye szerintem emlékeznek rá például a Júdás evangéliumának nagy port kavart felfedezésére. Ezeket történeti részről kell nézni, nem pedig úgy, hogy jaj, egy apokrif, vagy egy pseudoepigráf, egy álirat. Akkor nagyon sokat köszönhetünk Egériának, azért hoztam ide, mert ő egy hölgy volt. Az a kora egyháznak az idejében, a 3.-4. században bevállalta az utazást egyedül, és meglátogatta az összes szent helyet. És hát igazából szívesen cserélnék vele, mert mindent úgy látott, hogy akkor még mindent tudtak az emberek. Ma már nagyon nehéz, főleg a beépítések miatt, de például az első bibliai térképész, a 19. században úgy tárta fel, hogy az ott lakó embereket kérdezte meg, hogy hogy hívják ezt a helyet? A ti nyelveteken? Hogy hívják a régi nevén? És bizony, ugye így lettek feltárva a bibliai helyszínek nagy része, amiről mi is tanultunk. Itt van a Egériának a útvonala. Elég komoly utat tett meg, ugye? Egyedül nőként. És ugye a történeti háttérről sokat látunk, megfilmesítették. Hogy osztották föl, és hogy milyen, ha ismerik a történelmi hátteret, értjük meg azt, hogy például, hát mi is, amikor tanítja a rabbi, hogy a Galilea népessége, ugye a goyim, az idegen népek voltak. Azok nem azért voltak idegen népek, mert utálni kellett őket, hanem azért, mert a szír, görög és egyéb lakossággal keveredett népek voltak, akik ha fölmentek Jeruzsálembe, még föl se hívták őket a Tórához, mert annyira kiejtésük volt, mint egy palócon szóval beszélgetnénk. És ugye még van is ilyen vicc, amikor a alma és a szamár nevét, hogy viccelnek, hogy mit akarsz a piacon, szamarat venni, nem almát, ugye amár, hamár, nem tudták kiejteni. Szóval ezeket meg kell érteni. Mit mondott, amikor a Jézus ott volt a Getsemáné kertjébe? Hogy te is közülük való vagy, ugye? Mit mondtak a római katonák? Miért mondhatták ezt? Azért, mert galileai tájszólással beszélt. Tehát nem lehetett elrejtőzni. Úgy, ahogy most, ha a kis Zalából elmegy Budapestre, megkérdezik. Nekem mindig megkérdezik az ismerőseim, hogy te honnan való vagy? Mert ugyanez volt akkor is. A világ nem vált, hogy egy kicsit változott, az emberek nem változtak. Tehát ugyanígy. Elment Jézus, tudták, hogy ez Galileából jött. Mert úgy beszélt. Akkor ismernünk el a történelmet. Ugye Petrában ma, ha valaki eljön, sose gondolta volna, hogy egy olyan kultúrának volt a fellegvára, amely nagyon sokat harcolt a rómaiakkal egészen Jézus idejében. Ugye nem beszélünk, meg kell említeni, hogy a Jézust a Koránban is megemlítik, ugye? Sőt, ugye a muszlimok a keresztényekkel azért annyira nem, hogy mondják, tehát hogy nem párják. Csak ők ugye mit tartanak Jézusról? Hogy Jézust felemelték a mennybe, nem feszítették meg? De ugyanúgy tisztelik Máriát, mint Jézust szülő asszony. És hát ugye, ami nagyon érdekes, és nagyon-nagyon furcsa fintora az életnek, hogy kiről van a legtöbb régészeti lelet?
Hát Pilátusról. Ugye tudjuk, Pilátus, amikor megkapta a feladatokat, hihetetlen nagy hatalma volt, ugye a pénzverdét kivéve, mert ott csak nem verhetett ugye aranypénzt, viszont elvette például a főpapnak a ruháját. Miért vette el a főpap ruháját? Mert féltek a lázadástól. Ugye a zsidóságnak a főpap az egy olyan ember volt, aki hogyha felvette azt a papi ruhát a 12 drágakővel, ugye, akkor a nép őt követte. Ezért mi történt? Pilátus elvitette magával Cézáreába, csak az ünnepekkor adta oda. És mit találtak meg neki? Ugye egy színház építése közben a feliratát, ugye? Cézáreába. Pilátus érméit megtalálták. Annyi van belőle, hogy simán lehet venni a neten, tehát még nem is követel az ember, úgymond, vagyis, hogy nem követel semmit. És hát ami a szenzáció, és ugyan vitatárgya, de akkor is szenzáció, hogy 1960-as években találtak egy gyűrűt, ugye a Heródium ásatása közben. 50 évig csendben hevert a feltárt leletek között, amikor 2018-ban megvizsgálták. Mi volt ráírva? Pilátus neve. Azóta már kezdik cáfolgatni, de még mindig a régészetben az egyik legjelentősebb leletként mutatják be, mint Pilátus bizonyító, úgymond lelet. És hát Pilátusnak a sorsáról mit tudunk? Hogy száműzték. Tudják, mi az egyik legenda, hogy hova száműzték? Pannóniába. Még a végén itt van valahol eltemetve. Mondjuk a hagyomány szerint, az etiópok szerint ugye keresztény lett és mártírhalált halt, más szempontokból ugye Viennébe van, a Galileába, illetve a szülővárosába, pedig rájöttek, hogy mekkora bizniszt tudnak ebből. Ugye Vicenti, ez egy olasz kisváros. Most rájöttek, hogy fú, Pilátus szülővárosa vagyunk, és rögtön mutogatják.

0: utolsó hét eseményeiből mit tudunk? Ugye ezt azért szeretném megmutatni, hogyha valaki jár a Közel-Keleten, akkor bizony ilyen sziklaszirtekbe ütközik az utazás során, és itt eszébe jut ez a Zsoltárok verse, hogy még ha a halál árnyékának völgyébe járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Bizony, amikor egy ilyen szirtbe elmegy a nap, akkor megértjük, hogy miért volt ez régen a rablók és egyéb emberek tanyája, és miért féltek az emberek egy ilyen helyen menni. És Jézus hányszor ment ilyen helyen? Rengetegszer, ugye? Ugye Betfagéból. Ugye ma nincs meg ez a település. Mi tudjuk, hogy létezett, mert vannak forrásaink. Az a kis kő, az például arra szolgált, hogy rálépjenek, hogyha valaki picike, és rálépjen a lóra, vagy akár a szamára. Mi történt itt? Itt is ez. Ez a jelenet az Új Szövetségben megvan. Betánia, ugye a fügeháza, ezt a fügefa 1915-ben még megvolt. Amit még szeretnék bemutatni, ugye a negatívokról ismét mondjam, hogy kinek van meg a szülőhelye, és feltárásra vár, és be van azonosítva, hát Júdásnak. Ugye mit tudunk Júdásról? Hogy Júdás ugye nem a Galilea környékéről jött, hanem egy teljesen más vidékről, és nem olyan régen 2018-ban egy 20 hektáros területet beazonosítottak Kerióttal. Gyönyörű város volt, ma feltárásra vár, illetve kisebb fajta feltárások történtek, de hogy az az érdekesség, hogy 1873-ban már beazonosították. Ugye, mit mondtam, a 19. században elkezdték beazonosítani a bibliai régészeti helyeket. Jön a Getsebáné kertje, ugye, hogyha valaki Jeruzsálembe jár, és akár zarándokúton, akár csak magánúton, mindenképp elmegy az Olajfák hegyére. Az Olajfák hegye az ókor, tehát nem a római kor, hanem a korábbi időszakban, a Salamon temploma idején is egy nagyon komoly hely, tehát nagyon komoly hely volt, hiszen egy híd kötötte össze a templommal, és például a vörös tehenet itt vezették át. Ma már ugye ez nincs meg, viszont sokszor felmerült, főleg a kritikus biblia kutatók szemébe, illetve azon emberek szemében, akik nem hiszik el ezeket az eseményeket, hogy például a Getsemáné kertje nem volt semmi, csak egy ilyen olajfaliget, és ott nem volt semmi. Mit tudunk, hogy Jézus ott szállt meg, ugye, a Getsemáné kertjéhez közeli majorságba, amely valószínűsíthetőleg a rokona volt ez az ember. Viszont, hogyha valaki ismeri a zsidó vallást, az tudja, hogy a zsidóság, amikor megtelepszik valahol, és ez legyen a múltba vagy a jelenbe, két dolog nagyon fontos, hogy legyen. Az egyik a mikve, a rituális fürdő, mert az kell a mindennapjaihoz, és a temető. Ez a kettő, a többi lényegtelen. Mit tártak fel a Getsemáné kertjében? Már amikor ott voltam, 5 éve is folyt az ásatás. Egy rituális fürdőt a hozzátartozó házzal, majorsággal, amely arra utalt, hogy vagy bort, vagy pedig olívaolajat termesztettek, illetve gyártottak itt. Úgyhogy már is kipipálva még egy, ugye, történés, hogy Ó és Új Szövetségben leírtak, ezek hitelesek. És hát ugye következő, ami érdekes, ugye a Hakeldama, amit már említettem. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ha járnak Jeruzsálembe és lenéznek a Hakeldama környékére, akkor azt látják, hogy egy liget van. A mai napig nem történik ott építkezés. Miért nem történik ott építkezés? Mert a Géhinom völgye az ókorban, ott történtek a áldozatok, a gyerekáldozatok és mindenféle emberáldozatok, és kerülik az emberek az építkezést. Ma egy fákkal beültetett rész. Mindenhol építkeznek, mindenhol, tényleg. Tehát Jeruzsálemben már a házon is ház van. De itt, ezen a részen nem építkeznek. És ami még, és ezt az utolsónak szánom, mert tudom, hogy hosszú, főleg hallgatni, a bibliai régészet egyik nagy szenzációja volt, hogy a bibliai eseményekben, főleg az új szövetségi eseményekben szereplő Annás és Kajafás főpapok közül mind a kettő azonosítva lett. Mind a kettő hitelesen fel lett tárva, hogy éltek, és a hozzátartozó régészeti leletek, azok egyértelműen bizonyságot nyertek, hogy ez az hozzájuk tartoznak. De hogy ne a Közel-Kelet legyen, és ne Izrael, Ugye mi sokan szeretjük, legalábbis én, a régiségpiacokat, illetve a piacokat. Ezt egy régiségpiacon járva fedezték fel. Ugye hát a Közel-Keleten könnyű hamisítani, mert mindenhol régiségbe bukkanunk, ledaráljuk, újraalakítjuk, de ez az osszárium eredeti volt. Mi volt az osszárium? Kajafásnak a unokájának, Mirjamnak az osszáriuma. Ilyen véletlen nincsen, ugye? Véletlenek nincsenek. Az, ami feltárásra került még, a főpapi rezidencia. Tudjuk a templomhegy, illetve a templom leírásakor, hogy a fő emberek, a tisztviselők és a főpapok szinte közvetlenül a templomhegy, a templom mellett laktak, úgymond rózsadomb, tehát a jeruzsálemi rózsadombon, és nem olyan rég feltárásra került egy hatalmas területű, többszintes építmény, amelynek saját mikvéje, tehát saját rituális fürdője volt, és ez nem máshoz köthető volt, mint a főpapokhoz. Tehát ugye ez nem csak a Nás-Kajafás, hanem az összes főpap, aki azon a vidéken lakott. Saját udvara volt, bekerített udvara, ugye említettem a mikvét, és ami még furcsa volt, még börtöne is volt. És hát természetesen, ami szintén a bibliai régészet egyik csodája, ugye az Új Szövetség is ennyi. Említi Anást, illetve Kajafást, azt említettem, hogy az Anás főpapnak a sírboltja is megvan. És akkor tényleg az utolsó, amely szintén a csodával határos, hogy egy olyan ember, mint a Szirénei vagy Kürénei, ki vagy tényleg ejti, Simon, ami aki a Márk evangélium, a Máté evangélium és a Lukács evangéliumában is szerepel, mint a Jézus helyett a keresztet vívő embernek az osszáriuma szintén megvan. És utolsó képnek szánom, itt megérthetik, amiről beszéltem. Tehát ez Jeruzsálem. Ott vannak alul a sírok, és fönt pedig az épületek. Tehát itt egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az ember ne ütközzön bele bármibe, hiszen a múlton élünk. És nem tudom, hogy azt még megvárják-e, hogy elmondjam, hogy miért ilyen sírba temették el Jézust. Sokaknak feladta a leckét, hogy ebben az időszakban miért ilyen temetkezés volt. Az időszámításunk előtti első vagy második, és az időszámításunk utáni első-második században ilyen barlang temetkezések voltak. Barlangba kiválták, betették a testet egy ilyen kőpatkára. Egyébként maga a zsidó temetkezési szokás nem ilyen. Ott egy földbe vájt, tehát egy aknasír van, mint most, ugye lepelbe temetkeznek, illetve egyszerű fakoporsóba ugye érintkezzen a földdel, mert a földből származol és oda térsz vissza, és egy egyszerű kőhalom van rajta, ugye a vadállatok miatt. Ez a kor hagyományát tükrözi. Tehát ez is egy olyan történeti régészeti bemutató, amely megerősíti a Szentírásban írottakat. Mert mondhattuk volna, hogy hát elföldelték Jézust úgy, ahogy. De nem így történt. Jézust sziklasírba temették el, annak a kornak, a temetkezési szokásainak megfelelő temetkezéssel. És ez egy kor datáló. Tehát ez csak akkor volt. Előtte 5. században nem volt. Utána nem volt. Csak ebben a szűk pár évszázadban. Hogy miért akkor, ezt nem tudjuk, de akkor ez volt a divat. Ugye ez a földrengés, amiről akartam, vagy szeretnék még pár szót mondani, hogy amikor ugye Jézus a keresztre feszítésre került, utána elsötétült az ég, és megrepettek a kárpitok. Ez tudományos szempontból is bebizonyítható, hiszen abban az időben egy hatalmas földrengés volt, körülbelül ebben az időben. Ugye látják a vonalat, azt a vörös vonalat, mondhatnák azt, hogy hát persze, mert egy törésvonal mellett fekszik, de akkor is akkor sem következik abból, hogy pont akkor miért volt földrengés. De megtörtént. Tehát az időszámításunk utáni 30 és 36 között, pontosabban 33 körül egy komoly földrengés volt Jeruzsálemben. És hogy egy vidámmal fejezzük be, nem tudom, ismerik a Szent Sír templom mozdíthatatlan létrájának a legendáját, amikor elmennek Jeruzsálembe, a Szent Sír templomot meglátogatják, felnéznek oda oldalt, most már látják is, hogy hogy kell keresni, egy létrát látnak. Ez a létra a jelképe annak, ami a keresztény felekezetek, és hát elmondhatom, hogy a zsidó felekezetek között is van évszázadok óta, ugyanis a oszmán, tehát vagy az oszmán uralom alatt, ugye a kalifa 637-ben egy muszlim családot bízott meg a Szent Sírnak az őrzésével. A Szent Sír a mai napig a muszlim család zárja és nyitja. Minden egyes kereszténynek, keresztény felekezetnek azonos helyet biztosítottak a Szent Sír templomban, centiméterre. Tehát nem úgy van, hogy most itt ül a hölgy, mellette ül a másik, és hogyha egy picit arrébb megy, az már probléma. Sajnos nagyon sokszor tetlegességig fajul a dolog, hogyha az etióp felekezet egy kicsit arrébb megy, és ez a létra egy meggondolatlan felújításnak a mementója, amikor is az egyik felekezet nem beszélte meg a többivel, és felújításokba kezdett a Szent Sír templomnál, ez egyből problémává fajult, eléggé komoly problémává, és ekkor azt mondta a Jeruzsálemet uraló muszlim vezető, hogy ez ott marad mementónak, sőt, 6. Pál pápa, amikor 60-as években Jeruzsálembe járt, mindenki mondta, hogy vegyék már le onnan, és azt mondta, nem, addig nem vesszük le, amíg a felekezetek meg nem békélnek egymással. És a mai napig ott van, tehát akkor ez még nem történt meg. Egyébként a létrát azóta már azért cserélgették, mert nem hiszem, hogy 1000 évig úgymond megmaradt volna, ha csak nem valami különleges anyagból van. Ez egy mementója és egy érdekessége, ugye a Szent Sír mozdíthatatlan létrájának. Köszönöm a figyelmet. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szép templomban és egy ilyen nagy közösségnek tarthattam néhány bemutatót az Új Szövetség régészetéből. Próbáltam azokat kiszedni, amelyeket nem biztos, hogy mindenhol olvasnak, és nem biztos, hogy mindenhol úgymond tudják. Mindenkinek az idejét is köszönöm, meg azt, hogy ennyien voltak, mert nagyon hálás vagyok, és várom magukat Jordániába. És minden utazás egy lépéssel kezdődik, ne felejtsék el.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az előzőekben dr. Gürtler Katalin magyar bibliai régész és teológus előadását hallhatták, melyet az Alavár megyei Vagodi Szent István király templomban szeptember 1-én tartott a lábnyom előadás sorozat keretében. A felvételt Gyöngyös Balázs nagykutasi plébánosnak köszönhetjük, melyet adásba igazított Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. Hallgassák továbbiakban is a Mária Rádió adásait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hírpercek. Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Az Esztergom Budapest főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Átadták a Móra-Halmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gulya menedékházat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Teljes gőzzel előre indul a suli kezdő gyerekhajó. Egy igazi dunai kalandra várnak minden bátor kisdiákot a Mahart suli kezdő gyerekhajójára. Mielőtt beköszönt a hideg idő, még egy utolsó nyári hajózásra hívja a Maharta gyerekeket és a családokat. Vidám programokkal, játékos kihívásokkal, meglepetéssel várják az érdeklődőket. A program lehetőségek között szerepel kézműveskedés, ahol egyedi órarendet, könyvjelzőt készíthetnek különböző dekorálási technikákkal, kitűzőket készíthetnek a gyerekek térkép segítségével, a tudás kincseit keresik a hajón. Minden állomáson egy-egy betűt vagy számjegyet kell megtalálniuk, amikből a végén egy titkos üzenet áll összeolvasható a Mahart honlapján. A hajóra a Vigadó téli kikötőben lehet felszállni szeptember 26-án, 10 órakor. A program 13 óráig tart. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársai is részt vettek az Élelmiszerbank szervezeti napján. Ők képviselték azt a számos önkéntest, akik az élelmiszermentésben tevékenykednek. Ők mindannyian az élelmiszermentők közt tartoznak, osztotta meg a Szent Erzsébet Caritas Központ Facebook oldalán az Élelmiszerbank beszámolóját. A társszervezetek munkatársainak segítségével jutnak el az Élelmiszerbank adományai a rászoruló emberekhez naponta oda, ahol a legnagyobb a szükség. A szervezeti napon őket és a velük való együttműködést ünnepli az Élelmiszerbank. Erre a találkozásra az ország minden pontjáról karitatív szervezetektől érkeztek élelmiszermentők és osztók. A nap folyamán megosztották egymással az elmúlt időszak eredményeit, tapasztalatait és a legfontosabb információkat. A közösen elfogyasztott ebéd után játékra is sor került. Átadták a Móra-Halmi Nagyszéksós tónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A közlemény szerint a projekt során felépített, csaknem 900 négyzetméteres épületben egy gólya menedékház és egy látogatóközpont kapott helyet, ahol interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és a gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait tájékoztat az MTI. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykerteket is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztató teret, a bivajgúja állatbeállójának felújításával látványkarámot hoztak létre, a projekt részeként a tó déli partján 5 új kilátó épült, a tó közepén kialakított ökológiai kilátó pedig nem csak a szárazföldről, hanem egy pontcsónakkal is megközelíthetővé vált.

0: lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Miriam hallgatóit. A Felvidéki beszélgetés műsorunk veszi kezdetét, melynek keretén belül a Komáromi stúdióban beszélgetek egy Jászai Mari díjas színművésszel, egykor színigazgatóval, Fabó Tibor. Fogadják őt nagy szeretettel.
5: Szép napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
0: Kedves Tibor, arról kérdeznélek, hogy mennyire fontosak neked egyes szlovákiai helyszínek, mert most elég messze vagyunk a szülővárosodtól. Vannak ehhez kötődő kezdeti élményeid is színjátszással, szavalással kapcsolatban, amik megalapozták esetleg a hivatásodat?
5: Természetesen, mert minden mindennel összefügg, és végül is egy életpályáról van szó, amelynek során ugye hát végeredményben a kezdeti lépéseket ezen az úton, amelyen most éppen lépkedek, éppen szülővárosomban, Rozsnyón tettem meg volt. Ott aztán nagyon sokat szavaltam, szerepeltem, színjátszóköröztem, ugye amatőr szinten, az alapiskolában is és a gimnáziumban is, és ennek megfelelően természetesen volt egy ilyen affinitásom e felé, a pálya felé, de hozzá kell tennem, hogy nem ez volt a nagy álmom. Tulajdonképpen az élet...
0: Hobbiként indult?
5: Ez egy nagyon-nagyon kedves szórakozás volt annó, még iskolás koromban, de hivatás szintjén nem képzeltem el soha. Én zoológus akartam lenni. Igen, ezt már sokszor elmondtam nagyon sok helyen, de egyszerűen tényleg és mind a mai napig megmaradt ez a dolog bennem, mert...
0: Ezt akkor hisszük el, hogyha van házi állatod.
5: Házi állat? Hát én akváriumokkal, terráriumokkal foglalkoztam, főleg hüllőkkel ezen belül, és jelenleg is hát van még egy pár állatom,

0: nyilván nem olyan intenzitással foglalkozom ezzel, mint annó, jó pár évtizeddel ezelőtt, vagy évekkel ezelőtt. Kutyáim vannak természetesen, mivel tanyán lakunk. Macskánk jelenleg nincs, sajnos, de valószínűleg az is lesz. Tehát a lényeg az, hogy én egy állatszerető és természetszerető ember vagyok általában. És hát ilyen hobbi szinten megmaradt ez a dolog, hogy a zoológus hobbi szinten űzöm. És hivatás szinten űzöm azt, amit előzőleg amatőr, illetve hobbi szinten űztem, a színjátszást.
1: Mikor változott ennek az aránya? Tehát, hogy volt ilyen, hogy az iskolában megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Kellett így dönteni? Úgy érzed, hogy tőled indult ez, vagy az élet adott helyzeteket, amikben oda csöppentél?
0: Is. Nagyon-nagyon érdekes volt a helyzet, mert elhatározás, ugye etnográfus is szerettem volna lenni. Nagyon szeretem az észak-amerikai indián kultúrát. Nagyon sok tanulmányoztam ifjúkoromban. De a zoológia közelebb állt mindenképpen, nem azért, mert nem szeretem az embereket, teszem hozzá. A lényeg az, hogy zoológia, és hát azért dönteni kell, ugye már a gimnáziumi osztályokban azért valahol valamiképpen döntenie kell az embernek, úgyhogy én a zoológiát választottam annak ellenére, hogy a környezetem, több tanár is, és volt tanárom is, alapiskolás tanárom is, nagyon-nagyon erősen nyomott a színjátszás felé. Olyan szinten, hogy még azt is el akarták intézni nekem, hogy lépjek át Kassára, Rozsnyóról. Utólag elárulom, hogy az osztálytársaim miatt ezt nem tudtam volna megtenni, és nem is volt semmilyen kedvem ehhez, ugye, mert hát ott volt a Tália Színház Kassán, úgyhogy közelebb lehettem volna ehhez a színjátszás féle dologhoz. Tehát én maradtam Rozsnyón, abban, hogy zoológus leszek. Viszont volt egy sikerélményem, az már gimnázium negyedik osztályában, amikor is visszahívtak az alapiskolába, az amatőr színjátszó körbe, és ott a Ludas Matyi szerepét kellett megformálnom, és a Dunamenti tavaszon kaptam egy alakításdíjat ezért. No, az egy kicsit ilyen, ha is mondjam, elgondolkodtató helyzet volt, és végeredményben az történt, hogy én jelentkeztem zoológiára is, tehát egyetemre, és jelentkeztem a színházhoz is fölvételizni. Az egyetemi fölvételim nem sikerült, a színházi fölvételem pedig sikerült. És akkor az történt, hogy két évig itt voltam, 82-től 84-ig, érettségi után itt voltam, még akkor a Magyar Területi Színháznál, mint segédszínész, belekóstoltam a színház világába, és így tovább. Utána viszont két évre katonának mentem. És volt időm átgondolni a helyzetemet. Most akkor mi legyen? Most akkor folytassam tovább a próbálkozást a zoológia felé, vagy a színház. Na most akkor erre azt tudom mondani, hogy egyszerűen úgy tudom kifejezni, a színház önmagában véve nagyon fertőző dolog lehet. Úgyhogy amikor visszajöttem, én ugye 85-86-ig voltam katona, 86-ban, hogy visszatértem, jó, nem ide Komáromba kerültem, hanem Kassára, akkor még a két színház együtt volt, és hát maradtam a színháznál.
1: Katonaként hol jártál? Az a vidék, vagy az a környezet hogyan hatott rád?
0: Én minden helyzetet, ahol előfordultam, és minden meghatározó helyszínt, ahol előfordultam, mint említettem, volt elsősorban inkább emberekhez kötött. Stříbroba voltam, az a nyugat-német határhoz volt nagyon közel, azt hiszem 50-60 kilométer, ez most nem biztos, hogy pontos. De a lényeg az, hogy nagyon közel voltam a nyugat-német határhoz, Csehország, nem közepén, de azért még mindig Csehországban, így. És az ottani környezet, hogy hatott rám, egy első évet úgy kellett elviselni, hogy az ember zöldfülőként ugye bizonyos megpróbáltatásoknak volt kitéve. Aztán utána, mikor úgynevezett öreg katona lettem volt, tehát mi lettünk az idős korosztálya katonaságon belül, akkor én azt teljes mértékben kihasználtam a saját épülésemnek, úgyhogy én fogtam magam és elkezdtem spanyolt tanulni. Németet tanultam a gimnáziumban, viszont angolt szerettem volna. Az angolt el is kezdtem, mint magántanuló, de nem jött össze. Legalábbis úgy éreztem, hogy nem jött össze, ez egy másik dolog. Később aztán megtanultam konyha szinten, nagyon jól beszélek mai napig. Viszont a spanyolt azt meg itt hallottam annó. Kubai vendégmunkások voltak még 82-84-ig itt Komáromban. És itt Komáromban hallottam a spanyol beszédet, és akkor határoztam el, ami nagyon megtetszett nekem, és hozzáteszem, a spanyol történelmet, a spanyol irodalmat rettentően szerettem már annó is, tehát elhatároztam, hogy ha miért ne lehetne spanyol. végül is az egy különlegesség, mert nagyon kevesen tanulnak spanyolul, tehát mindenki angolul vagy németül tanult. Úgyhogy így elhatároztam, hogy én elkezdek spanyolul tanulni abban a második évben, ami tényleg nagyon kevés dolgunk volt, mint katona. Éppen ez volt a lényege, tehát sokkal több szabadidő volt, és hát a két évig ugye, tehát egy éven keresztül keveset tenni, vagy úgy létezni ott, és szóval a lényeg az, hogy kitölteni hasznosan azt az időt, amit ott tölt el az ember. Ez volt a lényeg, és a spanyolra szántam.
1: Volt lehetőséged azóta anyanyelvi szinten beszélők közé kerülni?
0: Ez történt, hogy én még katonaság alatt én feladtam egy hirdetést az El País című heti lapba, és hát feladtam egy olyan jellegű hirdetést, hogy szeretnék spanyol emberkékkel levelezni, mire fel aztán hihetetlen volt a visszajelzés, több mint 100 levelet kaptam. És ezt tényleg nem túlzok, édesanyám már a haját téptem rá, a postás mindig jött hozzánk és kérdezte, hogy mit csinált már a fiad? Mit csinált? Ezt csinálta. Úgyhogy azt, amikor visszatértem katonaságról, szépen ez mind a 100 levelet, 100, nem tudom valahány levelet, fogalmam sincs mennyi volt, de 100 volt, azt tudom. Átolvastam, és így per satz próbáltam megállapítani, hogy most ennek az emberkének válaszolok-e, vagy sem. Mindenkinek válaszoltam, bocsánatot kérek, de nem, vagy igen, szóval úgyhogy azokból az időkből mind a mai napig megmaradt pár baráti kapcsolat. És azt nagyon sokszor voltunk a nejemmel, mert akkor már aztán közben megnősültem, tehát a nejemmel, Máriával nagyon sokszor jártunk Spanyolországban. Úgyhogy anyanyelvi szinten nem beszélek ugyan spanyolul, ezt nem állíthatom, viszont napi szinten tudok társalogni, most már ugyebár elektronikus médiákon keresztül tudok írni, tudok telefonálni, és így tovább, és így tovább, és mind a mai napunk megvannak barátok ezekből a körökből.
1: Vajon a nyelvtanuláson kívül a szövegtanulás is ilyen könnyen megye? Hogy állsz hozzá egy-egy szerephez? Vagy mi az, ami akár mondjuk ugye mai napig úgy kihívást jelent, hogy mi dolgoztat meg leginkább?
0: Több mint 30 éves színházi pályafutásom után kezdetén ugye a legnagyobb problémám a tréma volt. Annak a leküzdése vagy felhasználása arra, mert a mai napig van tréma, azért az szinte lehetetlen, hogy az ember szintiszta nyugalomban lépjen színpadra, főleg, hogyha meg kell formálnia egyfajta idegállapotot. Nem hinném, hogy az jó, hogyha az ember teljesen nyugodtan lép a színpadra, és akkor magabiztosan, és így tovább, és így tovább. Tehát az a kis tréma, az a kis izgalom, az mindig kell, hogy ott az adrenalin, már így mondom, ott kell, hogy legyen ahhoz, hogy az ember jobban tudjon teljesíteni. Kezdetén tehát az volt, hogy a trémát leküzdeni, illetve felhasználni a saját magam javára, színpadon. A szövegtanulással általában nem volt problémám. Mind a mai napig úgy vagyok vele, hogy hál' Istennek fog az agyam, és hogyha nekilátok, akkor sikeresen tudok szöveget tanulni, de nagyon fontos, hogy nem steril környezetben. Tehát én mindig félig tanulom meg a szöveget úgy, hogy aztán, ha színpadra megyünk, akkor tudjak már létezni a szöveg által is, súgó segítségével természetesen, aki előre mondja a szöveget, tehát segít a dolgokon. Viszont nem teljesen készen, ugyanis az adott szituációhoz is kell a szöveget igazítani. Tulajdonképpen a szövegtanulás egy olyan része az egésznek, ami egy monoton része, és lehet az embernek elképzelése, hogy ő hogy mondaná ezt a szöveget, de a végső formája mégiscsak a színpadon fog kialakulni.
1: Hatott-e már rád úgy egy szerep, hogy átvettél akár szófordulatokat, vagy mozdulatokat is, amit talán a családod az, aki leginkább észrevesz?
0: Az a helyzet, hogy számunkra nagyon sok, tehát színházi emberkék számára nagyon sok színházi szófordulat van elsősorban, vagy szövegrész, idézet, amit mi aztán később használunk a köznapi életben is, és mi tudjuk, hogy miről beszélünk, még lehet, hogy egy nem színházi ember, az fogalma sincs, hogy mi éppen mi poénkodunk, vagy mit mondtunk egymásnak. Nagyon sok ilyen dolog van, anekdóták vannak természetesen, amelyek léteznek ugye színházi körökben. Gesztusokat nem, mert általában azért az ember egy gesztusvilággal létezik magánéletben is, és a színpad is többnyire azt használja, ha csak másképp nem kívánja meg az a stílus, az a forma, amiben ugye öntjük magát a színdarabot. Tehát ilyen értelemben ilyen gesztikuláló attitűdjeim nincsenek, viszont mondjuk rám mondom, szófordulatok vannak, meg hát vannak kedvenc idézetek, amelyeket idézünk bizonyos dolgokból, bizonyos előadásokból,
1: megosztott.

0: Az idő múlásával felfigyeltél-e esetleg a saját életed és egyes szerepek között is valamilyen párhuzamra?
1: Így szerep és magánélet között déjà vu érzésem nincs, de nyilvánvaló, hogy az ember abból építkezik, amit már valahol valamiképpen megélt elsősorban, bármilyen szerepről is van szó. Nagyon sokszor kell úgy kutatni az embernek a lelkében, hogy olyanokat kell előbányászni, amit talán nem is gondolná, hogy létezik benne, de biztosan ott van mindenkiben, mert nem csak feketék-fehérek vagyunk. Tehát olyan érzéseket is elő kell bányászni magunkból, amelyek nem részesei a mindennapi életünknek, nem úgy éljük az életünket, ahogy például egy figurát meg kell formázni a színpadon. Ez nagyon fontos. Nekünk fontos az, hogy tulajdonképpen megtaláljuk magunkban azokat a sötétebb bugyrokat is talán, vagy azokat a világosabb, még világosabb bugyrokat, ugye ki hogy él, amelyeknek kapcsán egy szerepformálás, vagy segítségével inkább így mondanám, egy szerepformálás sikeres lehet. Ilyen párhuzamok, hogy az életemben ez már megtörtént velem, mondhatnám, hogy számtalan volt, de nem olyan kontextusban, mint ahogy azt a színpadon kellett megélnem. Egy az egybe ugyanazt soha nem csináltam a színpadon, mint ami az életben történt velem.
0: Vannak-e kedvenc szerepeid, vagy ha talán szerepet nehéz is kiragadni azok sorából, amit alakítottál, talán hangulat, amit szívesen jelenítesz meg?
1: Nagyon sok olyan kedves szerepem volt, melyeknek a megformálása vagy valamiképpen éppen ezért állt közel a szívemhez. Tulajdonképpen minden zsánerben mindent szeretek, most ezt nem tudom másképp kifejezni. Szerencsére én táncolni, énekelni viszonylag jól tudok, hanem is képzett énekes és táncos vagyok. Ettől függetlenül a színpadon megállom a helyem, hogyha kell. Prózai helyzetekben is, és legyen az dráma, vígjáték, minden további nélkül azt hiszem, hogy meg tudom állni a helyen. Elsősorban úgy gondolom, hogy érzésekkel dolgozunk, és az érzéseimet próbálom továbbítani a nézők felé. Tehát egy kisugárzásról van szó, és az én feladatom az, hogy ezt a kisugárzást, ami bennem van, azt megpróbáljam továbbítani a nézők felé. És lehetőleg annak tudok legjobban örülni, ha látom, hogy ők ezt veszik, ezt az adást. És kedvenc szerepek. Két végletet mondok, az egyik Caligula, az Camus Caligulája, az volt életem egyik legnagyobb kihívása. Pályafutásom derekán talán így mondhatnám a legjobban. Az volt az első olyan szerep, amelyért alakításdíjat kaptam a nemzetközi fesztiválon, aminek külön örültem, és tulajdonképpen erősen megtámogatott abban a hitben, hogy végeredményben valahol jó úton járok ezen a pályán. A Camus-féle Caligula bármennyire is furán hangzik, és bármennyire is úgy ismerjük, hogy egy kegyetlen császárról van szó, ez egy filozófiai mű. És éppen ezért volt szép és nagy kihívás. Nagyon sokszor emlegettem, mint szövegtanulásnál voltunk, ugye a szövegnél. Ebben az esetben szóról szóra, utolsó betűig meg kellett tanulni a szöveget, nem lehetett téveszteni. Ha egy kötőszó másképp hangzott el, eljutottál az erdőbe, és nem tudtál kikeveredni belőle. Köznapi beszédben ez nem ilyen szigorú, tehát ott megtörténhet, hogy vagy de, vagy nem tudom, más ilyen dolgok hangzanak el, de itt ebben az esetben például szóról szóra tudni kellett. Egyszerűen az út, amelyet bejárt a logikájában és a filozófiájában a dolognak, az nagyon fontos volt, persze érzelmi attitűdökön belül is. Furamód én nem éltem meg ezt az embert olyan gonosznak, én inkább azt a és mai napig látható dolgot véltem felfedezni ebben a szerepben, hogy hatalmat kaptam a kezembe, és kíváncsi voltam arra, hogy meddig terjed az a hatalom, hogy meddig korlátlan az a hatalom. Ezt most nem akarom a mai napra, vagy napjainkra ráhúzni, de mai napig is látható, hát igen, sajnos. És akkor a másik véglet, másik két véglet, ha így veszük, nagyon kedves szerepem volt a kis Seres Rezső szerepe a Szomorú Vasárnap című előadásunkban. De azzal a figurával meg úgy alaptermészetemnél fogva tudtam azonosulni minden további nélkül, valahol valamiképpen. És egy hasonló gyerekeknek szóló darabot említenék még itt, Süsüt a sárkányt. Én nekem az életem egyik legnagyobb öröme volt, szóval nem tehetek róla. Mind a mai napig az maradt.
0: Mi az, amit szeretsz, a színpadi létet, a színház világát, vagy magát a játékot? Mi az, ami úgy igazán a pályádon tart?
1: Én szerintem ezek az összetevők, ezek nagyon fontosak, hogy együtt működjenek, tehát együtt hassanak az emberre. Tehát a színpadi lét önmagában véve, nem is a színpadi, színházi lét, inkább így mondanám. A színházi lét az egy külön világ, az egy külön életforma.
0: Mert színészként és igazgatóként, vagy művészeti vezetőként is ismerheted.
1: Többféle formában ismertem meg. Volt szerencsém kellékezni, ha kellett súgtam, ha kellett díszleteztem, a kezdet-kezdetén azért ez egy kicsit úgy működött, hogy nem csak arról szólt, lévén, hogy segédszínészként ugye léteztem, többféle dologra is megkértek, hogyha segíteni kellett a színházi dolgok körül, és hát én, mint fiatalember, hát persze, hogy igen, mondtam, egy pillanatig nem gondolkodtam, hogy most én nekem leesik a korona a fejemről, hogyha netántán kellékeznem kell például, szóval egyáltalán ilyen dolgok nem merültek föl bennem, igen, és segíteni kellett, akkor segítettem ilyen szinten is. Persze, aztán sok minden jött, ez az igazgatóság, ez egy kényszerű dolog, ami a nyakamba szakadt, de hát egy intézményt kellett menteni akkor, és akkor nem volt időm gondolkodni azon, hogy most én ezt vállalom, vagy sem. Egyszerűen jött fentről az ukász, hogy most egyelőre kineveztek igazgatónak, ugye akkor a már az önálló Tália színház igazgatójává. 3,5 évig voltam igazgatója, és hát ott a túlélésről volt egyértelműen. Művészeti vezetőként is hasonló dolgokkal néztem szembe, de az inkább befelé forduló dolog, tehát inkább a társulat felé forduló dolog, illetve a színházi alkalmazottak felé forduló dolog volt, illetve egy dramaturgiai terv felépítésének a segítése, hogyha arról volt szó. De ez inkább a Táliára jellemző, itt már társulatvezetőként működtem elég sokáig, ha jól tudom, 10 évig, Tóth Tibor mellett, és az bár egyértelműen a társulat felé, tehát a társulat törődni, társulat körüli dolgokról törődni, és így tovább, és így tovább, az inkább már befelé forduló volt.
0: És maga a színjátszás, mert hogy jelenleg is aktív színész vagy.
1: Ja, maga a színjátszás, hát az minden attitűdjével együtt, az egy világ. nem mondhatok más, az egy világ, az egy más világ. Nagyon furcsa lehet talán olyan laikusnak, vagy olyan embernek, aki nem ismeri a színházi életet és a színházi kulisszák titkait, hogyha az belecsöppene egy pár napra, nagyon érdekes lehetne, hogy élünk, hogy működünk, hogy dolgozunk.
0: Fontos az az adott társulat, hogy kik vannak körülötted, kik a kollégáid? Kik
1: számomra mindig is fontos volt. Én csapatjátékos vagyok, tehát én önmagamban véve monodrámát is tudnék csinálni természetesen, de nem, nekem nagyon fontos a másik. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen kollégákkal vagyok körülvéve, milyen hangulatban telnek a próbák, milyen rendezőnk van, milyen ember a rendező, ez is nagyon fontos, nem csak a szakmai tudása, hanem nagyon sokszor az emberi léte, létformája is nagyon-nagyon meghatározó tud lenni, úgyhogy ez számomra, ez világéletemben meghatározó tényező volt, legalábbis színpadon, de nem csak színpadon, azért ez más dolog. Ez magánéletben is fontos volt, hogy kik vesznek körül, nyilvánvaló. Ez ugyanúgy fontos a színházban is. És hát azért elmondhatom, hogy én szerencsés ember vagyok, mert mindig olyan emberkékkel voltam körülvéve, hogy szerethetőek, és nagyon tudtunk együtt létezni. Tehát mind a mai napig ez így működik. Nagyon jó csapatmunkát tudok még mindig véghez vinni a társaimmal, akiket sokszor üdvözlök ezúton is.
0: Arról, hogy a tehetség miben rejlik, hogyan vélekedsz? A mai világban mindig a sokoldalúságot, a többféle felhasználhatóságot hangsúlyozzák, és néha az emberektől is ezt várják el, hogy tökéletes legyen énekben, táncban, mozgásban, a legközkedveltebb legyen, akár egy csapaton belül. Te voltál válogatókon is már, és válogattál te is az embereid közé társként újakat. Milyen értékek vezettek ekkor?
1: Alapvetően a válogatók. Tehát a válogatókat egy nagy színjátéknak tartom. Nagyon kevés lehetőség van arra, hogy az ember valójában megmutassa azt, hogy milyen értékei vannak. Ez főleg filmről, most a filmválogatásokról beszélek elsősorban. Színházi válogatás kicsit talán személyesebb, jobban értékelhető szakmai szempontból, de én jó magam, tehát válogatásokra nem nagyon járok, általában azért megdobnak egy-egy kisebb szereppel filmben, de ez számomra nem annyira lényeges, tehát én nem éppen a filmvilága felé vonzódok, sőt, inkább valahol taszít. Mindegy, ez az ellentét, ez bennem ez mai napig működik. Viszont a színpadot, mint olyat, igen, szeretem, és hát a színházi válogatások Én szerintem a tehetség az egy dolog. Kevésbé tehetséges emberek is tudnak rettentő jól működni a színpadon, megfelelő szorgalom mellett. Tehát egy alaptehetség nyilvánvaló, hogy kell, hogy mindenkiben létezzen, mint ahogy a nyelvtanulásnál. Jó, hogyha van egy nyelvérzék, de az is meg tud tanulni egy nyelvet, és nagyon jó szinten, akiben ez a nyelvérzék nem olyan erős. És így a színpadi tehetség, a színészi tehetség kérdése is számomra olyan dolog, hogy nem biztos, hogy a legtehetségesebb ember lesz a legjobb színész, ha nincs megfelelő szorgalom mellette. Nincs megfelelő igyekezet arra, törekvés egy cél felé. Tökéletesedni. Nem szabad elhinni magunkról tényleg azt abóvú, hogy elvégeztem mondjuk rá egy főiskolát, és akkor már jó színész vagyok. Az még hosszú út. És az ember színészi beteljesedése szintén egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, akárhogy is nézzük. Sok tapasztalat kell hozzá, sok lehetőség kell hozzá, nagy mértékű önismeret, ez is nagyon fontos, és kitartás.
0: Említetted az önismeretet is, én ezt kiragadnám, hogy ez tényleg alapvetően szükséges, hogy valamilyen inképe legyen az embernek önmagáról, vagy pedig a szerepek által is megismered magad, vagy elveszel, hogyha bizonyos dolgokat még nem tudsz.
1: Nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem a megfelelő önismeret, az, hogy az ember tisztába legyen saját magával. Nem azt mondom, hogy belső harmóniája legyen, de az is fontos ahhoz, hogy másokat megformáljon a színpadon. Tehát mindenképpen az önismeret az egyik, szerintem egyik fontos feltétele annak, hogy az ember a színészi munkáját jól tudja végezni. Ugyanakkor, és ez nagyon-nagyon így van, és nagyon-nagyon jó meglátás, hogy szerepek által is jobban meg tudja ismerni önmagát az ember. Mert mint említettem volt, itt arról is szól a dolog, hogy nagyon sokszor olyan bugyrokba kell az ember lelkében belenyúlni, melyet lehet, hogy nem is használt eddig az életében. És lehet, hogy pont azt kell használnia, amit soha nem használt. És meg kell keresnie magában, hogy van-e, vagy nincs. Kétféle lehetőség van, vagy másoktól figyeljük meg ezeket a dolgokat, és azon keresztül jutunk el magunkhoz, vagy alapvetően magunkba nyúlunk, magunkban keresünk, és onnan próbáljuk meg kiemelni ezt a dolgot. De most én nagyon-nagyon erősen arra utalok, hogy például a jó tulajdonság, a jó ember megformálás, a rossz, ez a két véglet, de ez a véglet, tehát ez nagyon fontos. Éppen ezért említettem Caligulát is, mert Caligula számomra abban a kamüféle megformálásban nem a kegyetlen gonosz császár volt, hanem az az ember, aki keresett, aki önmagát kereste bizony, akkor talán, ha már itt tartunk, aki önmagát kereste. És alapvetően elítélhető is lehetett, és valahol felmenthető is. Ez nagyon furcsa. De mondom, igen, szerintem az, hogy az ember nagy mértékben, mert teljes mértékben nem biztos, hogy tisztában van önmagával az ember, vagy tud tisztában lenni önmagával, de az nagyon fontos, lehetőleg nagy mértékben tisztában legyen magával.

0: Mit jelent számodra a lelkiismeret vizsgálat? Volt esetleg olyan szereped, ami vagy a környezete miatt, volt egy szakrális helyszínen, vagy épp egy vallási személyiségről volt szó, aki így arra késztetett, hogy Istenhez fordulj, keresd őt?
1: Én hit dolgában eléggé szélsőségesen állok. Ezt most nem rossz értelemben akarom mondani, hanem én úgy vélem, hogy mindenkinek meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy a hit felé saját útján forduljon és saját útját járja. A hit, mint olyan, számomra az a fajta felemelő érzés, ami arra tud buzdítani és arra, ahhoz tud erőt adni, hogy még jobban élj, még szebben élj, és még fényesebben, talán így tudnám legjobban kifejezni. Azért, mert ha az ember lelkében fény van, akkor ő tud adni fényt másoknak is. Számomra ez olyan, hogy kis gesztusokon keresztül, nagyon kis cselekedeteken keresztül is meg tud nyilvánulni. Tehát a hit önmagában véve, mint olyan számomra, inkább az emberben való hit. Nemrégiben kérdeztek tőlem egy ilyen dolgot, hogy mi az élet filozófiám. Csak egy mondatot volt szabad mondanom. Az élet filozófiám egyik mondata, vagy egyik része az, hogy én hiszek az emberi jóság erejében. Szakrális helyszínekről nem akarok beszélni, mert számomra a templom, ha már itt tartunk, számomra az a helyszín, ahol leül az ember, és tényleg beszélgetést folytat. Viszont én önmagában véve nem vagyok vallásgyakorló ember, tehát ezt hozzá kell tennem. Viszont a hitet és valahol annak nagyszerűségét, azt szinte nap mint nap meg tudom, magamban érzem.
0: Arról kérdeznélek, hogy a családod mennyire kísérhet el a színházba, mennyire vannak ők ott veled, mennyire akarod, vagy tudod őket bevonni, hajlandóak-e?
1: Hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen a családom az ott van keleten. Gyakorlatilag mi csak itt a feleségemmel, Máriával vagyunk itt ketten, szóval családom a Mária. Sajnos gyerekeink nincsenek. Ő meg egyrészt színházi dolgozó volt hosszú-hosszú éveken keresztül, másrészt előtte is, tehát már a Kassán ismerkedtünk meg, és ott is házasodtunk össze. Annó is minden nap, tehát nem minden nap, de minden előadásomat nyilvánvaló, hogy megnézte. Úgy a család kassai része, természetesen eljárt színházba, a rozsnyúi fel a családnak szintén, hogyha ott vendégszerepelünk, például biztos, hogy ott vannak. Úgyhogy szívesen eljönnek, engem egyáltalán nem zavar, hogy eljön. Sőt, örülök neki, hogy eljönnek, teljesen egyértelmű. Miért tiltanám meg pont a családomnak, hogy jöjjenek és megnézzenek.
0: Vannak alkalmak, amikor te hívod őket, hogy ezek fontos megmérettetések vagy ünnep számodra az az adott?
1: Nem, nincsenek. Én úgy van, hogy általában ők fedezik fel, hogy előadásod van, akkor elmegyünk, jól van. Főleg Rozsnyón történik is Kassán, mert itt aztán ugye a kis feleségem az mindennapos részese az életemnek, illetve a színházi életnek is ezáltal, úgyhogy itt ez nem ennyire mérvadó. Mondjuk baráti köröknél van úgy, hogy baráti körben van úgy, hogy igen, szóval ottan szólok egy-két embernek, hogy ha gondolod, akkor gyere, nézd meg, stb. De tulajdonképpen, hogy belegondolok, a szűkebb baráti körünk az rendszeres színházlátogató, úgyhogy erre sincs nagyon szükség.
0: Az emberek szokásaiban hogy látod a szórakozási lehetőségek között, hol foglal helyet a színház?
1: Most a Covid alatt is kiderült, hogy milyen fontos. Furcsán hangzik talán, de bizony rettentő sokszor megállítottak ugye az utcán ismert vagy ismeretlen emberkék, akik azt mondták, hogy és mi van a színházzal, és mikor lesz már előadás, és mikor tudunk színházba menni. Ez olyan nagyon jó leső érzés volt. Sok biztatót nem lehetett mondani, remélem, hogy most már egy kicsit azért helyre rázódnak a dolgok ilyen téren is, de én szerintem nagyon fontos szerepet, igenis egy nagyon fontos társadalmi szerepe van a színháznak mind a mai napig, annak ellenére, hogy talán nem annyian járnak színházba.
0: Igen, és elnézést, hogy csak a szórakozásra korlátoztam, mert lehet, hogy ez ennél több is.
1: Nyilvánvaló, hogy egy szellemi táplálékot is tud nyújtani egy megfelelő színházi előadás, ez mindig is így volt. Politikai táplálékot is tud nyújtani bizonyos értelemben, hogyha úgy veszük, tehát azért a társadalmi akció-reakció működik a színházban mind a mai napig. Ugyanakkor a szórakozási lehetőség, amit a legtöbben szeretnek a színházban, a szórakozás, ugye a felüdülés, a vidámság, és így tovább, és így tovább, amikor ugye a gondjainkat ott lehet hagyni a színház ajtaja előtt. Igen, igen, sokan szeretik ezt, én talán túlságosan is néha, de ettől függetlenül minden más szempontból a színház egy olyan művészeti műfaj, amely igenis az embernek teljes mértékű szellemi felüdülést tud nyújtani, nem biztos, hogy csak a szórakozás által.
0: Utaltam rá többször, hogy lehetőségünk nyílik Komáromban beszélgetni. Te miért szereted ezt a várost? Hogy maradtál itt, hogyha a családod igazából keletre húz, tudod őket látogatni? Illetve, tehát mondtad, hogy a feleséged itt van veled, de...
1: Így van, így van.
0: Hogy alakult az, hogy Komárom lett a közös otthonotok?
1: Én hát többször vendégszerepeltem természetesen Komáromban, ugye itt voltam annó 2 évet a Matesznál, és így tovább, és így tovább. Bizonyos kötődésem Komáromhoz volt, Jókai napok például, szóval azt kell, hogy mondjam, először a feleségem volt itt. A mi élethelyzetünk úgy alakult, a feleségem Kassán tanított az ottani magyar nyelvű ipariban, és kapott egy állásajánlatot itt Komáromban, mégpedig konkrétan akkor még a Selye alapítványról volt szó, meg mondhatnánk előkészítette a Selye Egyetem létrehozását, és annó a volt igazgatója, Albert úr, megszólította őt, hogy nem vállalna el véletlenül az alapítványon belül, egy bizonyos funkciót nem vállalna el. Ezen elgondolkodtunk, már csak azért is, mert jó magam már kaptam állásajánlatot a Jókai Színháztól, ugyanis vendégszerepeltem az Amadeus című darabban, és a próbafolyamat végén megszólította az akkori igazgató, Kispéntek József, hogy esetleg nem szerződnék-e véletlenül a színházhoz, viszont én egy kicsit úgy vagyok, hogy erősen kötődtem ahhoz a közeghez, Kassán, amiben léteztem. Hát azt mondtam, hogy nagyon szívesen eljövök vendégszerepelni, de szerződni nem. Fura mód úgy alakult a helyzet, hogy viszont a feleségem kapott ugye állás ajánlatot itt Komáromban, ő pedig azt mondta, hogy igen. És a megegyezés az volt, hogy 1 évig akkor meglátjuk, tehát ő is meglátja, hogy milyen a helyzet itt, és hogy mennyire tud érvényesülni, mennyire tetszik neki, ugyebár egyáltalán ez az egész helyzet. Én viszont még maradok akkor Kassán. Úgyhogy 1 évig ilyen...
0: Ez azért próbatétel lehetett.
1: Próbatétel volt, de érdekes módon voltunk már ilyen helyzetben, hogy 1 évig külön éltünk. Ő Angliában volt, akkor éppen angolul tanult, és végzett a tanulmányokat. Ez rögtön még a házasságunk kezdetén volt, tehát volt már ilyen helyzet. Mondjuk ez egy kicsikét már odébb volt a házasságunk közepe tájékán. Megegyeztünk ilyen szinten, és akkor ő eljött ide Komáromba, és aztán 1 év után az a döntés született, hogy ő tovább folytatná azt a munkát, amit csinált addig, és akkor viszont én fordultam a Jókai Színházhoz, hogy akkor esetleg, hogyha még fennáll az ajánlat, akkor elfogadnám. És akkor így alakult, hogy mind a ketten ide kerültünk, és aztán itt ragadtunk. Pontosabban nem Komáromban, el kell mondanom, hogy mi Komárom mellett lakunk egy tanyán, Kingyesen, ez Vágfüzeshez tartozik, és volt feszti birtokam, szóval erről ismerős talán valakinek. Igazából ott érezzük nagyon jól magunkat. Közepén a természetnek egy kis falu közösségéhez tartozván egész jó érzés szóval ott létezni.
0: Számodra jelente töbletet az, hogy a hivatásodat az anyanyelveden művelheted?
1: Mindenképpen egyszerűbb. Mindenképpen arról van szó, hogy hát a magyar az a véremben van, és mindenképpen a gondolataimat és az érzéseimet leginkább ezen a nyelven keresztül tudom közvetíteni. Volt szerencsém már vendégszerepelni szlovák nyelven is, a szlovák az egyáltalán nem probléma számomra, habár a színpadi beszéd kissé eltér ugye a köznyelvtől, természetesen a beszélt nyelvtől, ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, azért eklatáns példa talán, így mondom akkor még inkább, nem is a színpadra vonatkozólag, vagy a színházi, vagy a színészi mi voltomra vonatkozólag, de a magyar folklór, az aztán ott buzog az ereimbe, pedig én soha nem jártam így kimondottan néptánckörre, vagy valami. Egyszerűen táncház is, akkor ott voltam. És akkor vitt, és akkor... Tehát valami erősen magyar buzog bennem, valószínűleg a színészeten keresztül is.
0: A mai felvidéki beszélgetésünkben tehát egy olyan emberrel beszélgettünk, aki A Magyar Arany Érdemkereszt viselője is, és több alkalommal díjazták. Örülünk annak, hogy mi is láthatjuk őt a színpad deszkáin. Kívánunk neki kéz- és láttörést.
1: Köszönöm.
0: Szűz anya, vigyázza, segítse őt hozzá,

0: Akár olyan szerepekhez is, amelyek gazdagítják őt tovább lelkiekben. Köszönjük szépen Fabó Tibornak, hogy a Felvidéki Beszélgetés mai vendége volt.
1: Tisztelettel köszönöm szépen én is.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki Beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, a nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendőlt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz megtenni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
3: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban,

0: Kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, minden napok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
1: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Hírperce. Kezeken keresztül Krisztus szenvedésének és feltámadásának útján kezd helyen. Varga László püspök nyitotta meg a kattásot Kaposváron. Szent Mihály napi ünnepség sorozat Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Krisztus szenvedésétől és a feltámadás öröméig vezeti a látogatókat Sütő György festőművész kiállítása, amely az Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikában. A Tapolcán élő, ápolóként dolgozó alkotó az emberi kéz gesztusain keresztül jeleníti meg a keresztút állomásait és a feltámadás reményét. Két évvel ezelőtt készült 14 képből álló keresztút sorozatát most újabb 14 alkotással egészítette ki, amelyek a feltámadás eseményeit idézik meg, és most először láthatók a közönség előtt. Sütő György szerint egy kinyújtott segítő vagy átölelő kéz olykor többet képes kifejezni minden szónál, és arra emlékeztet, hogy a legsötétebb élethelyzetekben sem maradunk magunkra. Mint fogalmazott, Isten szeretete az embereken és a segítő kezeken keresztül válik jelenvalóvá számunkra. Ünnepi szentmisével kezdődtek meg szeptember 18-án Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, a Kattás programjai. A Nagy Boldogasszony Székesegyház előtti téren bemutatott szentmise főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök volt, akivel több főpásztor, köztük Udvardi György veszprémi érsek koncelebrált. Varga László homiliájában Jézus ellenség szeretetéről szóló tanítását állította a középpontba. Hangsúlyozta, az ellenség szeretet nem önmagában kezdődik, hanem azzal a döntéssel, hogy Krisztust akarjuk követni, és megpróbáljuk megélni azt, amit tanított. A püspök szerint az ellenség szeretet első lépése annak felismerése, hogy nekünk is vannak nehéz embereink, a következő pedig az, hogy jót teszünk velük, áldást kérünk rájuk, és önmagukra is. Gazdag lelki kulturális és családi programsorozattal ünnepli Főegyház megyéje és főszékesegyháza védőszentjét, Szent Mihály Arkangyalt, a Veszprémi Főegyház megye. Szeptember 24-e és 27-e között a Veszprémi Várnegyedben történelmi előadás, filmvetítések, családi programok, vezetett séták és orgona hangverseny is várja az érdeklődőket. A látogatók többek között zseblámpás toronytúrán fedezhetik fel a Szent Mihály Főszékesegyházat, játékos programokon Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában eredhetnek szeptember 20-a lelki felkészülésre. Az ünnepség sorozat lelki csúcspontja szeptember 27-én vasárnap lesz. A veszprémi plébániák hívei délelőtt 10 órakor közös gyalogos zarándoklatra indulnak az Óváros téren álló Szent Mihály szobortól a Várnegyedbe, a Szent Háromság téren 10:30-kor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi

0: Egyesek mutatja be. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy nem csak hallgatnak, hanem támogatnak is minket. Ha tehetik, tegyék ezt a jövőben is, tartsanak velünk. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 23 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
3: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóján az életéről emlékedünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgynevezik tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem megrendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz igazán. Egyre inkább az életnek a végső értelmét maga a figyelőképessége, az értelme, az emberi viszonyai tisztulnak meg, egész addig, hogy majd ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celánó életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt.

alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek fel egy magasabb látása. Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna. Egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor. Mielőtt így átalakult, milyen fontos lesz, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. Azt írja Cselánói, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromban, diákkoromban, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész? Már csak azért is, mert idegesítene. Miről van itt szó? Az egy szakrális tér. És ma a szakralitás vesztett el az ember. Mit jelent az, hogy szakrális? Michel Onfray, az a francia filozófus, aki katolikusnak lett keresztelve, mélyen hívő volt, talán szemináriumba is belépett, aztán megtört és ateista lett, és azt mondta, hogy ő katolikus ateista. És azt mondja barátjának, egy domonkos atyának, hogy néha bemegyek Párizsba egy templomba, de akkor, amikor üres, vagy legfeljebb egy nagyon régi misére, a latinul, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez még nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg, nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakralitás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ezt ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahol visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja. Nem egy nekem vagy, de találkoztunk véletlenül. Azon a pad. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér, tális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kiölik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát, amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomban, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre. Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmarad benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a két hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult a Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya. Hogy kétségbe esetten veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Mert ha tudja,

hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amibe a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mondd előtte egy érdekes felhívást. Amikor imádkozol, nem még mielőtt imádkozol, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkózz be. És ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak, meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több, azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden, a rossz gondolatok, a paráznosság, a gyilkosság, de onnét jön elő a jó is. Az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe idekezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam a szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de mondta, azt mondja neki, te maradj kint. És amikor kijön arra, mondja, hogy ott egy kincs van, azt mondja Hambas Béla, hogy mert Jung mondja, hogy nagy merésike az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába, és talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se. Mert nem lehet az én teremtőm. Ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remeteségbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki. Olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lépem, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt. Ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadifajnak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének a misztériuma, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez.

kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfönségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, ötön hozzátéve a búzaszem haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és fölszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szent Ferenc korahajnalban még napkelte előtt cellája ajtajában tekintetét kelet felé fordítva így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te, édes Jézus, keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szíves magadra vállalj. Kitart a könyörgésért meghallgatta Isten és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígére birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. A szeráfnak hat ragyogó és tüzes szárnya volt, amelyek közül kettő a feje fölé borult, kettő a testét fötte be, kettő pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan fölismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással begyes öröm és fájdalom járta át. Egyrészt fölötte megőrült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá, másrészt mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő,

szokatlan alakulátomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a Szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésénél csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábain azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a Szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Az a szent ige, amely szólott hozzám, amely szól a gyülekezethez, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni, megvan írva az előbb olvasott hegyi beszéd részletben, majd a Cselekedetek könyve 7. rész 9. versében, Máté evangéliumának 27. része 18. versében. Ime két igét olvasok. Az ősatyák irigykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba. Majd Pilátus tudta, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki néki. Valaki telefonon megkérdezte tőlem, már nem tudom, hogy otthon-e vagy a Danubius rádióban, hogy még nem olvasott Bibliát, és most szeretné elkezdeni a Biblia olvasását, hol lehet kapni Bibliát, és hogy kezdje olvasni. Hát elmondtam, hogy hol lehet Bibliát kapni, és elmondtam, és most elmondom azoknak, akik még talán nem olvasták végig a Bibliát, vagy elakadtak benne, hogy egy könyv talán, a Biblia az a könyv, amit nem szabad előről kezdeni. Mert ha valaki előről kezdi olvasni, mint minden más könyvet, az a Mózes 3. könyvénél el fog akadni. Tapasztalatból tudom. És nem fog tudni vele mit kezdeni, miköze neki, hogy a sátornak hány húzalja van, és mit hogy kell kifeszíteni. Ez nem rád tartozik, ez zsidó történelem. Elmondtam az illetőnek, hogy kezdje a végén, illetve az utolsó harmadánál olvasni a Bibliát, az evangéliumokat olvassa először, de azt kétszer, utána a Cselekedetek könyvet, azt is kétszer, és miután mind a kettőt kétszer elolvasta az evangéliumokat és a Cselekedetek könyvét, olvassa végig az Új Szövetséget, és azután kezdj el az Ószövetséget, előbb kóstolja meg a fa gyümölcsét, azután vizsgálja meg a gyökerét, mert akkor már fogja érteni. És akkor nem fog elakadni. Hát így elmondtam, hogy hogy kell a Bibliát olvasni, és talán mások is, ha még nem kezdték el, azt kívánom, és azt szeretném, hogy így kezdjék el. Én ezt a beszélgetést el is felejtettem, aztán néhány hét múlva cseng a telefon, és mondja, hogy hát uram, én elkezdtem olvasni a Bibliát úgy, ahogy maga mondta, és a helyi beszédnél elakadtam. Itt azt mondja Jézus, hogy ha téged valaki pofonit, tartsd oda a másik orcádat, ha egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre, és szeresd ellenségeidet. Mondja, uram, van olyan ember, volt ezen a földön, aki ezt meg tudta csinálni? Tényleg? Hát mondjon csak egyet. Mondom, hát azzal kezdem, aki ezt mondta, Jézus Krisztus, aki a kereszten a két kezén függött, és azokért imádkozott az ellenségeiért, akik keresztre feszítették, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. De a magának ez túl szentséges, akkor hadd mondjam el, hogy Gandhi rongyá olvasta az Új Szövetséget, és éppen itt akadt meg a szeme ennél az igénél, az ellenség szereteténél, hogy szívvel, szeretettel kell az ellenséget meggyőzni, és nem husángokkal. És valóban azt is olvastam a életrajzába, hogy amikor valami kifogásuk volt a tömegeknek, akkor Gandhi 10, 100 vagy 200 000 embert körülültetett az alkirály palotája köré, és azok elkezdtek imádkozni az alkirályért, és ott ült közöttük Gandhi. Az alkirály ezt 4-5 napig bírta, utána ideg összeroppanás kapott. Elmondtam azt is, hogy csak azért nem lett Gandhi keresztjén, mert megkérdezték tőle, hogy hát ha már annyira szereti az Új Szövetséget, és a hegyi beszédet vette az egyetlen vértelen forradalom megindításának alapjául, és sikerült is többé-kevésbé vértelenül Indiát felszabadítani. Így egy jézusi gondolatta, hogy jóval igyekezett meggyőzni egy megszálló hatalmat, idézőjelben mondom a gonoszt, és azok szépen kiürítették Indiát. Ez már nem is Jézus, csak egy jézusi gondolat. És hogyha ezt egy pogány ember, idézőjelben mondom, pogány ember komolyan vette, és csak azért nem lett keresztény, és most folytatom, amivel kezdtem, mert az életrajzában azt írja, túl sokáig éltem keresztjének között, hogy ne legyek keresztjén. Jaj, de kemény ítélet. De Jézus követője volt, csak éppen nem állt be a soraink közé, akik a szánkkal dicsőítjük, a tetteinkkel pedig ellenkező módon cselekszik. De mondtam Kagavát, a japán misszionáriust, aki hallgatta egyszer, még akkor nem volt keresztjén, hogy valaki japán utcáin Jézusról beszélt, éppen erről a bizonyos pofonról, hogy tartsd oda a másik orcádat, és akkor oda ment egy nagy darab japán, és másik oldalról is jó pofon ütötte, aztán ezt tovább prédikált, megint pofon ütötte, és megint oda tartotta az orcáját. Kagavát ez úgy megrendítette, hogy keresztjénné lett, és később japán misszionáriusa, és a Japánban ma elég sok keresztjén van ennek az embernek köszönhető, aki belerendült ebbe, hogy látott egy embert, aki oda tartotta a másik arcát. Azután mondhattam Telemachost, ezt a 4. században lévő, és mondtam is az illetőnek telefonban, 4. században élő keresztény szerzetest, aki éppen akkor járt Rómába, amikor gladiátorok küzdöttek az arénába, és látta, hogy mindenki oda megy, ő is oda ment. Akkor már keresztény volt Róma, Konstantin után élt a keresztény birodalom, és ő látta, hogy két keresztény életre halálra küzd karddal, hálóval, dárdával, valamelyiknek meg kellett halni, és belerendült Telemachoszt. Keresztény szíve, Krisztus követő szíve a pusztából jött, ott remeteként és szerzetesként élt, és leugrott az arénába a két küzdőfél közé állt, és kezdett könyörögni, hogy jaj, ne öljék meg egymást, hát mind a ketten keresztjének Jézus Krisztus követői, és a felugrott a tömeg, és nem tetszését nyilvánítva kiabbált, hogy zavarják ki, ők vért akarnak látni, és végül is az egyik gladiátor leszúrta Telemachoszt, ő térdre esett, és még benne a testében a karddal is fölnézett a gladiátorokra, és hangosan kiáltotta, hogy ne öljétek meg egymást. Lassan kiürült az aréna, mindenki lehajtott fejjel ment ki, és attól a naptól kezdve szűnt meg Rómában a gladiátorok harca. Mondhatnál még sok mindent tovább, de ezt hallgatta is az én telefonáló Bibliát előről kezdő, vagy először kezdő olvasó atyámfia, amikor hirtelen egy szúró mondattal közbevágott, hogy jó, ezek mind olyan szép szent emberek, amit most maga felsorolt nekem, de maga merne egy vasárnap erről prédikálni? Most, amikor még égnek Kuvaitba az olajkutak, most, amikor keresztapa meg keresztkomák lövik egymást, eddig még békességgel éltek egymással a szerb meg a horvát, és égnek a szerb és a horvát falvak is, egymást tölik. Most merne maga erről prédikálni, hogy szeressétek ellenségeitek? Nagyon meghökkent. Nem tudom, hogy itt van-e, mert meghívta. Ha itt van, akkor látja, hogy megpróbálok merni erről beszélni. De azért, amikor letettem a telefonkagylót, akkor kiültem a kertem sarkába, a kis lugasomba, és nagyon elcsöndesedtem, hogy merjek. És még szerencse, hogy éppen a irgalmas samaritánus történetét olvasgattam előzőleg, azt rendezgettem sajtóalának a sorozatát, és akkor olvastam az irgalmas samaritánus történetben, hogy azt kérdezi egy írástudó Jézustól, hogy de hát ki az én felebarátom, mert Jézus azt idézi neki, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat, és azt kérdezi, de hát ki az én felebarátom? És akkor Jézus megmagyarázza, hogy az, aki segít rajta, tudnék az irgalmas samaritánus. És úgy eszembe jutott még ott magamba, meditálgattam a kertem sarkával, hogy milyen érdekes, hogy azt megkérdezik Jézustól, hogy ki az ő felebarátja, és Jézus ezt megmagyarázza. De az arra nincs kérdés és nincs válasz, hogy ki az én ellenségem. Hát ki az én ellenség? Azt már tudom, hogy ki az én felebarát. De ki az én ellenség? Még tovább meditálgattam, és kértem az Istent, Uram, hát nekem most erről a nagyon nehéz ígéről kell, mert megígértem igét hirdetni. Hát ki az én ellenség? Már ki az ellenség? És akkor egy emlék, ha szabad így mondanom, beugrott. Isten nyugosztója az illetőt, aki egyszer beesett hozzám magából kikelve, és elkezdte mondani, hogy hát tegyen már velünk valamit, látogasson meg, vagy beszéljen a családommal. Egy hölgy volt, már elporlattalan. Mondom, miért? Azt mondja, mert én egész nap dolgozok két műszakban is, otthon is, a férjem meg a tévét néz, és a sportújságot olvassa. Nem csinál semmit. Irigylem, én is szeretnék ott ülni a sarokba. Képzelj el, nem segít. A lányom se segít. Diszkóba jár, táncol. Én is szerettem volna táncolni. Azt hiszem, hogy nem irigylem, hogy ő táncol. Végtáncolja az életét, nekem sose jutott rá időm. Ott vannak a gazdag szüleim Görögországban, és sose voltam Görögországban, azt hiszem, hogy én nem szeretnék Görögországba utazni, és azt hiszem, hogy segítenek rajtunk, adnak nekünk egy fillért is, mikor nyomorúságban vagyunk. Ott van a főnököm, Mercedes-szel érkezik, és ha én 5 percet kések, akkor már azt mondja, hogy na maga megint elkésett, azt hiszem, hogy én nem szeretnék Mercedesbe járni, nem szeretnék én is autóba közlekedni, és nem elkésni. Igen, erre a beszélgetésre emlékeztem, és hirtelen úgy világossá lett, vagy azt hiszem, hogy világossá lett, hogy most már azt hiszem kezdem sejteni, ki az én ellenségem. Akit irigylek, az az én ellenségem. Igen, akit irigylek. Neki több az olaja, több az aranya a bankba. Nosza, induljunk, és foglaljuk el. Ő közelebb van nyugathoz, szebbek a templomai épületei, kikötője van, nosza, vonuljunk be. Bácska bánát és a többi, több a búzája, nosza, vonuljunk be, foglaljuk el. Szép darab magyar földet. Ki az én ellenségem? Hogy leszünk ellenség? Úgy, hogy valakit elkezdünk irigyelni, az irigységből ideológiát csinálunk, és az ideológiából pedig ellenséget ideológiával. Akit irigylek, azt egy ideológiával körülnyálazom, és ellenséggé teszem.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek. Szeptember 14-én kezdte meg működését az Axióma Központ az üldözött keresztényekért. Az avilai Nagy Szentterész templomban elindult a szentségimádás iskolája. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A szeptember 14-én megalakult Axióma Központ az üldözött keresztényekért szervezett folytatja a jövőben az üldözött keresztény közösségek támogatását. A szervezet vezetője Aszbejt István volt államtitkár, aki a Szent István lovagrend meghívására tartott előadásán mondta el, hogy a Hungary Helps program ugyan megmarad, de abban a keresztények megsegítése már nem kapott kiemelt szerepet. Ezért vált szükségessé a civil szervezet megalakítása, tudósította a szerkesztő. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. A központ célja feltárni a világban üldöztetést szenvedő keresztények helyzetét, és ezt minél szélesebb körben ismertesse. Tanulmányokkal és konferenciákkal kívánja eljuttatni a hangjukat oda, ahol nem hallják, vagy nem akarják meghallani segélykiáltásukat. A szervezet fontosnak tartja, hogy tovább vigyék a Hungary Helps program örökségét, azaz a rászorulók közvetlen segítségét. Az avilai Nagy Szentterész templomban szeptember 16-án megkezdődött a szentségimádás iskolája Rónaszéki János vezetésével. A sorozat 12 alkalomból áll. A sorozat témája az imádságról szól és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalommal sokan jöttek el, a templom megtelt, a tematikát a jelentkezők megkapták, melynek segítségével jobban követhető az esemény sorozat. Az alkalmak mindig szentmisével kezdődnek, ezt követi János atya elmélkedése. A részeket ének köti össze, olvasható a templom Facebook oldalán. Utána a templomban kihelyezik az oltári szentséget, így mélyedhetünk el Isten személyes jelenlétében. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A 12 alkalom egymásra épül, ezért jó, ha ezek mindegyikén részt tudnak venni, ha csatlakozni érdeklődők. Információs napot tartott a lépcsőfok programról a Szent Erzsébet Caritas Központ Rákosfalvai plébánián az érdeklődő Caritas csoportvezetők számára. A központ munkatársai az eddigi tapasztalatokat osztották meg a jelenlévőkkel, tudósította a kezdő. A lépcsőfok program nagy figyelmet szentel a személyre szabott, tartós esélyteremtésre. A program keretében a teljes tanévben a nehéz sorsú diákok mellett állnak, mentorálással és egyéni segítségnyújtással, korrepetálással, tehetséggondozással. A program az egyéni szükségletekre épít, hiszen minden gyermek más területen igényel segítséget vagy megerősítést. Legyen szó a tanulmányi eredmények javításáról, az iskolai hiányzások csökkentéséről, vagy egy kiemelkedő készség fejlesztéséről. A Caritas munkatársai a családdal együttműködve dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűző imádságot az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getszemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és virasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább feléd fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: teljen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. A fájdalmas rózsafűzőr második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei Atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az

0: van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronázta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélek. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta, mondta meg. Már odaértett,

0: már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

Üdvözléd, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Minyében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk kereszten feszítettek.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg

0: Nak irgalmadra.
1: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze, általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden kevénységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen. Mindenkor és mindenkor isteni végzéseiben, aki élsz és uralkodod, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. H. Kovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmaier György beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm H. Kovács Juditot. A Keve, azaz a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnökét. Azért hívtuk meg a Mária Rádió budapesti stúdiójába, hogy az életéről kérdezzük, illetve arról, hogy hogyan találkozott a Szentírással, és melyik a kedvenc ige szakasza. És első kérdésem az lenne, hogy kicsit arról meséljen, hogy honnan indult, milyen családból.
2: Én is sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Ez mindig egy olyan visszatekintés, vagy lehetőség arra, ha az életemről beszélhetek, hogy tényleg mi is a fontos, mi is az életem értelme, és így egy rövid mondatban azt tudom mondani, hogy az életem ajándék, ezt így fogom föl. Nem volt ez mindig így persze, de megértem erre a gondolatra, erre a hitvallásra. Békésen születtem, ez egy kis város Békés megyében, Dél-Alföldön, a viharsarok helye egyébként, és viharos időkben is születtem, mert 56. november 6-án, amikor az két édesanyám...
1: forradalom leverése után.
2: Igen, édesanyám a szülőotthonban két másik ifjú anyával volt a szülőotthonban, és ki volt tűzve a piros-fehér-zöld, a piros, a vörös és a fehér zászló, és a szülőotthonban ott voltak hagyva, úgymond a kismamák és az újszülöttek egyedül, és az orosz tankok mentek át az utcán. Tehát ezt én elmondásból tudom, hogy ilyen viharos időszakban születtem, és hát aztán következtek még a nehéz 50-es évek, amire én szintén nem emlékszem, mert egy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt családi környezetbe születhettem. Nagyszüleim, a szüleim is hívő keresztény emberek voltak, így is neveltek bennünket, baptista családból származom, és újjászületett keresztény hitvalló életűek voltak a szüleim, nagyszüleim és a családom legnagyobb része is. A Szentírással úgy találkoztam, hogy már gyerekkoromban a nagymamám abból mesélt példázatokat, történeteket, ez volt az első élményem az Isten igéjével megismerkedni.
1: És hogyan folytatódtak aztán, hogyan folytatódott az élete? Tanulmányok, iskolák, gondolom fölkerült Békésről, vagy ott kezdte?
2: Hát a középiskolás éveimet azt még ott töltöttem, ott érettségiztem matematika tagozaton, egy nagyon kiváló osztályban, a Békési Szegedi Kis István gimnáziumban, amit Szegedi Kis István alapított, nagy reformátor, prédikátor, református prédikátor, és a Békésváros híres arról, hogy a debreceni nagy kollégiummal egy időben alapították Békésen is a református iskolát, és azóta is fennáll, vagy nevezetes az egyházi iskola és képzés Békésvárosában. Az életem hogy indult? Hát korán elvesztettem az édesanyámat, 6 éves voltam, és ez meghatározó volt az életemben, hiszen kisgyermekként ilyen veszteséget feldolgozni nehéz volt, de mégis azt tapasztaltam a nagyszüleim, nagymamám, az édesapám, meg az idősebb testvéreim életéből, hogy ez nem zúgolódás vett körül bennünket, vagy nem zúgolódott senki. A fájdalom meg a gyász éveiben is úgy fogadtuk ezt a helyzetet, meg egyébként az 50-es, 60-as évek vidéki gazdaságát terhelő éveket is, hogy mindent Isten kezéből fogadtak el a szüleim, nagyszüleim, és ennek a folyamányaként mindig is kerestük és keresték az Isten igazságát és annak való engedelmességet, úgyhogy engem is ebben a szellemben neveltek, és mindig egy érdeklődő kislány voltam, mindig érdekelt, hogy lehet valamit jobban csinálni, hogy lehet jól teljesíteni. Mindig vágytam a szeretetre, ki ne vágyna rá, az elfogadásra, hogy sikeres legyek, körülvegyenek a barátok, a elismerések, és hát ennek a karrierépítésnek az útjára léptem. Amikor leérettségiztem, akkor közgazdaságtudományi egyetemre mentem, Pécsen végeztem az egyetemet, aztán folytattam Gödöllőn, és még tovább ilyen szakposztgraduális képzésekben vettem részt, és azóta is most már több évtizede mindig rendszeresen valamit tanulok, hivatalosan is, úgymond képzési formában is, meg hát az életünk az egy folyamatos tanulás.
1: Hát igen. Ugye említettük a Szentírást, meg említette, hogy honnan, milyen családból származik. Az lenne a kérdésem, hogy a kedvenc idézete, az éppen aktuális kedvenc idézetét megosztaná a hallgatókkal?
2: Igen, ez az éppen kedvenc, vagy éppen aktuális, ez nagyon fontos olyan igék, amik különösen megérintenek, amik különösen fontos üzenetet hordoznak abban a élethelyzetben, amiben éppen vagyunk, és ezért is csodálatos Isten igéje, mert egy az ige, ugyanaz, és mégis sokféleképpen szól, sokféleképpen érinti meg a különböző embereket, hiszen ahányan vagyunk, ahányfélének teremtett Isten bennünket, mégis értelmezhető ez a szeretet, amit az igéje által üzen. Hadd mondjak például, ha már említettem ezt a kisgyermekkoromban az édesanyám halála utáni helyzetet, elég nehéz anyagi helyzetben, és édesapám is még fiatal volt, 3 gyerekkel, tehát nehéz volt az életnek a szervezése, és a nagymamám, emlékszem, amikor említette az ő fájdalmát is a gyász éveiben, és az Zsoltárok 37. részét hozta, hogy nem kell elkeserednünk, nem kell zúgolódnunk, hogyha esetleg másoknak jobban megy, vagy nem éri őket éppen fájdalom, mert így mondja a 37. Zsoltárban az ige, hogy gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyérkéregetővé vált volna. És ugyanebben a részben van, most nem keresem ki, az, hogy ne zúgolódjunk, hogyha a gonoszoknak jól megy dolga, hiszen Isten igazságos, és majd ő fölhozza az igazságát, nem nekünk kell azt megszerezni magunknak. Aztán ugyanígy ebben a fiatal kamaszkoromban, meg fiatal felnőtt koromban, amikor kerestem az életemnek az útját, hogy mi is az én célom, mi lehet az elhívásom, hivatásom, és azért nem volt ez mindig olyan egyszerű, és azt gondolom, hogy senkinek sem egyszerű megtalálni, hogy nem ilyen top, igen, én nekem ez a teljesen világos, és biztos, hogy jól is döntöttem, és mindig jó döntést fogok hozni. És amikor ilyen bizonytalanságok voltak, akár munkahelyváltozás, változtatás, párválasztás, vagy konfliktusos helyzetek, akkor az Ézsaiás 41. részének a 10. versét olvasva mindig megerősödök akkor is, és abban a helyzetben is,

0: mikor például egy ilyen nehéz döntés előtt álltam, hogy vállaljam-e azt az erkölcsi etikai alapot, és hagyjam ott a munkahelyemet, vagy simuljak be, és ne szóljak semmit, és ezt az igét kaptam, hogy ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És hát mi erősíthetne meg jobban, hanem az, hogy a világ ura mellettem van, úgyhogy ez igazán biztató, és persze ezek az ígéretek csak akkor válnak valóra az életünkbe, hogyha keressük is ennek az igazságát, meg a feltételét. Minden ígéret beteljesülésének van egy feltétele is, hogy akarok-e engedelmes lenni Istennek. Az a feltétele, hogy beismerem, hogy rá van szükségem, mármint Istenre van szükségem ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam, és hogyha ezt beismerem, és segítségül hívom, és keresem az ő bölcsességét, akkor nincs mitől félnem. Persze az emberi természet mindig újra és újra aggodalmakat is támaszt, de újra és újra megtalálhatjuk ezt a biztonságot Istennél.
1: Én azt gondolom, hogy azért a társadalomnak egy jelentős része tanulhatna öntől. Tehát, mert ahogy így hallgattam önt, ez a Istenbe vetett bizalom, ez nagyon kevés emberben található meg, én szerintem. Az lenne a következő kérdésem, hogy ehhez a bibliai idézethez. Tehát tud mondani olyan eseményt vagy élethelyzetet, ahol ez az ige konkrétan megjelent és segítséget nyújtott?
0: Többször is, igen. Amikor elbizonytalanodok abban, hogy jó úton vagyok-e. Hajlamos az ember, mikor sikeres, jól gördülékenyen mennek a dolgok, akkor magamnak tulajdonítom, hogy milyen ügyes vagyok, milyen felkészült vagyok, és aztán egyszer csak beüt valami váratlan helyzet, és rájövök, hogy hoppá, lehet, hogy nem volt az utóbbi napokban vagy hetekben olyan szoros kapcsolatom Istennel, és ez bármilyen kicsi munkahelyi konfliktus esetén is igaz, vagy bármilyen nagyobb, mély gyermeknevelési válságban, vagy bizonytalanságban, amikor egy anya látva a kamasz, hogy idősebb gyermekének a vergődését, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hát biztos valamit én rontottam el, és én vagyok a hibás, az, amiért esetleg a gyerekemnek nem úgy alakul az élete, ahogy azt én szeretném, de lehet, hogy Isten meg mást szeretne. És akkor bizony ezeket a megerősítő igéket, mint például ez az Ézsaiás 41 is, vagy mondhatnám a Jeremiás próféta könyvéből is, hogy megfenyít, mert szeret, mert jót akar, azt szeretné, ha érezném, hogy igazán csak rá van szükségem, és szorosan vele legyek, és ezért ezt mondja Jeremiás, hogy ne félj szolgám, Jákob, ezt mondja az Úr, mert veled vagyok, véget vetek minden nemzetnek, amelyek közé kivetettelek, de neked nem vetek véget, hanem megfenyítelek téged igazságosan, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. Ez a büntetés, ez nem úgy kell érteni, hogy Isten fájdalmat akar okozni, hanem éreztetni akarja velünk, hogy rá van szükségünk, és hogy a konkrét élethelyzetre is utaljak, például amikor a férjem már nagyon beteg volt, rákos betegségnek a stádiumait éltük közösen át, illetve ő volt a betegségben, én meg mellette, és nagyon félt a kezelésektől, a fájdalomtól, egyáltalán a kiszolgáltatottságtól, és hát természetesen a haláltól is, mert hívő emberként is azt hiszem, hogy ilyen helyzetben ez megkísért mindannyiunkat, hiszen az élet ösztön, vagy az élet és a halál, és a test és a lélek egymás ellentéte azért harcol bennünk, és amikor ezt az igét, ezt az Ézsaiás 41:10, hogy ne félj, mert veled vagyok, ezt úgy tudta ő is kimondani hittel, és megélni a vizsgálatok során, hogy láttam, hogy tényleg békessége van, és ettől nekem is békességem lett, akkor igazán azt mondhatom, hogy Isten igéje élő és ható, most is mindörökké, tehát ez embereken, nehéz helyzetben lévő embereken, rajtunk segít.
1: Azt megkérdezhetem, hogy végül meggyógyult?
0: Én úgy mondom, hogy belegyógyult egy másik valóságba, és nincs köztünk itt a Földön, de nagyon sok ajándékot kaptam Istentől ez alatt, a betegség alatt, amit együtt töltöttünk abban az időben, mert láttam azt, hogy a testi betegség, a testi elgyengülés is olyan értéket, olyan kapcsolatot hoz ki emberekből köztünk, házas társakból, hogy úgy tudtunk hangosan együtt imádkozni, ahogy azelőtt soha. És úgy erősített meg Isten bennünket a kapcsolatunkban, gyermekeink felé kapcsolatban, hogy persze, hogy mindenki izgult, és rossz volt ez a betegségnek a folyamata, de tudtuk, hogy Istennél van ez az ügy is, és hogy nincs itt örök, nem a Földön van az örök életünk, nem a földi testi dimenziókban, hanem Isten örök életet adott az ő szelleme által.
1: Ákovács Judittal beszélgetünk a Mária Rádió budapesti stúdiójában, és azt kérdezném, hogy a Keve társasággal milyen módon találkozott, és egyáltalán hogy jelentkezett az életébe, és hogy lett ennek végül a vezetője?
0: Ez egy körülbelül 18-20 éves folyamat, illetve egy kicsit visszább megyek azzal, hogy közgazdászként végeztem, ez a szakmám, lehetőségem volt több területen is dolgozni, hiszen ez egy olyan Jolly Joker, vagy olyan fregoli szakma, ahol amivel minden területen kell foglalkozni, for profit szektorban, civil szektorban, önkormányzati, közigazgatási szektorban, és volt szerencsém mind a három területen dolgozni, sőt együttműködéseket is szervezni, dolgoztam önkormányzati képviselőként, megyei, békés-megyei társadalmi megbízatású alelnökként, dolgoztam a közigazgatásban, államigazgatásban, vezetőként, és civil szervezetekkel is különböző projektekben foglalkoztatás segítő, felzárkóztató képzéseket, női vállalkozókat képző projekteket vezettem, és mindig az motivált, hogy felelős vagyok azért, hogy valami jobb legyen. Azt szoktam mondani, hogy soha nem a pénzért dolgoztam, hanem az eredményekért, hogy eljussunk A-ból B-be. És ez a vezetői felelősség, vagy a vezetőknek a felelőssége, ez nagyon rám nehezedett, amikor a rendszerváltás után különösen lehetőség volt már olyan vállalkozásokat is alakítani, ahol konkrétan ugye már a profit célok is megjelentek, és egy kőkemény kapitalista gazdasági rendszer kezdett kialakulni Magyarországon is, és azt kerestem, hogy hogyan lehet ezt etikus módon megélni, és így kerültem kapcsolatba egy amerikai missziós társasággal, az Életszava Alapítvánnyal, ahol szerveztek kifejezetten üzletembereknek, vezetőknek egy ilyen keresztény vezetői kurzust, egy ilyen egy vagy két napos tréning volt, és ennek kapcsán volt egy visszajelző értékelő ív, hogy szeretnék több ilyen tudáshoz, kapcsolathoz jutni, ahol ezekkel a kérdésekkel, tehát mit tanít a Biblia az etikus vezetői magatartásról, a pénzügyekről, és egyáltalán a gazdaságról. És engem ez nagyon érdekelt, mert korábban a közgazdász végzettségemmel mindig egy kicsit baleknak éreztem magamat, hogy engem nem igazán érdekelt az, hogy gazdag legyek, persze jó egzisztenciára, igen, tehát jó életkörülményekre, ki ne vágyna, de nem ez volt a célom, vagy hogy kerüljem el az adót, vagy hogy ne kelljen befizetni ezt, vagy azt, és így mondtam, hogy a közgazdászként nem ezt tanultam, vagy nem ez a feladatom.
1: Hát de nem is ez.
0: És nem is ez. És akkor nagyon megörültem, hogy van olyan lehetőség, ahol erről lehet tanulni. És így kerültem kapcsolatba a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságával, ahol nagyon-nagyon sok olyan modern üzleti tudományt tanultunk, a tárgyalás technikától kezdve, hogyan vezessük a vállalkozások pénzügyeit, hogyan tervezünk stratégiát, egyáltalán mit tanít a Biblia az anyagi javainkkal való gazdálkodásról, és ez engem rendkívül érdekelt, és így a keresztényvezetők és üzletemberek társaság egyébként 22 éve, 23. éve működik Magyarországon, és önkéntesként nagyon sok ilyen képzési programban, konferencia szervezésben vettem részt, aztán bekerültem a vezetőségbe, és aztán most az a megtiszteltetés ért másfél évvel ezelőtt, hogy a korábbi elnök ciklusának a lejárta után már nem kívánta megújítani a jelöltetését, és nem voltunk fölkészülve arra a vezetőség, hogy kineveltük volna, ez egy vezetői hiba egyébként, hogy nem neveltük ki az utódlást, és így az a megtiszteltetésért, hogy vállaljam el az elnöki teendőket, és én ezt azzal a felelősséggel vállaltam, hogy van akkor 3 évünk, hogy most kineveljünk, hát kiválasszunk és felkészítsünk egy új fiatal vezetőt ennek a társaságnak az élére. Ez a keresztény vezetők és üzletemberek társasága egyébként azt tűzte ki maga elé, és az a küldetése, hogy elérje a társadalom vezetőit, hiszen a vezetők felelősek azért, hogy milyen irányba vezetik a rájuk bízottakat, akár egy egész országot, akár egy vállalkozást, egy szervezetet, egy önkormányzatot, és nagyon fontos az, hogy a vezetők ismerjék azt, hogy milyen alapon tudnak döntést hozni, és ezek a döntések hogy biztosítják, hogy ezek hosszú távon fenntarthatók legyenek, és mi hívő emberek azt gondoljuk, hogy Isten bölcsessége az, ami megtanít erre, és manapság a 21. században is a Biblia a legjobb menedzserkönyv. Éppen ma jövök egy könyvbemutatóról, amit ha lehet itt a reklámhelye.
1: Persze, nyugodtan.
0: A Kelve társaságnak a korábbi elnöke, dr. Tomka János és dr. Bőgel György írták ezt a könyvet társszerzőként, Megírje jónak lenni címmel, és pontosan a keresztény etika, illetve a modern üzleti tudományok, vezetési tudományoknak, a menedzsment tudományoknak a párhuzamba állítását dolgozza föl ez a könyv. Még nem olvastam, de ennek a könyvnek az első kötetét, az első fejezetét már igen, és bizton ajánlhatom mindenkinek, hogy érdemes elolvasni, mert úgy fordítja le a Biblia több ezer éves üzenetét, hogy azt ma 21. századi vezetők, közemberek tudjuk használni és alkalmazni.
2: Hákovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmayer György beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.

0: Lélekhangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
2: Tovább boncolgatjuk azt a témát, hogy nagy kamasz kirepül a családból, középkorú vagy annál idősebb szülők maradnak magukra, hogyan oldják meg ezt a helyzetet, milyen gondok, nehézségek jelentkeznek, amelyek ránehezednek akár a középkorú vagy annál idősebb szülőkre, akár vissza is hat, és a kamasz gyereknek az életét bonyolítja. Szeretettel köszöntik a kedves hallgatókat a műsorvezetők.
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán.
3: Az elmúlt alkalmak során már végig veséztük közösen azt, hogy amikor elválnak a szülők, akkor az milyen nehézség, hogy valaki így dönt, de hát mégis sokféle nehézséget ró a családban nevelkedő gyerekekre, vagy a családban nevelkedő kamaszokra különösen is. De valahogy még arról nem beszélgettünk, hogy

0: mi történik, amikor igaziból két ember egymás mellett dönt, és végül is kitartanak a kapcsolatukban, viszont a gyerekek is érzékelik, hogy sok nehézség van, vagy egyszerűen tényleg nehéz a kommunikáció, sok a veszekedés, sok a félreértés, vagy az egymást meg nem értés, vagy a szeretetlenség, hogy vajon az hogy hat a gyerekek kapcsolataira, vagy hogy hat az ő párválasztásukra?
1: Nagyon érdekel azért ez a kérdés is, meg az is, amit hát esetleg te is végig gondolhatnál, vagy mondhatnál róla valamit, hogy vajon egyáltalán gyerekek, kisebbek, vagy aztán kamaszok, vajon milyen képet építenek magukban a saját szüleiknek a házasságáról. Nagyon közel vannak ehhez, de az mégsem az ő házasságuk. Az a házasság az azért a két emberé, akik házasságot kötöttek, és az valamiképpen bármilyen közel is van ehhez hozzá, bárki emberfia, legyen az ő gyerekük, vagy papbarátjuk, vagy akárki, azért mégiscsak mindenki más kívül áll ezen a kapcsolaton. Nekem egy kicsit az a benyomásom, hogy persze attól függően, hogy a kamasz hogyan kamaszodik, vagy milyen egyéniség, elképzelhető, hogy hát olyan érdekes képet alkot a szülei házasságáról, hogy hát ezek itt mindjárt elválnak, vagy hogy itt valami nagyon nagy baj van, vagy őrült nagy gáz van a mi családunkban. És hát elképzelhető az, hogy azok az emberek, akik pedig hát annak a családnak az alapját rakták le a saját házasságukkal, azok hát egyébként persze hát küszködnek egymással is, meg a saját életükkel is, meg mindenki, de hát amúgy nagyjából stabilan helyt állnak a kapcsolatban is, meg hát a családi életükben is, meg hát amúgy egyébként az életben. Tehát majd ugye esetleg érdekelne az, hogy mit éltél meg ezen a szinten, vagy ezen a téren, hogy gyerekek hogyan alkotnak egyáltalán képet a saját szüleik házasságáról. De minden esetre azért az biztos, hogy a gyerek a kamaszkorban aztán persze nagyon érzékeny is tud lenni, fiú meg lány máshogy érzékeny, de ez is érdekes téma lehetne. De hát biztos, hogy reagálnak arra, hogyha esetleg a szülei kapcsolata az megnehezült, megromlott netán, még akkor is, hogyha ténylegesen nem válnak el. Na most az egyik, amiről talán már volt szó, hogy egy sok fiatal nő föl ilyen körülmények között, és nem csak a saját szüleinek a kapcsolatát látja, hanem a tágabb körben is körülnézve azt tapasztalja, hogy tulajdonképpen vonzó példát házasságra, családi életre nem igen lát. Tehát, hogy ez biztos, hogy nagyon-nagyon elbizonytalanítja őket, és hát nagyon komoly, jólelkű fiatalokkal beszélgettem, akik ezt így elmondták, és tulajdonképpen aztán persze próbáltam biztatni, hogy hát ebben azért nem öröklődnek feltétlenül a minták, tehát azért, mert a szüleink valamit elhibáztak, vagy netán elváltak, abból még nem következik az, hogy a gyermekük is ugyanazt el fogja rontani, vagy ugyanúgy el fog válni, de hogy ez nem könnyű kérdés egy fiatalnak, és aztán persze most így konkrétan emlékszem valakire, aki hát utána aztán mégiscsak házasságot kötött, meg lett három gyereke, és hát tényleg most már 10-15 éve végül is nagyon szépen élik a családi életüket, de hogy az indulás az váratott magára, tehát ez, akiről most beszélek, ez végül is 50 év körül van, és bőven 30-on túl kötött házasságot. Ez persze manapság nem annyira ritka, egyébként ez egy hölgy, és a férje még fiatalabb is egy pár évvel, tehát sok szempontból talán kuriózum, de hogy ő benne van egy ilyen melegszívűség, meg családcentrikusság, de valahogy egyszerűen hosszú idő volt az, amíg hát rászánta magát arra, hogy házasságra lépjen, vagy hogy bátorságot gyűjtött ahhoz, hogy hát talán annak ellenére ebbe érdemes belevágni, hogy fiatal korában olyan épp családra mintát maga körül egyáltalán nem látott. A másik, ugye nyilván a kamasz egyénisége sokszor olyan nagyon változékony is, meg nehezen kiszámítható, vagy nehezen megragadható, hogy éppen milyen fázisban van, azért az megint csak nagyon gyakori, hogy ha egy házasság megnehezül, tehát mondjuk belejutnak egy krízisbe, és hát esetleg az jó hosszan el is tart, akár évekig, nagyon sokszor az a gyerek hát erre úgy reagál, hogy belemenekül egy korai és egyébként

0: magukat ő átvesz, vagy akkor gondozza a testvéreit, és nem azért nem tette ezt meg, mert ő rossz gyerek, vagy rossz ember, hanem hát egész egyszerűen a kamaszkorában ez valahogy olyan ilyen érzelmi mínuszt okozott, hogy hát arra valami adást úgy érezte, hogy találnia kell, és hát akkor erre egy korai párkapcsolatot keresett, aztán olyan házaspár is volt, ahonnan mondjuk több gyerek is járt hozzánk, és hát hosszú időre ők egymással kerültek válságba, tehát ott nem betegség jellegű probléma volt, és akkor azt lehetett megfigyelni, hogy egy időben három gyerek is járt hozzánk abból a családból, végül is egyik is belemenekült egy abszolút korai párkapcsolatba, a másik is, a harmadik az nem. Tehát, hogy nem feltétlenül törvényszerű ez, de hogy hát egész meghökkentő történetek is voltak, hogy hát már gimnáziumban tulajdonképpen azért hát ilyenre is tudunk példát, hogy akár össze is költöznek fiatalok, vagy hát ezekről én beszélek, ez történetesen épp, hogy betöltötte a nagykorúságát, akkor hát polgárilag házasságot kötött valakivel, akivel abszolút nem kellett volna, és hát aztán utána persze szerencsére hát egyházi házasságkötés nem történt, és hát utána aztán akkor ezt felszámolták, ezt a polgárilag megkötött házasságot, és hát aztán utána persze megtalálta, hál' Istennek, az élete párját, és hát jelenleg szépen nevelik az öt gyereküket, de hogy nem volt egyenes út ide, és valószínűleg ezt a menekülés bele egy kapcsolatba, ez sajnos a szülőknek a megromlott kapcsolata is hát indukálta. Szóval arról van-e mondandó, de biztos van, hogy kamasz gyerekek esetleg egészen máshogy látják, vagy ítélik meg a saját szüleik házasságát, mint ahogy ez belülről feltűnik.
1: Valószínűleg kiskorban egy olyan felhő veszi körül ezt a témát, tehát, hogy szülő az egyetlen olyan nagyon megbízható felnőtt a gyerek közelében, akit hát vagy lassan itt a kamaszkor elején kezd bekritizálni. Szerintem jól teszik, ha kritizálják a szüleik kapcsolatát. Az is lehet, hogy még néha a szülőknek is segít, hogyha a gyerekek valahogy kifejezik a véleményüket. Szerintem az bármilyen gyermekeknek a családban a véleménye a szülőknek a házasságáról, az nagyon jó, hogyha azt elmondják. Vagy hogyha az nem egy totális tabu, hogy na, apa meg anya most veszekedett, és akkor erről teljesen lehetetlen beszélni. Nekem van olyan élményem, amikor én azt hittem belülről, hogy egyszerűen egy szópárbajban vagyok a férjemmel, de az egyik, úgy látszik, erre érzékenyebb gyermekünk egyszerűen kétségbeesve fogta be mindkét fülét, és szaladt el, hogy ő ezt nem tudja tovább hallgatni. Bár már nagy kamaszként. Vagy olyan is volt, hogy az autóban vitattunk meg, szintén úgy gondolom, hogy csak így mondom, vitattunk, nem éreztem veszekedés szintjén ezt a dolgot. Ugyanez a gyermekünk volt az, aki ordítani kezdett tiszta erővel, ott nem tudott elmenekülni, hogy ezt azonnal hagyjuk abba. Ez azonnal hagyjátok abba. És ez valami félelmet fejez ki szerintem a gyerek részéről, hogy ez túl sok, hogy ez egyszerűen nem bírja el. Valószínűleg a gyerekek azt szerették hinni, hogy a szüleik házassága az jó. Hogy ez egy fészekmeleg dolog, és hogy ott jól őrködnek a szülők e fölött, és amikor abban szembesülnek, hogy hát itt ilyen csaták, párbajok vannak, akkor lehet, hogy valakit ez rettenetesen megijeszt. És hát volt olyan helyzet, amikor úgy gondoltam, hogy nekem nagyon igazam van, nem tudom, én nagyon szerveztem valamilyen programot a férjemmel, a gyerekek tudtak róla, és akkor váratlanul kiderült, hogy a férjem valami mást vagy eligérkezett, hogy a szüleit látogatja, ami szintén egy szép és szent dolog, de akkor az hirtelen nekem egy ilyen megdöbbentő élmény volt, és akkor tudom, hogy a gyerekeim kifejezték, hogy hát ez így nem mehet tovább, hogy ez teljesen lehetetlen, de akkor meg már azt éreztem, hogy akkor, ha most én ebben nagyon beleállok, mint az ék a sziklába, hogy már pedig nekem most itt igazam van, akkor viszont a gyerekek felé mutatok egy olyan tükröt, hogy hát itt valami nagyon nem működik, és akkor próbáltam én is nagyvonalúskodni, hogy hát ezt az egész én sem gondoltam, komolyan mindegy, jó, ez így, ahogy van. Tehát néha szerintem valahogy le is kell a gyerekeink kedvé bántásért, szóval jó az, hogyha kifejezhetik, ez egy tükröt tart nekünk is. Volt olyan eset, hogy nekem eszem ágában nem volt volna valahova elmenni a férjemmel kettesben, de a gyerekek azt szervezték, hogy most már menjünk mi el kette, mert valahogy ez jutott eszükbe, ők azért korban nincsenek nagyon távol egymástól, négyen vannak, és akkor azt gondolták, hogy az a normális, hogy egy házaspár sokszor elmegy kettesben. Ez úgy valószínűleg megbeszélték egymás között, mi kaptunk egy ultimátumot, hogy akkor most menjünk ezt egy karácsonyi ajándékként kaptuk, hogy nem tudom, valahova eltúráztattak minket. Ez teljesen abszurd volt akkor, hogy ezt véghez vinni, de igaziból megcsináltuk az ő kedvükért, nagyon jól éreztük magunkat, egy kicsit túl nagy volt a túra, meg úgy éreztük, hogy túl van szervezve, de aranyos volt, kedves volt, és azt gondolom, hogy nekik ez fontos volt, hogy az ő általuk tartott tükörbe mi belenézünk, és azt mondjuk, hogy jó, oké, hát úgy gondoljátok, hogy többet kell kettesben lennünk, akkor tegyünk így. Szóval valami kis rugalmasság szerintem a szülők részéről is fontos. Én egy közelről végignéztem így a múltban egy olyan válást, amikor szerintem fontos volt az, hogy a gyerekek sose merték megfogalmazni a kritikájukat. Sose lehetett kimondani az apjukról mondjuk, hogy nagyon elszállt, hogy nagyon öntelt, vagy nagyon maga körül forog. Tehát, hogy valamiért ki tud alakulni, és ezt az lehet, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, vagy dehogy ez nagyon nehéz, hogy ki tud alakulni egy szülőről, vagy egy szülőpárról, hogy ez egy totálisan tabu, az hogyan vélekednek a gyerekek. Valószínűleg ez mind küzdelmes a szülőnek is, hogy a gyereke hogy vélekedik, a gyereknek is, hogy a szeretné jobbnak gondolni a szüleit, de kőkeményen kiderül, hogy azok is nagyon csak úgy botladoznak, akár a házasságuk terén, akár az élet más területén, de az jó, hogyha legalább elmondhatják, vagy kifejezhetik ezt, és akkor mindenki elfogadja, hogy hát ez a vélemény is létezhet.
0: Azért ez valószínűleg nagyon fontos, hogy egy kamasz gyereknek, de és kisgyereknek is természetesen, azért ez egy alapvető biztonságot ad, hogy a szülei kitartanak egymás mellett, és ez nagyon alapvető igény, és valószínűleg ehhez képest könnyebben átlépnek, vagy elsiklanak a egyéb kisebb-nagyobb hibák fölött, amik előfordulnak, a másik pedig hát az is nagyon fontos, hogy a kisgyerek tényleg hát felnéz a szüleire, valószínűleg akkor a szüleinek így a házassága is számára egy ilyen megingathatatlan szentség, de azért később is ez fontos, viszont azért a kamaszkorban, amikor meg hát bejön a kritika, akár tehát a szülők felé is, akkor jó az, hogyha el is tudja ismerni a felnőtt ember a saját hibáját. Szerintem az önkritika és a humor az szintén nagyon-nagyon fontos, tudjunk nevetni a saját hibáinkon, vagy valahol egy kicsit talán hagyni, hogy az gúnynak, vagy a tréfának a tárgya legyen a jó ízlés határain belül, és hogy ez valószínűleg akkor nagyon sokat segít abban, hogy a gyerek a félelmeit akár ki tudja mondani, vagy a szüleinek is alkalomattán tükröt tartson.
1: Említetted azt, hogy a nehézségeket néha úgy tudja feldolgozni egy fiatal, hogy belemenekül egy korai párkapcsolatba. Ennek nyilván lehetnek hátulütői. Viszont az egy elég általános kép, ami szerintem egy kórkép, tehát mint a felbukkan a koronavírus, és akkor azzal küzdünk. Én nagyon gyakran látom azt, hogy sok család küzd azzal, hogy nemhogy belemenekül egy párkapcsolatba a gyermeke, hanem nem keres párt, vagy ha talál is, akkor is azt inkább úgy elengedi, és úgy megmarad otthon, valahogy ezzel a jó érzéssel, hogy hát akkor ott biztonságban van. Nem kezd bele az új életbe, nem kezd munkát keresni, nem kezd egy párkapcsolatot építeni addig-addig, hogy egy házasság születhetne belőle. Utalhatunk erre úgy, mint Mattel jelenség, hogy ott megragadnak a gyerekek a szülőknek a fészkében. Nem tudom, erről a jelenségről neked mi az érzésed? Én érzem csak úgy, hogy ez elég gyakori mostanában, vagy pedig te is úgy látod, hogy ez gyakori, és hogy mi lehet ennek az oka?
0: Hát valószínűleg, hogyha egyszerűen csak a saját diákjaimat nézem, akkor is azért szép számmal van ilyen, aki úgy nehezen indul el az életbe, vagy egyszerűen csak nagyon későn. Hát az oka, hát erről ma szerintem rengeteg szó esik. Tehát, hogy minden csapból szerintem ez a téma folyik, hogy Mama Hotel, tehát hogy itten az okokat szociológiailag vagy pszichológiailag lehet, hogy nem tudjuk ebben a műsorban földeríteni, vagy hát én nem vagyok azért se szociológus, se pszichológus, de hát egyfelől azért azt gondolom, hogy nem olyan könnyű a mai fiatalnak, több szempontból, tehát hogy egyáltalán az ő belátása a jövőjére nézve az valószínűleg sokkal több bizonytalanságot tartalmaz, mint mondjuk az én időmben. Tehát az én időmben azért egy középiskolás diák, vagy ha éppenséggel szakmát tanulni ment, akkor az általános iskola végén is akár abban a tudatban gondolkozhatott a pályaválasztásáról, hogyha ő kitanulja a vízvezetékszerelő szakmát, vagy kitanulja a gyógyszerész szakmát, vagy akármit, akkor ő ebből nyugdíjba fog menni. És tulajdonképpen persze aztán bebizonyosodott, hogy az én generációm is alaptalanul gondolta ezt, mármint hogy nem igazolódott ez be, de hát ez pont az én generációmnak jelentett egy óriási sokkot, vagy hát a nálamnál mondjuk 5-10 évvel idősebbek számára, hogy ő ebben a tudatban indult el a továbbtanulás vagy a pályaválasztás irányában, és utána azzal szembesült, hogy egyébként az ő munkája az nem kell senkinek. És hogy ezt a munkaerőpiacon nem tudja eladni, és akkor a munkanélküliséggel, meg hát az ebből következő ínséggel és depresszióval nézett szembe. Tehát, hogy ebből a szempontból úgy érzem, hogy a fiataloknak, mai gyerekeknek az, hogy mit hoz a jövő, az iszonyatosan bizonytalan. Nyilván az, hogy a házasságok válsága is nagyobb számban jelentkezik, sokkal több a válás, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt, az azt erősíti, hogy ez nagyon lutri, ez az egész házasság. Hogy ebből ez vagy lesz, vagy nem. És hogy akkor ő esetleg arra fizet be, hogy boldogtalan legyen. Tehát ezek azért nagyon szorongató dolgok. És hát aztán persze a fiataloknak mindenféle szorongásáról már beszéltünk, klímaszorongás, vagy háborús szorongás, ami most ugye megint egy új jelenség, de az utóbbi években azért hát ez is rájuk rakódik, hogy azért nem könnyű ezeknek a mai kamaszoknak. Na most, tehát hogy ez, hogy ő a biztonságot keresi, vagy ha valami biztonságot talál, akkor ahhoz ragaszkodik, mint részeg a kerítéshez, azért ennek szerintem millió ilyen oka van. Nyilván a másik ok, amiről hát szerintem szintén sokat beszéltünk már, az meg hát maga a nevelés. Nem tudom, hogy érzed azt, hogy persze minden szülő szeretné, hogy a gyereke az talpra esett, önálló, felelősségteljes legyen, de hogy egyébként, mintha nem mindenben erre nevelnénk. Nem tudom, hogy ezt hogy látod.
1: Drámának érzem azt, hogy valahogy annyira mindent meg tudunk adni a gyerekeinknek anyagilag, és igyekszünk is, valahogy azt érzi a mai szülő, hogy az elsődleges feladatom, hogy mindenben kiszolgáljam a gyerekét. Fuvarra van szüksége, viszem. Este 10-kor még át kell vinni a, nem tudom, egyik edzésről a másik helyre, akkor is viszem, hogyha, mondtad a történetet, meg kell védeni őt a pedagógustól, az igazgatótól, a barátjától, a valakitől, akkor mindenbe beletenné a szülő a maximumot, és közben valahol azt veszi el a gyerektől, hogy akkor ő bátran neki menjen, és meg kelljen keresnie mondjuk a zseppénzéből, hogy abból szedjen össze pénzt a, nem tudom, új biciklire.
0: Vagy dolgozzon például, és abból legyen így, esetleg egy kis nyári munka.
1: Így gondoltam, hogy tehát, hogy amit neki kell valamiért megdolgoznia, vagy egy utazásért. Hát a szülők elmennek és nyaralnak akárhol is, a gyerek az csak megszokja, és igaziból nem ő tett érte valamit. Tehát, hogy nagyon kevés esetben van a gyereknek tényleg úgy lehetősége megdolgozni. Egyébként a tanulásban is ezt érzem, hogy állandó botrányok vannak, hogy ez a tanár miért nem adott jobb jegyet, neki ez pontot ér majd már év végén.
0: Miért azt a feladatot adta?
1: Nem, miért ad ennyit? Miért van ennyi feladat, a gyerek túl van terhelve, szóval, hogy a szülő állandóan meccset vív, vagy hogy mondjam, nem tudom én, küzdelmet vív különböző frontokon a gyereke védelmében. És nem küldi ki a frontra. Ezekben a harcokban egy 14-15-16 évesnek már kéne gyakorlatot szereznie, hogy megpróbáltam én megszervezni ezt a dolgot, nem sikerült, akkor lehet, hogy több munkát kell beletennem, nem kaptam ötöst, akkor nem a tanára hibás. Tehát nagyon-nagyon elcsúszott ez valahogy szerintem általánosan, és valahogy ebben a helyzetben annyira kiszolgáljuk a gyermekeinket, hogy valahogy ez a lábra kelsz és elindulsz, ezt is úgy szeretnénk, ez már viszont nem lehet. Nem tudjuk helyettük azt a munkát elvállalni, nem tudunk helyettük szülni, nem tudunk helyettük felnevelni gyerekeket, szóval itt egyszer csak vége szakad ennek azon a ponton, hogy na akkor kirepülés. Hogy lehet segíteni a gyermekünket, ha azt látjuk, hogy így egy kicsit megrekedt ebben a kérdésben, amit lehetett már megadta a szülő az ő számára, már talán egy diplomát is zsebretett. Hogy lehet segíteni, hogy útra keljen?
0: Például én jó ötletnek tartom azt, hogyha mondjuk megfogalmazódik azért, ha diplomás gyerekről van szó, azért az az elvárás, hogy hát dolgozzon. Tehát, hogy egész egyszerűen ezt azért úgy lehet mondani, hogy azért akkor valamire ezt használjuk, és hát, hogy amikor az a gyerek önálló, állandó keresettel rendelkezik, nem arról van szó, hogy most elment két hétre nyári munkára, vagy lehetett kimérni, és akkor ott keresett egy kisebb pénzt, hanem mondjuk munkába állt, és még otthon lakik, hogy akkor arról, hogy ő hogyan járul hozzá a háztartás költségeihez, Azt szerintem az jó, ha téma. Na most akár úgy is, hogyha az a szülő megengedheti magának, hogy azt mondja, hogy hát gyerek, a mi fizetésünknek nem tudom, 20%-a az elmegy a nem tudom én mire, rezsiköltségre, meg a lakás föntartásra, vagy erre légy szíves a fizetésedből, ehhez járulj hozzá, és ha megengedheti magának, akkor jó.

0: teszi persze az a szülő, hogyha mondjuk ezt nem magának gyűjti, vagy elkölti, hanem hát félreteszi ennek a gyerekének a későbbi támogatására, hogy lakásba szerzésben, vagy önálló életkezdésben segítse, de azért ezzel együtt az szerintem hát valamit üzen a gyereknek, hogyha ezek ilyen elvárás szintén megfogalmazódnak feléje, hogy nem csak, hogy dolgozzon, hanem hát az is, hogy ugyanakkor meg a közös költségekhez immáron járuljon hozzá. Hát ez egy elem valószínűleg. Nyilván talán lehet, hogy itt is el lehet kezdeni, ezt korábban kezdeni, tehát, hogy például akkor valami kisebb cél, hogyha megfogalmazódik akár egy utazás, vagy hogy ő fényképezőgépet szeretne, vagy számítógépet, vagy valamit, hát, hogy akkor esetleg ahhoz ő is járuljon hozzá, akár a saját kis félretett pénzéből, akár úgy, hogy vállal valami nyári munkát diákként. Nyilván még korábban persze az, hogy a tanulmányi eredményeit hogyan teljesíti, hát azért ott is meg lehet azért fogalmazni, hogy hát azért apád, anyád se kettes szinten állt helyt a munkahelyén, tehát hogy akkor azért lehet, hogy a vizsgákban is egy kicsit meg lehet célozni magasabb osztályzatot, nem csak azt, hogy görbüljön. Tehát időben kell szerintem ezt kezdeni, és ezt is jó ötletnek tartom, hogyha ez anyagilag is kérdéssé válik, hogy most akkor hogyan kezdi ez a gyerek a fiatal felnőtt korát. Hát abban meg, hogy most ő párt keressen, vagy egyéb, hát abban biztos, hogy inkább a támogatás marad, tehát azt nem lehet helyette keresni, vagy nem lehet elvárást támasztani, hogy most akkor egy évben belül te akkor nem tudom, nősülj meg, vagy menjél férjhez, de hát mondjuk biztatni, bátorítani, azt viszont lehetséges. Valahol talán azt is időben kell kezdeni elhitetni egy gyerekkel, vagy kamasszal, hogy hát édes fiam, édes lányom, hát te azért parti képes vagy. Hogyha mondjuk ilyen téren esetleg alacsony az önbizalma, akkor nem baj, hogyha mondjuk én volt, hogy így beszélgettem korombeli férfi emberrel, aki hát a lányával volt ugye hasonló gondban, és hát mondtam neki, hogy hát vidd el egy étterembe, vacsorázzál meg vele kettesben, mondd meg, hogy iszonyú büszke vagy, hogy eljött veled, és vele mehetsz végig az utcán, tehát mondjuk jó értelemben, hát egy apa kicsit így udvarolhat a lányának, pont azért, mert ő ezt minden cél vagy hátsó szándék nélkül önzetlenül meg tudja tenni. És azért ez adhat egy önbizalmat egy olyan lánynak, aki esetleg ebben hiányt szenved, és mondjuk akkor kevésbé lesz kiszolgáltatva mondjuk a fiúktól jövő megjegyzéseknek, akár vagy hát éppenséggel talán kicsit bátrabban vág bele a párkeresésnek a nehéz folyamatába.
1: Én még emlékszem olyan tételekre, hogy 14 évvel idősebb bátyám hazaadta az ösztöndíjának egy bizonyos százalékát, hiszen akkor azzal segítette a család életet. Ma már az ösztöndíját eszébe nem jut egy fiatal egyetemistának hazaküldeni vagy hazaadni részlegesen. Nyilván tisztelt a kivételnek, ahol ez megesik. A legtöbb esetben azt látja a gyerek, hogy a szüleim el vannak enélkül a pénz nélkül. Most ez az én zseppénzem, ezért én megdolgoztam, én tanultam, én valami jegyeket szereztem. Nem érzi, hogy meg kell dolgozni a dolgokért, hanem kicsit úgy ajándékban van minden.
0: Ennyi fért a mai műsoridőnkbe. Elköszön a két műsorvezető.
1: Rubovszkiné, Bodó Bália.
0: És Lukovics Milán.
2: A családban kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió.

Winter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 630. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Köszönöm, hogy ismét hallgatják műsorunkat. Adásunk tartalmáról.

0: Buda visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek azon a Szent Misén, amelyet szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban tartottak. A Szent Misét Berta Tibor tandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta.
1: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk.
0: A honvédség a katolikus tábori püspökség híreiből válogatunk, amelyben többek között beszámolunk arról, hogy befejezi külszolgálatát a KFOR 34. váltása, amelynek tábori lelkésze Horváth Kornél őrnagy volt. Ő celebrált az utolsó szentmisét a koszovói táborban. Ezt idézzük, majd ezt követően a külszolgálatról hallják a tábori lelkészt.
2: Az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét.
0: Folytatjuk Nádos Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.

0: a katolikus tábori püspökség hírei közül válogatok. Szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban Buda 1686-ban történt visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek. A katonai ordinariátus katonai tiszteletadása egybekötött ünnepi szentmisét tartott. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mondta a szentbeszédet. Ebben többek között a következőket mondta. Néhány nappal korábban, augusztus 29-én a Mohácsi csata hőseinek fél évezred után megadott végtisztességen állhatott, ahol a tömegsírokból feltárt és azonosított csonterekjék ünnepies gyászszertartás keretében nyertek végső nyugalmat. A Mohácsi vész után több mint másfél évszázados éjszakai sötétség borult az Oszmán Birodalom által megszállt ország részre, és a magyarság súlyos emberveszteséget szenvedett. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta, ami a középkori magyar királyság sorsát megpecsételő Mohácsi vereségnél és az azt követő évtizedekben hiányzott, valamivel több mint 150 évvel később 11. Ince pápa kezdeményezésére a Szentligában megvalósult. A közös ügy mentén létrejött szövetség 1686. szeptember 2-án felszabadította az oszmán uralom alól Budát, a magyar királyság egykori székhelyét. Idézem Berta Tibort. Szándékunk szerint ebben a szentmisében nem egy hadi eseményt ünneplünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy gondviselésével megadta a lehetőséget 11. Ince pápának arra, hogy megszervezze a nemzetközi összefogást és megteremtse azt az egyetértést és elhatározást, amely alapja lehetett Európa egészséges védelme. Nem így létezne Magyarország, húzta alá püspök. Majd kiemelte, a pápa intenzív diplomáciai munkával és jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Szentliga létrejöttéhez, és a másfél évszázados hódoltság felszámolásában szerzett érdemeiért méltán kapta a Magyarország megmentője elnevezést. Berta Tibor Budavár visszafoglalásának kiemelkedő hősei között említette Boldog Gavianói Márk kapucinus szerzetes pap tábori lelkész szerepét is, aki fakereszttel a kezében az elsők között jutott fel a bárfalra, majd szeptember 3-án hálaadó szentmisét mutatott be. Felidézte azt is, hogy 11. Ince pápa a Buda visszavételére adott jelszóként a boldogságos szűzat segítséget mondatot választotta, amelynek kezdő betűi a Buda nevet adják ki. A katonai ordinárius szerint a budai vár felszabadítóira és a Szentliga katonáira emelt fővel kell emlékezni. Berta Tibor kiemelte, példamutató mai korunkban is a nagyszerű és kérlelhetetlen elszántság, amellyel eleink szívében 150 évnyi megszállás után is megmaradt az, hogy szabadságra vágyó magyarnak vallják magukat. Kiemelte, Buda visszavétele nem egyszerűen idegen hadak győzelme volt, hanem az egész kereszténység közös öröme és Magyarország visszaszerzésének ígérete. A történelmi évforduló legfontosabb üzenete ma is az összefogás lehetősége. Idézem, egy ország bár elveszíteti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejének munkájával vissza lehet szerezni. Berta Tibor szentbeszédében hangsúlyozta, a múlt sohasem csupán múlt. A történelem feltárhatja azokat az utakat, amelyeket érdemes követni, és azokat is, amelyeket el kell kerülni. További részleteket olvashatnak a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Természetesen nem csak a honvédségről, hanem a tábori püspökség mindennapjairól is olvashatnak itt. Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján megtartott szentmiséről a honvédelem.hu is beszámolt. A honvédség híreiben most ezt hallják. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. Ebben megszólal majd az elhangzás sorrendjében Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, és Berta Tibor katolikus tábori püspök.
1: 77 napig tartó, embert próbáló küzdelem következett, de sem a hőség, sem a betegségek, sem az aknaharcok és az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává.
2: Mohácsnál kezdődött 500 évvel ezelőtt, ahol az ország elvesztette függetlenségét, és sokan azt gondolták talán, hogy ezzel Magyarország megszűnik, a magyar nemzet nem létezik tovább, de a rákövetkezendő 140 év, 150 évben bizonyított, hogy nem így van, a magyar ember nem adja föl, lehet, hogy meghajol a rabság súlya alatt, de megtörni nem fog megtörni. Ezért is fontos az, hogy Magyarország képes legyen partnereket találni, képes legyen koalíciókat kötni, annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon a nemzet, az ország.

0: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk, hogy a magyarság élni akar, hogy Magyarország él.
1: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról is, hogy a külszolgálat lezárása és a szeptemberi hazautazás előtt magyar nyelvű szentmisét mutatott be augusztus 30-án a Korvát Kornél őrnagy, a KFOR 34. váltásának tábori lelkésze a koszovói táborban. A Szent Mihály Arkangyalról elnevezett kápolnában tartott szertartáson részt vett Dux László Magyarország pristinai nagykövete, valamint családja, továbbá a magyar külképviselet munkatársai, a KFOR magyar kontingensének elüljárói, valamint a KFOR több nemzetközi szolgálat teljesítője, köztük a

0: amerikai, brit és szlovén katonák. A vasárnap esti liturgia egyben a magyar váltás utolsó közös szentmiséje volt, a missziós feladatok átadása és a hazautazás előtt. Horváth Kornél, ahogyan olvasom a tudósításban, Horváth Kornél őrnagy homiliájában az evangélium Krisztus követésének és keresztvállalásának üzenetét kapcsolta össze a katonai szolgálattal. Mint kiemelte, a feladatellátást nem lehet idő előtt befejezetnek tekinteni, csak azért, mert szeptember 1-én már megkezdődik az átadás átvétel a váltásukra érkező KFOR 35. kontingenssel. Idézem Horváth Kornélt, egy őrség sem akkor ér véget, amikor az őr már látja közeledni a váltását, hanem akkor, amikor a szolgálatot valóban átadta, és az utána érkező biztonsággal elfoglalta helyét. A katona lelkész szentbeszédében hangsúlyozta, 6-7 hónapos külszolgálat utolsó napjaiben is fontos a feladatok maradéktalan elvégzése és a tapasztalatok átadása. Idézem, egy közösség attól lesz erős, hogy a különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni, megbízni egymásban és tanulni a másikból. Horváth Kornél őrnagy a szentmise végén köszönetet mondott a közös szolgálatért, a bajtársi közösségért és a misszió során szerzett tapasztalatokért, egyúttal békés hazatérést kívánt a katonáknak. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást, amelyet Navarai Mészáros Márton, a tábori lelkészség sajtófelelőse írt. S ha már Horváth Kornél tábori lelkészt említettük, akkor idézzük fel egy korábbi interjút, amelyben a külszolgálati feladatokról beszélt a tábori lelkész.
1: Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvédtisztjelölt valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk mással beszélni. És valahogy nekem ez a mondat az, ami így beleggi, áthatja az én adventemet, hogy nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne. De nekem az idei adventem az így ment lelki értelemben a békéről, a reményről és a szomszédunkban zajló háborúnak a végéről szól. Az ima szándékaim is ezekről szólnak.
2: Ez nagyon szép gondolat, Kornél. Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
1: Irakban voltam külszolgálaton advent idején, és akkor úgy nézett ki, hogy az első 3 vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán így tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ez valahogy ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
0: Nagyon sok visszajelzést kaptunk ez alatt a 15 év alatt arról, hogy sokan szeretik Nádasi Alfonsz hadinaplóját. Annak ismertetését másodjára kezdtük pár hónappal ezelőtt, és most ezt folytatjuk. A tábori lelkész gondolatainak felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferencnek köszönhetjük.
3: Március 16-a. Egész délelőtt mászkálnom kellett. Azért mondom ezt ezzel a szóval, mert teljesen fölösleges volt. Apró cseprő semmiségek, amelyek arra sem méltók, hogy megemlékezzem róluk, de amelyeket mégis el kell intézni. Németh József fel a 106-osokhoz, onnan ki poligomba, a hadtesthez. A hadtestnél megint gyönyörűen viselkedett a főnök. Egyszerű, tehetségtelen, semmit át nem látó ember, akit az aranyszalag teljesen elkábít. Mármint a saját zubonyán lévő aranyszalag. Képtelen valamit önállóan eldönteni, ami nem az általa ismert papírszagú rendelette megszülötte. Ó, akik azt gyártották, azt sem tudták, mi a háború, és mi a pillanat alatt változó helyzet. Aztán még ehhez egy ilyen tohonya pap. Kellett neked ez, Nádasi Alfonsz? Délután megjöttek új sebesültjeink, de sajnos sokkal több a betegünk, hiányos felvilágosítás, rossz ivóvíz, átfázás, az önfegyelem hiánya. Nem ritkán az a szándék sem, hogy ilyen áron is minél hamarabb hazakerüljenek. Butyán Kornéltól elkértem a fogászati szobát, mert nálunk kártyacsaták folynak, nem akarok részt venni bennük. Így persze dolgozni sem tudok. Most miattam akármit kiabálhatnak, és csapkodhatnak a harmadik szobában. Feldult bolondok ház az oszlop, mindenki mindenki ellen van, és mindenki hozzám jön panaszkodni. Hiába örülök a bizalomnak, de a tehetetlenség miatt már én is a plafonon járok. Látom a főnökből kiinduló összes bajt, amely mindenkit összeugraszt, de nem tudok rajta segíteni. Elmondtam a tábornoknak is. Helyeselte a véleményemet, igazat adott mindenben, és lám még sincs semmi segítség. Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tüktöztetem magamat és csitítom őket.
0: Köszönöm a figyelmüket. A mai műsorban többek között beszámoltunk Budavár visszafoglalására emlékező szentmiséről. Horváth Kornél őrnagyot, tábori lelkészt a külszolgálatról hallották, és folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy ismétlésben műsorunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Magam, a tábori püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa nevében megköszönve a figyelmüket búcsúzom, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet, A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 21-e. Szent Máté apostol és evangélista. Drága fivéreim és nővéreim! Mindenek előtt arra vágyom, hogy átadhassam nektek teljes szívemből átérzett üdvözletemet Szent Máté apostol és evangélista ezen ünnepén. Szent Máté apostol a Szent Liturgia bölcs írás tudója. Szent Máté apostol alakját ajánlja nekünk a hagyományunk is, elmélkedésünk tárgyául, aki képes volt, hogy csodálatosan átélni és tanítani az Úr szavait. Miután a mester hívása arra indította, hogy kövesse őt, Máté nem késlekedett, hanem felállt és nyomába szegődött. Ettől fogva az élete hatalmas fordulatot vett, és gondolkodásmódja és munkája ugyanakkor átváltozott. Jézus tanítványává lett, és hirdette azt az evangéliumot, amelyet megélt, és amelyet aztán megírt, amelyben a keresztényt úgy mutatja be, mint aki mindenek fölött Krisztus követője, és tudatában van kötelességeinek, amelyek az evangélium elfogadásából és terjesztéséből fakadnak. Ezeket a kötelességeket akár a hősiességig terjedő bátorsággal teljesíti, mert Jézust követni minden más kötelesség fölött áll. Bizonyára felidézitek Jézus szavait. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. E pillanatban, amikor magunkra kell vennünk a lélek és az emberi társadalom kötelezettségeit, segítsen minket abban az Úr, hogy az evangélium tanításait át tudjuk ültetni a gyakorlatba. Segítsen az Úr, hogy bátran tanúbizonyságot tegyünk a hitünkből korunk társadalma előtt, amelyhez tartozunk. Segítsen minket az Anya és Szent Máté közbenjárása, aki az egész életét a keresztény hit ügyének szentelte. Amen.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.